így, oj, nem volt benne víz. Az ember benne van a kádban, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre! Kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó most.

0: lesz ezután.
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klauser, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, horrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. – Halló! – szólította meg Gorcsev. – Honnan? – Ez egy dühös ember volt. – Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz! Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt, és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat gyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mintha beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, ilyen sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború háta, mint a sakának, ez mégis csak valami elsétált borjúféle. Nálam van durunk, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend.
1: Becserkészte,
0: súgta Abu Ben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal.
1: Bárány,
0: súgta. A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették. Ízlet mindenkinek. Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik. A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek északra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog.
2: Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott.
3: Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel. Ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet.
4: Helyes, csatlakozik Gorcsev.
5: Pullover próféta itt marad Manuelnél. De ha visszajövünk, és akkor kis ujját is megette a betegnek, összeverem.
0: Egy őszvörös keresztes hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
6: Hé! Ordította Dietrich, aki első rangon alakította a csendőrt.
7: Mi baj van?
6: Kiesett egy kerékagy. De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
6: Hát, magát állít katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudata rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katonaszökevé felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangon alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik.
6: Na, mehetünk, öregem?
0: Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele.
6: De mi ellenkező irányba megyünk,
0: szól zavartan a fiatalabb.
6: Mi is? Majd kísérjük magukat.
0: A szanitész mogorván végigmérte.
6: Merre felé?
0: Nem tudjuk.
6: Az más, mert éppen arra tartottunk volna. Van pénzük?
0: Gorcsev legyintett.
6: Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk.
7: Semmi baj. Akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van.
0: Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. 2 beteg, szerencsére szimulánsok, húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt. és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek. Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk. Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvásszekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és méllabúval. Csak még előbb várjanak, mondta a nagy aruszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak. Hozom Teofilt.
8: Kit?
0: A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
8: Ki az a Teofil?
0: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet?
4: Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullóvel prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, Tultan, kezében egy nyakörvel.
8: Teofil, szegény, mi van magukkal?
4: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol.
0: Nem akarom látni. Siessünk!
4: Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullóver a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja.
8: Szegény Teofil, szegény Teofil.
4: De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely éjszak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel Kebir előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így poroszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba.
0: Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona.
4: Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek. Tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek! És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pofacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, 2 puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbe vágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszórt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva.
8: Nézd ezt meg!
4: A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kicsi eltartja a fejét, aztán bólint.
8: Egész jó.
4: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
5: Így nem jutunk tovább, mondja Sába.
4: Nem kezdhetünk rablóhadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak.
5: Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk.
4: Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a vörös keresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a vörös kereszt, és ápolja a sérülteket.
5: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült?
4: Épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak. A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
8: És miért vagyok én itt?
5: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ.
4: Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig mindenütt csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel. Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trakomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja.
5: Kinél volt a méreg?
4: Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab.
9: Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
5: Igazat beszél, erősítették meg az említett tanuk.
4: Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják.
5: Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is.
4: Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak.
5: És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt.
4: A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagolítottuk. Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál. Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amint szép rendben összeállnak,
9: és előadják a Hörög-Hörög Csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik.
10: És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni.
9: És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a Morhut lángjába, ahol a sejtán örökké nyafogatja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, gondosan megóva a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullarablók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhanc röptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofon röppájáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísérteties élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérosz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. És úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottan, félálmában szájon kapta Hamsút, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdezte az egyik. Még pofoznak? Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda. Én, mondta Bahumír, a nyeregjavító, egyszer éjszaka láttam az égen Allah unoka öcsét, zöld lovon. A sokkal nagyobb csoda volt, mint hogy a rumi katonák pofoznak. Ilyen eset már máskor is előfordult. Szerintem még velem is. Ez mégiscsak őrület? Nem értették. Ennyi méreg, és ezek megitták. Széttörték az üres hordót is, és még mozdítják a kezüket. Nem is lomhán, és nem is gyöngé. Hajnalban, amikor az öreg már személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megdöglött, mint akit villám sújtott.
11: Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, az az Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Adtál nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú itals, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amit csak az utolsó sátánnal cimboráló Rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burdusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduínok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és Marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakú Schmidt. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van.
12: Másnap, pihenten és jól ellátva a szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt.
11: Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis.
12: Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé.
13: Hogy ott mi volt?
12: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebírhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
13: Tisztára őrült.
12: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
11: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni!
12: Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
11: Haj, mit csinálnak itt maguk? Kérdezi a karszalagos katonáktól.
13: Látja, ha van szeme? Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk?
14: Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
15: Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik. Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen? Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
14: Na tessék!
15: Sejthette volna. Ez a suhanc képű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
14: Gorcsev egyre gorombába csendőrrel.
15: Ahelyett, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát. A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón. A csendőr nagyon ideges. Hát én már sok mindent hallottam életemben. Mondja csak, öregem. Nős maga? Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé. Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabumirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kiveszényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott sapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia vörös keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán Sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezénszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik síttalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a síttalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni,
16: mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk.
17: Úgy van, mondta Klausner.
16: Mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Korcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donáldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavukat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli dombnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való 2-es, 3-as szökevényeknek számít valamit, mert ők 2 gépfegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot 2 rosszkedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban 2 zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll, nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dobott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
18: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
17: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
18: Hát maga örökké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
17: Hát hiszi, süket vagyok. És ha igen? Úgy még hallok, mint maga.
18: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
16: sivított a paprika orrú.
18: Maga azt hiszi, hogy félek?
17: Most még adok, de máskor ne kérjen.
16: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
17: Fegyverbe!
16: Kik jönnek?
17: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
16: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Szvetozárral és Krajováccal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport. Az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a 2 furcsa embert,
12: és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az őrmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember Tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán 2 embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovács és Svetozár, aki ezt a nevét használta, mert blit

0: S a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így ha süketen is és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovác szavú kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését. Rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van? Nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzódultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vállat vont. Az ilyesmire minek felelni? Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött. A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebiren át szökevényeket nem látott. Halló, halló! A szökevényeknek nyoma vezett. De hogyan vezet nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját. Trovasek növeszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkúzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek. Te honnan szöktél? Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás. Gorcsev gondolkozott. Honnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni. Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam. Gorcsev körülnézett. Sábát kereste. Ide hallgass. A törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel. Miért? Nem tetszik nekem. Azt mondja, a Assir Marutból jött. Nem igaz. Hát onnan ember nem ér ide. Na látod. De hát karavántól szökött? Lehetetlen. A Szahara most tilos karavánok számára. Ezt repülőgépen letették valahol. Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit? Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat. Értelek, felelt Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét. Most hirtelen feltűnt Benghuz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek. És szája szélé lógott a cigarettája. Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltaképpen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek. Ő is az.
1: Hallom, mondta, hogy egy beteg is van köztetek, aki kordélyon követi a csapatot.

Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyet-mást, amihez az európaiak nem értenek. Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev. Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet-mást, amit te nem. Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos. Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen. Én a nevét nem tudakolom senkinek. A betegnek sokféle neve van. Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred, de semmi esetre se tudakol tőle. A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment. Kötözködés volt? Kérdezte Sába. Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev. Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban. De mit akarsz ott az Atlasznál? Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hófötte, Cizntiszka alatt. Itt a Hamadaszi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló. Mit mesélsz annyit? Már láttuk a kaszbát, mondta Schmidt. Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk. Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába? Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés. Vagy beenged, vagy elfoglaljuk. Nem probléma. És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt. A Szaharából jelentik. Ilyet még nem pipált a világ. A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában. Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket. Halló, halló, figyelem! A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna. A Szaharából jelentik. Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhibóázist. Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal. Halló, halló! A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, te jelentse a legközelebbi erődben.
Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik. A Szaharában jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet. A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokból áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr, továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensuf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés. Halló, halló, figyelem! A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt. A Szaharából jelentik. Mit? Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Korcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt. Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte. Abu Ben Igbár. Hallgass meg, Abu Ben Igbár. Ha felmégy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene. Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben. Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna. Itt a nyugta, aláírok vagy 10-et. Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az Atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra? Muherzin, utána Jofel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bagyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol 2 napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. 2 ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy 100 rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a 100-at, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a 100 erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Inszallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással.
nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Inszállákba, ahol az öccse egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt fárasztó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon, és sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek két hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogyha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhitiszt, és egy másik, magas, vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertetőjele. Így aztán egyszerű a rejtély nyitja, hogy a malburtáján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az atlaszon, Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Inszállaknál is délebre fekvő Lugír főnök két hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyet gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a rumi kutya urakat. Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért. Nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének két hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, két kezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csátó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva leghosszabb átlójánál a teljes szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menet teljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy, aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elbetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később 4 szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz-hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona,
hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz kút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre, fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sok szurony acélja, és láthatja, mint fél méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott Rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Na hát ez igazán szellemes.
1: Akkor beszéljünk az elefántról. Ez az egyetlen eléggé jelentős állat, amelyről napjainkban veszélytelenül lehet csevegni.
0: Ugyan, kedves Dükló, ezt a szellemességet már az akadémián is elmondta. Inkább hallgassuk meg Depinyi asszonyt, aki érdekes híreket hallott az olasz operatársulatról.
2: Azt vélem, hogy színházi pletykákról egy színésznőnél nincs illetékesebb. Tehát, kedves Kínó kisasszony, önt illetné a szó.
1: Hitemre, asszonyom, igaza van, de mint kitűnő előadó és mint házi asszony is megérdemli, hogy minden figyelmünkkel önt tiszteljük.
2: Ami napjainkban érdeklődésre tarthat számot, csupán egy érdekes döntés. Lorette, Odino és Clerval urak, valamint Deschamps és Nestel kisasszonyok átkerültek a királytársulatának állandó tagjai sorába, és húsvétig az opera komikkal kötött szerződésük szerinti fizetést kapják.
3: Ez is csak azért, hogy engem bosszantsanak. Ez is ellenségeim nyilvánvaló műve.
0: De kedves Russzó, már megint kezdi. Jól tudja, hogy önt senki sem akarja bántani. Az ilyesmi inkább a véletlenek szerencsétlen egybeesése.
3: Könyvem késedelmes megjelentetése is nyilván csak a véletlen műve. De szívem túlságosan fogékony más érzelmek iránt sem, hogy a közvélemény erősen hathasson rá.
1: Így van, kedves barátom, és engedje emlékeztetnem legutóbbi összejövetelünk öntett ígéretére.
2: Igaz is, Russzó úr. Ön azt ígérte, hogy ma megtudjuk véleményét a nevelésről.
4: Egy délután Russzóval. Rádiójáték.
3: Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha e körben elmondom a nevelésről vallott gondolataimat. Úgy vélem, hogy a közönség figyelmét rá kell irányítani erre a tárgyra. És ha eszméim történetesen hibások, másokban viszont helyes eszméket ébresztek, időm nem veszett teljességgel kárba.
0: Most, hogy testünket bővében elláttuk táplálékkal, nem lehet akadálya, hogy a szellem terített asztalához üljünk. Kezdjük ott, hogy megszülettünk. Mert ugye nem ismerjük a gyermekkort. Minél messzebbre megyünk a rá vonatkozó hamis eszmék nyomán, annál jobban eltévedünk.
3: Gyengének születünk, erőre van szükségünk, nyilván erre céloz, kedves Kína a kisasszony. Mindennek hiával születünk, segítségre van szükségünk. Ostobának születünk, ítélő képességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, és amire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk.
1: Ezt a nevelést a természettől, az emberektől vagy a dolgoktól kapjuk, nem de?
3: Így igaz, Monsieur Duclos. Képességeink és szerveink belső kifejlesztése a természet adta nevelés. E kifejlesztés felhasználása, amelyre megtanítanak, az emberek adta nevelés. Saját szerzett tapasztalatunk pedig a dolgok adta nevelés. Csak hogy a legbölcsebbek figyelme arra irányul, amit a felnőtteknek kell tudniok, és nem veszik tekintetbe, hogy mi az, amit a gyermekek megtanulni képesek. Mindig a kész embert látják a gyermekben, és nem gondolnak rá, hogy micsoda ő, mielőtt felnőtté válnék.
2: Vagyis ön szerint e háromfajta tanító formál mindannyiunkat. De ki a jó tanítvány?
3: Akiben a különböző leckék keresztezik egymást, rosszul nevelt tanítvány. Soha sem lesz összhangban önmagával. Vagyis a jó tanítvány egyedül az, akiben mindenik lecke egybevág, és ugyanazokra a célokra irányul. Megy a maga célja felé, és él következetesen.
1: De a nevelés művészet, és így csak nem lehetetlen, hogy mindenkor sikerüljön, mert a sikerhez szükséges együttműködés nem függ senkitől sem, csupán a szerencsétől. Legutóbb elfogadtuk megállapítását, mely szerint a természetes ember teljesen önmagáé. A társadalom embere csak tört egység, melynek értékét az egészhez való viszonya szabja meg.
3: Folytassuk ennél a gondolatnál. És vegyük például a lakedaimoni pedelétést, aki felvételre ajánlkozik a 300-ak tanácsába. Visszautasítják. Ragyogó arccal tér haza, amiért 300 férfi akadt Spártában, aki különbő nála. Feltételezem, hogy ez a megnyilatkozás őszinte volt, és minden okunk megvan rá, hogy annak tartsuk.
0: Talán időzünk egy kicsit még a gyerekeknél. Érdekelne a véleménye a nevelés alapjáról, az egyén formálásának kezdetéről.
3: Az emberek többsége csak arra gondol, hogy épségben tartsa gyermekét, de ez nem elég. Meg kell tanítani neki, hogy magát tartsa épségben, ha felnő, hogy elviselje a sors csapásait, hogy szembe tudjon nézni a bőséggel és a nyomorral, s hogyha kell, meg tudjon élni Izland jégmezőin vagy Málta forró sziklájn egyaránt. Tételezzünk fel egy képzeletbeli növendéket, nevezzük Emilnek. Határozzuk meg életkorát, egészségét, ismereteit és mindama képességeit, melyek a reál vonatkozó nevelési munkámhoz illenek. És aztán irányítom nevelését születése pillanatától egészen addig a pillanatig, amikor már kész emberré lett, és nincs többé szüksége más vezetőre, csak önmagára.
1: Ez a módszer hasznosnak tűnik arra, hogy visszatartson a fantazmagóriákba tévedéstől. Mihelyt eltér ugyanis a szokásos gyakorlattól, elegendő, ha egyszerűen kipróbálja növendékén a sajátját, és tüstént érezni fogja, illetve érezzük majd mi helyette, vajon követi-e a gyermekkor haladását és az emberi szív természetes menetét.
2: De hiszen Russo úr azt már kifejtette, hogy együtt születünk a tanulás képességével, de nem tudunk és nem ismerünk semmit. Hogy az újszülött gyermek mozdulatai és kiáltásai tisztára gépies megnyilatkozások, sem ismeret, sem akarat nem áll mögötte.
0: Feltételezéseinkben odáig jutottunk, hogy például egy gyermeknek már születésekor megvan a felnőttéhez hasonló termete és erejes, hogy úgy szólván teljes fegyverzetben lépett ki anya méhéből, akár csak Pallas, Jupiter agyából. Ez a gyermekember tökéletes hülye lenne, akarat nélküli báb, mozdulatlan és úgy szólván érzéketlen szobor. Nem látna semmit, nem hallana és nem ismerne fel senki.
1: És ez a hirtelen készült ember még a lábára sem tudna állni.
3: Pontosan. Az ember nevelése születésekor kezdődik. Még beszélni sem tud, még nem is hall, már is tanul. Például, ha Emil látja, hogy mások hozzányúlnak az állatokhoz, végül ő maga is hozzányúl.
2: Engedje emlékeztetni, mikor azt mondta, a gyermek csak azért rossz, mert gyenge. Tegyétek erőssé, azonnal jó lesz.
3: Az ész maga megtanít bennünket a jó és a rossz felismerésére. A lelki ismeret, amely megszeretteti velünk az egyiket és meggyűlölteti a másikat. Noha független az észtől, nélküle nem képes kifejlődni. Az értelem kialakulásának kora előtt úgy teszünk jót és rosszat, hogy nem is ismerjük.
1: Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a gyermek ki akar forgatni rendjéből mindent, amit lát. Tör, zúz, mindent, ami a keze ügyébe akad. Megmarkolja a madarat, mint egy darab követ, és megfojtja anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. De miért van ez?
3: Miért van ez? A filozófia tüsténnek találja okát a természetes bűnökben. A gőg, az uralkodási vágy, a hiúság, az emberi gonoszság és hozzátehetné saját gyengeségének érzése arra ösztökéli a gyermeket, hogy erőszakosságokra vetemedjék, és hogy önmaga előtt bizonyítsa a maga hatalmát.
0: És arról mint vélekedik, hogy a gyermek, amikor beszélni kezd, már kevesebbet sír?
3: Természetes ez a haladás, hiszen az egyik nyelv helyébe egy másik lépett. Mihelyt meg tudja mondani szavakkal, hogy mi a baja, miért mondaná sírással? Ha csak fájdalma, nem túlságosan heves ahhoz, hogy szavakkal kifejezhető legyen. Ha mégsem hagy fel a sírással, akkor a körülötte levők a hibások. Mihelyt Emil egyszer kimondta, hogy fáj, akkor már csak igen heves fájdalmak kényszeríthetik sírásra.
2: Kedves Russo, hadd idézzem egyik mondását, mely szerint egyedül azt cselekszik a maga akarata szerint, akinek nincs rá szüksége, hogy más karjával toldja meg a magáét. Ebből nyilvánvaló, hogy a legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság.
3: Igen.
2: Vagyis, ha jól értem önt, azt mondja, hogy az igazán szabad ember csak azt akarja, amire képes, és azt teszi, ami neki tetszik.
3: Pontosan így, asszonyom. Ez az én alapvető életelvem. Nem kell más tenni tehát, mint alkalmazni a gyermekkorra, s a nevelés valamennyi szabálya levezethető belőle. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermeknek éreznie kell gyengeségét, de nem szabad szenvednie tőle. Csak szükségletei miatt alárendeltje a többieknek, valamint azért, mert a többiek jobban látják, mint ő, hogy mi a hasznos neki, s hogy mi az, ami használhat, s mi az, ami árthat fennmaradásának. Senkinek, még az apának sincs joga, hogy olyat parancsoljon a gyermeknek, ami semmire sem jó neki.
1: Ön szerint az egyetlen nevelési eszköz, amely célra vezethet, a jól szabályozott szabadság. Pontosabban, hogy ne ártsuk magunkat a gyermek nevelésébe, ha nem tudjuk őt egyedül a lehetséges és a lehetetlen törvényeivel oda vezetni, hová akarjuk?
3: Igen.
1: Ó.
3: Határozzunk úgy, hogy Emilt falun neveljük fel. Távol a városok fekete erkölcseitől, amelyeket a rájuk rakott máz csábítóvá és ragályossá tesz a számára. A rossz, amelyet a gyermek lát, kevésbé rontja meg, mint az, amit tanítanak neki.
2: Mennyire igaza van?
3: Minden életkornak, de főként az övének jellemző vonása, hogy alkotni akar. Utánozni, termelni, jelét adni a hatalomnak és a tevékenységnek. Elég neki, ha egyszer lát felásni egy kertet, vetni, kikelni, nőni a zöldségeket, s már is kertészkedni akar maga is. Tehát én felásom Emil helyett a kertet, addig is, amíg karja megerősödik. Ő birtokba veszi azzal, hogy odaplántál egy babszemet. Minden nap megöntözzük a palántákat, örömújjongással szemléljük növekedésüket. Növelem ezt az örömet, amikor megmondom neki, ez a tiéd, te hozzád tartozik. Értem. Miközben megmagyarázom, egyben a hovatartozás kifejezését éreztetem vele, hogy ő ebbe belevitte idejét, munkáját, fáradozását, sőt személyét is. Egy szép napon sietve jön kezében az öntözőkanna, de ó, micsoda szívettépő látvány, kiszaggatva hever az egész bab, az egész föld összehányva, még a környéke is felismerhetetlen. Kutatunk, tudakozódunk, vizsgálatot indítunk, végül felfedezzük, hogy a kertész követte el a dolgot. Oda hívjuk, elmondjuk panaszunkat, de aztán szépen hoppon maradunk. A kertész, nevezzük Robertnek, mihelyt megtudja panaszunk okát, elkezd még hangosabban panaszkodni.
5: Hogyan, uraim? Hát maguk rontották el így a munkámat? Ide én máltai dinnyét ültettem, magvait úgy kaptam, mint valami kincset. De maguk odaültették szerencsétlen babjukat, és ezzel tönkretették a már teljesen kikelt dinnyéimet. Soha nem tudom pótolni. Helyrehozhatatlan kárt okoztak nekem.
3: Elnézést kérünk, szegény Robertem. Maga ebbe fektette munkáját, fáradozását, belátom, helytelenül cselekedtünk, amikor tönkretettük művét. De majd hozatunk másik máltai magvakat, és ezentúl csak akkor fogjuk a földet megmunkálni, ha tudjuk, hogy előttünk senkinek a keze sem jártott.
5: Akkor, uraim, nyugodtan pihenhetnek, mert most aztán parlagon heverő föld alig ha akad. Én azon a földön dolgozom, melyet apám javított fel, és ugyanezt teszi mindenki a maga jussával.
6: Robert úr! Akkor gyakran előfordul, hogy a dinnyem a kárba vész?
5: Engedelmével, ifjú uram, csak hogy nem akadám mindig olyan szeleburdi fiatal úr, mint maga. Senki sem nyúl a szomszédja kertjéhez. Mindenki tiszteletben tartja a másik munkáját, hogy a magáé biztonságban legyen.
6: De nekem nincs kertem.
5: Mit bánom én? Ha az enyémet tönkreteszi, nem engedem többé sétálni benne, mert bizony láthatja, nem akarom, hogy kárba vesszen a fáradtságom.
3: Talán köthetnénk valami egyességet. Átengedne kis barátomnak meg nekem egy zugot a kertjében, hogy megműveljük, azzal a feltétellel, hogy a termés fele az öné lesz.
5: Átengedem én feltétel nélkül is. De úgy vigyázzanak, hogy kiásom a babjukat, ha hozzányúlnak az én dinnyémhez.
0: Ez nagyon érdekes.
3: Íve egy sikeres helyzet. Példa, hogy így módon is beolthatók a gyermekbe az alapvető fogalmak. Esetünkben a tulajdon eszméje vezethető vissza arra a jogra, melyet munkájával szerez az első foglaló.
0: Tehát tiszteljük a gyermekkort.
3: És korán se siessünk ítélni róla, se kedvezően, se kedvezőtlenül. Engedjük, hadd fejtse ki bőséges hatását a természet, mielőtt beleártanánk magunkat, s helyette cselekednénk. A rosszul oktatott gyermek messzebb van a bölcsességtől, mint az, akit egyáltalán nem tanítottak. Ne nézzük aggodalommal őt, vélve, hogy tétlenül emészti fel zsenge éveit. Hogyan? Hát az, ha valaki boldog, ha ugrándozik, játszik, futkos egész nap, semmi az. Soha életében nem lesz ennyi elfoglaltság.
2: Kedves Russzó, a váratlan eseményekkel való megismertetés módszereiről hogyan vélekedik?
3: Fegyverezzük fel Emilünket a váratlan eshetőségek ellen. Hadd szaladgáljon reggelenként minden évszakban mezitláb a szobában, a lépcsőn, a kertben.
2: Helyes.
3: Minden helyzetben könnyed és biztos legyen a testtartása. Legyen gyakorlott a távolugrásban és a magasugrásban, a fáramászásban, a fal átmászásában.
2: Helyes, helyes.
3: Találja meg mindig egyensúlyát. Minden mozdulata és taglejtése a súlypont törvényeihez igazodjék. Jóval azelőtt, hogy az illetéktelen statika megmagyarázná neki.
7: És hogyan tanítaná meg Emil például a kitartás? Ha ő lusta és nem törődöm.
2: És tételezzük föl, hogy a gyermek nem tudni hogyan, de elhitette magával, hogy az ő rangja Bélinek, semmit sem kell tennie, sem tudnia.
0: Igen. Igen.
2: Véli, hogy helyzete pótol számára kart, lábszárat, mindenféle érdemet.
3: Legelébb is. Jogaim közül száműzném a buzdító beszédeket, az ígéreteket, a fenyegetéseket, a vetélkedést, a mindenáron való feltűnést.
0: De hát hogyan oltja bele például a futás vágyát, ha semmit sem mond neki? Hogy maga fusson előtte, gondolom, ez kevéssé biztos módszer, és kellemetlenséggel is járhatnám, de...
3: Na. Ha délutánonként Emillel sétálni mentem, zsebembe néha két süteményt tettem abból a fajtából, amelyet nagyon szeretett. Mindegyikünk megevett egyet sétaközben, és igen, elégedetten tértünk vissza. Egy szép napon Emil észrevette, hogy 3 sütemény van nálam. Még 6-ot is megbírt volna enni minden nehézség nélkül. Sietve lenyeli a magáét, és kéri tőlem a 3. Nem, mondom neki, én magam is meg tudom enni jó ízűen, vagy talán megosztozzunk rajta. De még jobban szeretném, ha az a 2 fiú ott versenyt futna érte. Oda szólítom őket, megmutatom nekik a süteményt, és közlöm velük a feltételt. Több sem kellett nekik. A süteményt egy nagy darab kőre tettük, ez volt a célpont. Kijelöltük a pályát, mi ketten pedig leültünk. Adott jelre a 2 fiú nekiindult, majd a győztes magához ragadta a süteményt, és könyörtelenül megette a legyőzött szeme láttára. Ez a mulatság többet ért, mint a sütemény megevésének élvezete. Folytattuk sétáinkat, gyakran vittünk 3 süteményt magunkkal, olykor 4 is, és időnként 1, néha 2 is hagytunk a versenyzőknek. Egyszer másszor észrevettem, hogy az én fiúcskám összerezzen, felugrik és nagyot kiált, amikor az egyik fiú már-már utolérte, vagy túlhaladta a másikat. Ránézve ezek olimpiai játékok voltak. Egy idő után bosszantotta Emilünket, hogy a szeme láttára mindig mások eszik meg a süteményeket, amelyeket ő is olyan igen megkívánt. Kezdte végre gyanítani, hogy a jó futás is jó lehet valamire, s látván, hogy neki is van 2 lába, titokban kezdett gyakorolni. Úgy tettem, mintha semmit sem látnék, de már tudtam, hogy hadicselem sikerül.
6: Tegye oda a kőre a süteményt!
3: No, nem tudtam, hogy az ilyen rangos ifjak is tudnak futni. De jól vigyázz, ha nem sikerül, nem lesz mivel kielégíteni az étvágyad.
6: Attól ne féljen, uram!
0: És persze könnyűszerrel elnyerte a díjat.
3: Mert a pályát igen rövidre szabtam, és gondosan eltávolítottam a legjobb futót. Így aztán érthető, hogy ezen első lépés sikere után könnyű volt őt edzésben tartanom. Csak hamar oly nagy kedvet kapott ehhez a gyakorlathoz, hogy részrehajlás nélkül is csak nem biztosan legyőzte versenyzőtársait a futásban, bármilyen hosszú volt is már a versenypálya.
2: Hát, ez fantasztikus. De most, ha nem utasítják vissza, íme egy kis finom sütemény és üdítő.
7: Ó, asszonyom, ez erre a legalkalmasabb pillanat.
2: Ugye?
7: És ha még netán a fekete kávé turkesztál.
0: Jaj, kedves Duclo, önnek tudnia kell, hogy Madame de Pigné szalonjában mindig minden eredeti.
2: Köszönöm.
3: Pompás ital. Mennyei élvezet. Szerencsére már nem csak a kávéházakban élvezhető, hanem...
7: Fejezze csak bátran tirázáját, hogy méltó választ adjak érveire. Tudom, hogy lebecsüli a kávéházak közönségét, de könnyen tudok ellenérvekkel szolgálni.
3: Na.
7: 1726-ban végre eljutottam Párizsba, ahová annyira vágyódtam. Akkoriban ott az irodalmárok 2 kávézóban jöttek össze. Betértem az egyikbe, a Prokopba, ahol éppen Freire és Boande hevesen védték álláspontjukat egy metafizikai vitában.
3: Tessék, Freire és Boande, uram, lám, ön is ellenségeim pártjára.
2: Barátaim, barátaim! Ha most ebbe a vitába belebonyolódunk, szegény Emilünkkel már csak nagyapaként találkozhatunk.
0: Úgy vélem én is, kedves Russzó, hogy sokkal érdekesebb, ha folytatná nevelési elveit. Emilünk, ha jól emlékszem, 10 év körüli lehetett, amikor a fekete kávét feltállalták.
3: Kicsit több, de lehet, hogy önnek is, hogy már akkor eszébe jutottak a kávézás pompás örömei. Emilünk már 13 esztendő, vagyis eljutott a gyermekkor érett szakaszáig. A gyermek ereje ebben a korban jóval gyorsabban fejlődik, mint szükségletei. A levegő és az évszakok ártalmaival könnyűszerrel szembeszáll. Növekvő melege a ruhát pótolja, étvágya a fűszereket. Az ő korában minden jó, ami tápláló. Vágya nem terjed tovább, mint ameddig a karja ér. Teljesen beír önmagával. Az én oktatásom lényege, hogy a gyermek agyába csak pontos és világos fogalmakat engedjünk behatolni.
7: Ha jól értem, ez szerint mindig a vágynak kell a figyelmet megteremteni, és abba hagyni, bármi történik is, mielőtt megunná.
3: Igen. Aha. Tanítványommal együtt rábukkanunk egy olyan tárgyra, amelynek sajátságos tulajdonsága van. Bizonyos távolságról magához vonza a vasforgácsot és egyéb vasdarabkákat. Egyik nap elmentünk a vásárra. Egy bűvész maga felé vonz egy darab kenyérrel egy vízzel telt medencében úszó viaszkacsát. Hazatérve addig beszélgetünk a vásári kacsáról, amíg fejünkbe vesszük, hogy utánozni fogjuk. Előveszünk egy jókora, erősen mágneses tűt. Beborítjuk fehér viasszal, úgyhogy a tűhegy a kacsa csőre legyen. Vízre helyezzük a kacsát, csőréhez közelítünk egy kulcsfejet, és könnyen érthető örömmel látjuk, hogy kacsánk követi a kulcsot. Szakasztott úgy, ahogyan a vásári kacsa követte a kenyérszeletet. Még aznap este visszatérünk a vásárra, előre elkészített kenyérrel zsebünkben, s mihelyt a bűvész elvégezte mutatványát, az én kis tudósom, aki már alig tudta magát gyűrtőztetni, értésére adja, hogy a mutatvány nem is nehéz, s hogy ő maga épp oly jól meg tudja csinálni. Abban a pillanatban kiveszi zsebéből a kenyeret a beléje rejtett vasdarabbal. Csak nem remegve nyújtja oda a megjelenő kacsának. És az megy utána. A gyermek felkiált és ujjong örömében. A tapsokra a meghökkent szemfényvesztő megöleli, gratulál neki és megkéri, tisztelje meg máskor is jelenlétével. Másnap reggel kopogtatnak nálunk, kinyitom az ajtót, hát a bűvész áll ott, szerényen panaszkodik viselkedésünk miatt. Mit vétett ő nekünk, hogy meg akartuk fosztani hitelétől az ő mutatványait, és hogy el akartuk venni a kenyerét. Egyébként azért jött, hogy megtanítson bennünket a nagy titokra, csupán annyit kér, ne éljünk vissza vele, és máskor legyünk tartózkodóbbak.
2: Ez a részletesen elmondott példa vélem sokkal fontosabb, mint sem látszik. Mi sok tanulság egyetlen leckében? Mennyi gyötrő következménye van a hiúság első jelentkezésének?
8: Ugye? És mennyi körülményesség?
3: Elismerem. De mindez azért van, hogy delejtű legyen a kezünkben, amely a délkört helyettesítheti.
8: Na de mire jó ez?
3: Kino, kisasszony, kérdésére annak bizonyítását kívánom illusztrálni, hogy milyen hasznos lehet egy terület megfigyelése.
8: Ja.
3: Emillel a földrajzról beszélgettünk, miközben a Montmorency-tól északra lévő erdők fekvését figyeltük meg. Másnap ismét arra sétáltunk, de eltévedtünk. Mind hiába bolyongtunk erre és amarra, és mindenütt csak fákba ütköztünk. Jól kiizzadtunk, kimerültünk, kiéheztünk, végül leültünk a földre, hogy megpihenjünk, és közben fontolóra vegyük a dolgot. Emil, akiről feltételezzük, hogy úgy nevelték, mint más gyermeket, semmit sem fontolgat, csak sír. Nem tudja, hogy Montmorency kapujánál vagyunk, amelyet csak egy egyszerű cserjés rejtel előlünk. De ez a cserjés erdő rengeteg az ő szemében, akkora embert, mint amilyen az ő termete, elfödabozott.
9: Kedves Emilem, hogy juthatunk ki innen?
10: Fogalmam sincs róla. Fáradt vagyok, éhezem. Nem bírom tovább.
9: Most nincs helyes írásnak, most az a cél, hogy kiismerjük magunkat. Nézzük csak meg zsebóránkat, hány óra van.
10: Dél van, s ma még semmit sem ettem.
9: Úgy is van. Dél van, s ma még semmit sem ettem.
10: Ó, milyen éhes lehet ön.
9: A baj ott van, hogy az ebédem nem fog ide utánam jönni.
3: Dél van. Tehát pontosan abban az órában vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency felül figyeltük az erdőt. Nos, hát ha ezúttal az erdő felül tudnánk megfigyelni Montmorency fekvését.
10: Igen ám, de tegnap szemünk előtt volt az erdő. Innen azonban nem látjuk a várost.
3: Aha, ez a bökkenő. De hát, ha nincs is szükségünk arra, hogy láthassuk, talán úgy is megtalálhatjuk a fekvését.
10: Ó, éj jó tevő!
3: Ugye úgy mondtuk tegnap, hogy az erdő...
10: Északra van Montmorency-tól.
3: Aha. Következésképpen tehát Montmorency-nak.
10: Az erdőtől délre kell lennie.
3: Van egy módunk arra, hogy délben miként találjuk meg az északot?
10: Igen, az árnyék irányáról.
3: De a déli irányt.
10: Hát azt hogyan?
3: A dél szemközt van északkal.
10: Való igaz. Tehát csak azt az irányt kell keresnünk, amelyik az árnyékkal ellentétes. Lám, erre van dél. Biztos, hogy Montmorency ezen az oldalon van. Keressük ezen az oldalon.
3: Menjünk ezen az ösvényen, az erdőn keresztül.
10: Nini, látom Montmorency-t, hiszen itt van közvetlen előttünk. Teljes egészében látható. Siessünk ebédelni! Fussunk gyorsan!
2: Mégiscsak jó valamire a csillagászat, igaz, barátaim? Ez a történet olyan, hogy regénybe kívánkozik.
3: Ó, a könyvek egyébre sem tanítanak, mint arra, hogy olyasmiről beszéljünk, amit nem tudunk. De ha már mindenáron könyvre van szükség, akkor az egyetlen, amely szerintem a legsikerültebb értekezést nyújtja a természetes nevelésről, az lesz az első könyv, melyet Emilem elolvas majd. Hosszú időn át ebből áll majd az egész könyvtára. No, de melyik hát az a csodálatos könyv?
7: Talán Arisztotelész?
0: Vagy inkább Plinius?
2: Bizonyára Buffon?
3: Nem. Robinson Crusoe. Az ő szigetén egyedül, megfosztva embertársai segítségétől, csak úgy, mint a mesterségek valamennyi szerszámától, mégis gondoskodik létfenntartásáról, épségéről, sőt, bizonyos jólétet is teremt magának. Íme az érdekes téma valamennyi életkor számára. Oly téma, melyet számtalan módon lehet kellemessé tenni a gyermeknek. Elismerem, ez az állapot nem azonos a társadalmi ember állapotával. Bizonyára Emilt sem szabad ilyen helyzetbe hozni. De azt akarom, hogy szüntelenül Robinson várával, kecskéivel, ültetvényeivel foglalkozzék. Érdekes. Tanulja meg részleteiben, nem könyvekből, hanem a dolgokból, mindazt, amit hasonló esetben tudni kell. Figyelmesen jegyezze meg hibáit és okuljon belőlük, nehogy hasonló esetben ő is ilyen hibába essék. Mert bizonyos, hogy ő is tervez egy hasonló berendezkedést, amelyben nem ismer más boldogságot, mint a szükségest és a szabadságot.
2: Milyen érdekes!
7: És mennyi érdekes tárgyra lehet így ráirányítani egy növendék figyelmét, anélkül, hogy valaha is eltávolodnánk a számára hozzáférhető valóságos és anyagi természetű kapcsolatoktól.
3: S hogy tűrnénk, hogy olyan gondolat ébredjen agyában, amelyet nem képes felfogni.
2: Ön említette a múltkor, hogy a tanító művészete abból áll, hogy soha se hagyja növendéke megfigyeléseit olyan apróságokon vesztegelni, melyek semmivel sem függenek össze. Igen.
3: Fenntartom, Madame de Pigny. És ha megengedi, még hozzátenném, hogy a társalgásokat, amelyekkel szórakoztatjuk őt, úgy kell összeválogatnunk, hogy az mindenkor idomuljon eltanult gondolkodás módjához. Vagyis mihelyt Emil tisztába jön azzal, hogy mi az élet, első gondom lesz arra tanítani, hogy vigyázzon rá. Mindez ideig nem tettem különbséget a hivatások, a rangok, a vagyonok között, és a továbbiakban is alig fogok különbséget tenni közöttük. Mert az ember minden hivatásában ugyanaz.
0: Ön is azt vallja, hogy a gazdagnak sincsen tágabb gyomra, mint a szegénynek, és nem is emészt jobban, mint ő.
3: Így igaz. Sőt, vallom, hogy a természeti szükségletek mindenütt ugyanazok, tehát kielégítésük eszközeinek is mindenütt egyenlőknek kell lennie.
2: Elfogadom, kedves Rousseau, a nézeteit, hogy mind a ma foglalkozások közül, melyek az ember fenntartására szolgálhatnak, a kézzel végzett munka visz bennünket legközelebb a természeti állapothoz.
3: Állítom, hogy valamennyi életforma közül a kézművesé a legfüggetlenebb a sorstól és az emberektől. Emil már minden paraszti munkában jártas. Velük kezdte, s hozzájuk tér vissza szüntelenül. Ezt mondom tehát neki. Ápold apáid örökségét, de ha elveszted ezt az örökséget, mit csinálsz akkor? Tanulj meg egy mesterséget.
2: Nagyon
7: mesterséget? Az én fiam? Hogy az én fiam kézműves legyen? Hová gondol, uram?
0: Vélem nagyon is jól meggondolta ezt Rousseau úr. Jobban, mint ön. Aki oda akarja juttatni, hogy semmi más ne lehessen belőle, csak lord, vagy márki, vagy herceg. És egyszer talán majd a semminél is kevesebb.
3: Én olyan rangot akarok adni Emilnek, amelyet nem veszíthet el. Rangot, mely minden időben becsületére válik.
0: Így igaz.
3: Emberi hivatásra akarom nevelni. Mert úgy szólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.
2: Tehát ön osztja azt a szemléletet, hogy nincs igazuk azoknak, akik a nőt tökéletlen férfiúnak tekintik?
3: Igen. Azonban a külső látszat mellettük szól. A házasodás koráig a két nembeli gyermekek között semmi sincsen, ami feltűnően megkülönböztetné őket. Ugyanaz az arcuk, az alakjuk, az arcszínük, a hangjuk, minden egyforma, a leány is gyermek, a fiú is az.
7: Ha megengedi, az embert általában mégsem arra teremtették, hogy mindig a gyermekkorban maradjon.
3: Valóban. Kilép belőle. A természet előírta időpontban. Ez a válságos pillanat, bárha elég rövid, hosszú időn át van rá hatással. A második születése ez. Ekkor születik az ember igazán az élet számára, s ekkor már nem idegen neki semmi emberi. A szokványos nevelés ezzel a korszakkal szokott végződni. A mi nevelésünknek ekkor kell erőteljesen megkezdődnie. Az új tervet azonban jól kell előkészíteni. Kezdjük tehát a legelején az idevágó körülmények tárgyalását.
2: Kezdjük.
3: Ha az embert kellő módon akarjuk tanulmányozni, akkor legelőbb kapcsolatait kell tanulmányoznunk. Mihelyt érezni kezdi erkölcsi lényét, már az emberekkel való kapcsolataiban kell önmagát tanulmányoznia. Ez már egész életre szóló teendője. És mihelyt érzi már, hogy más nembéli társra van szüksége, nem elszigetelt lény többé, szíve nincs már egyedül, fajával való valamennyi kapcsolat a lelkének minden vonzalma, ezzel a vonzalommal veszi kezdetét. Első szenvedélye csak hamar erjedésbe hozza a többit is.
2: Egy pillanat. Ön szerint mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan születik a gyermek?
3: Kényes kérdés, amely elég természetesen ötlik fel a gyermekekben. A legkurtább módja annak, ahogyan egy anya képzeli, hogy csendre inti, vagy ez a házas emberek titka, mondja majd neki. Tudnia kell azonban, hogy a kisgyermeket sérti ez a megvető modor, és nincs egy nyugodt pillanata sem, ami ki nem fürkészi a házas emberek titkát, és hamarosan ki is fürkészi. A képzelet téveigései változtatják bűnné minden korlátolt lény szenvedélyeit, még az angyalokéit is. Ha vannak nekik, mert minden lény természetét kellene ismerniük ahhoz, hogy megtudhassák, vajon milyen kapcsolatok felelnek meg leginkább az ő természetüknek.
0: Kedves Russo, pontokba foglalná az emberi bölcsességet, a szenvedélyek irányítását illetően?
3: Megpróbálom. Az első, érezni az ember igazi kapcsolatait a fajban, csak úgy, mint az egyedben. Másodszor. Ezen kapcsolatok szerint rendezni a léleknek minden érzését.
1: Úgy vélem, a pillanatot, mikor a gyermekben az értékek kezdenek kifejlődni, nem könnyű észrevenni, ugye?
3: Valóban. De nézzék csak Emilemet, addig az életkorig, ameddig most elvezettem, még nem érzett és nem is hazudott. Amikor nem tudta még mi az, hogy szeretni, senkinek sem mondta, nagyon szeretlek.
2: Mit kell tehát tennünk, hogy feltüzeljük a nyiladozó érzékenységet?
3: Megpróbálom három szabatos tételben összefoglalni.
0: Első tétel?
3: Ne képzelje magát olyan emberek helyébe, akik nálunk boldogabbak, hanem csak olyanokébe, akik sajnálatra méltóbbak. A derék és boldog emberek látásának varázsát nem mérgezi meg az irigység. Ő irántuk valóban érdeklődéssel viseltetünk. Nyilvánvalóan következik majd ebből, hogy utat vág magának a boldogsághoz, anélkül, hogy bárkinek is a nyomain lépkedne.
1: Második tétel?
3: Mindig csak olyan bajok miatt sajnáljunk másokat, melyek ellen úgy hisszük, magunk sem vagyunk biztonságban. Mm.
0: Vélem így azt érjük el, hogy a gyermek félénk és gyáva lesz.
3: Majd meglátjuk a harmadik tételben. Ugyanis a szánalom, melyet másnak a baja iránt érzünk, nem a baj mennyiségével arányos, hanem az érzéssel. A szerencsétlen embert csak annyiban sajnáljuk, amennyiben sajnálatra méltónak tartjuk.
2: Bocsásson meg, de mostanság gyakran panaszkodnak a tanítók, hogy a fiatalságot fegyelmezhetetlenné teszi korának heve.
3: Lehetséges, de akkor ez az ő hibájuk, mert az ifjúi tűz korán sem akadálya a nevelésnek, sőt, éppen általa válik teljessé és fejeződik be. Ennek segítségével nyerhetnek hatalmat a fiatalok szíve fölött, amikor már ők sem gyengébbek nálunk. Mikor már sokat elmélkedtek a saját érzéseikről és a másokban észleltekről, csak akkor lesznek képesek odajutni, hogy általánosíthassanak, s hogy egyéni vonzalmaikat oly vonzalmakhoz fűzzék, melyek fajtájával azonosíthatják magukat. Mostanáig az én emilem csak önmagára volt tekintettel. Íme az első tekintet, melyet embertársaira vett, most arra készteti, hogy összehasonlítsa magát ővelük. Ha vezetőjéül szegődünk ebben a kutatásban, akkor miután megmutattuk neki az embereket az egész fajtára közösen jellemző életkörülmények között, most úgy kell megmutatnunk őket, ahogyan különböznek egymástól. Végül aztán elérkezik a természet igazi pillanata, mert el kell, hogy érkezzék. Ha a jelek alapján, melyekről az előbb beszéltem, megérezzük ezt, tüstént hagyjunk fel a tanítványunkkal való beszélgetésben a régi hanggal, mert még mindig a tanítványunk ugyan, de már nem a növendékünk. Barátunkká vált, emberré lett, tehát ezentúl emberként kezeljük.
0: Nem, hát ezt nem pontosan értem. Akkor kell lemondani a tekintélyről, amikor a legnagyobb szükség van rá. Akkor hagyjuk magára a serdülő gyermeket, amikor legkevésbé tudja vezetni magát, és a legnagyobb lépéseket követi el. Lemondjak jogaimról akkor, amikor a leginkább szükséges, hogy éljek ezekkel.
3: Ezt én nem mondtam. De eddig a pillanatig csak erőszakkal vagy ravassággal értünk el valamit.
0: Igen.
3: A tekintélyt, a parancsoló törvényt Emil még nem ismerte. Most már az ész, a barátság, a hála, a szeretet ezerféle kapcsán olyan hangon beszélhetünk, melyet Emil nem fog félreismerni. Ki kell fejteni előtte a természet törvényeit a maguk teljes igazában. Mutassuk meg neki a testi és lelki betegségekben rejlő büntetést, melyet ugyanezen törvények kiszabnak azokra, akik a törvényeket áthágják. Amid ön a nemzés felfoghatatlan rejtelméről beszélünk neki, kapcsoljuk hozzá a vonzalom eszméjéhez.
0: Gondolja?
3: Tárjunk elébe igaz képet a kicsapongás borzalmairól, a butító eltompultságról, mely azt követi. Az ellenállhatatlan lejtőről, amelyen keresztül az első mértéktelenség az összes többihez vezet, és végül romlás.

0: Fiatalember, te túl könnyedén veszed a súlyos fogadalmakat, pedig legelőször ismerni kellene őket, hogy jogod legyen megtenni. Az érzékek dühötten rántják magukkal a hozzád hasonlókat a bűnök örvényébe, ahová a gyönyör csalogat. Úgy ne jár, mint Ulisszesz, akit a szirének dala tűzbe hozott, s aki oda kiáltott társaihoz, hogy oldják le láncait, mert a kéi varázsa magával ragadta. Te is szeretnéd majd széttörni láncaidat, melyek fogva tartanak. Panaszaiddal fogsz zaklatni engem, zsarnokságomat fogod szememre vetni.
1: Bizonyosan nem lesz rám panasza. Kérem, barátom, szépen kérem, vezessen tovább. Adjon példát, hogy igaz emberré váljak, hogy becsülhessem magam.
0: Sokkal keményebb igát kényszerítesz rám, mint amilyent magad viselsz. Szállj rá időt, és adj nekem is, hogy gondolkozzam rajta. És tudd meg, hogy minél nehezebben ígér valaki, annál hűségesebben tartja meg ígéretét.
1: De hisz ön tanított arra, hogy ne mindig magányosan éljek. És mint a társadalom tagja, feladataimat is teljesítenem kell. Ha arra születtem, hogy emberek között éljek, meg kell őket ismernem.
0: Már ismered az embert általánosságban. Hátra van, hogy megismerjed az egyéneket. Szívednek társnőre van szüksége. Menjünk, keressük meg azt, aki neked megfelel. Lehet, hogy nem egy könnyen fogjuk megtalálni. Az igazi érték mindig ritka.
2: Remek fordulat. Mondhatom önnek. Most már nincs más hátra, mint hogy növendékét bevezesse a társaságba, igaz?
0: Látják, ezért mindent megtettem. Amit ő lefestettem előtte azt a barátnőt, akit neki szántam, akit majd meg kell szeretnie. Vajon olyan irányban befolyásolhatom-e érzelmeit, hogy az illetőt keresni fogja, vagy menekül tőle? Hölgyének fogyatékosságait úgy válogatom meg, hogy azok kedvére valók legyenek, hogy tessenek neki, és hogy az ő hibáinak megjavítására szolgáljanak. Sőt, a hölgynek még nevet is adok. Emil, ismerd meg Zsófiát, jövendőbeli barátnődet. Készülj tehát, itt hagyjuk Párizst.
3: Isten veled, Párizs, te híres város, zaj, füst, sárvárosa, ahol az asszonyok nem hisznek már a becsületben, sem a férfiak az erényben. Párizs, Isten veled! Mi a szerelmet, a boldogságot és az ártatlanságot keressük. Tehát sohasem lehetünk elég távol tőled.
0: Eljutottunk az ifjúság utolsó felvonásához, de még nem tartunk a végkifejletnél. A nemek egyesülésében mindegyik fél egyaránt tör a közös célra, de nem ugyanazon a módon. A nők váltig azon sopánkodnak, hogy mi egyenesen hiú és kacérlényekké neveljük őket. Vajon az következik-e ebből, hogy a leányt tudatlanságban kell nevelni, és hogy pusztán a háztartás ellátására kell szorítani? Vajon a férfiú szolgálójává tegye élettársát? Valóságos automatát csináljon-e belőle? Kétségtelenül nem. A természet azt akarja, hogy a nők gondolkozzanak, ítéljenek, szeressenek, ismeretekre tegyenek szert, ápolják szellemüket épp úgy, mint külsejüket. Sok dolgot kell megtanulniok, de csupán olyan dolgokat, amelyeket illik tudni.
4: Azt hiszem, éppen ön mondta, kedves Russzó, hogy a nők túlságos elpuhultságával kezdődik a férfiaké is.
0: Vallom ma is. A nők ne legyenek erősek, mint a férfiak, hanem a férfiakért legyenek erősek. Azaz, hogy azok a férfiak, akiknek majd életet adnak, ugyancsak erősek legyenek.
5: Ja, a spártai leányok épp úgy gyakorolták magukat a katonai játékokban, mint a fiúk. Nem azért, hogy hadakozzanak, hanem, hogy egyszer majd a fáradalmak elviselésére alkalmas gyerekeket szüljenek.
0: Én ezt egyáltalán nem helyeslem. Úgy vélem azonban, hogy a görög nevelés ebben a tekintetben nagyjából igen észszerű volt. Vallották többek között ugyanis, hogy az ember ragyogóvá teheti magát díszes öltözeteivel, de tetszeni csak a személyével tud.
2: Véleményem szerint is az igazi tetszeni vágyás lehetni a választékos, de sohasem pompázó. Ahogy például Juno is pompásabban öltözködött, mint Vénusz. Nem tudtad széppé tenni, tehát gazdaggá tetted, mondotta Apellész egy rossz festőnek, aki Helénát cicomáktól túlterhelten festette. De helyese, ha a szigorú nevelők azt akarják, hogy a lányokat ne tanítsák se énekre, se táncra, se semmiféle más kellemes művészetre.
0: Ezt én is nevetségesnek találom, hát kit tanítsunk mindezekre? A fiúkat?
2: Nem.
0: A férfiakat illeti meg, vagy a nőket, hogy ez a tehetségük meglegyen?
4: Illetni senkit sem illet meg. A világi dalok mindnek annyi bűn, a tánc az ördög találmány.
0: Ó, a fiatal lánynak ne legyen tehát más szórakozása, mint a munkája.

0: meg az imádsága, mi fura szórakozás egy ifjú gyermeknek. Véleményem szerint a fiatal lánynak nem úgy kell élnie, mint a nagyanyjának. Élveznie kell az életkorával járó minden ártatlan örömet. Nagyon is hamar eljön majd az idő, amikor megállapodottnak kell lennie, és komoly magatartást kell felvennie.
1: Bizony.
0: A nőknek hajlékony nyelv adatott, korábban kezdenek beszélni, könnyedebben és kellemesebben szólnak, mint a férfiak. Azzal is vádolják őket, hogy többet beszélnek a férfiaknál.
1: Ennek így is kell lennie. A férfi azt mondja, amit tud. A nő azt, ami neki tetszik. Beszédünknek nem kell, hogy más közös formája legyen, mint az igazság.
0: Igaza. Amit most mondani fogok, bizonyos félelemmel fejtem ki, mert attól tartok, hogy esetleg előítéletet találok megfigyelés számba venni.
1: Nos?
0: Állítom, hogy az erény nem kevésbé válik javára a szerelemnek, mint a természet egyéb jogainak, és hogy általuk a szeretők tekintélye nem kevésbé jut nyereséghez, mint a feleségeké és az anyáké.
2: Én azon a véleményem vagyok, hogy lelkesedés nélkül nincsen igazi szerelem. Vajon mitől lobbanjanak lángra azok a szerelmesek, akik abban a lényben, akit szeretnek, nem látnak más egyebet, mint érzéki gyönyöreik tárgyát? Nem, a lélek nem ilyen módon jön tűzbe, és nem így engedi át magát annak a fenkölt elragadtatásnak, amely a szerelmesek önkívületét, szenvedélyük varázsát alkotja.
3: Ehhez hozzátenném, hogy igen? A szerelemben minden úgyis csak illúzió, de valódiak azok az érzések, melyeket fellobbant bennünk az igazi szépség iránt, amit ő megszeretteti velünk.
0: Pompás! Lám, Zsófia is ebben a szellemben nevelkedett. Több gonddal, mint fáradtsággal. Jó hajlamokkal született, jó természetű. Szíve igen érzékeny, és ez a rendkívüli érzékenység néha olyan élénkké teszi képzeletét, hogy nehéz azt mérsékelni.
1: Akkor javasolom, hogy adja át Emilünknek az ő Zsófiáját.
0: Helyes. Térjünk vissza a kirándulásunkhoz.
2: Ó, én jó Emilem, szeress, és akkor én is szeretlek téged. Mielőtt birtokolnál, élvesd sokáig egyszerre a szerelmet és az ártatlanságot.
0: Innen már gyorsan peregtek az események, a látogatások sűrűn ismétlődtek, a beszélgetések fiataljaink közt gyakoribbá váltak, Emil mámorba esett a szerelemtől, s már-már azt hitte kezében tartja boldogságát. Határozott vallomást azonban nem kap Zsófiától.
2: Hittemre Emil ismeri szüleimet, és mint tapasztalja, ők is kedvelik önt.
4: Semmi kétségem e felől, de Zsófia tudja, hogy egyedül ön az, ki boldoggá tehet.
2: Ha úgy tetszik önnek, hát szóljon érzelméről szüleimnek. Ne hagyja, hogy szavai nyomán csak piruljon.
4: Zsófi.
2: Kérem.
4: Igaza van. Engedelmével még ma felkeresem szüleit, s parancsuk szerint cselekszem. Vélem, hogy nem ellenzik vágyaink beteljesülését.
0: Emil tudomásomra hozza beszélgetésüket. Én beszélek az ő nevében, sőt a jelenlétében. Mi meglepetés számára, amikor megtudja, hogy Zsófia csak maga magától függ. És ahhoz, hogy Emilt boldoggá tehesse, nem kell más, mint saját akarata. Kezdi nem érteni Zsófia magatartását. Bizalma csökken, aggódik. Úgy látja, távolabb még a cél, mint gondolta.
4: Mit kell tenni?
0: Hogy mit kell tenni? El kell hagynod Zsófiát.
4: Mit mond? Elhagyni Zsófiát, elhagyni őt. Megcsalni, árulónak lenni, gazembernek, hitszegő.
0: Figyelj rám, barátom, az érzéki boldogság mulandó. Ha az állapot, amely boldoggá tesz bennünket, szüntelenül tartana, az általa okozott élvezetet megszoknánk, s éppen ez fosztana meg ízétől. Ha semmi sem változik is odakün, a szív azért megváltozik. Vagy a boldogság hagy el bennünket, vagy mi hagyjuk el a boldogságot.
4: Nálam soha. Soha.
0: Nőül akarod venni Zsófiát, holott még 5 hónapja sincs, hogy ismered. Nőül akarod venni, de nem azért, mert illik hozzád, hanem mert tetszik neked. Mintha a szerelem sohasem tévedne annak megítélésében, vajon egymáshoz illenek-e a társak. És mintha azok, akik kölcsönös szerelemmel kezdték, sohasem végeznék kölcsönös gyűlölettel. Zsófia még 18 éves sincs, s te alig múltál 22. A szerelem életkora ez, de nem a házasságé. Micsoda családapa és micsoda családanya. Ahhoz, hogy gyermekeket tudjatok nevelni, várjatok legalább addig, amíg magatok nem lesznek már gyermekek.
1: Remek gondolat.
3: Így van.
0: No, végre látom, mint kél fel Emil legbűvösebb napja, mely számomra a legboldogabb napot jelenti. Gondoskodásomat siker koronázza, s kezdem is élvezni gyümölcseit. A méltó párt széttéphetetlen lánc egyesíti. Szájuk kimondja, szívük pedig megerősíti az esküvéseket, melyek nem lesznek hiába valók. Íme házastársak. Amidőn az esküvőről visszatérnek, valósággal vezetni kell őket. Nem tudják, hol vannak, hova mennek, mi történik velük, körülöttük. Nem hallanak semmit, csak zavaros szavakkal felelnek. Mámoros szemük a semmiben néz.
3: Ó, elragadtatás!
1: Ó, emberi gyengeség!
0: A boldogság érzése eltapossa az embert, mert nem elég erős ahhoz, hogy elviselje.
2: Nem gondolt még arra, hogyha a boldog szerelmet meg lehetne hosszabbítani a házasságban. A földi paradicsom lenne osztály részünk.
0: De, kisasszony, önnek bevallom, elég gyakran. De mindmáig ez a földi paradicsom még sohasem fordult elő. Ám ha a dolog nem teljesen lehetetlen is, Emil és Zsófia bizony méltóak, hogy olyan példát adjanak, amilyent senkitől sem kaphattak, és amelyet kevés házaspár tudna utánozni.
1: Ha felkérjük, megjelölné számunkra azt az egy módot, mely ön szerint az egyedüli lehetséges.
0: Egyszerű és könnyű ez a recept. Abban áll, hogy továbbra is szeretőknek kell lenniük, miközben házastársak maradnak. A kötelékbejet túlságosan össze akarunk húzni, elszakad. Íme ez történik a házassági kötelékkel, ha nagyobb erővel akarjuk összevonni, mint amennyire szüksége van. A hűség, mely a házastársaktól megkívánható, a legszentebb valamennyi jog közül. A hatalom azonban, melyet mindkét fél ráruház, hogy társa felett gyakorolja, túlságosan nagy. A kényszer és a szerelem alig férnek meg egymással, hiszen a gyönyört senkire sem lehet ráparancsolni. Ha tehát Emil magatartásával hosszasan a felesége kedvese akar lenni, és kívánja, hogy Zsófia mindvégig úrnője, és egyszer s mind a maga úrnője maradjon, akkor legyen boldog, de tisztelettudó, szerelmes.
3: Bravo!
1: Nevelési elvei elkápláztatóak.
0: Emil néhány hónap múlva egy reggel szobámba lép, és miután megölel, így szól hozzám.
4: Mesterem, kívánjon szerencsét növendékének, aki remélhetőleg nem sokára abban a dicsőségben részesül, hogy apa lesz. Hú, mekkora gondok terhelik majd buzgalmunkat. És mi nagy szükségünk lesz most önre. Ne adja Isten, hogy önnel neveltessem fiamat, miután felnevelte az atyát. Ne adja Isten, hogy így szent és így édes kötelességet valaha is más teljesítsen, mint én. Még ha épp oly jól választanám meg az illetőt, ahogy az én számomra megválasztották. Ám maradjon ön a fiatal emberek mestere. Adja nekünk továbbra is tanácsait, vezessen bennünket, és mi tanulékonyak leszünk. Szükségem lesz önre, míg csak élek. Nagyobb szükségem van-e pillanattól önre, mint valaha, most, hogy férfiúi tennivalóim veszik kezdetüket. Ön teljesítette a maga feladatát. Úgy vezessen, hogy utánozhassam.
5: Elhangzott egy délután Russzóval. Rádiójáték. A szereposztása következő volt. Jean-Jacques Rousseau, filozófus, Mádi Szabó Gábor. Madame de Pigny, írónő, Kállai Ilona. Mademoiselle Kino, színésznő, Bodnár Erika. Monsieur Duclos, a Francia Akadémia titkára, Márkus László. A gyermek Emil, Meixler Ildikó. Az ifjú Emil, Téri Sándor. Zsófia, Emil szerelme, Császár Angéla. Robert, a kertész, Horkai János.

0: Egy kis bort szeretnék. Öcsikémre, egy kis bort.
1: A nő szerepe. Paulo Ulirossi komédiája.
2: Figyelem!
3: Most neki kendeskény, de pár
4: ennél
3: a jobb. Drága Marjá, én nem vagyok szólott, de ma mégis ejtenék néhány szót. Ez a mai nap nem csak számodra nagy nap, hanem mindnyájunk számára az. A szüleid és az egész család számára. Sok munkával és sok lemondással végezte tanulmányaidat, amelyek nagyszerű eredményhez vezettek. Te most már végzett diplomás bölcsész vagy. Ezt az eredményt különösen azt teszi jelentőssé, hogy családunkban egyelőre te vagy az egyetlen, aki eljutott az egyetemi diplomáig.
0: Igen, de már nem sokáig, apa. Leo is rövidesen megkapja a tiszti kinevezését.
5: Nem azon az egyetemi diplomával.
6: A katonatiszti rang manapság felér vele?
7: Hát
0: felér.
3: Szerintem felér. Drága Marja, én a te eredményedben a nő elszabadulását is lát, amely mindig a szívügyed volt. Munkáddal is bizonyítottad, hogy a nő minden kétséget kizárólag ugyanolyan eredményeket képes produkálni, mint a férfi.
6: Igen.
3: Ha egyenlő feltételeket biztosítanak számára.
5: Így van.
3: Sőt, akadnak családok, amelyekben még túl is szárnyalják a férfiak. Drága kislányom, mostantól fogva független ifjú hölgy vagy, aki felkészült rá, hogy megkezdje önálló életét a társadalomban. Nem tudom, emlékszel-e még rá, de 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdted tanulmányaidat az egyetemen, ígértem neked valamit. No, nagy öröm számomra most. Beválthatod az ígéretet. Tessék, Mária.
8: Mi van?
3: Egy szint 2 szobás lakás.
8: Nem mondom.
3: De szerintünk anyáddal szép kis lakás.
0: Na, nagyon szép. Én szóval sem tudok jutni. Ez tényleg meglepetés. Nem tudok más mondani. Köszönöm, apa. Köszönöm, anya.
3: Itt most a te öreg.
0: Na,
3: igen. Öreg apád szeretne jutni az egészségedre. További sikereidre legyen az életed. Gazdag, boldog és szerencsés.
6: Ilyen, egészségünkre.
5: Szép beszélő volt,
6: nem? Szép beszélő volt.
3: Micsoda kiszolgálás van itt.
6: Mi?
3: Leo, jó meg légy szíves azt a gombot.
5: Yes, sir, rá is.
3: Túl lassú a kiszolgálás.
6: Ugyan, a külön termekben ez mindenhol így.
7: Tudja, Pauli, a bátyám most itt lakik ebben a szállodában.
6: Uh-huh. Igen, a 204-es szobában. Ha errefelé van dolgom, mindig itt lakom. A legjobb szálloda egész helyszínen.
9: Biztosan.
6: És olcsó, és elégszínesek az ágyaim.
9: Az fontos.
3: Kérnék szépen. Igen, bő úr, bort kérek. Hozom még bort, és nyisson ki 2 üveggel.
6: Túl lassú a kiszolgálás. Hogyan
0: ne? Leo is annyit tanulottam, még éjszaka is. Úgy sajnálom, hogy
5: még. Mondja, Pauli, maga milyen fegyvernem nem szolgál?
10: Én? Még nem voltam a semmikor.
5: Mi alatt?
10: 6 év.
5: Tanulmány? Én a tüzérséget javasolnám, egy férfi tudjon lőni.
10: Én úgy döntöttem, hogy a fegyvernélküli szolgálatot fogom választani.
5: Igen, komolyan, na, gyere, ígyunk.
3: Na, ígyunk. Gyerekek, ne feledjük a lényeget. Igen, egészségünkre.
6: Ne is a betegségünkre.
5: És ne a gyógyíthatatlan betegségre.
6: Láne.
0: Az észre ne ígyuljon.
6: Na, és tudja már a mi kis magiszterünk, hogy mivel fog a jövőben foglalkozni?
0: Nagyjából.
6: Hát, nem, nem, Dani?
0: Nem.
7: De Mária, hogy beszélsz a medálkát?
0: Elnézést.
7: De hiszen mindjárt kíváncsiak vagyunk, Mária.
0: Ne beszéljünk erről. Csak.
6: Ja, jó. Ja,
7: jó. Emlékszem, mintha tegnap lett volna, amikor Máriát a vodába vitte. Sehogy sem tudtak.
4: Lága, Mária!
11: Jó fogva, gyerek!
4: Bevallom, mindig féltem a diplomás nőktől. Egyenesen borzadtam tőlük. Valami félelemmel vegyes borzalommal. Ennek úgy tűnik, nincs semmi észszerű magyarázata, ha csak az nem, hogy az iskoláinkban csupa tanárnő tanít. Ma ez a régi félelme mégis szűnőben van.
6: Na.
4: Ahogy téged nézlek, nem látok benned semmi félelmetest. Épp ellenkezőleg. Én most itt egy fiatal, bájos nőt látok, aki ráadásul a saját nővérkém. Bebizonyosodott tehát, hogy a nőktől, pontosabban a tanárnőktől való félelmem teljesen indokolatlan volt, és ezért neked kell köszönetet mondanom. Gratulálok, Marja! Minden jót neked!
0: Köszönöm, hogy csinálod!
10: Újabb fogok! Gyerekek! Bocsánat! Talán megengedik, megengeditek, hogy néhány szót szóljak. Boldog vagyok, hogy megismerkedtem majd a szüleivel és rokonaival. Féltem, hogy idegennek fogom majd érezni magam ebben a családban valamiféle hibatlan vendég. De miért? Egy reális félelem volt, de feleslegesnek bizonyult, épp hogy feleslegesnek, mint Leo félelme a tanárnőtől. És ezt én köszönöm mindjártnak.
4: Köszönöm magadnak.
10: Elhangzott már, hogy milyen értékes eredmény Marja diplomája. Szerintem is. De még a diplománál is fontosabb szerintem, hogy személyében egy olyan fiatal van jelen körünkben, aki új, radikális gondolkodásmódot képvisel, és eszméivel harcot indít bizonyos elavult nézetek ellen. Marja, köszönöm. Marja egyike azoknak a fiataloknak, akik már megszabadultak attól a történelmi vagy kispolgári csökevénytől, amit női szeretnek. És Marja nem csak egyszerűen ennek a nemzedéknek képviselője, de nemzedékünk gondolkodásának egyik irányítója is. Nem, ez nem túlzás. Például a nemi erkölcsről soha nem jelentek meg hazánkban előítéletektől mentesebb szövegek, olyanok, amilyenek Marja cikkei voltak az egyetemi lapokban és néhány kisebb független underground kiadványban. Én nem emelem poharam se a nőkre, se a férfiakra, emelem poharam az emberre.
7: Tudtam, hogy a lapokba írtál.
0: Én sem. Nagyon csodálkoztam,
12: Marja. Én viszont akkor csodálkoztam volna, ha nem így. Miután már az általános iskolában is mindig ötöse volt fogalmazásban.
7: Csak azt nem értem, mi a csodát tudtál te írni a nemi erkölcsről?
0: Mit? Tessék,
4: tudom,
0: Leo.
4: Nem én.
10: Marja rámutatott, hogy még mindig a középkor szintjén állunk.
12: Nem rossz. Nekem is pontosan ez a véleményem.
0: Örülök,
12: örülök. Egyszer odaadhatnád az írásaidat. Biztosan adhatnék néhány jó
4: hittet.
12: Hát igen. Minden esetre boldog vagyok, hogy a lányok lát. Modern, fiatal nő.
6: Nekem sincs semmi bajom a fiatalsággal.
12: Ugye? Ellenkezőleg.
7: De jó lenne, meg
12: fiatalnak látni. Na, hát ha én fiatal volnék, tudnám mit rájönnék. De
4: kezd már meg! Szabad a nyelv és irodalom új tanárnőjének egészére innom, vagy nem jól mondtam?
0: Nem, de azért csak így. Szóval, csin-csin!
12: Mint tanár, ismerhetnéd jobban is a nővéremet.
7: Én is biztos vagyok benne, hogy Marja tanárnő lesz. Igaz, Marja? Nyert tanár!
0: Nem, Marja. Nem leszek tanár.
12: Tanár? Honnan a nevéből szeretnétek, hogy Marja tanár lesz? tanár, akárki lehet.
7: Na, akkor mi lesz?
12: Biztos vagyok benne, hogy olyan pályát választ, amit nem fogtok elfogadni.
6: Na. Te ne nézhetem.
7: Mi a
6: fele
7: lehet?
12: Megmondhatom nekik, Marja?
0: Hát persze, ha én is kíváncsi vagyok.
12: De meg kell ígérnetek, hogy előítéletek nélkül fogadják. Már nem a középkorban élünk.
7: Mondd bár, ha tudod.
12: Némi kis megrendülés lesz a számotokra. Úgy értem, megrázkódhatást okoztat nektek. Előbb vagy utóbb, persze, úgyis szembe kell néznetek vele. Marja, tudós lesz.
7: Tudós?
12: Illetve tudós nő, vagy nőtudós. Szóval értitek? Mondtam nektek, hogy meg fogtok lepődni, ugye?
6: Igaz. Őszintén gratulálok.
0: A gratulációt a szerzőkésemre.
7: Mit gondoltam? Marja egyáltalán nem tudós típus. Tudnám elképzelni valami laboratóriumban.
12: Te mondtad nekem, hogy...
0: Nem, apa, te mondtad nekem. Engem az elméleti munka nem érdekel.
12: Na jó. A gyakorlati politikusi pálya ugyanolyan jó. Talán még jó.
0: De politikus.
12: Hát akkor mi akarsz el?
0: Kitalálhatunk?
6: Na. Igazgató
0: egy abodában. Vagy valami ilyesmi, ugye?
4: Tudom. Én már mindent.
7: Jézus Mária, na, mondd el nekik gyorsan.
4: Nem tudom, megmondhatom, mert lehet, hogy tudok.
7: Mitok egy családban?
4: Évedek már, megvan a munkahelyed. De még nem kapott rá engedélyt, hogy beszéljél róla, igaz?
7: Munkahelye? Mondd már!
4: Mi mostanában a menő foglalkozás?
6: Hát az.
7: Nem, az lehet, ugye Mária?
4: Hová igyekszik mostanában mind, aki jobb ember és van előadó készsége is? Rádió vagy televízió?
7: Na, Mária!
0: Nem leszek televíziós, és azt javaslom, beszéljünk valami érdekesebb.
7: Drága gyerekek, mi lehet számunkra érdekesebb, mint a te jövőjét?
4: Valami újság vagy folyóirat lesz, meglátjátok. Más lehetőség már nincs. Na?
12: Jó. Tényleg titok. Miért te akarsz beszélni?
0: Idejében megyek.
7: Mária, drágám. Szeretnénk.
0: Én meg éppen most nem akarok róla beszélni, érted, anya? Éppen most.
12: Miért?
6: Valami ritka foglalkozás? Valami egzotikus?
4: Mondd meg nekik.
0: Nem mondom.
4: Szóval maga tudja?
12: Persze.
6: Idegen nyelvű levelező?
0: Nem.
12: Miért nem akarod megmondani?
0: Legyen elég, hogy nem akarok.
12: Nem.
6: Tudni akarjuk.
12: Tudni akarjuk.
0: Igen, de nem magam miatt, Rester.
12: Hát tudja.
0: Miattad?
7: Drága gyerekem! Hát
12: te bízol a liberalizmusokban?
0: Nem.
4: Pillanat! Hol van a munkahelyed? Úgy értem, hogy valami hivatalban dolgozom, vagy otthon?
6: Otthon.
7: Zavarónő.
4: De mama, írónő.
0: Jó, nagyon remélem, hogy a képviseiteknek
4: ma pár Na, a legfontosabb munkaeszköző az író. Tisztelt hölgyek és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az új ígéretes írónőt. Javaslom, fontolják meg szavaikat, mert egy szép napon viszont láthatják azokat egy regény lapjain.
7: Jaj, Mária, csak nem akarsz komolyan.
0: Nem.
7: Jaj, hála, szerelem. Író! Hát ismerünk egy írót! Na, ugye? Teljesen.
6: Az
4: valami egészen úgy foglalkozik?
0: Nem, épp ellenkezőleg nagyon régi.
12: Régi. De miféle?
0: Tudod, apa, miért nem akarok beszélni róla? Tényleg akarok, nem?
12: Igen.
0: Azért nem akarok, mert legalább egy évig kéne előadást tartanom nektek az emberek szexuális viselkedéséről. És más furcsa dolgokról, ahhoz, hogy megértsétek. Ezek a dolgok vagy elborzasztanak benneteket, vagy ostobán
12: mentetek.
0: Olyan dolgok ezek, amelyekről semmit sem tudtok, és nem is mertek lenni semmit. Ez az igazság, és ezt eddig még senki sem mondja meg nektek. Figyelmeztetek, apa, ha tovább folytatod, akkor...
4: Mondd meg.
0: Na jó, ha úgy érzitek, hogy érettek vagytok hozzá, hát megmondom. Kold.
4: Megérni másik. Mondd meg egyszer.
0: Call girl akarok lenni. És talán már most átérhetünk érdekesebb témákra. Töltenél egy kis mondatot?
13: Persze.
7: Az telefon központos?
3: Nem. Úgy érti, hogy kurva akar lenni.
13: Most valami kérdés is van. Hát valami olyasmit mondott, amire te nem gondolhattál.
0: Szó sincs félreértésre.
13: Értelmesség. Őrültség.
0: Szerintem nem.
7: De mi? Várja. Mondod, miért akarsz az lenni?
0: Azért, mert ítletítem.
3: Beteg vagy? Lelkileg beteg?
10: Marja lelkileg épp olyan egészséges, mint bárki más itt az asztalnál, ha nem egészséges.
3: És maga ki tulajdonképpen? Maga áll mindennek a hátterébe. Ez maga agya.
10: Tényleg? De nyilvánvaló, hogy kicsit jobban megettem a lányát, mint maga.
3: Micsoda pökhendi piszkó? Úgy ül itt, mintha otthon lenne. És megérti a lányomat, aki kurva akar lenni. Ki maga egyáltalán? Mi köze van magának a lányomhoz? Ki hívta magát ide?
0: Én.
3: Kus, te kurva! Nézzétek ezt a harát! Nézzétek, hogy kicsorog a szemét! Az itt ez harát! Ez nem Hozzon nekem egy Johnny Walkert! Biszkit!
13: Én is kérek egyet!
10: Azonnal! Akkor talán most már szólhatok. Igyekszem a lehető legrövidebb. Pontosan értem, hogy Marja döntése mindnyájuk számára megdöbbenést okozott. Éppen ezért, a bejelentése itt minden előítélettel dacolva, olyan cselekedet, olyan tett volt, amely több erkölcsi bátorságot kíván, mint amennyivel mi együttvéve rendeltek.
3: Köteles vagyok ezt a hülyeséget hallgatom.
10: Én a magam részéről tisztelem és becsülöm Marja bátorságát. Megmondom őszintén, ahelyett, hogy igyekszik betegnek látni a lányát, jobban tenni, ha büszke lenne rá.
3: Hiszen maga is elmebeteg, beszámíthatatlan, hogy nincs felügyelet alatt. Hallottátok, mit mondott? Hogy legyek büszke rá, hogy a lányom.
10: Így van, legyen büszke. Mit tudod a kurvának? Ha már elkerülhetek, hogy erőszert használjuk. Egyáltalán gondolt-e valaha arra, hogy miért léteznek ilyen gonosz és istentelen teremtmények, mint a kurva? Hogy mi lehet ennek az ok? Nem is tudom,
6: minek nem minek nem tudták és nem tudják ma se, hogy hát, hogy hát.
14: Fejezzét!

0: mi lesz ezután?
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlatos tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarolni. Kell takarolni. Kell

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ne ölj? Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát én ismertem egy embert, akinek a hallása teljesen elment. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Tán csak azért, mert épp az MP3 lejátszó szólt a fülében. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Fogott egy lapátot, kiment a kertjébe, ölt. Vissza a kis házba. Felhangosítani zene dobozát, és elkezdett táncolni. És a zene vicces volt. De lehet, hogy mégse. Tán csak a tánc vált viccessé a zene ütemére. Viccesek lettek a vállak, a lábak, a haja feje tetején, meg a két szeme. Megviccesedett. A tánc teljesen magával ragadta, és érezte, megnyílik valami alatta. Egy ismeretlen új világba sodródik, ahol csak a tánc, csak a tánc, csak a mozgás. És a tánc annyira magával ragadta, hogy úgy döntött, örökre ebben az országban maradna. Olyan erős volt a sodrása, hogy úgy döntött, most már egyetlen percig sem lesz meg tánc nélkül. Tánc nélkül, tánc nélkül nem. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik. Jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a táncoló ember tök rendben volt, csak a hallásával akadt picike gond. Akkor is csak táncolt, amikor már minden más volt, amikor a barátai, balhés alakok, mint ő maga, autóval részegen érkeztek hozzá haza. Meg se hallotta, hogy rányítják az ajtót, és azt sem hallotta a tánctól, hogy az egyikük üvöltve rászól. Szanyog cenzúra, ez durva! Mi a fasz csináltál, cenzúra? Te cenzúra, cenzúra, cenzúra! Megölted a feleséged. Fel se fogtad? Nem is érted? Tudod, hol van? Feldaraboltad. Szanyog, hallasz, te balfasz? Mi az Isten műveltél? Megörült és szétestél? Cenzúra, ez hard. Valami megszállt? Vagy elgurult a gyógyszered, Szanyog? Minden jó veled? Mi van? De Szanyokkal különben minden jó volt, csak nem hallotta a fülhallgatótól, hogy a barátja ordít mögötte. Ekkor a barát négyszer arcon ütötte, kétszer hasba, egyszer mellkasba, mindannyiszor erőből. A táncosok a mellkasában nem kezdték

0: Én áramlás. Ez a szanyag csak kiterült a padlóra, oxigén után kapkodva. De egy kis idő után érezte, a táncosok újra megérkeztek. Újra áramlik az oxigén. A barátai, ugyanolyan balhés alakok, mint ő, nem tudták, mi a teendő. Ekkor Szanyok megkérdezte, hogy mégis mi a faszt akarnak. És akkor az, aki megütötte a barátja, ismét föltette a kérdést a lapáttal feldarabolt feleségére vonatkozólag, és akkor Szanyok a szavakat felfogta. Felfogta, mit is kérdeznek tőle, és felfogta, hogyan is értik azt, és a következőképpen válaszolt. Mi az oka, hogy a feleségét feldarabolta a veteményesben a kerti lapáttal? Beleszeretett egy másik nőbe. Az ő feleségének a haja fekete, de akibe beleszeretett, annak vörös a haja, talán ez hiba, talán ez rossz igény, de a tömzsi ujjú nőben már nem volt több oxigén, és nem is lehetett, de abban, akit szeretek, a vörös hajú, szép szemű, csinos, de férfias keresztnevű Szásában van. És amikor ráébredt, hogy a felesége nem oxigén, de Szása az, akkor ráébredt, hogy oxigén nélkül élni nem szabad, nem lehet. Fogott egy lapátot, és a kertbe ment, és a felesége mellkasában táncolók lábait levágta. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos a tüdőknek. Táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Igaz, hogy minden nőben lakik két táncos, és igaz, hogy minden nő fogyaszt oxigén, de belélegezni nem minden nő tanácsos, mert nem igaz, hogy minden nő oxigén. Ne ölj! Az emberiségnek ez mondatott meg. De ha nem biztosítatott elegendő oxigén, akkor mindig jön majd egy vidéki szanyok, egy porfészekből, ami elhagyatott, és megtesz a táncosokért minden megtehetőt, hogy lélegezni tudjon, hogy vehessen levegőt. Fog majd egy lapátot, és megöli vele a nem oxigén feleségét, hogy a tüdők végre fellélegezzenek. Mert amikor megmondatott, hogy ne ölj, a fülében épp fülhallgató vala, és a táncosok a mellkasában elsodorták egy idegen ország, egy új világ partjaira, ahol csak ez a két dolog van. Tánc és oxigén. Aki pedig azt mondja neki ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Az, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, szívében már paráznaságot követel vele. Képzeljétek, milyen hatalmas szív kell egy férfinak, hogy beleférjen az összes nő, akit kíván. Ez már nem is szív, hanem egy hatalmas francia ágy, ondófoltos lepedővel. Szóval, az ismerősöm, Szanyok a vidéki porfészekből, megkívánta az ő szívében Szását a nagyvárosból, amikor meglátta őt egy írószobrának mellvédjén, ahogy barátaival éppen füvezett. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva, azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gárjad a lapgál, nézzed meg!
0: Annak szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gárjad a lapgál, nézzed meg!
0: Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Amikor a haverom Szanyok, tudjátok, az, akinek az oxigéntáncosok voltak a mellkasában, meglátta a vörös hajú Szását, akkor olyan erősen megkívánta őt a szívében, hogy olyan lett az ő szíve, mint az a bizonyos fehér ágy, azzal a különbséggel, hogy ennek lepedőjén folt nem esett még. És amikor megpillantotta a mellvéden mezitláb mászkáló Szását, akkor oxigénmérgezést kapott az ő szívében, aki azokkal szokott megtörténni, akik már nagyon ki vannak éhezve. Az oxigénnel. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva, azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre, annak
0: szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre,
0: az nem őt kívánja megtölteni,

0: hanem saját magát vágyik kiűr. Es, ít, eni. Oxigénre azok lesznek kiéhezve, akik sok-sok éve olyan levegőt lélegeznek, amiben kevés az oxigén. Akik olyan nőket lélegeztek, akiket babaszapan illat helyett izzadságszak bélyegez meg. Mert ha nem is fürödhetsz drága parfümökbe, azért futhatná babaszappanra, picike csalán samponra, ha nincs pénzed drága ruhára varjavirágból kendőt. Ha csak újságokból követed a divatot, nem tudod a divat pusztán eszköz, hogy kimutathasd, ami odabent van a világodat, a belsőt. De ha nem tudod ezt, hát nincs ez a parfüm, nincs ez a szappan, nincs ez a kendő, nincs ami levegőt frissítsen, és a szeretett férfiban csak felmerül az oxigénéség, majd feltétlenül. Szása pedig maga volt az oxigén. Lemvászon ruhában. Picike üvegcserepekkel a táskáján, és a szeme izzó zöld. De ami igazán fontos az az, hogy Szásának a haja vöröses. És drága a napszemüvege is. Amikor meglátsz egy ilyen lányt, érteni kezded, mi is az az oxigén. Na, ha ez a lány melléd áll, szétárad a babaszappanszak, belekeveredik a csalán sampon. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva, azaz, ne kívánj, a te szív, ebben. Ezért tehát, ha a jobb szemed vízbűnre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mint sem az egész tested vettetik a gehennára, ha pedig a jobb kezed vízbűnre, vágd le és dobd el magadtól, pontosan ugyanezen okból, és ezokból. Pontosan ezokból kifolyólag, amikor Szanyok a vidéki porfészekből megértette, hogy kíván, kozva, nem csú, pán gerjedelemmel tud a feleségére tekinteni, megragadta a lapátot és megütötte őt. Először a mellét, hogy a tüdeje abba hagyja a táncot. Másodjára a lapát szélével felhasította a szemét, harmadjára pedig levágta a kezét, mert jobb, ha egy vészel a tagjait közül, mint sem az egész. Egyébként már nem túlságosan szép teste vettetik a gehenna tüzére.
1: Hallottátok, hogy megmondatott? Ne esküdjetek.
2: Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Szóval, én nem tudom, hogy ki ma a király Jeruzsálemben, sőt, úgy tűnik, hogy nincs is ott olyan ember, aki minden kézben tartana. Csak azt tudom, hogy biztos nem fogok arra a városra esküdni, ahol az utcákon és tereken perzselő nap az embereken, és ők úgy robbannak szét, mint a görögdinnyék. Viszont egy ismerősöm, a vörös hajú és szép szemű, de férfias keresztnevű Szása, a maga rövidke élete során már kétszer esküdött az égre és egyszer a földre. Először akkor esküdött, amikor egy fiú a nyílt utcán megcsókolta őt. Nem az arcán, nem a száján, nem a homloka, nem a füle volt, nem a nyaka, nem a hasa, de nem is a válla. Nem a mell, nem a hát, de nem is a lába. Nem a csípőjén, nem a fenekén, hanem megcsókolta a nyílt utcán. Nappal. Fényes nappal. Akkor megesküdött az égre, hogy a fű sem hatott még úgy a testére, olyan varázslatosan, mint ez a vérlázító csók. Másodszor akkor esküdött az égre, mikor az ő szemre való barnahajú férje otthonukba érve végre megkérdezte.
0: Igaz, hogy megcsarsz valami vidékit a hóval?
2: Mire ő azt mondta, esküszöm az égre, hogy nem.
0: Oké.
2: A földre pedig már akkor esküdött, mikor kihányta a vodkás pelmenyit, amit életében először annak a férfinak a barátai adtak neki, akivel megcsalta a férjét, és akkor megesküdött a lehányt földre, hogy soha nem fogja többé szívében megkívánni ezt a halálos orosz ételt, amelyben egyetlen oxigén részecske sincsen csak. Hány inger? Hány inger? Hány inger és nagyhatalmi pátosz. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, minthogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre. Mert már megint egy tévéreklámmal próbáltak szugerálni, hogy vásárold meg a terméket, ami feljogosíthat az életre. Ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegezni kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni, de soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, az ismerősöm Szása a nagyvárosból csak kétszer esküdött az égre és egyszer a földre, de a szerelemre többször is esküdött. Mert nagy szíve volt, nagyon nagy szíve, olyan, mint egy kétszemélyes ágy. Színes, európai lepedővel, mindenféle gyümölcslevekkel leöntve. És minden éjszakán eltöltötte a szerelem. Kivéve persze a férjével elköltött éjszakákat. Hozzá csak véletlenül ment. És minden alkalommal, amikor egyedül maradt egy férfival, aki a szerelemről beszélt neki, a fejében megszülettek ugyanazok a szavak, csak hogy Szása a nagyvárosból soha nem mondta őket ki, csak jelezte a mosolyával, a fejével, meg a szemével, mert ez a Szása mindig olyan volt, mint a régi szerelmes filmekben a színésznek, mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Ha esküszünk a szerelemre és nem szeretünk, akkor az lószar és nem oxigénfilm. Ha szeretünk és nem esküszünk, akkor az olyan, mint a keletnémet P-cenzúra.
3: Pornó.
2: Oh, ha pedig csak egy embert szeretsz, de különböző férfiakkal találkozgatsz, akkor az meg olyan, mint egy régi szovjet film, végtelen mezőket váltó nyírfa rengeteggel. Szóval, ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegeznünk kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni. De soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, minthogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre, hogy a szívetek csak egy emberé. Mert ha a szívetek egy valakié, de a testetek valaki másé, akkor hogyan fogtok esküdni? Nem lesz se Isten királyi széke, se az ő lábainak zsámolya, sőt, Jeruzsálem sem, ahol az emberek megőrülnek a butaságtól. Csak egyedül a szerelmetekre esküdhettek. Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen, a nem pedig nem, mert ami túlmegy ezen, az a gonosztól van.

0: Ti lesed, jó? A kert a karót halljátok, abban pedig most ismeretlen hangokat, nem sokára kiderül, hogy kik azok, és vannak hallható hangok és halhatatlan hangok. A műsorstában ez az Ateszon és rajtam kívül a zenét Salman Ádám biztosítja most, és meg pedig azért, mert a darab, amit hallotok, egy másik halhatatlan hang Szilágyi Bálint rendezésében kerül bemutatásra a Kortárs Dráma Fesztiválon. Ez a rész egy kis programajánló. És akiket hallotok, Márkus Sándor.
1: Sziasztok!
0: És Eke Angéla.
2: Hello!
1: És a Bálnák.
0: Igen, a megjelenés sorrendjében. És mi ez az egész? Valaki kezdje el mondani. Hát Ádám azért van itt, mert mi csináljuk hozzá a zenét. És Bálint, mondj egy pár szót.
3: Sziasztok! Iván Viripájev orosz írónak, kortárs orosz írónak az Oxigén című darabja kerül bemutatásra jövő hét pénteken az Ankert szórakozóhelyen. Ez egy rap darab, vagy valamilyen zenés darab, 10 trackből áll, és az az alapötlete, hogy a hegyi beszédnek a bizonyos idézeteit vagy részeit átírja, vagy átülteti a mai világunkra, és kettő fiú meg egy lány, önjelölt messiások, vagy de közben a mai fiatalok, hát ezt a saját gondolataikat hozzáadják, vagy saját értelmezésüket nagyon szórakoztatóan és tanulságosan.
0: Ó, bocsánat, még egy nem látható, vagy nem hallható hang, Horváth Kristóf, azaz színész Bobot nem emelgettük, de az ő átiratában halljátok most is a darabot.
3: Így van.
0: És most a Bálnáknál járunk, a darabban is elő fognak kerülni.
1: Igen.
0: Hát hogy kerültünk oda?
1: Úgy kerültünk oda, hogy én csinálom a látványtervét az előadásnak, és az volt a koncepcióm, hogy mivel a darab címe az, hogy Oxigén, és két szereplő Oxigént keres, de nem feltétlenül az O2-t, hanem az Oxigénhez társítottak egy másik jelentést, ami kicsit ilyen életigenlés, és a díszlet 80%-a felfújható tárgyakból épül föl. És egyébként nekem, ami először beugrott erről az egész darabról, mikor megpróbáltam összerakni a látványt, az a Bálnák voltak, akik nem tudom, nekem megtestesítették az Oxigénnel való létezést.
0: Felfújható.
1: Igen, és egyébként a darabban lesz két felfújható Bálna.
0: Tehát nem egy hagyományos, ugye alapból koncertszínháznak nevezitek, lehet Parti Kémia Színház, vagy nem
1: Parti
0: tudom.
1: Kémia Színház, igen, egyébként.
0: És hát ugye nem egy szokványos, tehát nem el fogjátok játszani, amit mind hallunk, nem lesz, nem folyik majd a vér, hanem titeket ugye még a Nylon Groupból lehet ismerni, és hát lesznek itt bábok, meg...
1: Hát lesz most, itt lesz minden. Mi alapvetően színészként dolgozunk, ugye diploma után megcsináltuk a Nylon Groupot, ami egy ilyen kortárs bábszínházi formáció, és hát ebben a munkában igazából az érdekes, hogy most ez sokkal stilizáltabb, mint például egy ilyen közszínházi előadás, és megpróbáljuk használni ezeket a tárgyakat valahogy kicsit így bábosabban, amiatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen ilyen képeket komponálni és elmesélni egy történetet. Nem olyan bábozást kell ez alatt érteni, mint amit általában az emberek gondolnak, hanem inkább csak így játék a tárgyakkal, amik egy ilyen összképhez hozzárakódnak. Ez nem tudom, hogy jól értette.
2: Meg abból a szempontból mindenféleképpen tanulságos dolog, hogy a nylon és a szöveg az nagyon jól megfér egymás mellett, mert eddig nonverbális előadásaink voltak, amik inkább ilyen vizuális színháznak lehetne még jobban nevezni, és azáltal, hogy a Bálint ebbe így berántott minket, ezáltal szerintem nekünk is most már egyre világosabb az, hogy még több terület felé el tud menni, és csatlakozni tud az egész egy ilyen összművészeti agyverésben.
4: És nekünk is azért tetszik, mert én is azt szeretem itt az irodalmi lépegetőt, meg a keltakarót, mert ugye a szöveg, meg a zene, mind a kettő, tehát egy-egy ilyen dimenzió, és akkor most vállalkozzátok a mozgást. Tehát mi is úgy érezzük, hogy egy újabb dimenzió kerül bele, ugye, jelenléten.
1: Igen.
4: És akkor lemarad a jövő héten, pénteken vagy szombaton, majd még lesz egy-két előadás.
2: Igen, és külön érdekes, hogy szombaton este 10-kor fogunk játszani. Nem ez az annyira érdekes, hanem az, hogy angol felirattal látható az előadás, tehát hogyha vannak külföldi haverok itt, akkor azokat el lehet hozni.
4: És arra gondoltunk, hogy mutatunk nektek még egy pár részt. Aztán majd még visszajöttünk.
1: És beszélhet a Kinga a zenéről például.
4: Hogy az általában itt csöndben van.
2: Ádám főz, zenét főz.
1: Főz, igen.
4: Akkor belecsapunk.
2: Négyesbe?
1: Négyesbe.
2: Mehet Ádám?
1: Elbúcsúztunk a Bálnáktól.
2: És a Bálnát azt benn hagyjuk? Nekem amúgy tetszik. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne állj ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd feléje a másik orcádat is. Aki pedig törvénykezni akar veled, és elperelni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. A szóban forgó lánynak törvénykezni se kellett. Levetette ruháját, ha a férfi, aki neki tetszett. A moszkvai runkó lát kifizette, s felajánlotta az ágyát.

0: de amikor egyik a sok férfi közül megütötte jobb orcáját, a lehető legkategorikusabban elutasította a bal fele odafordítását. Sőt, kinyitotta a konyha fiókot kések után kutakodva, s a megfelelő eszközzel újra a hálóba szaladt oda, ahol őt megütötték, s megpróbálta a kést beleszúrni a gyűlölt férfias arcba. A férfi viszont elkapta kezét, benne a késsel, majd fogta magát, és újra csak úgy megütötte a szóban forgó ideges lányt, hogy orrából a vér megerett, mint tavaszi pataknak a friss vize. Áradt! Tavaszi patak csak télvíz idején, tavaszi patak csak vérvörösen.
1: Pont télen volt. Télen történt, hogy a szebb puhovi vonatot éppen elérték. S hallgatták, hogy a vagonokon átmászkáló sok lüke árus kínálgatja a portékáját. Elutaztak Szerpuhovig.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába,
1: hol az emberek gyakran fényes nappal részegedesnek kelnek az utcán, kapuhajjakban fecskendőkkel döfködik át tetsző vénái.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Elutaztak a kisvárosba táncot lejteni abban a picike szobában, ahol ez a férfi is táncolt, azután, hogy a kerti lapáttal feldarabolta a feleségét a kis veteményes kertben. Elutaztak hóembert építeni abból a hóból, amelyik alá ez a férfi a holt feleségét végül elásta.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Ugyanis a férfi barátai nem mondták el a rendőrségen, mit tett régi barátjuk, senki se tudta. Még az a Szása nevű lány sem sejtette, aki miatt mind ezt megtette. Az ex-feleség, az a fekete hajú, 2 méter mélységben aludt el a kis veteményes kertjében, és nem volt már szüksége olyan dolgokra, mint az oxigén.
0: Amikor valaki arculott téged jobb felől, ne fordítsd feléje a másik orcádat is, hanem viselkedj úgy, hogy megüsse a bal feledet is.
3: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kapj vagyonelkobzással.
0: Ha pedig szeretnétek megtudni, mi az a moszkvai rum, sétáljatok be bármelyik olyan kisboltba, ahol töményet is árulnak, és keresétek a konyakos polcot.
3: És amelyik üvegen az első sző az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
0: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
3: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj. Vagyonelkobzással!
0: És amikor Szása, a lány, a Szerpuhovi perronra kilépett egy pillantás alatt, mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett. Igen, ez most egy próba, de nem baj, ez egy próba.
3: De mi, itt nem ilyen zene van, vagy mi?
0: Nem, itt nem ez a zene van, hanem
3: de akkor
0: egy
3: mi?
0: Másik.
4: Ugyanis a track 3.30-on megy tovább.
0: Szása, a lány, a Szerpuhovi perronra kilépett. Egy pillantás alatt mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett, de azért megépítette a hóembereket, az MP3-mal éneklés, de majdnem belereked, mert ez az egész annyit még ért neki, hogy színlelje azt, hogy élvezi.
3: És amikor Szása a fiú Szerpuhovból megérkezett a fővárosba, Moszkvába, és látta, hogy csak a sok sznob várja, nem kellett sok idő ahhoz, hogy átlássa, ezek fuldokolnak az affektálásba, s hogy se lapát, se gödör nincs elegendő a férfiaknak, s nőknek az ózonjuk alatti oxigéntelenségben vergődőknek.
0: Be sem tűnsz majd, igazán igényesnek. Miért nem kedve néznek rád, fekete cipőben pagyolodzó kis részeg lány? S volt előtt bandázó fiúk, valamelyike is csak néha, de tényleg néha. Néz ki úgy, mintha lenne élet célja.
3: Ja. És amikor a lány a forradalmi filmdíszlet kinézetű városon átsétált Amsterdamból hozott lembászon ruhájában, még a kutyák is elszégyelték magukat vidéki szőrük miatt. Mert mutassatok csak egy-egy kutyát, ti moszkvai és szerpuhovi szemetes kukák, és már is egyértelmű, tiszta, hogy a moszkvai bolhák családfája az életművész Giljarovszki kutyájának vérét szívókra vezethetők vissza. Míg a szerpuhovi bolhák egyeneságú leszármazottjai azoknak, akik Szergyóka nagyapa korcs szukájára hatottak, akinek a bőrét lenyúzta, és a bolhákkal együtt megette Szergyóka papó, mert hitte, hogy a tuberkulózisa így módon gyógyítható.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, kinek jó Oroszországban élni, akkor először eszünkbe kell, hogy jusson, hogy éppen Moszkva alatt állította meg a fasiszta ellenséget.
3: A szibériai hadosztály 1941-ben.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, ők vagy mások, akkor először döntsünk a legfőbb város Jeruzsálem kérdésében, és utána menjünk bele a részletekbe szépen.
3: Most Balett. Kinga, emelj fel egy szívesen.

0: Mi tu hai di tanto, mi? De hát 40 másodperc, ezt dumáltuk, hogy táncolni fogunk. Igen, így van, ez legyen. Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele a folyón, ott ahol
1: Anno.
0: Keresztelő Szent János,
1: keresztel.
0: Akkor egy nem túl babonás ember is.
1: Remekhet.
0: És az épp úgy igaz, mint
1: az, hogy
0: az eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek.
1: Ez pedig pont olyan igaz, mint
0: az, hogy
1: a vidéki ember lelkének főismérve a kisebb rendűségi komplexus.
0: Basszus.
1: Mert a moszkvai bolhák nem hagyják őket békén a származásukkal, és egy láthatatlan kéz betűri a pulóverüket a nadrágjukba.
0: Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele a folyón ott, ahol keresztelő Szent János, akkor egy nem túl babonás ember is, és ez épp úgy igaz, mint eső előtt a fecskék
2: alacsonyan repülnek.
0: Elmehet ez a te szásed a picsába, ez az én meglátásom, elmehet.
1: Inkább a te szársád menjen a picsába. Én meg azt mondom erre te neked.
0: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kap vagyonelkobzással. És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
1: Azért, hogy megüssenek a balorcádon is.
0: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj
1: vagyonelkobzással. Most élő próbát hallhat mindenki.

0: kennen szépen, hogyha hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olyan nyelvén. Na akkor még vetette, általában kezelem, hogy most a másik, elégett. Hát most mi lesz el van? No, nem baj, először megjelent. Vagy a fekete, vagy a fekete. Na jó, megdurt a másik, vetette. Hát a meg egy kicsit erősebben sült. Szóval nem annyira fekete, inkább világosabb lett, de felhívtunk meg, hát nem szarott meg, hanem inkább a sárga szóval. Na azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bűrjek. Hát ugye ebből lesznek akkor kínaiak ebből a sárga. Na jó, van, gyújta a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek még nem felhívtunk. Elvettek a magunk. A fehér bűvákat. Ezért a fekete négerek már tisztesülünk azokat, igen, megsütöttünk. Na, amikor tisztesülünk, teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyúrta azokat is, oldalbordalt mindent, elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre volt félre szárni. Na most akkor gyúrta az Évát. Hát mikor az Éva gyújtja oldalbordáinkat készít, oda megy egy kutya, egyet elvitt belőle. Hát most minek minek? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egy általánosabb jött. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordából tegváltok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyúlj bele a sárba, s kembe a fejedét. Na hát be is kenni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondot, hát beikelni a hónyolját, és hát ott is lett egy kicsi haj, megint elől is nekem is oda is. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is szép. Elérnék is a feleségem, és így lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, hát egy szép haja lett. Na hát gondolja, hónyolás egy kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, tudja akkor, mesztelenül jártok. S a légyre szállott elől. S ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezit, s azóta tudott is.
2: Ádám s Éva a paradicsomkárban voltak. Mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árja. Egyszer azt mondja Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, az fogja örökülőn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csórén jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámé áboskodik ennek. Hát egy kicsi macskájú, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kács nyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, ha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkéig a fehér nép lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, fehér nép veti azután az ágyat.
0: Elment Éva locsolgatni a lugosokat, nézegetni a falkot. Egy nagy kíjó még ott leselkedik. Ember volt a kijó bőrbe, bújva.
3: Nos,
0: paradicsomban, azó van szó. Akkor a kijó oda amigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almot neked adom, ha ide gyűjt. Enim ez az egész, akkor még nem volt gyerek. Volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kijóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt ezt meg tudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált, a kijó, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívj elé a gyerekei, az igaz gyerekei. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Hát most is azért verte meg a népek az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha a lopottakot elgyúgják, az igazakot teszik elé. Akkor azok okosabbak voltak, akkor azok iskolába is járhattak, azok a kitagadott gyerekek, meg ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. oszedek tanulta lopni, az uraktól.
3: Hogy megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félővé. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön. Mert gonoszak az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatban hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek. Mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazságot. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazság. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek el egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé se nyithatta ki. Csak akkor, amikor már a vizek fölszállottak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldelő gaj. És akkor, még akkor mindig élni. Visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt az. Az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyütt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légybe menni. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és itt maradt légy.
4: Hiszem, hogy a bárkával készen, hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltár író, egy szent van benne. akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkát

0: beugrott, a holtba, a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
1: Mikor ezt a Bolelium tornyot építették, ugye ima annyira felmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira felmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált ennyi
2: nyelvet.
3: Hogy egyik így beszél.

0: ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Mert ha ma kezet adtok a disznónak, ha megrázzátok a koca lábat, elhiszitek holnapra, hogy minden embernek kizárólag a saját hazáját kell megvédenie. Hazugság. Hisz a haza nem más, mint egy gyöngycsort viselő zsíros disznó, mit a szüleid pénzén vettek, kik megdöglöttek erőfeszítéseik által, amikor a cseh kristály tálaló szekrényt próbálták átrángatni a más világra.
1: Ezzel még egyet is értek. A haza a teve, aminek, mint tudjuk, mégis könnyebb a tűfokán átkelni, mint az ember szüleinek átrángatni a tálaló szekrényt a más világra.
0: Csak ugyan jobb a teve, bár meg kell védjem a disznót. Bármilyen undorító is nem tehet erről, disznónak született. Ám a tevék teljes felelősséggel viselik a teveség tudatát.
1: Teljes nonsens az, amit mondtál.
0: Ugyanez a nonsens, amit arról az emberről mondtál, aki az allergének dúsmezein megfulladt. Aki soha nem is ismertél, de beszéltél róla.
1: Hajszál pontosan olyan ez, mint az a lány a mesétben, aki pszichotróp tabletáit bevevé, romantikus halált halt a világ legkisebb nem létező ördögi óriás kerekén.
0: A lányjal kapcsolatos kérdésben egyet is értek, de abban nem, hogy az ördögi óriás kerék nem létezik. Ott van a parkban, a parkban van. Abban a parkban, ahol a kultúrát pihenéstől bevidámodhat az ember. Az a park ott van a város ott van az ország ott van a földön. A föld meg a zsíros disznó, a fején a gyöngycsor csillog. Az a gyöngycsor pedig maga az ördögi óriás kerék. Te meg csak pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz a disznó körül, igaz gyöngykabinokban.
1: A gyöngy pedig az oxigén. Pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz. Pöröksz és forogsz és lélegzel!
0: Forogsz a gyöngy óriás keréken és kiabálsz, ahogy csak tudsz. Egy céllal kiabálsz, hogy a lehető legkerekebbre kitáltsad a szájad.
1: Hazudozol és kitalálsz mindenfélét. Átvered önmagadat, csak hogy a lomha tüdőknek fájjon!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Enélkül a kapcsolat nélkül értelmét veszti minden.
0: Angéla?
1: Sándor?
0: A gondolat veszti értelmét, ha hangosan kimondod azt, amit igazából mondani akarsz.
1: A gondolat veszti értelmét, ha leírod betűkkel azt, amit igazán le akartál írni.
0: A gondolat értelmetlen, ha akárhogyan is, de értékeled az eseményeket.
1: Értelmet keresni a gondolatban pedig egyszerűen műveletlen és kulturálatlan dolog.
0: Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő együtt. Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő, együtt. A teve meg a disznó abban más, hogy a teve pupjaiban szentelt víz van. A disznó beleibe meg csak sima moslék.
1: Akkor miért van az, hogy az állatkertben, amikor a teve beleköpött a pofádba, arcod

0: Az undortól eltorzult. De amikor a barátaiddal soslikot sütöttetek Climes városában, akkor a disznóhús ízétől felragyogott a te orcád.
1: Azért, mert amikor nyárson sült disznót ettem, akkor a sivatag híres hajójára gondoltam. És amikor a sivatag hajója beleköpött a pofámba, az első gondolatom az volt, hogy a disznó szót kimondjam.
0: Akkor mi a különbség a teve és a disznó nyakán lévő gyöngysor között?
1: Van olyan ember, akit szeret.
0: Van, de mi között hozzá?
1: És régóta szereted?
0: Igen.
1: És engem is úgy szeretsz, ahogy azt az ember?
0: Nem. És tudom, hogy most azt fogod kérdezni. Le tudtam volna feküdni veled. A válaszom nem. Nem tudtam volna, de nem azért, mert nem lettem volna rá képes, hanem mert fel sem merült bennem. Te a saját életedet éled, én pedig az enyémet. Ezeken a határokon belül a mi útjaink nem keresztezhetik egymást.
1: Nem akartalak a szexről kérdezni. Ez a része az életednek egyszerűen nem érdekel. Csak azt akartam mondani, hogy nem szeretsz engem. Mégis kész vagy kitárni nekem a szíved. Azzal, akit szeretsz, alig, ha fogsz ilyen témákról beszélni. Én is ugyanezt csinálom. Disznóhúst eszem, mert azt szeretem, de istenítelni a tevét fogom, mert ő a nagy lelkűség szimbóluma.
2: A könyv.
3: Hát cirkusz.
1: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
0: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
1: És csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Haza!
0: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Megyek!
1: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Az!
0: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Dvarva!
1: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
0: Forogsz! A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Vár!
1: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Rám!
0: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. A kisbalta.
1: Hazamegyek.
0: Az udvarba.
1: És ott.
0: Vár rám.
1: A kisbalta.
0: Hazamegyek. Az udvarba.
1: És ott. Vár rám. A kisbalta. Hazamegyek. Az udvarba.
0: És ott. Vár rám. A kisbalta.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ide. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádiókarikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szent Isten, szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed, én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban.
1: De hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellem ér.
1: Meghalok.
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az állótükrön. Sokáig haboztam, hova tegyem a baratva prangét. Készülékbe vagy a torkom.
1: Ne fogtasd.
2: Ne aggódj. Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Ó, megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamin azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzol.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cserford elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz.
2: Igen.
1: Szent Isten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszonyom. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, Nem értelem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényként most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött elém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok. És ha tovább kisebbedel?
4: Nem kisebbedik tovább. Asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még
4: beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága?
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje elég pillantást vetni rá. Született alacsony ember, csak hát megnőtt, rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenesnek, professzor.
4: Másoknál. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy 2 méteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, hanem a legmegfelelőbb kifejezést használtam. De az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Lám! Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, csak ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, a nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr, kérem?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozzam. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötét van itt. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed?
3: Üres.
1: Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kit vagy a fürdőszobában? Jaj, ez mi a kezemben? Ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe. Most szaladt ki a tenyerem alól. Agyonütem!
3: Ne is! Nem egér! Én vagyok!
5: engedj ki az ujjaid közül, nagyon szorítasz.
1: Szívem.
5: Drágám.
1: Nem.
5: De igen.
1: Ekkora lettél?
5: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
1: Felgyújtom az asztali lámpát. Ó, most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
5: A hálóing ujjából mászok kifelé.
1: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
5: Végre. Kim vagyok.
1: Drága gyönyörűségem. Hiszen te nem vagy több. 10 centiné.
5: Ne nézz rám, könyörgök, vedd le rólam a tekintetedet.
1: Miért?
5: Mesztelen vagyok.
1: Soha nem láttalak ilyen csinosnak. Minden sokkal szebb rajtad, mint amilyen életnagyságban volt.
5: Szívem!
1: Borzasztó, miket beszélek, de annyira magával ragadott a szépséget, hogy megfeledkeztem a katasztrófáról.
5: 10 centi vagyok, nem akarok tovább élni. Keresd egy kombosít és ölj meg!
1: Hallgass! Ha egy csöppet szeretsz.
5: Csöppet? Hogyan is szerethetnélek másképpen?
1: Ide tértelek az ágyat elé. Megcsókolok ezeket a bindó kis lábaidat. Imádlak.
5: Fázom.
1: A tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
5: Ne nyújj hozzám. Ez olyan megalázó. És nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
1: Várj, ráborítom a zsekkendőmet. Szépen összekötözöm a vállodnál, most csinálunk rá egy pár redőt, és már is olyan vagy, mint egy kis görög, egy miniatűr Heraklész.
5: Nem vagyok Heraklész, nem vagyok 10 centis görög, én csak egy hűtlen alak vagyok.
1: Hűtlen?
5: Az.
1: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
5: Nem.
1: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
5: Hozzád lettem hűtlen, szívem!
1: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabban.
5: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadt távol arkitak.
1: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállamra. Ne félj, drágám, kapaszkodj a fűcipámba.
5: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
1: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
5: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
1: Csókolj, drága.
5: Már csókolom.
1: Nem érzek semmit.
5: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
1: Most érezte, nagyon jó volt, mint egy virágporzóra ért volna a cimpámhoz.
5: Pedig haraptam is.
1: Harapta?
5: Kétségbeesésből, szenvedélyből. Mit nevetsz?
1: Csiklandozod a fülkagylómat.
5: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
1: Várj, megigazítlak. Így. És most halljuk, pici Heraklésze. Mit mondtál az imént, amit nem hallottam?
5: Nem tudom még egyszer kimondani.
1: Nagyon rossz.
5: Nagyon.
1: Akkor ne mondd rá. No, le akarsz jönni a fülem mellé?
5: Nem. Jó. Mégis beszélek, kis cicám.
1: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
5: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
1: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
5: Rettenetes.
1: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek. Ha egy nő igazán szeret, Ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
5: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
5: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
5: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
5: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
5: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
5: Irtózatos.
1: És ha most kimondom a szívem egyetlen titkát, ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
5: De az ég szerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
5: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
5: Mert szerelemre méltó örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találtam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem. Sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
5: És akkor is szeretnél, ha...
1: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
5: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
1: Tessék?
5: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Akkor megvetnél, mint egy férget?
1: Akkor is szeretnélek. Megcsaltál?
5: Meg! Én szerencsétlen!
1: Mikor?
5: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
1: Lelkiismeret furdalás?
5: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem. Mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
1: Rohadt alak voltál.
5: Utolsó szemét.
1: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
5: Most is az vagyok.
1: Már nem vagy az.
5: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
1: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
5: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
1: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
5: Nem haragszol?
1: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsátásnak nevezhető.
5: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek.
1: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal.
5: Miért?
1: Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
5: Ez borzasztó.
1: Ne sírj.
5: Hát ez lett belőlem.
1: Szeretlek.
5: Élni szeretnék.
1: Ne félj semmit, még így is boldogok lehetünk.
5: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
1: Ez nem jóság, te szamár.
5: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj. Lent a mélyben a szőnyeg mező, a lángoló bíbor és sárga színözön, A párnák hófött a csúcsa, és fönt, a magasban a csillár szikrázó csillagvilág.
1: Költő lettél?
5: Élek.
1: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
5: Már nem is tudom.
1: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
5: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
1: Mondd, drága, mondd.
5: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
1: Folytasd, kis szívem.
5: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
1: Persze, hogy nem szeretted.
5: Csak kellett.
1: Értem.
5: De most már nem tudnám megtenni.
1: Ebben biztos vagyok, szívem.
5: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
1: Te csak ugyan megváltoztál, szívem.
5: Tagadhatatlan.
1: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
5: Drágám, én rettenetesen félek.
1: Mitől?
5: Hogy még ennél is kisebb leszek.
1: Ne bolond. Ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No, nem akartalak megbántani. Ne sírj.
5: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
1: Hova?
5: Itt a fülcimpádba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba. Valami zarándok helyre.
1: Zarándok helyre?
5: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom a...
1: Hogy akarod? Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
5: És délelőtt elutazunk?
1: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
5: Kitől érdeklődöd meg?
1: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
5: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
1: Anni! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
5: Nem.
1: Elcsábítottad?
5: Nem.
1: Akkor hogy történt?
5: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
1: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
5: Igen, csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne sírj egyetlen. Leesek a válladról.
1: Nem sírok. Pillanat gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drága. Ugye, együtt alszunk.
5: Nem fogsz agyon nyomni.
1: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát. És milyen vizeket ajánl, főtisztelendő nővérkérem?
6: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom.
1: a nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, azt ma bántalmakra Szent Lukács négy forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg Boldog Katalin ülőfürdői.
6: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
1: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók, hat medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és egy általános.
6: Az általánost szeretném.
1: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
6: Köszönöm a felvilágosítást.
1: Kérem, csak egy beszabott fürdőruha használható.
6: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
1: Lehet, de a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
6: Természetesen.
1: Isten vezérelje.
6: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
1: A szonyom, itt felejti a retiküléjét.
7: Jaj, Szent Isten!
6: Köszönöm a figyelmeztetést.
1: Egészen elsáppadt, ékszerek vannak benne.
6: Ó, nem. Sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővér, kérem.
1: Értem, az imakönyve.
6: Igen. Viszontlátásra, dicsértessék.
1: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fölöttem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mi?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkám, ja.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet. Nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassa, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen Kensingtoni lakásba. És légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, s aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Yes. Nem ér le a lábam. Kezd el lepni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem. Még szerencse, hogy az egyetemen vízi bolóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. De hát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: Jó napot, asszonyom.
1: Jó napot, elnök úr.
0: Hogy van a kedves férje?
1: Köszönöm, elnök úr, én igazán.
0: Ne tekintse ezt a látogatást puszta formalitásnak. Jó kívánságai mellé egy értékes okmányt is hoztam magammal. A kinevezést.
1: A ki?
0: Asszonyom, a férje a tegnapi naptól kezdve bankunk hitelosztályának igazgatója. Azért jöttem, hogy saját kezüleg nyújtsam át a betegnek ezt a, szabad így mondanom, gyógyulásra serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardróbszekrényben is.
0: A gardróbszekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérem, nem jól hallottam.
1: Jól hallotta, elnök úr, én vagyok teljesen összezavarodva. Ugyanis nem vallottam be, hogy a férjem betegsége zsugorodás.
0: Vese?
1: Ő maga.
0: Hogy?
1: Megkisebbedett.
0: A férje?
1: Ő.
0: Mennyivel?
1: Amikor utoljára láttam, ma délelőtt 10 órakor 9 centinél tartott.
0: Félelmetes. 9 centivel kisebb lett.
1: Nem, 9 centi maradt belőle.
0: Az egész emberből 9 centi?
1: Annyi. Ezért nem találom.
0: Nem tudom, higgadtam végig gondolni a hallottakat, asszony.
1: Nem is lehet, elnök úr.
0: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
1: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
0: Megtisztel a bizalmával. Azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
1: Esetleg a rekamé alatt.
0: Ott még nem kereste?
1: De igen, csak lehet, hogy beszorult valahova.
0: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
1: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy 1 centiméternél messzebbre nem hallani.
0: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekamé alatt.
1: Csak tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
0: Meglehetősen sötét van a rekami alatt, asszonyom.
2: Nincsenek lampája?
0: Összézóval nem hoztam.
2: Tessék, kiabálni!

0: csatlakozva.
1: Ne helyedj! Asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom. Függőleges helyzetem. Egészen beleizzadtam.
2: Nincs sehol.
1: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó...
2: Nem tartunk házi állatokat.
1: Na, ez nagy szerencse, akkor hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a pulóverjén, asszonyom.
2: Hol?
1: Elnézést, de a bal keble.
2: Megvan, ő az, a férjem.
1: Valóban ő lenne.
2: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
1: Csak ugyan emberi ala. Nincs több 3 centiméternél.
2: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandallóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
1: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
2: De nem hallani a hangját.
1: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
2: Így sem hallom.
1: Asszonyom, remek ötletem támad. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyes legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon.
2: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
1: Nagyon jó lesz az is.
2: Na, ne vigyázz, hogy drágám, tudom, csikland az a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagy.
1: Na, látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez év szeptember 1-től ön lesz a hitelosztály igazgatója.
2: Megértette, meghajol.
1: Engedje meg, hogy ünnepélyesen ide tegyem az íróasztalra a kinevezést tanúsító okmányt. És tiszta szívből gratulálok.
2: Nézze, elnök úr, milyen boldogan rohan rajta.
1: Gyönyörűen fut. 5 másodperc alatt végig szaladja az egész kinevezés.
2: Egyetemista korában sokat sportolt.
1: Hát örülök, hogy ilyen remekül sikerült a kísérlet. Lehet, hogy a kinevezés hatására elkezd növekedni. Végre is számos törpéből lett már nagy ember, miután kinevezték igazgatónak.

0: Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeg gyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj. Most is gyönyörű az alakod, teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne, ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, bette nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni. Akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek. Várj, itt az íróasztalon maradj. A kinevezéseden el ne mozdulj. Ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek. Rendeltem egy mikroszkópot arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok, és ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az?
2: Ami? Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
0: Igen.
2: Elmondta?
0: Bevallotta.
2: Itthon van?
0: Itthon.
2: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz. De látni szeretném őt.
0: Láthatod, ha van nálad nagyító.
2: Mi?
0: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
2: Humorosan akarsz kidobni?
0: Nem doblak ki. Gyere be. A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
2: Nem értem. Miről beszélsz?
0: Gyere csak! Gyere! Miattad történt az egész? Gyere, nézd meg! Ott van az íróasztalon, a szeretőd.
2: Megőrültél?
0: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírása.
2: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
0: Nincs semmi bajom. Azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
2: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
0: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ácsba fektettél. Ne tiltakozz, fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld, hajolj az íróasztal fölé. Látod? Ő az?
2: Ő.
0: Milyen az arca?
2: Szép.
0: Így is tetszik neked?
2: Nagyon.
0: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
2: Igen.
0: Rögtön add ide a nagyítót.
2: Nem adom. Még nézni akarom.
0: Add ide vagy?
2: Üss meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
0: Szereted?
2: Halálosan beleszerettem.
0: Borzasztó.
2: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
0: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
2: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
0: Nekem ezzel is elég nagy.
2: Nem azért mondtam.
0: Így egy centisen is ott hagynád érte a férjedet?
2: Ott.
0: És feleségül mennél hozzá?
2: Boldogan.
0: Ez rettenetes.
2: És te elválnál tőle?
0: Nem.
2: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
0: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
2: Én is.
0: Nézd, milyen szomorú az arcom.
2: Az én lupémen könny is látszik.
0: Miattam sír?
2: Vagy miattam?
0: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
2: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
0: Neked.
2: Magammal vihetem?
0: Vitt.
2: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
0: De nem tud.
2: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
0: Oroszlánnak szólítod?
2: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
0: Beszél is, mozog a szája.
2: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
0: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világon. Nézd csak, leszalad a kinevezésről.
2: Látom.
0: A tintás üveghez igyekszik.
2: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk.
0: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
2: Nem is akarja. Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
0: Istenem, beleesik!
2: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
0: Elindul a fehér papírmezőn.
2: Nézd csak, hogy megy.
0: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
2: Betűk jelzik a nyomát.
0: E?
2: N.
0: Es?
2: E.
0: N.
2: K.
0: I.
2: T.
0: N.
2: E.
0: M.
2: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
0: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy.
2: Most megállt.
0: Befejezte.
2: Olvasom.
0: Nem, én olvasom, nekem írta. N. Senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
2: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. Én senkit nem tudtam szeretni. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. Én senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
0: Istenem, most már van ékezet is.
2: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
0: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyítónál sem több egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal, az ő.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És benne két Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

koktél és a rum vagy a gin, az a gondolat, hogy van valakin, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Kérjük kedves utasainkat a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a ruházatot.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem szabad.
1: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre, sikerült. Köszönöm a türelmét.
2: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
1: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
2: Mi mások?
1: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
2: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is az.
1: Igaza van. Szamár kérdés volt.
2: Sokat csalódott?
1: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
2: Ez nemes jellemre vaj.
1: Honnan tudja?
2: Magam sem szoktam panaszkodni.
1: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
2: Ezt hogy érti, kérem?
1: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
2: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
1: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
2: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
1: Tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
2: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
1: Egy haláleset miatt.
2: Valaki meghalt?
1: Csak fog. Hordár! Hordár! Aktoforos!
3: Kalispera.
1: Kalispera.
3: Oriste?
1: Partetis valicernu sto taxi.
3: Elosirtate, Florián úr.
1: Maga ismer engem?
3: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
1: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem?
3: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
1: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént, és jól akarom magamat érezni.
3: Hazudik.
1: Hallja!
3: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
1: Hogy mer így beszélni velem?
3: Ilyen a modorom.
1: Talán a modortalanság.
3: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
1: 116.
3: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben utiszomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
1: Maga nem hordál?
3: Már attól tartottam, nem veszi észre.
1: Nyomozó?
3: Ó, nem.
1: Titkos rendőr?
3: Erünnis vagyok.
1: Maga egész mulatságos fickó.
3: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
1: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünniszek nőneműek.
3: Ó.
1: Kígyóhajuk van.
3: Ki hinné?
1: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
3: Teátró! A drámaírók mindenkor

0: Van kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy erőnvisz vagyok. Méghozzá az utolsó.
1: Utolsó?
0: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyerét eszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
1: Ezt miért mondja nekem?
0: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz. Florián úr.
2: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
1: Hogy?
2: Taxira várakozik?
1: Igen.
2: Parancsoljon.
1: Legyen szíves, vegye el a Hordártól a csomagjaimat.
2: Hordártól? A csomagok az ön kezébe vannak.
1: Az én kezembe? Csak ugyan. De hova lett a Hordár?
2: A közelben nem látok Hordárt, uram.
1: Ki sem fizettem.
2: Szabad a csomagokat?
1: Tessék.
2: Szíveskedjék beszállni.
1: Igen.
2: Hová vihetem?
1: Hotel Lagonici. Tudja, hol van?
2: 40 kilométerre Athéntől, a Lagonici félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
1: Ismerem, már voltam ott.
2: Indulhatunk?
1: Igen.
2: Nathan Hereste.
3: Kalimera.
1: Kalimera.
3: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teját?
1: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
3: Teleteti potaló?
1: Köszönöm, más nem kérek.
3: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
1: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsi nehéz megszoknom, de ennek nincs jelentősége.
3: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
1: Efaristo Poli.
4: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
1: Nem.
4: A világért sem akarom zavarni.
1: Ez nagyon kedves öntől, maradjunk ebben.
4: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
1: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
4: És ön is imponáló látvány nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm. Hány kiló?
1: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
4: Ah, Isten! El vagyok ragadtatva.
1: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
3: A reggeli, uram.
1: Köszönöm. Tegye csak le.
3: Parancsoljon.
1: Efaristo.
3: Jó étvágyat.
1: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
4: Én valaha sokkal több voltam.
1: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom, hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
4: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
1: Mit reggelizett?
4: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
1: Lehetetlen, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
4: Pedig nincs.
1: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
4: Sajnos, nem tudom megtenni.
1: Miért nem?
4: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
1: Nem értem.
4: Küklopsz vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
1: Küklopsz?
4: Küklopsz.
1: Nézzen a küklopszok, kizárólag...
4: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
1: Ugrat?
4: itt eszembe sincs.
1: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A kükropszok óriások.
4: Valaha az voltam. De amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám! Egy gnóm ül önnel szemben.
1: Már megint rám düleszti a szemét.
4: Bocsánat, kicsit elmerengtem.
1: Mi merengett?
4: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészetnek.
1: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
4: De, tudja.
1: De elegem van ebből a...
4: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát ki utat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. Nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem más, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. Bízza rám az elmúlását. Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóság. 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakoma. Vagy akár egyszerű reggel.
1: Képes lenne engem megzabálni?
4: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
1: Nevetségessé tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt. Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
4: Nem megyek.
1: Nem.
4: Várok, amíg meggondolja magát.
1: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
4: Ha ez megnyugtatja.
1: Te! Nyomom!
3: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
1: Hová lettem?
3: Micsoda, uram?
1: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztal.
5: Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csónak. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngére. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedülőjében. Fölött az ég, alatt a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve most csak egy parányi pontnak látszhatom ezzel a böhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses libegő pontnak, amely most most eltűnik a vízben is, és a fényben.
6: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
1: Nem kapaszkodom! Engedjen!
6: Mit? Maráskodik, megfullad!
1: Azt akarom!
6: Na, gyerünk felé, ide a csólakomba! Hé, hó, én az ahió!
1: Ne rácsikáljulni! Megakarom!
6: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt. Így. Most pofáz. Ismételtem. Elnézést kérek a modortalanságért.
5: Kicsoda maga.
6: Ikerpár vagyok. Amfion és Zétos.
5: És hol van az ikertestvér?
6: Én magam vagyok.
1: Akkor hol a... Hol a...
7: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amphion és Zétosz.
1: Úgy látszik, halott vagyok. És ez a túlvilág.
7: Nem halt meg. Bár engem, mint Amphiont nem zavarna az elmúlása, viszont mint Zétosz nem engedhetem megfulladni.
1: Azt akarja mondani, hogy maga egyedül kettő?
7: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amphionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
1: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
7: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
1: De akkor mi értelme van a halászatnak?
7: Ami az életnek. Egyik felünk gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombóz, azt hiszed... Ja, bocsánat, uram, megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú.
1: És most?
7: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
1: Nem!
7: Megbillentem a csónakot, és ön már is
1: legalább megfulladó.
8: Lám csak, már is úszik.
9: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
8: Úszik!
9: A feleségemtől.
8: Úszik!
9: A szabadságomtól.
8: És mégis úszik!
10: Bácsi, lapszúrást kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
1: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
10: Hová?
1: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik.
10: Milyen baj? Itt a bolyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
11: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány.
1: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
7: Igen.
1: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előttem ez a sziklafal?
7: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
1: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
7: Lehetséges, de azért inkább 20.
1: És lent is csupa szikla minden?
7: Az.
1: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
7: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
1: De azért előfordulhat.
7: Kötve hiszel. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a mellvéd előtt, azt rabul ejti a város látvány. Adiósasz, Kyrie.
1: Adiósasz. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
11: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leányolatban.
12: Csak 3.
1: Téved, asszonyom, 4.
12: 3, én csak tudom.
1: Honnan?
12: Én vagyok az egyik.
1: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
12: Mindegy, hogy érti.
1: Nem fog összedőlni?
12: Nem. Tökéletes építmény.
1: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait, és ide jöjjön hozzám?
12: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
1: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
12: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
1: Nem tudom. Valóban, mintha...
12: Segített. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
1: És?
12: Ne féljen. Nézze az arcomat. mondja ki.
7: A mama.
12: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
7: A mama.
12: Ne érzelegje. Elfelejtette.
7: Nem igaz.
12: Halála után egy esztendővel már nem is gondolt rá.
7: Ki maga?
12: Láthatja. Egy kariatída. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
7: Engem nem szeretett a mama.
12: Vádolja.
7: Nem is lehet igazán szeretni.
12: Miért nem?
7: Mert nem csak kövér, de ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
12: Ezt honnan veszik?
7: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
12: És ez elkeseríti?
7: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és ízelgők érvényesülnek elsősorban.
12: Ez minden országban így van. És ez nagyon előnyösen hat az olyan emberek tehetségére, akik, ahogy az előbb mondta, ügyefogyottak.
7: Azt gondolja, hogy én...
12: Szerencséje, hogy magán át lehet gázolni, félrelökni, eléállni, nevetségessé tenni. Ezt jól szolgálja a kövérsége is. Élete legfőbb értéke a lomhaság, ami abban is megakadályozza, hogy megalkudjék és beálljon a törtetők közé. Maga érzelmi lustaságból felejtette el a mamát is, kitalálva kényelme biztosítására, hogy ő nem szerette. Florian, maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
7: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
12: Ezt magának kell kitalálnia.
7: Én azt hiszem, hol van? Mama, Kariatida, hol van?
13: Meine Damen und Herren, itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz Kariatidák csarnok előtt. A mennyezetet oldalt...
7: Uram, miért nem mozdul a szakadék mellől? Hát, ha visszajön. Ki? A mama. Nem jön vissza. Honnan tudja? Tudom. Kérem. Nézzen az Erechteionra. Ott vannak a kariatidák? Ott. Hány márványnő tartja az épület mennyezetét? Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben 4. Biztos benne? Több mint 2 évezrede ennyien tartják. Jól látja őket? Jól. Mind a 4-et? Persze. Maga rövidlátó? Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, dadogó hájkokat, minden. Mit beszél? Isten áld! Állj! Engedj el az akómat. Mire készül? Semmi köze hozzá. Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba. Az életemmel én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik. Kanette lathos. Nem tévedek. Inepszemeta. Hogy mer engem hazugsággal vádolni? Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal. Jogom van ítéletet mondanom magam fölött. Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát. Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok. Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok. Elég. Nem bírom tovább. Engedj el az akomat. Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna. Maga is ugrani készül? De mennyire? Szintén meg akar halni. Zeusra maga bolond. Az őrszobához repülünk. Hát tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem. Ne vadonászom, hiszen már repülünk. Anyja, de a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolisz mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz. Miféle őrszobára visz? Az Aeropagosra. Tiltakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok. Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva. De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra. Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagos. Most lassan, óvatosan leereszkedik.
0: törvényeink őre. És minden közrendet érintő ügy felügyelője, Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
1: Tiltakozom.
0: Állva tiltakozzék.
1: Tiltakozom. Tessék, állok.
0: Helyes. Tiltakozásának nem adok helyet.
1: Ön kicsoda?
0: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
1: Megtagadom a választ.
0: Helyes, tehát Flórián Sándornak hívják.
1: Nem mondtam meg a nevemet.
0: Azért mondtam meg én.
1: Hát tudtam, miért kérdezte?
0: Hogy ismertessem a vádat.
1: Nem érdekel.
0: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
1: Emlékezetem szerint az Aeropagoson nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
0: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
1: Magánügy.
0: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Flórián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
1: A saját életemnek akartam véget vetni.
0: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
1: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
0: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él. A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
1: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
0: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
1: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
0: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
1: De miért?
0: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő ember tartok nyilván az Aeropagos őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vádja alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magamfajta halhatatlannak sincs ideje.
1: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
0: Halál.
1: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
0: Igen.
1: És ha elállok a szándékomtól?
0: Szabad lábra helyezem.
1: És ha nem?
0: Akkor Theos Soreston. Nyugodjék békében.
1: Köszönöm.
0: Mit köszön?
1: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer, köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
3: Hová siet Flórián úr?
1: A tengerpartra.
3: Esti séta?
1: Igen.
3: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
1: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellaszt.
3: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Kellemes sétát, Flórián úr.
1: Köszönöm. Hogy fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
3: A tenger mindig szép.
1: Mert időtlen.
3: Nem tudom, hogy ezt hogy érti, az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
1: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
3: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
1: Köszönöm a tanácsot.
3: Jó szórakozást.
1: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
3: Kalinichta.
1: Jó éjszakát.

0: Nem félek. Már nem kínoznak látomások. Cápa? Istenem. Cápa. 10 perc alatt felfallnak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sír. Csak ugyan langyos a víz. Atya Isten!
1: Ó, merre van? Tartsa magát! Indulok! Megyek! Kiabálom! Születésül! Hallom a világ! Kiszartani! Mindjárt! Mindjárt! Ott leszek! Csak néhány! Már csak egy kész másodperc! Hova van? Itt van! Kapasz pedig velem!
2: Köszönöm!
1: Saj kicsit! Kapasz egy kis napot! Amíg leszünk állam a róla cipémet és ruhát! Sátornak a mozgást! A kis türelem! Már cibálom! Lecibáltam!
2: Kapaszkodj!
1: Nem ott van! A vállamat fogja, különben engem is leránt!
2: Élek!
1: Ott sem jól van! Várjon! A hátamra fordulok!
2: Jó!
1: És a lábfejemre fogja!
2: Forduljon!
1: Most jó! Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim! Ó! Elnézést a mesztelenség miatt.
2: Nem húzom a lábát.
1: Kicsit csiklandozom, de kibírom. Ne annyira. Látja már a partot?
2: Még nem. De igen, most már látom.
1: Kormányozom a lábfejemmel, nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jól haladunk.
1: Sok vizet imot?
2: Rengeteget.
1: Nem marja a gyomrát.
2: Élek. Alig tudom felfogni ezt a csodát.
1: De hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
1: Szabadnak.
2: És boldognak.
1: Mennyire van a part?
2: Egész közel.
1: Mi baj?
2: Semmi. Leér a lábam.
1: Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Megmentette az életemet. Megcsókolhatom.
1: Ó, ha nem undorodik.
2: Undorodom. Ó, maga. Jöjjön. Ne ácsorogjunk válig a vízben.
1: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
1: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon?
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
1: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálba.
1: És milyen súlyú a papa? Körülbelül.
2: Ó, tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
1: 123? Ó, micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközni.
1: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen
0: Gyönyörű lány, mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
0: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
0: Nem kockáztattam semmit.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készültem a halálra. Görögországban akartam végbe vinni elhatározásomat. Hogy miért éppen itt, azt úgysem értenének, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye! Még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga követő?
0: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
0: Nevem.
2: Maga fázik.
0: Nem fázom.
2: Csak ugyan nem jön ki a partra.
0: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak két vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
0: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben. Igen, most megcsókol maga szép. Tagadt, klasszika filológus.
0: Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
0: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívnak.
0: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
0: Antroposznak. Antroposz a három párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
0: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
0: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: Két percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok. Mozogjon a vízben a papa! Rende, várjon, Flória!
1: Siessen! Heleni! Várom! Már nem is fázom!
0: Minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nála olló.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszisz szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás, egyetlen létszint süllyedés. Nem bűn és betegség és értelmi elhomályosodás, hanem az emberi egzisztencia centrális és totális megromlása. A katarzis sem külön gyógyulás, nem értelmi megvilágosodás, nem morális javulás, hanem az emberi létszint pillanatnyi fölemelkedése. Hová? Abba az állapotba, aminek a részese az ember a korrupció előtt volt. A kezdeti trauma rövid időre beheggen. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire vissza tudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedoklész hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradtak. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedoklész a megtisztulás saját személyében éli. A katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le. A beteg testet Asklépiosz kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzik. A katarzis következménye a tudatszerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Minden esetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedoklész leírt, és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt.
A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre ford. Végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szentkönyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtat. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és éberen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és szublimáltan. Európában Szofoklész az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pesszimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával. Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orpheus tanítása. Optimizmus és pesszimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipusz, az Antigóné, az Aias tanúsága. Tisztátalanságba születtünk. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ez elől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Chuang Tse is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérheti. Ezért alapállás. A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákus démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásukat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus, és az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kéjeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipusz, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitész azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis a legritkább esetben sima lefolyású és zajtalan folyamat. Rembrandt úgy látszik, mintha ezzel a tudással született volna. Danténál úgy látszik, mint a békés vasárnap délutáni séta lenne az Infernótól a paradicsomig. Viszont az út sehol sem viharosan, mint Michelangelónál, akinél a megtisztulás, az ifjúkori hellenizmus leszámítva, az egész életre kiterjedő bőszült küzdelem, amíg a Sixtus kápolna prófétáihoz és Szibilláihoz és a Piétához megérkezik.
Csak Beethoven zenéje mérhető hozzá, az utolsó szonáták és kvartettek, amelyek semmit abból az aranykorból, amelybe áttörnek, nem árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült, és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus. Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátétel. Mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy, a szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet. Nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg Corot-é, vagy Constable-é, vagy Rösdél-é. Amikor Rouault kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Père Ubu-ban, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Rouault nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgün művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szilusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint ahogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására.
Ezért az utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljosa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült, az Dante paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek.

Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetnék. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul, csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs, mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe. Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év táblatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni, akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojáca. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetipusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond, jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani. Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet húszag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja. A szirén, amit Nietzsche annyira gyűlölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül

Őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon van kokkal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hippanni. Goethe sokat tudott. Azt is tudta, hogy mi a katarzis. És komédiázott, és érzelgett, és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna. Legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és kevesebb. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen, és eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis ényét és a libidó kellemességeit. Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojáshéja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah, görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök, sem földi dicsőség. Mintha a lélek a kezdeti korrupció emlékét mint sebet őrizné, és tevékenysége az lenne, hogy a traumát meggyógyítsa, vagyis a beszennyeződéssel szemben állást foglaljon, és a korrupcióból élete folyamán mit tud ledolgozni? Mit tud homályos értelmi éberségéből helyreállítani, abból a bűnbeesésből, amiről Pascal beszél? Mit tud jóvá tenni, és beteg testiségéből mit tud meggyógyítani? A művészet életéség, vagyis libidó, vagy még inkább annak fokozása, és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia sem. Nem old fel a tudomány sem. Vallás és filozófia kivételes esetben katartikus lehet. A tudománynak semmiféle katartikus jellege nincs. Az úgynevezett élet a létezés folyamatában nem is a legfontosabb állapot. Az élet csupán a lélek egyik sajátos stádiuma, mint a nappali ébrenlét. Az őskori és a keleti művek ezzel tisztában vannak. A valóságos helyzethez az, amit a hinduizmus vagy Empedoklész tanít, sokkal közelebb áll, mint a modern, amely a test elmúlásával a lélek megsemmisülését és a létezés feloszlását hirdeti. Az őskorban tudták, hogy a lét az élet végével nem bomlik fel, és ezért a kérdés nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalás a nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése.
a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nem hogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz. És igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli, mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge és West Kennet, Japán kert vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram vagy Minakshi templom, Hokusai vagy Novalis, a Ahanta fal festménye, Brahms Evdur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koró, Víj Davréje, vagy egy Bizá miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni, és olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik. Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann, Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen.
miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni és azt megvalósítani. Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörbül. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tép. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa, vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögekben. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részegek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő fragban. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány. Ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet. Sehol sem inkább, mint a variációkon. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Ha az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is, a költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillénnél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsense. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt. Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi. A zeneteóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelemben. Schönberg az elméletben művészetfilozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pont. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban. A láthatatlan a láthatóban. Ha csupán tárgy, nem is reális,
csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gris a formát idée première-nek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen teste töltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különbözik. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zökkenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszi kottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontása. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pisano nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete, Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlop emberrel. Elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége, a végtelen és a véges. A kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojácák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vinci-t tartotta. Az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt, történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová. Esetleg az utópiába.
akár a semmibe, egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megrekedés megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az áll katarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredetit helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon semmi. Volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz közel nem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abba a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőséget, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemben végig megy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ezt persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mit tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán a vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszál vékonyra van váltva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a kétfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjával nem szakított?
0: Soha. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megosztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szeretem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapaték, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemi példája ennek. De az egész kémia, fölegészen a szerves kémiáig egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak elegette?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájsz, mint tudom én más gazda, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a miénk marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyunk, mintha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinoor. Mintha valakinek meg lenne a Kohinoor gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságára kiható egyik véleménye a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt két vagy három vagy négy novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje. És egyszer csak nem szabad. Nem látja, úgyse látja senki.
1: Egyszer csak?
0: És egyszer csak bekerültem. Hát most nem akarok itt a... Kérem, dohányzol?
1: Pipázom.
0: Parancsolj.
1: Nincs itt a pipám.
0: Nincs itt a pipám.
1: Kísértésnek állok ezzel ellen.
0: Neked se szabad?
1: De szabad, csak nem itt, mert nagyon nagy a füst.
0: Ja, nagyon nagy a füst. Na most én nem a háború, nekem nem a háború rémségei. A... Bár persze ez is, hát a... Az állandó halál közelség, amiben éltünk, az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy dufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba, hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban. És egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 000-en, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át. Ide nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt volt. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben. Tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény. Itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek, mint hogy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész a látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevelt. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat egy hivatalnoknak, akinek az a feladata, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy ma nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt ez onnan a... hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol négy nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett Örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt két válságos periódus lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem. Nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz, azt én sose tudtam, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem elragadott, meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott. Nagyon sok mindennek kellett történnie. Körülöttem ebben az országban, és bennem. Amíg idáig eljutottam, hogy ide nem a sztalinizmus jött vissza, ide nem a személyi kultusz jött vissza, ide nem a Rákosi korszak jött vissza. Ezt nem lehet tagadni, ezt én nekem becsületesen meg kell mondani. És, na de hát akkor mondom, hát engem 5 évre az írástól eltiltottak.
1: A publikálástól
0: pontosan, igen. De úgy, hogy se könyvet, se fordítást, se korrektúrát. És akkor én 5 évig egy gyárban, akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt. 1600 forintos fizetés előtt évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megtéltem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban.
0: De hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy az, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítása. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar. Azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor az előbbi kérdésem is megfelelően közhely ízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ezt sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyad? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan. Milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Verkor nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt 2-szer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt. Verkor, hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket. Verkornak az édesapja magyar volt.
1: Igen, magyar származás.
0: Magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam mindkétszer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Verkor, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban. És először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnében egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tengercsendje. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak. Aztán így mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják azt hektográf, vagy minek hívják azt a hektografálták. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, tehát meddig meg már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó raj közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette. Az angol meg amerikai bombázók mindig elhúztak föl, és lőtték a németek állásait. És persze kiment, és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, odament, fölvette, és a tenger csöndjét tartotta a kezében, amit dogólék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak, és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapó gyötörte, megalázott nemzetéért tehet valamit, és az ilyen kézzelfoghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik. Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppben a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híg levesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója, ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzelet indító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasók között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk.
1: Mert voltaképpen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyénibben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen, komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefon.

0: Ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban, valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónakcipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon közel vannak mivel.

Tudnivaló, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is.

fölösleges, mert kivétel nélkül minden sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:45-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét nem, szerzett 3 garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott 2 garasra dohányt vesz, 1 garasra kenyeret. Azért 2-re dohányt, 1-re kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az ebatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe jön vele 2 vándor. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik. Te jó ember, szólítja meg Szent Péter, adj egy garast Isten nevében, 3 napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk. Hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az 1 garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó hajításnyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott 2 vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A második garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak? Mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, 3-szor is elejbe kerül Krisztus urunk, Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal s ruhával, s az utolsó garast is elkunyorálták. No, mondta a szegény ember, itt az utolsó garasom, én úgy is megszoktam az éhséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább 1-2 lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. Hallod-e, Péter? Szólítsd vissza azt a jószívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki, no te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványom, hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed. Mondta erre Pipa Miska, mit csináljak én az örök üdvösséggel, Szent Atyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány sohasem fogy ki. Aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha. S végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát, aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély mellé ért, gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi? Nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély. Ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska. Annál a szerte szaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s 1-2-re elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít 12 ördög. Felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra, balra, de úgy, hogy Pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a 12 ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzeg, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a 12 ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eressze ki, ami tenger kincs a kastély 4 sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a 12 ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély 4 sarkából csak úgy omlott ki a tenger arany s ezüst. Vagy 12 szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. Hely, mondta magában Pipa Miska,
Pipa dohány sem éri így az élet. A pipáját a korcsmárosnak, a poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a 12 ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter. Ki az? Ki kopogtat? Én vagyok, Pipa Miska. Ereszem be, Szent Atyám. Ohó, csak mars a pokolba? Ott a te helyed. Nem kellett az örök üdvösség. Mit tehetett szegény Pipa Miska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipa Miska sem volt rest, megrázta a zsákját. Hopp! Benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hely, Istenem! Mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska 12 megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyes, nagy ijedtükben felkapták a pokolvize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett. Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét! De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot, a hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát. Ejnye, hát mégis bejöttél, förmett Pipa Miskára. Ó, Szent Atyám, ne kergessen ki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember. Igaz, igaz, mondotta Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó galasodat. Hát csak maradj!

Pali húgom. Pali húgom finom úri gyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifragúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, és lenézte a náttetejű zsellérportákat. Mindegy az, gyerekek, én azért mégse cserélnék az úrfival, mondta nagybölcsen kömíves Pista, aki arról volt híres, hogy télen-nyáron vászonzubbonyban járt az iskolába. Nem cserélt volna bízavval egyikünk se. Mert minket zsellér gyerek létünkre is jobban szeretett apánk, anyánk a világ minden kincsénél. A kastélybeli nagyúr meg rá sem szeretett nézni a fiára. Huszárezredes volt a Pali húgom édesapja, szálfatermetű, zord ábrázatú kevés katona. Azt beszélték róla, hogy csak egyszer mosolygott életében. Akkor, amikor a Pali fia megszületett. Nagy, erős kezével meghintázgatta a levegőben. Hely, kislegény, takaros huszárt nevelek belőled. Sikoltozott a kis huszárjelölt torka szakadtából, hogy csak úgy kékült bele az orcácskája. Úgy megriadt a szép katona gúnyától, hogy soha életében nem tudta szívelni. Jámbor szelíd fiúcska lett belőle, nevetős szemű, mosolygó orcájú, de ha az apja kardja megcsörrent, mindjárt elborult a jókedve. Ha sarkantyú pengést hallott, ijedten bújt el az édesanyjához. Mikor meg valami ficánkoló lovat látott, olyankor majd kiszaladt a világból. Azt pedig láthatott eleget. Az édesapja szilajparipákban találta legtöbb örömét. A fiától azonban egyre jobban elkedvetlenedett. Látta, hogy csak anyámasszony katonája lesz bízabból, hanem annak aztán a párját ritkítja. Még a fecskefarkú pillétől is megriadt, mikor tévedésből nekivágódott a szemének, mert lemvirágnak nézte. Pedig egyéb sem kellett a gyereknek, csak a kert. A virágok, amik éppen olyan csendesek voltak, mint ő, meg a madarak, amelyek éppen olyan ijedősek voltak, mint ő. Más pajtása akkor sem volt neki, mikor közén került az iskolába. Szinte összerezzent, ha megszólított. Mikor métáztunk az iskola kertjében, bedugta a fülét, hogy ne hallja a labda duhogását. Hé, úrfi, rikkantott a fülébe kömíves Pista, gyere métázni! Köszönöm szépen, mondta ilyetten, én csak nézni szeretem a játékot. Nem is neked való az, Pali húgom, vigyorgott kömíves Pista. Ez a név aztán rajta veszett. Szállt szájról szájra, s meg nem állt az édesapjáig. Az is azzal mordult rá nem sokára. Gyere csak, Pali húgom, adok neked valami neked valót. A gyerek lángba borult képpel sompolygott be az apja szobájába. Sose szeretett pedig oda menni. Ragyogó karlok csúfolódva nevettek, mindenféle fajta puskák haragosan mereszkedtek rá a falról. Na most volt ott egyéb is. Egy törött lábú porcelánbábú, azt nyomta a markába az édesapja. Nesze, Pali húgom! Könnyázott orcáját sietett az édesanyja ölébe rejteni, ott sírt, aki kis szíve tenger keserűségét. Anyám, lelkem, jó anyám, miért haragszik én rám az édesapám? Nem haragszik az te rád szívem, simogatta meg bánatosan az édesanyja. Csak azt szeretné, ha egy kicsit katonásabb lennél. Szegény Pali húgom megpróbálta azt is. Összeharapta a száját, és besurrant a fegyveres szobába. Jaj, meg ne lásson az apám! Az nem is látta meg, mert a falnak fordulva aludt a panlagon. A gyerek dobogó szívvel emelt le egy kardot a szögről, és megpróbált vele suhintani. Vézna kezéből csörömpölve hullott ki a nehéz fegyver. Óhó, húgom! Szólt oda szánakozva az ezredes, nem főző kanál ám az. Körülbelül ez volt hozzá az utolsó jó szava az édesapjának. Hiába rakta elébe a rajzait, az írásait, hiába dicsekedett a jó bizonyítványaival, az apja csak vállat vont rá. Ó, miért nem adta volna, ha a szőke fürtjeit csak egyszer is megsimogatja az apai kéz.
pedig nem sokára az anya áldott kezese simogatta. Gyászba öltözött a kastély, és Palihóban kétszeresen árva lett. Mintha a fehér orcájú édesanyjával az apa szerető szívét is oda temették volna a vadszőlős kriptába. Olyan egyedül maradt szegény gyerek a nagy üres kastélyban. Teltek múltak a hónapok, és valamennyi nagyobbra dagasztotta a gyerek fájdalmát. A szeme megbágyadt, az arca megfakult, és az édesapja soha meg nem kérdezte, miért. Annál többet kérdezte ő a sötét éjszakától, a néma kriptától, a maga kis szívétől. Miért nem szeret engem az édesapám? Miért? Annyi bátorsága sose volt szegénynek, hogy az édesapjától kérdezze ezt meg, hiszen ránézni is csak félve mert az apjára. Leginkább az ablakból, mikor az édesapja lóra ült az udvaron. Olyankor nézte szívszorongva, és mégis büszkén, hogy az az erős, daliás ember hogy meg tudja fékezni egy rántással a legszilajabb paripát is. Egyszer valami csudaszép rovat hoztak az ezredesnek. A sörénye fekete, mint a holló. A szeme égett, mint a parázs. Rúgott, toporzékolt, ficánkolt. Három lovász is fogta, míg az ezredes rápattant. És akkor röpült, mint a nyíl, szállt, mint a madár. A gyerek iszonyodva nézett utána, és reszketve fogódzott bele az ablakpárkányába. Még akkor is ott állt, lázas arcát a hideg ablaküvegre nyomva, mikor a paripa visszafelé nyargalt. Most már nem mint a nyíl, hanem mint a villám. Bőszült nyerítéssel szórta a tajtékot, sörénye lobogott, mint valami fekete zászló, és lovasa halálra vált arccal dőlt hanyatta hátán. A megbukrosodott állat elragadta és vitte egyenesen a kapu márványoszlopának. Palihúgom elsikoltotta magát, és villámnál sebesebben rohant le a lépcsőkön, keresztül az udvaron, ki az utcára, és kiterjesztett karokkal eléje vetette magát a rettenetes állatnak. A szilaj ló megtorpant a hirtelen eléje zuhant testtől, és nagyot horkantva fölkapta a fejét. Ez a szempillanat elég volt az ezredesnek arra, hogy leszökjön a nyeregből, és karjára kapja az útporából az elalélt gyereket. Olyan könnyen kapta föl, mint egy szálvirágot. Fiam, édes kis hősöm, meg tudsz-e nekem bocsátani? Kérdezte elelfúló hangon, összecsókolva poros kis képét. Palihúgom felnyitotta a szemét, boldogan nevetett, két karjával erősen, katonásan magához szorította az édesapja könnyázott arcát. Apa, édes jó apa, katona dolog volt. Attól fogva az egész város, öregek, fiatalok, minnyájan levett kalappal köszöntünk Palihúgomnak. És a katonacsapatuk, ha találkoztak vele, úgy tisztelegtek neki, akár egy öreg generálisnak.

0: Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt? Az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jön vele egy ősz öreg ember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett. Megint elejébe kerekedik az az ősz öreg ember, s mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag, Palkó. Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öreg ember, hogy Palkó odaad egy borjat az egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett le, vagy a földből bújt ki. Megint csak elejébe állott az ősz öreg ember, s mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte.
1: Nem adom én, mondotta Palkó. Nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért.
0: Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed.
1: Mit gondolt, mit nem, Palkó? Odaadta a 3. borjat is.
0: Ment az 1 borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vását. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öreg ember, s mondja neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok neked érette egy zacskót.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé.
0: Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak.
1: Gondolja, Palkó, ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a 4. borjú is.
0: Mikor a 4. borjút is általadta az öreg embernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza.
1: Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül.
0: De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem.
1: Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért, kérdezte az anyja.
0: Eladta-e a borjúkat, fiam?
1: El, édesanyám, el.
0: Hát hol a pénz?
1: Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi.
0: S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s az álomzacskót.
1: Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony. kapott egy húsángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! Ment vendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, s a futóbogarát, szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el, mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig! Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskedték, s csaptak lakodalmat. 7 nap s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra-fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: Piros Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolondosság, bolondosság volt minden szava tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon, Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt. Felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál,
0: mondotta az öreg asszony.
1: Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
0: Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
1: Öreg anyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
0: Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
1: De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném?
0: Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat,
1: de úgy,
0: hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
2: Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
0: Ahogy ezt mondta a vén boszorkán, egyszeriben fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna.
1: Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
0: kacagott Palkó,
1: hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
0: Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
1: Gyí, csacsi!
0: Mondotta a szamár is.
2: Gyí, csacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Mondotta a szamár.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Te szamár,
1: kiabált Palkó.
2: Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted.
0: Úgy, ahogy Palkó mondotta. Szóról szóra utána mondotta a szamár.
1: Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bezzeg a szamár sem maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába.
0: Megijedt Palkó,
1: kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség!
0: Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából.
1: Hát a másik ember hol van?
0: Kérdik a favágó.
1: Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált,
0: mondták a favágók.
1: Röhögött Palkó, hiszen az a szamaram volt.
0: Ej, aki áldója van, szedtevettéztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé, éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt.
1: Bizonyosan te voltál a gyilkosa.
0: Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítja. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet.
1: hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságom? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondotta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a király. Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült.
2: Pardon, grácia, árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
1: Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzek, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak. Az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamara elegen vannak a világ, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el vége.

0: Mátyás király udvari bolondja. Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer csak azt látja, hogy az udvari bolondja sietve megy.
1: Hová, hová, fickó, ilyen sebben lobbal, kiáltott le neki a király.
2: Téged akarlak meglátogatni, komám.
1: Add el, nem lehet az.
2: Nem, és miért nem?
1: Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
2: Hát akkor te hogy jutottál bele?
0: Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni.
1: De azért nem haragudott egy csöppet sem,
0: sőt, megjutalmazta a bolondot. Hisz a bolondnak az a dolga, hogy megtréfálja az embert. Hát, ilyen jó dolga volt a bolondnak Mátyás király udvarába.

Bolondistól. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt, és mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd fölvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évük legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. Istók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az istók pajtájába. Úgy bizony, a bolondos legényé lett a bika. Mérgelődtek a bátyai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt, egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll Istók, s gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieselte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondolá a féleszű, hát megadja holnap. S azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Ugyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta, azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. S elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif, nyaf, holnap. Így tartott ez 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. És még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják. Ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát.
estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, és a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték, hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több. Ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Jabálták torkuk szakadtából, korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Az alatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába! Nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl! Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtott a négy lóval, s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán! Aza, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jó lélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős Istóknak, s hát amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolondistók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt nagy álmélkodás szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte hegykén Istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána. Istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. A biza! Né! Igaza van a bolondnak! Kiáltották az emberek, s utcu neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolondistó pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bolondos Mihók. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve. Mondja egyszer Mihóknak az anyja. Hallod-e, Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem feledte el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzeg, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi-puhi jól eldöngették Mihókot. No, te boldogtalan, mondotta az édesanyja nagy haraggal. Takarodj a házamból, keres valahol szolgálatot, itt tovább nem maradhatsz. Hát jól van, duzzogott Mihók. El is megyek. Addig megyek, míg szolgálatot nem találok. Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót. Kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, hal-e Mihók, mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, s közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot, hallod-e, eladnád-e azokat a disznókat? Elén, mondta Mihók, akár fél áron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy nevette volna meg a mészáros fél áron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras, süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket, meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ijetten. Jaj, uram, jaj, mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség! No mi, nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznókat kihízlaltam, olyan kövérek lettek, hogy alig bírtak mozogni. Hát ez szerencsétlenség. Hogyne, uram, mikor történetesen egy mocsár felé tereltem a disznókat, s ahányan voltak, mind belé süllyedtek. Csak éppen a fülük s a farkuk látszik ki. Na hiszen, azonnal felkerekedett az uraság valamennyi szolgálójával, s mentek a mocsár felé. Csak ugyanott volt a sok disznófülnek disznófark. Nosza neki! Belekapaszkodtak a fülekbe meg a farkakba, húzták nagy erőfeszítéssel, de bizony, mint hanyatt estek. Bezzeg, hogy a kezükben maradt a disznók füle meg a farka. Lássátok, mondta Mihók, ugye szörnyű kövérek voltak? Különben nem süllyedtek volna el. Mit tehetett az uraság? Orra, füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt jó darab ideig. Telt múlt az idő.

fiúk, mit gondolt, mit nem? Összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsajnyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a házfedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a házfedelé, arra jött három tündér, s mondta az egyik: nézzétek, milyen pompásan fon Mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy azt se tudja, hova tegye, amit fon. Mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font. Mondta a harmadik tündér, én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól Mihók, amit a tündérek mondtak, s este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne, alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon, most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg örült a Mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat. Mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony, aki nem hiszi, járjon utána.

az okos leány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom. Az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat. Mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja Mátyás király. Okos volt a második feleletes. Még adok néked egy kérdést, s arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér 2 citát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a 2 cita közé tette, s úgy ment fel a király szín elé. Itt van, felséges királyom. Fogja Mátyás a 2 citát, hogy megnézze

Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges király! Hoztam is? Nem is. Volt is? Nem is. De már erre olyan erősen megtetszett Mátyásnak a leány, hogy egyszeriben hívatta az udvari papját, összeesküdött a lánnyal. Elő a cigányokat! Lett nagy lakodalom, eltartott egy hétig, talán kettőig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.

három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e? Mondta az asszony. Ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól. Próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van. Kívánok. Ó, Uramisten, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, a pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy a szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtő, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába, feleség. Én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mátyás király és a török szultán. Mátyás király, midőn egyszer a török szultánnal hadakozott, egy nap elhatározta, hogy kikémleli az ellenséget. Áruhába öltözött tehát, és magát török kereskedőnek adva ki, egy szekérnyi árpával megjelent a török tábor előtt. Majd a többi árus közé vegyülvén, akik élelmet szállítottak a törököknek, szép ügyesen maga is bekeveredett a táborba. Ott aztán fogta magát, megkereste a szultán díszes sátorát, majd nem messze tőle leült és elkezdett árpát árulni. Közben persze félszemmel figyelte, mik történnek a táborban, no meg a vezérsátrában. Ott ült egész estig. Egyszer csak látja ám, hogy a szolgák szép sorban vonulva hozzák a szultán vacsoráját. Mivel épp előtte lépdeltek el, jól látta, milyen fogásokból áll az, s ezeket egyben jól az eszébe is véste. Mikor aztán az éjszaka visszaszökött a magyar táborba, egyből hívatta az író deákját, s levelet diktált neki, melyet egy követtel átküldetett a szultánnak. A levélben ez állt. Hallod-e, törökök vezére? Igen, kutyául őrizteted a táborodat. Én, Mátyás, a magyarok királya, tegnap egész nap árpát árultam a sátrad előtt, s hogy tudd, igazat beszélek, leírom, mit vacsoráztál tegnap este. Azzal felsorolta a vacsora fogásait, mind a 12-t. A szultán, mikor ezt olvasta, igen elszégyelte magát. Másfelől meg is ijedt, hogy Mátyás megtudta, milyen ereje van a török seregnek, és mik a gyengeségei. Láthatta, hisz egész nap ott ült a tábor közepén. Épp ezért, rövid gondolkodás után úgy döntött, nem vállalja a csatát a magyarokkal. Összeszedette a táborát, és másnap seregével együtt eltakarodott. Így győzött Mátyás király egy csepp vér nélkül, csakis az eszére és a bátorságára hagyatkozott.

Egyszer Mátyás király a főurakkal a tópartján sétált. Nagy meleg volt, csak úgy kókadoztak a nátszálak a vízben. Mátyás észrevette ezt, és így szólt. El kellene egy kis eső ennek a nádnak. Nagyot nevettek erre az urak, és az egyik azt mondta. Ugyan, fölséges uram, minek eső a nádnak, mikor folyton vízben áll? Mátyás nem szólt erre egy szót sem, de gondolt valamit. Másnap nagy lakomát rendezett, melyre meghívta az összes főurat. Temérdek sok mindenféle ennivalót összehordatott, de meghagyta a szolgáknak, hogy egy csepp ital nem sok, annyit se tegyenek az asztalra, hanem mindenkinek a lábához tegyenek egy nagy mosdótálat, aztán abba öntsék a finom borokat. Ráadásul a lakoma előtt megváratta az urakat, hogy jól megéhezzenek és sokat tudjanak enni. Nem is kellett azoknak biztatás. Mikor nagy sokára behozták az étkeket, Uzsgyi mind rávetette magát az ennivalóra és falatozott rendesen. Már igen benne jártak a lakmározásban, mikor is egyszer csak bejön a sok szolga, kapkodják el az urak lábát, aztán lecibálják róla, kinek a csizmáját, kinek ami volt. Mosdótálat tesznek alájuk, abba bort öltenek, és belemerítik az urak lábát. Hát ezen igen csodálkoztak a főurak, de úgy gondolták, ez valami új palotai módi, ezért aztán folytatták tovább az evést. Egy idő után aztán kezdtek igen megszomjazni, de hiába a szolgák csak a mosdótálba voltak hajlandók tölteni a bort. Oda szól az egyik főúr a másikhoz. Te, én úgy látom, hogy itt még vizet se kapunk inni, nemhogy bort. Csak azt tudnám felfogni, hogy mi a haragos Isten nyilának kell a lábunkat lógatni ebbe a sok finom italba. Egyikük másikuk le is akart bújni az asztal alá, hogy majd beleiszik a mosdótálba. De hát nem lehetett, mert a király szemmel tartotta őket, no meg beszélt is hozzájuk. Egyszer aztán az egyik úr mégsem bírta tovább, és azt mondta. Hát engedelmet kérek, uram felséges királyom, ne tegye meg velünk azt a csúfságot, hogy nem ad innivalót, már mind összeesünk a szomjúságtól. Erre aztán azt mondta nekik Mátyás király. Látjátok, fiaim, így van a nád is. Hiába áll vízben a lába, azért fönt is megkívánja a nedvességet.

miért hívják a csizmadiát csizmadiának? Mert a csizmadiát nem mindig hívták csizmadiának, nem ám? Annak világteremtése óta csizmamester volt a neve. Világteremtése óta Mátyás királyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a csizmamester a csizmadia nevet. Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy csizmamester a többi közt, s az azt hallotta, hogy Mátyás király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet érőt ad az ajándék fejében. No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való nékem. Kapta-fogta csinált egy pár parádés piros csizmát a királynak. Felvitte Budavárába, nagy büszkén lengette meg a palota kapujában a csizmát. Fogadom, ezért a piros csizmáért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király. Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtón álló osztán, aki megjelentette a királynak a csizmamestert, megsúgta Mátyásnak, micsoda nagy számítással jött fel Budára a csizmamester. Mátyás király elvette a piros csizmát, meg is köszönte, a csizmamestert kiküldte a szobából. Rögtön hozatott az istálóból a lovak alól egy csomó szalmát. Azzal megtömködték a szolgái a két piros csizmát, így adták vissza a csizmamesternek. Nesze ravaszdi, ez a csizma díja. Elmehetsz vele Isten hírével. Ezóta hívják a csizmadiát csizmadiának.

Mátyás király és Kampó vitéz. Élt Mátyás király idejében egy Kampó nevű ember. Széles vállú, alacsony testű, vastag lábszárú ember volt Kampó, s nagy volt a híre erejének vitézségének. Budán lakott Kampó, s Mátyás király igen kedvelte. Annyira kedvelte, hogy minden nap hivatalos volt ebédre a király asztalához. De a királyné, aki kényes, kevély olaszasszony volt, ki nem állhatta Kampót. Az igaz, hogy Kampó egyszer erősen megijesztette a királynét. Kampó nem csak a nagy erejéről volt híres, hanem arról is, hogy táltos, ördöngős ember. Egyszer megcselekedte, hogy amint belépett az ebédlőszobába, kikapta a felső állkapcáját, azt felakasztotta az ajtó szemöldök fájába. Aztán az alsó állkapcáját kapta ki, azt letette a küszöbre. Aztán csak okádni kezdte a tüzet, de úgy okádta, hogy a királyné elájult ilyettében. Ugyan bizony, hogy tartatod ilyen nagy becsben azt az útálatos embert? Kérdezte a királyné a királyt, amikor Kampó eltávozott. Mátyás király mosolygott, vállát vonogatta, aztán csak ennyit mondok, hiszen majd megtudod egyszer. Múlt az idő. Éppen ebédnél ült a király, a királyné, meg Kampó, s hát csak kinyílik az ajtó nagy hirtelen, beront egy vastaglábú, alacsony termetű emberke, még Kampónál is alacsonyabb, s oda kiált Kampónak. Baj van, édes gazdám! Betört az ellenség, lóra, szaporán! Bezzeg, hogy ledobta Kampó a kanalat. Isten áldjont sem mondott a királynak. Szaladt az embere után, aki maga is táltos volt, s egy-kettőre felkötötte rettentő nagy kardját, felpattant a lovára, táltos volt az is. Átugratott a Dunán, s meg sem állt az ország határáig. Hát, uram teremtőm, csak ugyan rettentő nagy sereg rontott be az országba. Ezt a rettentő nagy sereget egy óriás vezette, aki tetőtől talpig vaspáncélba volt öltözve. Hely! Kihúzta Kampó égtelen nagy kardját. Egyet suhintott, s úgy köldökön szúrta az óriást, hogy egyszeriben lefordult a lováról. Csak úgy döngött a föld alatta. Aztán nekivágott Kampó a seregnek. Szabdalta, vagdalta, amíg embert látott. Akkor csak megfordult, s még fel sem kelt a király s a királyné az asztal mellől, beállított Kampó. No, mi újság, Kampó? Kérdezte Mátyás király. Semmi nevezetes felséges királyom, csak egy kicsit kiverekedtem magamat. Hát az ellenség mit csinál? Nem csinál már az semmit, felséges királyom. Akkor hát folytasd az ebédet, Kampó. Folytatom, felséges királyom. Azzal leült, s evett hat ember helyett. Amikor eltávozott Kampó, azt mondta Mátyás király a feleségének. No, látod-e? Ezért tartom oly nagy becsben ezt az embert.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, igen, és igen, itt vagyunk újra, és megint ez a harmadik utas, Szabi.
2: Bizony, Káosz, Csabi van a pultnál.
1: És vendégünk pedig
2: Tiború.
3: Szevasztok.
1: Akit általában azok az emberek ismerhetnek, akik már legalább egyszer elgondolkodtak azon, hogy ez most tényleg úgy van, ahogyan tudom, vagy lehet, hogy egy kicsit máshogyan. Összeesküvés elméletekről beszélünk, és talán először egy kicsit fejtsük fel azt, hogy ez kinek mit jelent, mert az összeesküvés elmélet elsősorban, akárhogy is, de valaki ellen való összeesküvés, ha más nem ellenem.
2: Elhoztam a köztézis elméletet. Azt mondja, hogy egyenlőségjelet teszünk az igazság és saját kényelmünk közé. Azt hiszük el, ami leginkább magában hordozza a terhes feladat vagy a kizökkent élet elkerülésének ígéretét. Azt is mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagymértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz, vagyis a kényelmünknek megfelelő elképzelésekbe úgy kapaszkodunk, mint egy tutajba.
1: Te vagy az, akit mindenki ismer itt a magyarok közül, hogy magyar nyelven az összeesküvés konteó elméletekről gyűjtő oldalt vezetsz, mert tulajdonképpen nem te gyártad őket.
3: Nem, ha megvádoltak már nem egyszer azzal, hogy írói munkásságom részét képezik a konteók, de azt kell mondanom most itt a nyilvánosság előtt, hogy én az összeesküvés elméletek napszámosának tartom magam, vagyis én csak összegyűjtöm az elméleteket, és nagyon finom, hogy is mondjam, rendszerezési elképzelések mentén megpróbálom ezt leírni és összefoglalni az olvasóknak.
1: Ezzel kapcsolatban van rögtön nyereményjátékunk is, ugyanis Tiború elhozta a Conteo 30 válogatott összeesküvés elmélet című könyvét nekünk. Hát ez egy hatalmas öröm, mert ezt megnyerhetik a kedves hallgatók.
2: 2-15-37-73. És akkor halljunk egy kérdést.
3: Hát kezdjünk egy keménnyel. Biztosan sokan hallottatok már a hasfelmetsző Jackkel kapcsolatos összeesküvés elméletekről.
1: És, hogy a királyi család sarja volt?
3: Hát igen, körülbelül 17-20 potenciális elkövető került szóba az elmúlt 140 évben. Azt szeretném itt a nemzeti büszkeségünket is kidomborítandó megkérdezni a kedves hallgatóktól, hogy ki volt az a magyar, aki annak idén az 1880-as években szintén szóba került elkövetőként, és egy olyan jó hónapig a Scotland Yard foglalkozott is vele.
2: Tehát hogy nem hallgatom szépen az adást kívülről, és betelefonáltnék, és megnyerhetném ezt a könyvet.
1: Mert már te is tudod?
2: Hát persze, hát szóval ez egyértelmű.
1: Szóval 2017-73-ra várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnének egy Conteo 1-es könyvet Tiborútól, még az is lehet, hogy dedikálja nekünk. Menjünk tovább, mert az olvasók azt írják, bocsánat, csak hogy te hadtörténeti munkaidról már ismertebb voltál, amikor belekezdtél a Conteo dolgokba.
3: Hát rendvédelem és hadtörténeti blogot is vezettem, illetve vezetek annak idején.
1: Na nézzünk egy hallgatót.
3: Erről majd akkor egy kicsit később.
1: Tessék hallgató, vajon ki a megfejtés?
4: Halló, Kossuth Lajos.
3: Hello, szia! Hát az, az igazság, hogy nem rá gondoltam. De nagyon jó, beveszem majd a májusban.
2: De azt hittem pedig, hogy elmondja, hogy miért, mert tovább lehet, hogy meg tudta volna magyarázni. Igen. Ez lenne a dolog.
1: Kossuth Lajosról amúgy is rengeteg konteónk van, de most nem is róla van szó.
2: Igen, először vegyük sorra Tiború konteókat.
1: Tehát a történeti munkák?
3: Igen, tehát tonnai különleges alakulatokkal, illetve hírszerzés történettel, történelemmel foglalkoztam, és foglalkozom ilyen hobbiból a mai napig. És annak idén volt, és ma is van egy Lemil nevű blog, amit barátaimmal együtt írtunk, és aztán én olyan 2 évvel ezelőtt függetlenítettem magam, tehát ugye Krímhez hasonlóan én is az autonómia mellett döntöttem, és most a Tiború blog néven fut ugyanez a tematika.
2: Közben érkezik egy megfejtés, azt írja valaki, hogy Szemerédi Alajos.
3: Tökéletes.
1: Kedves 025-ös hallgató, megfejtetted, de valahogy egy e-mail címet legalább küldje, hogy eljutassuk, vagy letesszük neked ide a Tilos Rádió irodájába, hallgató 025 néven.
2: És így kell bejönni, hogy hallgató 025.
1: Egy fotót küldj magadról, hogy valami.
3: És akkor természetesen nagy örömmel dedikálom.
2: Illetve azt kérdezi, hogy te írtad-e azt a pazar sztorit, amikor söröztél a kertedben, és találtál egy galambot.
3: Igen. Ez a Facebookon azt hiszem egy jó évvel ezelőtt meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. Röviden a sztori azoknak a keveseknek, akik nem ismerik. Söröztem a teraszon, jött egy nagyon elfáradt postagalamb, és hát megpróbáltam kideríteni. Megfogtam, és hát láttam a lábán egy gyűrűt, és megpróbáltam kideríteni, hogy kié. Viszonylag gyorsan sikerült is kiderítenem, eljött a tulajdonos, elvitte, de ettől függetlenül még heteken, hónapokon keresztül özönlöttek a megfejtések. Roppant lelkes.
1: Hát ahogy olvastam, egyszerre akarták megvenni, eladni neked még egy párat, lépjél be ebbe a postagalam szövetségbe. Meg
2: igen, azt mondd meg, hogy a szárnyán nem volt valami jelzés, ilyen birodalmi kereszt.
3: Nem, ilyen Reichsadler jellegű dolog nem volt, ez egy becsületes postagalam volt, és valóban kaptam utána mindenféle ajánlatot, hogy nekik is van galambjuk, ha én azt hallották, hogy én vásárolni szeretnék, meg hogy évek érdekel nekem, meg hasonló, szóval mókás volt.
1: És akkor ezek szerint téged amúgy is megtalálnak ezek az összeesküvés elméletek, vagy legalábbis egy kicsit valahogy fokozottabban.
2: Én például azt olvastam rólad, hogy hírszerzői tapasztalatod van valószínűleg.
3: Ezek rossz indulatú pletykák, ennek
2: bár egy hírszerzőként elmondanád, hogy hírszerző.
3: Arról nem beszélve, hogyha mondjuk hírszerző lettem volna, vagy lennék, akkor ezt torkom szakadtából tagadnám.
1: Ez így jó, hiszen úgy szól a mondás, hogy meg kéne, hogy jöjjelek.
3: Igen, és kár lenne ezért a rádióért.
2: De tényleg a rádió mondtad, hogy mikor beírtad azt, hogy jössz a Tilosba vendégnek, akkor kaptál hideget, meleget. Ez azért izgat engem, mert hogy nagyon sok különös elmélet van arról, hogy milyen hatalmak és milyen erők állnak a Tilos Rádió mögött.
1: Irányítják.
3: Hát ugye. Ez gondolom mindenki számára nyilvánvaló, de hát ugye a teljesen nyilvánvaló dolgokról sem árt néha beszélni, tehát az teljesen egyértelmű, hogy ti hát eddig a New York-Tel Aviv tenger mentén sorakoztattátok fel az érveiteket, most már azért az utóbbi időben néha még Brüsszel is bekúszik a képbe, amit én szívből kívánok nektek, mert egy brüsszeli napi díj az azért nem lenne rossz itt, hogy elnézem a körülményeket. Máskülönben pedig az is teljesen egyértelmű, hogy a nemzeti radikális irányultságú olvasóim nem kifejezetten a ti képetekkel kelnek és fekszenek. Tehát ez...
2: Érdekes módon egyébként, amikor elindult a Tilos Rádió, akkor egyértelműen a Fideszhez kötötték a Tilos Rádiót. Később azonban,
1: 92, mondanék 5.
2: 97-ből egy másik pletykát, az MSZP 50 millió forintot ajánlott fel a Tilos Rádiónak, cserébe, hogy a párt székházába költözünk. Aztán utána mi is volt?
3: Lelki szemeimmel látom itt Mester Házi Attilát, ahogy ül, és valami
2: és nagyon dögös zenét.
3: Igen, ami hip-hop jellegű cuccoktól.
1: Vagy SMS-en beüzen, hogy szar a zene.
3: Ott is, aláírás alatt is.
2: És az egészben az a vicces, ugye most már egyértelmű, hogy liberális, homoszexuális, droghasználó zsidó vagyok, és míg elindultam valahol egy ilyen, nem tudom, szabad elvű módon, utána átmentem kommunistába, és aztán folyamatosan változtattam a világnézetemet, miközben én mondjuk ugyanazt az indiai klasszikus zenei műsort csináltam.
3: Ehhez én csak annyit tudok hozzászólni, hogy én szívből remélem, hogy a konteósok között vannak liberális, homoszexuális, zsidó, nemzeti érzelmű, baloldali konzervatívok is, és nem csak merem remélni, hanem ebben biztos is vagyok. Tehát mi vagyunk a közös nevező.
1: És sikerült azért már platformot találni a konteósoknak itthon, mert a konteós az magányos harcos, én legalábbis a Mel Gibsonos filmből például így jöttem rá, hogy nagyon magányosnak kell lenni, ha túl akarsz élni.
3: Paradigmaváltás szemtanúi és fültanúi voltunk az elmúlt években, amióta a Konteó blog létezik, hogy úgy mondjam, tehát önhítség nélkül azt kell mondanom, hogy sikerült egy nagyon jó csapatot össze kovácsolnunk, mert ez közös munka volt, és nem hiszem, hogy a partizán jelenség az kifizetődő lenne semmilyen szempontból.
1: Hát túlélés.
3: Hát igen, de ha összezárunk, akkor ugye még nagyobb esélyeink vannak a túlélésre.
1: Hát ha összezártuk, akkor egyszerűbb egy gomnyomással mindannyiótokat ugye eltöröl.
3: Hát ha tudják, hogy hol is, mikor vagyunk, de hát ez a legnagyobb titkok egyike.
2: De például a blogot át kellett egyszer költöztetni. Azért ez gyanús.
3: Igen, hát ez egy nagyon mókás történet volt, ha röviden megemlékezhetek róla, én blog.hu-nál kezdtem 2008 decemberében, és 2010 februárjában írtam egy posztot a templomosokról, és hát abban állítólag dehonestáló megjegyzéseket is tettem a templomosokra, a lovagrendre, és egy önmagát a templomosok szellemi és erkölcsi örökösének tekintő kiadó vezetője jelentkezett, és követelte, hogy vagy vegyem le a posztot, vagy az általa felsorakoztatott módosításokat tegyem meg. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy hát a blog.hu belepiszkált a blogomba, mert feljelentéssel fenyegetőzött az úriember, akinek a helyesírása is némi kívánnivalót hagyott maga után, úgy megjegyzem. És hát én ezen berágtam, én egy ilyen érzékeny lélek vagyok, és azt mondtam, hogy egy olyan szolgáltatónál nem maradok, ahol a bloggazda megkérdezése nélkül törölnek kommenteket és belenyúlnak a blog tartalmába, tehát akkor egy picit...
1: Hát ez így nagyon izgis, mert ugye rögtön egy egészen komoly konteó elmélet, ami folyamatos felfejtés alatt áll. A különböző keresőmotorok, elsősorban a Google, és Google család, ha már itten a internet örömeiről beszélünk, csapjunk is bele a közepére. Nekem ugye most idénre már az a legjobb, hogy a Google saját dróncsapatot fejleszt, ami hetekig képes fennmaradni a levegőben, hiszen napenergiával van hajtva, és egyszerre sugározza a wifit lentre, illetve föntről kamerával, illetve érzékeny kamerákkal veszi, ami ott zajlik, és továbbítja haza. Ugye hova is megy a Google információ, NSA, és a többiek, nem is tudom, hogy hogy is hívják azt, Prism, ugye? Prism.
3: Igen.
1: Prism rendszer az, amiről már forgattak egy-két nagy testvér figyeltéged, előre fogja tudni, hogy most barnát szarsz-e, vagy fekete.
2: Ha valaki nem tudná, az NSA ugye azt jelenti, hogy No Such Agency.
3: Igen, a közkeletű feloldás szerint. Hát az az igazság, hogy aki internetezik, már pedig a hallgatók jelentős része internetezik, tudja, hogy a Google és a Google család gyakorlatilag megkerülhetetlen. Ha az ember érdemi szörfözést és keresést akar a neten végezni, és nem hiszem, hogy ez beteges kategória lenne elgondolkozni azon, hogy ha az ember megnézi, hogy az elmúlt 5-10 évben honnan fejlődött a Google, hogy itt nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Arról nem beszélve, hogy Snowden is és Assange is ugye említést tettek arról, hogy a Google-nak nagyon komoly kapcsolatai vannak az amerikai kormánnyal. Azt hiszem Assange vagy Snowden, most már nem tudom pontosan, beszélgetett valami Google nagyfőnökkel.
1: Egon Schmidt. Kár Schmidt.
3: Mindjárt lecsekkoljuk. No, a lényeg az, hogy fél óra múlva a State Department, tehát az amerikai külügyminisztérium pontosan értesült arról, hogy miről szólt ez a beszélgetés. Tehát ennek utána lehet nézni. Ez speciál nem konteó, az tény.
1: Na de akkor így egy kicsit próbáljuk meg felgöngyölíteni. Tehát a srácok 2006-ban, vagy mikor is csinálták ezt a Google keresőt? Mert olvastam 96, a cikket, nem? Tehát a konteó blogon van egy nagyon jó leírás erre, hogy egyszer csak megcsinálták, és egyre több olyan információra tettek szert, amire kíváncsi volt az állam, és akkor már mint az Amerikai Egyesült Állam, vagy azon belül az a rendőr, vagy megfigyelő állam, aki azt mondja, hogy ő garantálja a biztonságunkat azzal, hogy tudja, hogy mi mit csinálunk, és mit fogunk csinálni. Tehát a kérdés az, hogy akkor ő azt mondta, hogy kedves Google és srácok, tök jó, mit csináltok, csináljátok tovább, akkor szeretnénk kérni a kiskapukat mindenhova, meg hogyha már úgy alakult, hogy mi már az összes nyomtatóba, meg az összes számítógéppel összekötött device-ba bele tudunk tenni egy kiskaput, akkor mi azt oda kötjük nektek, nekünk csak az info kell, sőt, tudjátok, mint az se. Csak, hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor arról szeretnénk valamit kérni, akkor azt viszont toljátok át nekünk, légy szíves.
3: Ez teljesen
1: életszerűnek
3: tűnik, igen. Amúgy pedig nem kell Amerikáig menni, tehát a világ valamennyi államában a távközlési szolgáltatók számára kötelezettség, hogy az állami szervek számára kiskapukat hagyjanak a különféle rendszerekben, tehát ilyen backdoor-szerű megoldásokat, anélkül, hogy konkrét dolgokkal kapcsolatosan nyilatkoznék, szerintem ez Magyarországon sincs másként.
1: Hát én azért, amin kiakadtam, az tényleg egy fél éve szembesültem azzal, amit itt írnak a hallgatók is a tilos.hu chat falán, hogy a kínaiak minden kütyűbe raknak backdoort, és egyrészt a kínai kormány tud mindenről, másrészt viszont ugye, mivel ez is csak egyfajta vásárolható adat, jó esetben azt mondják, hogy hát uraim, a Norvégiába kimenő nyomtatókról bármilyen információt megadunk.
2: Válasszuk ketté a dolgot. Az egyik az, hogy létezik-e vagy nem létezik ez a kis backdoor elmélet, vagy nem a backdoor gyakorlat, a másik pedig, hogy van-e ezzel probléma.
3: elemi szabadságokkal foglalkozó hallgatónk van, akkor most a szívéhez kapott ettől a kérdéstől, tehát mi az, hogy ezzel van a probléma? Természetesen van.
2: De mi van akkor, hogyha csak szeretnék jobbá tenni a mi életünket?
3: Hogy... Igen, hát az egész New World Order, ugye az egész új világrend, amely felé haladunk egyesek szerint, kizárólag az egyén és a társadalom jobbításának és körülményének javítása érdekében működik. Ugye aztán Benjamin Franklin tette fel annak idején a kérdést, illetve mondta azt, hogy az a nemzet, amely választani akar a biztonság és a szabadság között, az egyiket sem érdemli meg. Tehát most nagyon úgy tűnik, főleg 2001. szeptember 11 óta, hogy az Egyesült Államok a biztonságot választotta, bármit is mondanak a hivatalos korifeusok, és egyre több szabadsági jogot kell feláldozniuk az amerikaiaknak, és ezen keresztül valamennyiünknek, hiszen egy globális nagyhatalomról van szó, egyre több szabadságot kell feláldoznunk a vélt vagy valós biztonság érdekében. Erről szól a Patriot Act, tehát a hazafias törvény, ami soha addig nem látott mértékben korlátozta az emberi alapszabadsági jogokat.
1: De én úgy tudom, hogy ennek a Patriot Act-nek a hatására tulajdonképpen már bárkivel bármit meg lehet tenni, sőt, most olvasom, hogy maga Vladimir Putyin is már rég egy ilyesmi hatására cselekszik úgy, hogy aki Oroszország ellen véd, a világ egyik sarkában sem bújhat el, és meg lesz büntetve a nagy maci lecsaprá. Nem tudom, hogy orosz patrióteknek hívják ezt a törvényt, de...
3: Igen, hát az Állami Duma az elég érdekes jogszabályokat hozott az elmúlt években, és hát Vladimirovics nem az emberi szabadságok élharcosának.
1: Hát ő volt a KGB igazgatója, ugye? És akkor onnan mondták, hogy hagyjad, mert ez olyan csúnyán hangzik. Legyél te a miniszterelnök!
3: Igen, hát ő KGB tisztként aztán Drezdában, tehát Kelet-Németországban kezdett, és ha most megnézzük ugye azt, ami a Krímben történt, és ami most Kelet-Ukrajnában történik, nem kell ahhoz túl szakértőnek lenni ahhoz, hogy tipikus titkosszolgálati dezinformációs és bomlasztási tevékenységekre utaló jeleket találjunk, hogy úgy finoman fogalmazzak. Nagyon jó tanítványa volt Beria elvtársnak és a többieknek Putyin, tehát innen is üdvözlöm az elnök urat.
2: Most egy kicsit vissza a Google-hoz, mert egy hallgatónk beírta a Bongót, ami egy magyar megfigyelő rendszer. Erről hallottál már?
3: Hát erről csak ilyen konteó, vagy ilyen híresztelés szinten hallottam. A magyar szakszolgálatok természetesen ezerrel tagadnak. Én hiszek nekik, mint mindig, és gondolom ti is így, hogy elnézlek benneteket. Tehát olyan állami szervet még nem láttunk, amelyik hazudott volna a magyar állampolgároknak, úgyhogy ez egy rossz indulatú híresztelés szerintem.
1: Nagy eséllyel nem létezik egy olyan rendszer, aminek itt most a PDF-be a modelljét láthatjuk, hogy minden, amivel mi össze vagyunk kapcsolva, vagy be vagyunk loggolva, az bizony rólunk készít könyvtározást, és bizony azt hozzánk köthetik.
3: De csak a ti érdeketekben történik mindenki.
1: De az sajnálom egy kicsit, hogy én magam nem tudom ezt hol kikérni, mert mondjuk valahol elhagytam a kulcsom, és szeretném megnézni a cella információk alapján, hogy merre jártam. És nem adják ki nekem ezt.
3: Sajnos. Fel kell szerelned.
1: Igen, igen. Hát vagy ugye a klasszikus, amikor a öreg bácsi üzen a fiának, hogy gyere John, mert fel kéne kapálni a kertet. Nem megyek, apám, én bombát tettem a kertetbe. Egy nap múlva ott van az egész CIA, felkapálják a kertjét, és hát kész is az ügy, ugye, mert hát ők nagyszerűen mindent lát, és nagyon segítőkészek. Tehát ha arról van szó, akkor mindenkit megvédenek mindenkitől. A legtöbb ilyen film az arról szól azért, hogy néha még ők is belekeverednek, hogy kinek az érdekét védik, kivel szemben, és végül is kinek a zsebébe megy a végén a pénz. Ezek nagyon izgalmasak, főleg amikor egy ilyen Putyin kaliberű emberről próbálunk meg beszélni, aki már ugye 20 éve vesz részt egy valamiben, aminek elvileg most ő az arca, de hát ugye...
3: És milyen arca?
2: Milyen arca? Arra gondolsz, hogy medvéket ölelget.
3: Igen, és ilyen
2: félmeztelenül lovagol.
3: Felsőteste meglovagol, de nem utolsó sorban arra is gondolok, amit különben nem nagyon tudok összeegyeztetni a Putyin macsó imidzsével, hogy rossz hírek szerint ugye botoxoltatta, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szakszerűen, tehát ilyen ránkisimítő, hát te például vagy én.
1: Hát, jó, de hát inkább én abban az esetben például, amikor ugye Orbán volt a Putyinnál aláírni, vagy nem aláírni, ott egy olyan Putyin arc van, amire én tökre azt mondtam, hogy várjál, nem a Titánia Titániában volt az, hogy a fő titán keresett hasonmásokat, mert már annyira beteg szegény, hogy el kéne menni a diátadóra, meg a versmondó versenyre is, és akkor mindenhova küld egy nagyon Putyin-szerű, ja, vagyis fő titán-szerű arcot. aminek ugye a vége az az lesz, hogy megpróbáljuk szélnek ereszteni, vagy kivégezni ezeket az arcokat.
2: Illetve van egy kedves kortárs orosz írónak egy másik megfejtése, mi szerint a nagy vezetők azok régóta már csak háromdimenziós rajzolók.
3: Hát Putyint elnézve azért ott elég komoly kihívás lehet hasonmásokat találni, de nem megoldhatatlan, az biztos.
1: Szóval, hogy tudjuk-e első körben például azt, hogy ahogyan mondtad azt, a nagy világhatalom, a jó öreg New World Order lehet-e minden mögött, és Putyin is már New World Order-es, ott van a háta közepén, a nagy NWO.
2: A világkormány. Világkormányra szeretné rákérdezni, mert amúgy a Facebookon is kérdezte egy hallgató, hogy...
1: Csak úgy az összefüggéseket egyengessük, mert azért ez fontos tudni. Okay.
2: Tehát világkormány, egy kicsit még rakjuk bele a Google-t, okay, meg a Facebookot, mert ezek még fontos tényleg.
3: Ugye hát van a konteózásnak és a konteósoknak egy-két alap tézise, amiből aztán az összes többi kisugárzik. Hát az egyik ilyen az új világrend, a New World Order. Ugye azt mondják, hogy minden ennek van alárendelve, tehát hogy létezik egy szűk csoport, most hogy ezt a szűk csoportot Bilderberg csoportnak, vagy illuminátusoknak, vagy mit tudom, hogy szabadkőműveseknek nevezzük, teljesen mindegy, tehát létezik egy viszonylag szűk csoport, amely teljesen nyilvánvalóan globális hatalomra tör, az embereket el akarja butítani, alattvalókat akar faragni a polgárokból, anyagi és más érdekek mentén. Hát most, hogy ezt a New World Order-t személyekhez kötjük-e, és főleg látható személyekhez-e, az egy más kérdés. Nagyon sokak szerint azok az állami vezetők és azok a nagyhatalmi vezetők, akikkel minap-minap szembesülünk a képernyőkön, Obamától Putyinon át, mit tudom én kiig, ezek csak ilyen szalma, vagy ilyen zoknibábok, vagy minek hívják ezt.
1: Kesztyűbábok.
3: Kesztyűbábok, köszönöm szépen. A valódi diktálók, tehát a valódi nagy spílerek, azok mindig a háttérben maradnak, és soha nem fogjuk megtudni, hogy kik ők valójában.
2: Hát azért mégis kijutnak hírek gyíkemberekről.
3: Igen. Hát a gyíkemberek az egy másik nagy kedvenc, ugye David Icke, vagy Icke, nem is tudom, hogy ejtik. Hát ez az ő munkássága. Ugye szerint a teljes finszorház, tehát a teljes brit uralkodói ház gyíkemberekből áll, és testes 3-4-500 oldalas könyveket.
2: Na de ne sűrjük. Csak hallottam olyat is, hogy próbálták ezt a magyar mindennapokra is lefordítani, mert hogy találtak olyan magyar vezetőt, aki nagyon gyakran nyalogatja a száját például.
1: Igen, hát valahonnan el kell indítani az elméleteinket. Még a New World Order-hez visszatérnék, ez a EU, hogy is hívják azt, amikor 500 millió főre le kell csökkenteni a világ népességét?
3: Az a georgiai kő, vagy emlékmű, vagy nem tudom minek nevezzem, igen, arról még nem írtam, de a lényeg az, hogy valamikor egy 20 évvel ezelőtt egy azóta is ismeretlen személy Georgiában, tehát az Egyesült Államokban egy 8 nyelvű,
1: igen.
3: Hát nem tudom, minek nevezzem, egy ilyen
1: furcsa
3: emlékműszerűséget.
1: De hát nem emlékmű, hanem egy ilyen figyelmeztető, ez is, hogy nem tudom én, mi lehet az.
3: Igen, és élő és holt nyelveken ugyanazt a szöveget tartalmazza, és többek között az első, vagy a második ilyen alaptézis, az az, hogy az emberiség létszámát talán 500 millió főben kell korlátozni, mert ez az a létszám, amelyet ez a bolygó minden különösebb probléma nélkül képes ellátni, és a teljes komfortérzetünk ugye e szám körül valósulhat meg, és akkor ide kapcsolódnak ugye a járulékos konteók, hogy ez a bizonyos új világrend mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyen-olyan kórokkal, járványokkal, betegségekkel, hát egyrészt a természetes szaporulatot megfékezze, másodszorban pedig hát a már élőket.
1: Hát ez az, amire próbáltam egy vendégünknél rákérdezni, aki a génmanipulált vetőmagokról beszélgettünk egy picit, és akkor ott merült ez fel, hogy vajon lehetséges-e az, hogy ugye, mivel a génmanipulált vetőmagok eleve termékenység csökkentése mennek át, tehát hogyha megtörtént ez a dolog, akkor már több magot nem hoz, ez hatással van az emberekre, és akkor a konteósok egyik fel azt mondja, hogy persze, hiszen Afrikában direkt azért nyomnak ilyen magokat.
3: Igen, hadd beszéljek, haza a Konteó blogon van egy ilyen poszt a génmanipulációval kapcsolatosan, ami most a második kötetben kibővített 20-akárhány százalékkal bővebben is meg fog jelenni. Ugye olyan nevek vannak, mint a Monsanto, biztos sokaknak mond valamit egy amerikai cég, amelyik a génmanipulált, génmódosított, mondják ők, élelmiszerek és
1: amit mondanak még ugye a Microsoft alapító édesapja, aki egy ilyen típusú szervezetben tevékenykedik már régóta, sőt, hát ugye az egész Gates alapítvány egy kicsit emögé állt azzal a világ legnagyobb tőkéjével, ami van neki.
2: Nekem egyébként egy amerikai barátom, egy leánybarátom mesélte azt, amikor kijöttek ezek a csípőnadrágok, tudjátok, aminél a fenék vájat egy kicsit még kilóg lányoknál, hogy ennek csak az a célja, fiúknál is, csak az a célja, hogy a lányok vesemedence gyulladást kapjanak, és hogy egyre, és ezzel csökkentsék.
3: De ezt még nem hallottam. Jegyzetelek, Szabi, jegyzetelek, mint az állat.
2: Nem fog sokba kerülni neked.
1: Ne felejtsétek egy a 215-3773-ra lehet be telefonálni, illetve a hallgató 023-as barátunk már nyert egy könyvet, de neki valahogyan identifikálni.
2: Szerintem a 025-ös nyert.
1: 025-ös nyert, na látod?
2: Értem. Rögtön prím számot csináltál belőle, azért ez gyanús.
1: Csináljunk egy könnyű dalt, és utána menjünk tovább, a hallgatók értesítsék egymást, mert itt összeesküvést szövünk. Ugye? Valamit csinálunk az összeesküvésekkel. Vendégünk Tiború és a harmadik utast hallgatjátok.

0: És a Tilos Rádióban a harmadik utas című műsor, benne elképesztő lehetőség mindenkinek, hogy a 2.15.37.73-on könyvet nyeljen. Nem, könyvet nyerjen. Conteo és összeesküvés elmélet.
1: Egy könyv már elment, de nem tudjuk, hogy kinek, úgyhogy még azt valahogy meg kell majd fejtenünk. De következik először egy jótékonysági felhívás. Tudjátok, a Tilos Rádiót mint egy 314 önkéntes üzemelteti, és minden évben azért fordulunk hozzátok, hogy ajánljátok fel, adotok 1%-át tulajdonképpen bármilyen rászoruló szervezetnek, hiszen ha már dönthetek 1%-ról, miért ne döntenétek okosan? Bár dönthetek úgy is, hogy az állam használja, az úgy is jó célra fordítja, de ha esetleg mégis más gondoltok, akkor adjátok oda valamilyen rászoruló alapítványnak. Ilyen például a Tilos Kulturális Alapítvány, amelyik a hátterünket szolgáltatja, tehát azért vannak ilyen szép gépeink, szép kábeleink, és azért lehet hallani minket napról napra, óráról órára és percről percre, mert az adótok 1%-át mi ilyen célokra fordítjuk. Ha úgy döntötök, hogy a Tilos Rádiót támogatjátok, akkor írjátok fel ezt az adószámot, 18 00 24 54, kötőjel 2, kötőjel 43, ellenőrzésképpen visszafelé 34, kötőjel 2, kötőjel 45, 42, 0.

0: hallottam itt egyszer felmerült a szabad könyvesség is. Nekem ez egy picit ilyen homályos, nem tudom, hogy esetleg tudnátok erről bármit mondani, meg van egy élő dolog, ami mostani élményem. Nemrég jártam Sopronban, és nagyon feltűnő, hogy mikor bemész a városba, akkor vannak ilyen körforgalmak a elkerülő úton, és ahogy mész a körforgalmon, az első szimbóluma a körforgalom közepén egy piramis, a másodiknál egy körző, és szerintem a harmadik az üres, ott még nem sikerült befejezni, de
1: ott azért, szem lesz.
0: Mintha szabad könyves szimbólum lenne. Hogy erről tudtok-e valamit
2: hát
0: mondani, hogy
2: ez létező
0: dolog, tehát van ennek valami olyan, tehát a legendáriumon túl van-e valami kézzelfogható bizonyíték, vagy bármi, hogy ez egy ilyen világhatalomra törés, vagy bármi hasonló.
3: Nem arról volt szó, hogy a szabadkönyvesekről nem beszélünk egyébként.
1: Amit akkor viszont fizessük a lóvét. Hát szabadkönyvesekről csak annyit, hogy ugye bizonyos összeesküvés elméletek róluk szólnak, azt azért ne felejtsük el, hogy a szabadkőművesek, ahogy ők mondják, ők nem egy titkos társaság, hanem ők egy társaság, amelynek titkai vannak. Ilyen szép nyelvi leleménnyel oldották meg ezt a problémát. Tehát egy teljesen legálisan működő, szerintem bejegyzett egyesület, és abszolút karitatív dolgokkal, tehát legalábbis a felszínen teszik hozzá a konteósok, nem szeretnék pereket, úgyhogy gyorsan hozzáteszem, tehát a konteósok szerint ez csak a felszín, mert valójában a szabadkőművesek jelentik az új világrend megvalósításának egyik élcsapatát, bármit is jelentsen ez. Ettől függetlenül a szabadkőműves szimbólumok közé valóban oda sorolható a körző, a piramis, általában a befejezetlen piramis, a derékszögű vonalzó, tehát
2: meg a mindent látó szem.
1: Meg a mindent látó szem, igen, ugye, és ha már Amerikáról beszéltünk, ha valaki elővesz egy dollárost, azon
2: lát.
1: Egy csomó nagyon érdekes szimbólumot. Az Egyesült Államok nagy pecsétjén, tehát a Great Seal of the USA, azon bizony ott van minden, aminek ott kell lennie, ami nem véletlen, hiszen ez történelmi tény, hogy az USA-t szabadkőművesek alapították.
3: De nem lehet, hogy fordítva volt? Tehát, hogy először megtervezték az egy dollárost, és aztán utólag azt mondták, hogy ezek a szimbólumok, amik szerepelnek az egy dollároson, ezek szabadkőműves szimbólumok.
1: Nem lenne egy rossz ötlet, ha a szabadkőműves szimbólumok egy olyan 800 évvel nem előzték volna meg az első egy dolláros képét, de végül is, ha időutalásról beszélünk, akkor már is összeáll a kép.
2: Még mindig egy kicsit erről a megfigyelésről, mert nagyon sok fiatalember és lány hallgat bennünket, és ugye egy hónapja se kijött az, hogy ajaj, frissíteni kell a jelszavainkat, mert elromlott a Gmail, a Facebook rendszer. Én azt olvastam még évekkel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy frissítsed a jelszavaidat, az rögtön már rátette azt a kémprogramot, amivel már a frissítettet fogja megkapni. Ez még csak egy lépés, tehát azon túl, hogy bárki beléphet így a rendszerünkbe. A nagyobb probléma az tényleg azok a metaadatok, amik az én böngészésemmel és egyéb tevékenységemmel, amióta nagyon okos telefonjaink vannak, még távolabbra látnak. Sőt, hát ugye a távolról bekapcsolható kamerák és mikrofonok sem egy mai ötlet erre. Lehet-e ez ellen védekezni, vagy kell-e?
3: Hogy ne lehetne, Csabi, mindjárt elmondjuk, de parancsolj, hallgató!
4: Hello, szervusztok, Laci vagyok.
1: Szia!
4: Volna egy-két kérdésem, illetve egy-két érdekes hozzáfűzni való, vagy észrevételem. Nagyon tetszett, hogy nagyon ügyesen idézték Dan Brown-tól, ugye ő használta ezt a kifejezést, hogy nem egy titkos társaság, hanem egy társaság titkokkal.
1: Ezt ők mondják, tehát Dan Brown is tőlük vette, én is.
4: Akkor megnyugodtam, jó, tehát akkor egy forrásból
1: táplálkoztam. Igen, csak tiszta forrásból.
4: Egyértelmű, világos. Az volna a kérdésem, hogy egy ilyen összeesküvés elmélet mennyire, hát ezt nem tudom jobban kifejezni, tehát mennyire divat, hóbor specifikus. Tehát vannak vagy mindig az éppen aktuális felszínre kerülő, vagy közszájon forgó médiában fejét felütő hírek, illetve azok nyomán, azok kapcsán megjelenő hírek, azok, amikhez társítanak esetleg összeesküvés elméleteket. Hát ilyeneket azért láttunk az elmúlt években is, ugye, nem kisebb volumenű dolgot, ugye, mint 9-11, tehát ott is azért dokumentumfilmek, ezek azok szóltak arról, hogy úgy és olyan módon azokat az épületeket lerombolni, két repülő nem tudja, tehát, és azért az már...
2: 11 után konkrétumokat fogunk felsorolni 9-11-gel kapcsolatban, addig ezt ne érintsük. Úgyhogy figyeld az adásunkat, viszont a Tiborúhoz szóló kérdésedet.
1: Igen, tehát utálom ezt, de ez egy

0: Nagyon jó kérdés. Tehát amikor ezt hallom, hogy nagyon jó kérdés, akkor feláll a szőre hátamon, de ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Tehát vannak klasszikus, hagyományos konteók, amelyekhez vissza-vissza nyúlnak a napjaink összeesküvés elméletekkel foglalkozó emberei is. Ugye? Hát most akkor itt mondhatnám ugye a Titanic-tól kezdve, a vérvád konteón át a klasszikus nagy konteókig, de ez mindig aktualizálódik, tehát a konteók újra termelődnek, és minden egyes olyan alkalommal újra fognak termelődni, amikor az átlag ember nem rendelkezik elég információval egy-egy esemény vagy történés kapcsán. Tehát amikor eltitkolnak valamit előlünk, és akkor most használjak ilyen királyi többest, tehát amikor előlünk el akarnak titkolni valamit, akár gazdasági vállalkozások, akár politikusok, akár kormányok, akkor az ember egyszerűen kitölti ezt az űrt, és azt mondja, hogy hát akkor ki fogom én találni, hogy mi történt itt valójában, ha már ilyen hülyének nézel, hogy átlátszó dolgokkal etetsz. Tehát mindig fognak újabb és újabb konteók keletkezni, ugye ha a legfrissebb ukrajnai eseményekre gondolunk, ott már egy nagyon csinos kis csokorra való összegyűlt, hogy valójában ki kezdeményezte Kijevben a kormány ellenes tüntetéseket, hogy Krimben kik is voltak azok a katonák, stb. De az igazi nagy régi konteók azok kimeríthetetlenek. Tehát a mai napig olvasni újabb és újabb találgatásokat a holdraszállás konteóval, a World Trade Center-es terrortámadásokkal, vagy akár a Titanic-kal kapcsolatban, de a hercegnő haláláról nem is beszélve. Tehát, és a módszer ugyanaz, illetve az okok is ugyanazok, még egyszer mondom, tehát ha nincs információnk, és ha rejtegetnek valamit, akkor az ember nem hülye, és vadabbnál vadabb elméletekkel fogja kitölteni a tátongó űrt.
1: Én ezt értem, és ebben igazat is adok teljes mértékben, csak tudod, van az a mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha éppen nem talik a paraszt, de igazából én arra gondolok, hogy itt az alapprobléma az, hogy hülyének néznek nagyon sok mindenkit, amikor annyira egyértelmű, és annyira mindenki más, csak az övék számára nem nyilvánvalóak a dolgok, hogy mik miért is történhetnek, illetve mik lehetnek azok a háttérben mozgató rugói. Annál gyanúsabb, minél, és ha maradjunk akkor Dan Brownnál, ugye amikor megírta a Da Vinci kódot, hát nem győzött kézzel-lábbal tiltakozni, és a könyv betiltása mellett mindent elkövetni a katolikus egyház, hogy ez így nem igaz, ezerben a formában nem. Erre szokták mondani, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, mert pontosan avval hívta föl, és ezzel nagyon jó tévedt Dan Brownnak és az ő kiadójának, hogy hát na, nézzük már meg, hogy mi is ellen ágál ennyire ez a katolikus egyház, hát csak nem tán akkora, mint vagy annyira érzékeny pontját tapintott Dan Brown, és hát ugye a eladási listákon ez tükröződött is, hogy annyira hadakoztak ellene, de hát hogyha úgy lettek volna vele, hogy ugyan, hát nem érdekes.
0: De ezt nem enged, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ezt nem engedhette volna meg egyáltalán a katolikus egyház magának, hát gondol, de milyen következményekkel járt volna.
2: Ti ezt teljesen félértitek egyébként, ugyanis szerintem az van, hogy a katolikus egyház 100%-ot kapott a könyvekeadása után.
1: Ja, bocsánat,
3: a Vatikáni Bank.
0: Igen. Arról nem beszélve, hogy Dan Brown megvádolták és beisperelték, ha jól tudom, akik azt mondták, hogy ezt a teóriát már ők előtte, tehát kidolgozták, ez a Jézus felesége és a Mária Magdolna összefüggés, ugye, meg a Sinclair család, stb. No, de a lényeg az, hogy egyszerűen a katolikus egyház nem engedhette volna. Most őszintén, te megengedted, vagy szó nélkül hagytad volna ezt az egészet? Amikor az alapját kérdőjelezi meg valaki, egy kvázi ötment kis amerikai firkász megkérdőjelezi a 2000 éves egyház alapjának. Megkérdőjelezi. Ki akarja a hukadit rúgni?
1: Bocsánat, a 2000 éves egyház alapjairól maguk az egyház is vitatkozik.
3: Igen.
1: Tehát ott még a mai napig nincs konszenzus abba, hogy ki volt Krisztus, milyen célból, miért jött ide a földre, hol töltötte azt a bizonyos kimaradt évtizedeket. Tehát addig, amíg maga az egyház nem stabilan tud ebben nyilatkozni, és addig, amíg az egyházat képviselik különböző ágazatok és különböző szakadárok, egyházak, meg...
0: Értem én, de bocsáss meg, tehát nem hiszem, hogy bármelyik jelentősebb mértékadó egyház fő megkérdőjelezte volna azt, hogy Krisztus értünk halt meg, és harmadnapon feltámadt. Tehát ez olyan
1: nem
0: alap,
1: ami...
2: Megvoltak ezek a viták az egyházon belül, nagyon hosszú időn keresztül, és viszonylag kialakítottak egy egységes álláspontot, hogy mihez ragaszkodnak a nagy kérdésekben.
1: Hát igen, azt tudjuk, hogy az...
0: Ugye nem kanonizáltak egy csomó írást, nem foglaltak bele a Bibliába, a mai napig vannak a apokrif iratok, amelyek...
1: Nem egy gyanús hogy mondjam...
0: Hát dehogy nem, hát azért vagyunk konteósok.
1: Ja, értem.
0: Gyakustak tartsuk, persze.
1: Oké, rendben, köszönöm.
0: Köszönöm.
2: Köszönöm. Gondoljátok el, hogy hányan vannak a katolikus egyházban, és azért pszichológiailag lehet tudni, hogy 7 ember, hogyha összejönnek, akkor kialakulnak az alaparhetipusok, a morgó, habci, tudor, vidor, és
3: meg a konteós.
0: A konteós, mint 7 plusz.
3: Az vicces volt, pont talán nálatok olvastam azt, hogy mi az olaszokkal hasonlóan népművészeti elemekre, népművészeti szintre hozzuk a konteót, és nálunk a beszélgetés része, hogy éppen az aktuális aheti vagy aznapi konteónk hogy áll, milyen szinten áll, és azt hiszem, hogy ez egy tanulmány erről, hogy az olaszokkal hasonlóan nálunk a közbeszéd része.
0: Igen, igen, ilyen szempontból tényleg inkább az olaszokra hasonlítunk, mint a sógorokra, vagy mit tudom én, a skandinávokra. Imádjuk a politikai konteókat, mi magyarok. Mis Tamás, nem vagyok én szociálpszichológus, tehát nem akarok ebbe belemenni tudományos alapon, egyszerűen csak tágra nyílt fülekkel járok kelek, és hát hallom, ugye beszélgettünk itt az imént.
3: Igen, az e-heti konteó, a Habony Árpád zsebből fizette Mesterházi Attilát, hogy elveszik a választást című konteó, ami csak egy konteó, de az az e-heti friss, hát valamiről beszélgetni kell.
0: Igen, és akkor itt ugye már jönnek az alkonteók, hogy ez kihíreszteli, ugye az MSZP öregjei,
2: mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Szerintem úgy van, a Whitehead mondta azt, hogy az európai filozófia története az valójában Platón írásaihoz írt lábjegyzetek sorozata. És hogy szerintem ezek a konteók is ilyenek, hogy vannak az alapkonteók, és azoknak vannak a turbó változatai, vagy az alváltozatai.
3: Persze. Az a baj, hogy ez mindig aktuális tényekkel finomodik, inkább talán a konteó összerakásának, vagy megértésének a típusaiban lehetnek arhetípusok, és hát a szereplők, az éppen aktuális akciók, vagy a célok azok, amik cserélődnek, és ettől lehet egy nagy, hagyományos, ami népművészetünk, vagy hogy is mondják ezt, népköltészet, mert végül is
0: az, hogy
3: igen, tehát a 9-11-ről szól mondjuk a Zeitgeistből való idézgetés, ja tudom, ja láttam, és mit lát? Meg mit tudsz? És közben ez már nekünk tény, vagy hát legalábbis mint egy vers. Nem tudom, mennyire tény egy vers, de...
2: Sophie egyébként azt kérdezi, hogy van-e igazi konteó zsidó nélkül?
0: Hát ritka. Nem, azt kell mondanom, hogy nagyon ritkák azok a konteók, ahol a zsidók akár mint vallási vagy etnikai csoport, akár mint állam, tehát Izrael állam, akár mint ennek a titkosszolgálata, Mossad ne kúsznának be.
3: Vagy a nagy matematikusok, ugye? Mármint a zsidók.
0: Ezt most jó. Igen. Ugye ennek is megvan a maga szociálpszichológiai és történelmi magyarázata, klasszikus bűnbakok mindig voltak a történelemben, és hát a zsidók ezek közé tartoznak. Az, hogy zárt közösséget alkottak, hogy bizonyos szakmáktól el voltak tiltva évszázadokon keresztül, hogy nagyon furcsa istent imádtak a keresztény többséghez képest, hogy furcsa rituáléik voltak. Tehát mindez önmagában megalapozta azt, hogy összetartók voltak, ugye a zsidók között mindig is sokkal nagyobb volt az értelmiségiek aránya, mint a nem zsidók között, legalábbis Közép-Európában, hiszen pont azért, mert el voltak tiltva bizonyos szakmáktól, tehát földműveléssel nem foglalkoztak, és akkor mit csinált a zsidó? Hát orvos lett belőle, vagy jogász, vagy mit tudom én még, micsoda. Tehát, de ugyanilyen öröknek tűnő bűnbak volt nagyon sokáig a Nagy-Britannia, tehát Anglia, egyszerűsítsük le.
3: Ja, mert hogy világhatalom
0: mert, hogy világhatalom volt, most nézzük meg, ugye Anglia visszaszorulóban van, sőt már ugye másodlagos frissességű nagyhatalommá vált, viszont ott van jó, mit tudom én, 70 éve azért az Egyesült Államok, hát nem véletlen, hogy ők váltak, ugye mindenhol az Egyesült Államok piszkos mancsát vérik felfedezni.
3: Világrendőrség, ugye volt ez a csodás dokumentumfilm bábokkal, biztos lehet.
0: Igen.
3: Amerika kommandó világrendőrség.
0: Igen, ugyanakkor meg nagyon érdekes, mert az amerikaiak meg az EU-tól félnek, tehát az amerikai konteósok között egy nagyon elterjedt toposz, hogy Obama, meg mit tudom én, a Fehérház előbb-utóbb be fogja hívni az európai csapatokat, olvastam amerikai konteós oldalakon ilyeneket.
3: Mármint Amerikában.
0: Mármint Amerikában, igen. Hogy
3: a dél nem fogja hagyni. A dél nem fogja hagyni.
0: Texasban mindig bízni lehet, tehát. Szóval nagyon érdekes, és ugye a FEMA, ez az amerikai szövetségi katasztrófa elhárítási ügynökség, mondják az amerikai konteósok, már tehát külön koncentrációs táborokat épített, ahova majd azokat a rebellis amerikaiakat fogják bezárni az európai csapatok, és a velük, tehát az ő zsoldjukban álló amerikai árulók, akik hát a klasszikus hagyományos amerikai szabadságjogok mellett állnak ki. És hogy mit tudom, hogy felröppennek ilyen hírek időről időre, hogy megrendeltek 10 millió koporsót, meg hullazsákot.
3: Hát meg ugye az a denveri repülőgép, ami Horogkereszt alakú, és
0: repülőtér.
3: Igen. És hát, ott is nagyon furcsa minták vannak a falon, amiket utána le is szedtek egy részüket.
0: Apropó szabadkőművesek, tehát nagyon komoly szimbólumrendszere van. Erről is van egy poszt a Kontaoblogon, nem azért mondom. Sőt, az egyik olvasóm ott járt, és nagyon friss fényképeket is készített a Facebook oldalunkon, a konspirációs teóriák Facebook oldalon, ezt annól meg is osztotta. Nagyon izgalmas
3: és válaszok nincsenek,
0: van,
3: ugye?
0: Válaszok valóban nincsenek.
3: Mert hogy itt egyrészt mondják azt, hogy Hollywoodot ugyanígy ennek a nagy össznépi mítosz keltésnek már egy fizetett, vagy legalábbis irányított része, és nagyon sok olyan filmet kell csinálni, ami valamilyen módon a köztudatot befolyásolja. Így például most már jönnek ki azok a filmek, hogy lerohanják a Fehér Házat, vagy most ebben az esetben észak-koreaiak elfoglalják az Egyesült Államokat, de a bátor déli fiatalok.
0: Igen.
3: Nem akarom előni, hogy mit csinálnak, de...
0: Elbírjuk képzelni. Nem véletlenül mondják a konteósok, Hollywood évtizedek óta bombázza az embereket olyan szituációkkal, hogy mi történik akkor, ha majd UFO-k földre szállnak, és mit tudom én, gonosz szándékkal érkeznek, ugye a függetlenség napja, stb. Bizonyos elméletek szerint mindez megkoreografált beetetése és hozzászoktatása a lakosságnak a nagy bejelentéshez, amikor majd Obama, vagy majd az épp aktuális Egyesült Államok elnöke ki fog állni a nyilvánosság elé, és el fogja vinni a balhét, tehát ő 47 óta, igenis, amikor Roswellben ugye lezuhant az ominózus azonosítatlan repülő tárgy, hát azóta állandó kapcsolatban állnak a földön kívüliekkel, és bizonyos technológiai fejlődés annak tulajdonképpen.
3: Mert azért mi ennél egy kicsit korábbi képet raktunk ki, mert nekünk eredeti felvételünk van arról, hogy egy földönkívül lény és Adolf Hitler kezet fog. Itt volt nálunk, ugye, kiposztoltuk a
0: Facebookra. Igen, az egy szuper, azt nagyon szeretem azt a képet.
2: Illetve én ugye tudom igazolni ezt az elméletet, amit mondtál, hogyha megnézitek, hogy mondjuk a 30-es, 40-es években, és onnantól kezdve a filmművészetben, képzőművészetben hányféleképpen írták le, meg természetesen az irodalomban az idegen lényeket és az idegen lények technológiáját, egy nagyon sokrétű fajleírás található, magas, alacsony, köpcös, zöld, hosszúkás, szürke, nagyszemű, és egyre inkább egységesedett ez a leírás, és most már viszonylag tudjuk mindnyájan pontosan, hogy milyen, és szerintem ez a PR része, tehát, hogy először az volt, hogy elhintették, hogy van ilyen, akkor az emberek képzeletére hagyták a leírást, és utána egyre inkább közelítették, terelgették, hogy amikor majd megjelennek, akkor már barátként köszöntsük őket, hiszen akkor már számos filmben megtanultuk, hogy hogyan kommunikáljunk velük, mi az ő hiedelemviláguk, és így tovább.
0: Igen, csak majd azt kell eldönteni, hogy ugye jó szándékkal érkeznek-e, vagy nagy Isten ellenségesek lesznek. Hát azért vannak ilyen filmek is, és olyan filmek is, mert még ugye nem lehet pontosan tudni, hogy a hadüzenet az.
2: Hát én inkább olyan filmeket láttam, amiben gonoszként érkeztek meg, hiszen az ugye az elmélet, hogy mindenképpen ragadozó fajnak kell lenni, amelyik az intelligenciáját fejleszti. És hogyha ragadozó faj, és egy ilyen interplanetáris szinten akar közlekedni, akkor az egy nagyon erős ragadozó faj lesz.
0: Biztos ilyen is van. Mondjuk olyan elmélet is van, hogy ők a megtestesült jóság és kedvesség, tehát itt vannak valamennyiünk körül, környezetében, csak hát nem látható módon, és terelgetnek bennünket ugye a helyes irányba.
3: Hát mondjuk, meg ott van az, hogy 7 faj van a Földön már, 7 különböző féle faj, és direkt ugye az úgy van kitalálva a világunk egészen, hogy ők tudjanak békében maradni, sőt, ugye azt is hallottam, hogy az IT-ből készült egy rendezői változat is, ahol nem volt olyan barátságos az IT csapat.
0: Lehet, hogy fröccsentott az ér és a gerinc velő.
3: Azt kérdezik, hogy van-e magyar UFO elmélet, illetve Déri Jánoson kívül.
2: UFO elmélet, hát a Sirius-ra jött az egész magyar nemzet.
3: Egynek nem rossz, de egy kicsivel a Conteo blog, vagyis hát ti, mint Conteósok.
0: Az a helyzet, hogy én szándékosan távol tartom magam a az észlelések feldolgozásától, mert pont ebben különbözik a Conteo blog a paranormális jelenségekkel foglalkozó számtalan más kiadványtól és online médiumtól. Annak idején én kaptam, ugye, amikor az UFO poszt megjelent, akkor kaptam egy csomó levelet, hogy, és akkor ezt is tett be, meg lefényképezte, meg nem tudom micsoda. Én ezeknek nagyon örülök, meg örülök tényleg, hogy aktívak az olvasók, akik különben szuperek, tehát valami elképesztő kreativitású társasággal van dolgunk, de nem szeretnék a Conteo blogból, és innen is szeretném a hallgatók megértését kérni, tehát nem szeretnék én a Conteo blogból egy paranormális jelenségeket.
3: Na de akkor innen jön a tényleg most, akkor legyen az, hogy ennek a beszélgetés blokkunknak a vége, a hitelesítés kérdése. Mitől mondjuk azt, hogy egy UFO észlelés, vagy egy gyíkember fotó, vagy ne adj Isten, egy kiolvashatatlan kézirat megfejtése hiteles? Mivel lehet ezt bizonyítani, vagy elég szívünkre tenni a kezünket? Hát nem érzed.
2: Szerintem
3: belül.
2: Az a bizonyíték, hogy melyik hány szavazatot kapott. Tehát amelyik több szavazatot igen. kapott, az hiteles.
0: Nem, én most tényleg megragadnám itt az alkalmat, és kifejteném a véleményem, hogy mi a különbség a Conteók és az összeesküvés elméletek között, ha szabad.
3: Van ilyen?
0: Meggyőződésem szerint van. Ugye az összeesküvés elmélet tekben hívők, azok a filmből ismert alufólia sapkát, magának alufólia sapkát hajtogató pali, akinek meggyőződése, hogy ha még nem ültettek mikrocsipet az agyába, akkor az 24 órán belül bekövetkezik, ha nem vigyáz. Most ezzel szemben a konteósokban pontosan az a különleges, hogy ők több verziót próbálnak, és nem csak próbálnak, több verziót vesznek figyelembe, kritikusan viszonyulnak a többiek verziójához, de nyitott aggyal és megbeszélik, meghallgatják a másik érvelését. Tehát a konteósok azok nem elvakult összeesküvés hívők, hanem játékos, kreatív, inventív, nagyon-nagyon jó fejtársaság, akik intellektuális játéknak fogják fel ezt az egészet. Ergo, és akkor visszautalok a kérdésedre, nem igazán van szükség egy konteósnak megdönthetetlen vélelemre vagy bizonyítékra egyik vagy másik verzió mellett, hanem ennek pont az adja a savát borsát, hogy meghallgatom a te véleményed, elgondolkozom azon, rávilágítok esetleg a logikai vagy természettudományos tévedésekre vagy bakugrásokra, amelyeket elkövettél az érvelésed során, elővök a sajátommal, te is beleszólsz, jól érezzük magunkat jó társaságban, és nem utolsó sorban tágul a látókörünk, kommunikálunk, toleránsak leszünk, megtanuljuk elfogadni a másiknak a véleményét, és na, nem akarok ilyen könyvtári szövegekkel jönni, de remélem sikerült
2: világos,
0: nagyjából.
2: Világos, a konteósok azok, akik azért elbeszélgetnek csapatna, arról, hogy a kockának több mint 6 oldala
0: igen,
2: van.
0: Igen, így van, D20, hogyne, természetesen.
3: Nem, de most akkor még mielőtt zenélünk a Zeitgeistről, mint az fontos... egyik legismertebb konteós gyűjteményről, ifatom gyűjteménynek, Zeitgeist 1-2-3, vagy nem is tudom, hogy vannak. Na, majd folytatjuk. Tehát annak az igazságértékéről, vagy kedvéről. Hallgató. Hello. Yes.
4: Nem, hogy azt mondtátok, hogy az összeesküvés elmélet hívők és a konteósok közt az a különbség, hogy?
3: Igen, ez amúgy ugyanazt jelenti
2: a két szó. Zavarják az adásodat.
0: Igen, valami chip ellenőrzés nem ártana szerintem a telefonodban.
4: Az akkor megnevezésbe beleláttok valami pluszt, vagy mi a franc vagy? Tehát nem mindegy, hogy milyen nyelven mondjuk ezt a hülyeséget.
3: Igen, mert ugyanazt jelenti, igazad van.
0: Nézd, én azt szoktam mondani, hogy egy összeesküvés elméletes és egy konteós között az a különbség, mint egy alkoholista és egy borszakértő között. Tehát mind a kettő megissza a bort.
4: Nem az a gond, csak ez körülbelül, mint a hegyi kerékpár és a mountain bike. Tehát
3: igen.
4: Tényleg szó szerint egy az egybe pont ugyanazt jelenti.
3: Igen.
0: Igen, de a használata, tehát a szó használata szerint az én értelmezésemben, és természetesen én elfogadom a te értelmezésed, és arra kérlek téged, hogy fogadd el az enyémet is. Tehát az én értelmezésemben a konteózás az magát a játékot, magát az intellektuális kihívásnak való megfelelési kényszert jelenti, nem ezt a megrögzött chemtrailtől való rettegéssel megspékelt életmódot és hozzáállást. Mindössze csak ezt akartam mondani.
4: Hát jó, de szerintem ez egy olyan konnotáció, ami csak neked van meg, vagy keveseknek, és ezért nem nehéz azt elvárni, hogy ezt mindenki belelássa, amit te belelátsz, és akkor nem fogjuk érteni egymást.
0: Világos, én köszönöm a megértésed, és pont ezért köszönöm a rádiónak, a Tilos Rádiónak is, hogy alkalmat adott arra például, hogy én ezt elmondjam.
3: Van különbség.
0: Elképzelhető, sőt, biztos, hogy igazad van, mert nagyon sok embernek ugyanazt jelenti, tehát szinonima a két fogalom. Annak a pár száz vagy pár ezer Conteo blog olvasónak és mit tudom én Facebook lájkolónak pedig már azt jelenti, amiről én most itt beszéltem, és ennek megfelelően is tárgyalunk egymással, és így használjuk ezt a szót. Ez egy úgymond nem zárt, de egy viszonylag kis csoport által elfogadott norma. Ami hát nem kötelező.
3: Belső elnevezés. Én nekem belső. Ez úgy tűnik, ez egy belső elnevezés.
0: Igen.
4: Ja, bocsánat, de én izé vagyok, én kívülálló vagyok. Tehát...
2: Igen, telefonban ez nehéz, mert hogyha titkos kézfogást mutattad volna, akkor tudjuk, hogy közénk tartozol.
0: Igen.
4: Ti is egyfajta ilyen rejtélyes, furcsa csoport vagytok ez szerint, akik nekiálltatok a szavakat átértelmezni.
0: Csak ezt az egy szót.
4: Nem tudom, hogy mit akartok ezzel elérni. Az
0: csak
4: a baj.
0: Jól érezzük magunkat egymás társaságában, semmiféle világra törő, hogy azon túl. Legalábbis ezt mondjuk. Tehát,
4: mindenki ezt mondja.
3: A Bilderbergék is. Igen, nem csak hudzizás közben.
0: Igen.
2: Köszi, szevasz.
4: Így van.
0: Köszönjük, hogy hívtál, szia.
2: Csabi, figyelj, térjünk vissza majd a témádra, mert meg kell igazítanom az alufólia sapkámat, úgyhogy egy kicsit zenéljünk, jó?
5: Jó. Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Fityú! Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, a vendégünk Tiború és Sziasztok. A Conteókról van szó, és a következő nyereményjáték, amivel meg lehet nyerni a Conteó 1 könyvet és a hozzávaló egér alátétet,
2: és hűtőmágnest, amiben már el vannak helyezve a jeladók.
1: Hűtőt nem adunk hozzá.
3: Igen. No, beszélgettünk itt az elmúlt órában többször is a szabadkönyvesekről. Azt szeretném tőletek, kedves hallgatók, kérdezni, hogy mi a legfontosabb különbség a reguláris, tehát az angol típusú, és az irreguláris, tehát a francia, vagy más szóhasználattal a skót ritusú szabadkönyves páholyok között. Tehát több különbség is van. Van egy nagyon lényeges, és erre lennénk kíváncsiak.
1: Azt nem fogadjuk el, hogy a megnevezésében az egyik irreguláris.
2: De ez azért nagyon izgalmas, mert a hallgatóink jelentős többsége bennfentesnek vallja magát szabadkőművességbe, és rendszeresen szcientológus rádióz bennünket. Ó, akkor az beszéljünk is. Egy kicsit a szcientológusokról.
1: Ne beszéljünk a szcientológusokról. Szeretném veletek megosztani egy nagyon fiatalkori elméletemet. A Margit körúton sétáltam egy éjszaka, és a kezemben lévő marvolós dobozt forgatva, sosem mondhatom el. Parancsolj, hallgató!
4: Sziasztok! Válaszolni szeretnék a kérdésre.
3: Szia, hallgatjuk.
4: Én úgy olvastam, hogy az Istennek a tagadása, illetve ennek a fogalomnak a beillesztése az elméletükbe.
3: Ahogy az öreg anyuka mondja a mesében, határeset elfogadjuk. Tehát gratulálok. A szabatos megfogalmazása a különbségnek az, hogy az angol ritusú páholyokban kötelező az Isten hit. Teljesen mindegy az, hogy milyen Istenben hisz az ember, de egy legfelsőbb teremtő lényben hinnie kell, míg a francia skót ritusú páholyok azok liberálisnak minősülnek, tehát ateistákat is befogadnak tagjaik közé. De elfogadom, jó helyen tapogatóztál, úgyhogy szerintem...
2: És hogy veszed át az ajándékodat?
1: Addig pedig én elmondom ezt az összeesküvés elméletemet. Az történt, hogy forgattam ezt a kis cigarettás dobozt, és észrevettem rajta a vonalkódot, és a vonalkódban észrevettem egy különös ismétlődést. A vonalkód elején, közepén meg végén van egy ellenőrző kód, egy-egy szám, pontosabban ugyanannak a számjegynek az ismétlése háromszor. Ez mutatja, hogy elkezdődött a vonalkód, a közepénél vagyunk, és befejeződött a vonalkód, és közte szintén számok vannak. Na most az érdekes, amit észrevettem abban a pillanatban az, hogy az ellenőrző vonalkód, ami tehát az összes vonalkóddal rendelkező termékünk rajta van, az 3 darab 6-ost tartalmaz. Hoppá. 3 darab 6-ost tartalmaz, és akkor idézném a jelenések könyvét, és odahat kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket, kisembereket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel megjelölhessen, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson csak az, akin bélyekként rajta van a bestia fene, vagy neve, vagy nevének száma. Itt bölcsesség szükségeltetik, akinek értelme van, számolja ki a bestia számát, mert ez egy embernek a száma, és az ő száma 666.
3: Hát igen, ez eddig hátborzongató. Valóban ez a fenevad száma és a számmisztikában hívők, vagy az ezzel foglalkozók most bőszen bólogatnak. A Krisztus ellen ütködő fenevad, az antikrisztus száma.
1: Igen, valaki ezt a kis tréfát eszelte ki, vagy éppen nagyon hitt a Bibliában, és ezért fölrakta.
2: Vagy a számok úgyis így rendeződnek mindig, hogy a végén a fenevadnak mennek. Mármint én nem is tudom, hogy ez elmegy a fenevadnak, de egy kicsit menjünk már vissza, mert egyrészt a Google-ról, a keresőkről és a rólunk való tudásról beszéltünk. Másrészt beszéltünk egy kicsit azokról a szervezetekről, aminek, hogyha tagjai vagyunk, egy új ismeret birtokába kerülhetünk, ne adj Isten, az egész világot irányíthatjuk. Illetve olyan egy harmadik típus, ami mondjuk ebben az esetben legyen mondjuk a szcientológia, ha az egy létező dolog, de ott aztán tömegek megvezetése és az életet teljes feladása a párt, ja nem, az egyház javára, benne a munkád, és amikor csörög a kispiros telefon, akkor bizony úgy kell döntened, ahogyan neked leszólnak a pártirodából, vagyis a fő szcientológusoktól. Úgy tudom, sok ilyen szervezet van, és ennek egy része általában öngyilkos lesz, amikor már elfáradnak. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
3: Hát a szcientológiával is foglalkoztam a Conteo blogon, természetesen. Nagyon kényes terület ez, mert ugye a bennem mélyen lapuló liberális azt mondja, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát ők
2: hát
3: egy óriási...
2: Hát azért a Xenuról van szó, tehát olyan dolgokról beszélünk.
3: De most azért gondoljuk csak el, és akkor tényleg nem akarok én itt a
2: zombi istenről beszélünk,
3: aki... Sok szekértolójaként fellépni, de ha valakit azt tesz boldoggá, hogy egy galaktikus méretű ipari porszívóban hisz, amelyik ugye a lelkeket összeszippantja, majd mélyfagyasztja, és ezután a mirelit lelkeket egy tűzhányóba beleköpi, hát akkor higgyen ebben. Nem is ezzel van a gondom. Nekem azzal van a gondom, hogy a szcientológiai egyház nagyon úgy tűnik, hogy egy elképesztő méretű gazdasági vállalkozás, és
1: de azért ez más egyházakról is elmondta.
2: Tulajdonképpen az összesről.
3: Igen, csak hát ugye mint tudjuk, tehát az első áldozáshoz azért nem kell 10 000 dollárt letenni az asztalra, hogy megkapd, vagy gyónáskor nem kell 5 000 forintos vagy 10 000 dolláros csekket kiállítani ahhoz, hogy feloldozzanak. Tehát én azt hiszem, hogy a szcientológiai egyházzal kapcsolatosan ez a legnagyobb probléma, hogy ott olyan anyagi függőséget idéznek elő a hívek és az egyház között, és olyan elképesztő méretű pénzpumpálás folyik egyházi tanítás ürügyén, hogy
2: hát be kell nem véletlenül fizetni a különböző tudásszintekre.
3: Igen, hogy nem tudom hányos szintet a clear állapot felé való törekvés során tetán 1, tetán 2, nem tudom, vannak ilyen 8 vagy 9 ilyen fokozat, és ahhoz, hogy a teljes szellemi és testi és intellektuális megtisztulást elérd, 100-150 000 dollárnyi pénzzel kell hozzájárulnod, hogy ezeket a bizonyos tanfolyamokat elvégezd.
2: Hát a másik fele meg ugye azok a tanfolyamok, amikről beszélnek, hogy ugye nemzetközi vizeken törvényi ellenőrzés alól kivonva nemzetközi vizeken mennek a nagy tanítóhajók, ahonnan se szökni nem lehet, se nyelni, ugye?
3: Hát erről nem is beszélve, tehát nagyon komoly aggályok merültek fel, nem csak bennem, hanem másokban is a szcientológusok kapcsolatban. Még egyszer hangsúlyozom, mindenki abban hisz, amiben akar, de amikor több száz vagy több ezer olyan eset van, ezek közül filmet is készítettek, ugye volt egy német film, amikor már semmit sem marad, most nem tudom németül idézni, egy megtörtént esetre alapul ez a film, és hát arról szól, hogy teljesen bedirizik valaki. Tehát túl azon, hogy anyagilag tönkre teszik, a lelkét is, hogy úgy mondjam, elrabolják és fogülejtik, és családját felrúgja, emberi kapcsolatait megszakítja, és kizárólag csak az egyháznak él. Tehát az ilyen radikális, szélsőséges megnyilvánulások számomra nem.
2: De ezek a valláskárosultak már évszázadok óta megvannak velünk. Én közös kedvenceinkről, az indiai tanítókról és az ő Rolls-Royce és Bentley gyűjteményükről is hasonló dolgokat feltételezek, mert nem feltétlenül a tanahibás, hanem a tanátadás módszere, vagy annak az intézményesítése, amiben, amikor a gazdasági érdek megjelenik, ott bizony a Rolls-Royce-ok is előkerülnek.
3: Hát, hogy mondani szokás az egyházzal. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem a vallással van nekik problémájuk, hanem az intézményes egyházzal, és nem a hittel főleg, mindannyian hiszünk valamiben. Most, hogy ez ugye a nagy galaktikus porszívó, vagy a zsíros kenyér molekulák, vagy a Xenu, vagy Krisztus, vagy Mohamed, vagy Áldasék az ő neve. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hadd higgyen mindenki abban, amiben akar, de amikor az intézményes egyház az ember lelkét tönkreteszi, és tönkreteszi az adott illető személyes kapcsolatait, lásd, szcientológiai egyház nagyon sok esetben, dokumentáltan, tehát akkor az emberben azért felhorgad a kuruc.
2: Na de most innen akkor már csak egy lépés, hogy megnézzük a magyar tankönyv és oktatási helyzetet, ahol az ostobaság tort és diadalt ül, és ostobább gyermekeink és hát hogy is mondjam, barátaink lesznek. Elképesztő, ami zajlik abban a mesterséges butításban, amiben most veszünk részt, és nem támogatjuk, hanem csak leszegett fejjel fingunk egy kóla nagyot.
3: Most én nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert mint említettem, tehát az én olvasóim és barátaim, ismerőseim között mindenféle politikai és ideológiai háttérrel rendelkező ember van. Én az aktuál politikát amennyiben lehet, mindig igyekszem távol tartani a blogtól. Meggyőződésen nekem is van természetesen. Azt vallom különben, hogy jobb 10 tankönyv közül választani, mint 2 közül, tehát ez teljesen nyilvánvaló.
2: De még a tanárokkal is, tehát hogy ki taníthat, mit taníthat és hogyan taníthatja, ugye erről nyilatkoznia kell, plusz nem használhat akármit oktatási segédanyagnak, mostani oktatási rendszer erről szól, plusz körülbelül annyit keres, mint egy utcaseprő, de lehet, hogy nem.
3: Hát erre most mit tudnék én mondani ahhoz, hogy politikailag is korrekt maradjak, és a megfelelő távolságtartást.
2: Hát konteók vannak.
3: Konteók vannak, igen, hogy miért alakul ez így, és miért.
2: És hogy ez tényleg összefüggésben van azzal a bizonyos 500 millió fő felé való menetelésünkkel, amit kitűzött a nagy világkormány. Vagy...
1: Szerintem egyszerűen a hangyak társadalma a példakép. Tehát az, hogy legyen nagyon sok dolgozó, akik nem nagyon gondolkoznak, és legyen királynő, aki hosszú ideig él, és ott vannak körülötte a herék, akik valamilyen módon kiszolgálják, és egy kicsit jobb helyzetben vannak, mint általában a dolgozók.
3: Hát végül is most nagyon plasztikusan megfogalmaztad azt az alapelvet, ami az új világrenddel kapcsolatos fenntartásokat jellemzi. A konteusok szerint az új világrendre törekvők pontosan ezt szeretnék. Tehát minél több, minél butább, minél egyszerűbb és minél manipulálhatóbb dolgozót, vagy hangyát, vagy katonát, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Herék mindig lesznek, ugye, hogy akkor most ne a hangyabolyt, hanem a mélykaptárat vegyük modellként. És hát léteznie kell egy vagy két királynőnek is, ugye, akik diktálnak és
2: megosztják a nézőméreket.
1: De mi van akkor egyébként, hogy azok a jelenségek, amikre az elméletek hivatkoznak, azok olyan alapvető pszichológiai triggerek, amik ott vannak mindnyájunkban valamilyen biológiai determináltság által, és azt mondjuk, hogy az, hogy ennyire szeretünk televíziót nézni, az, hogy ennyire szeretünk hírfüggők lenni, az, hogy ennyire neofilek vagyunk, az egyszerűen a biológiai rendszerből következik, és a többi pedig már csak egy ilyen cifra, pitke és cukorszirup, amivel leöntjük azért,
2: tehát az,
1: hogy könnyebben
2: elérszentől. Eleve a news ugye újdonságot is jelent, tehát az a neofilizmus, ez valami ilyesmi, hogy a régi már rég nem jó. Nem az, hogy micsoda, csak az új, az érték, és minél újabb, annál jobb, minél jobbat beszereztem.
3: Hát bizonyos, hogy mondjam, ideológiák.
2: És nekem
3: bizonyos...
2: az egész konteó rendszerben ez az egyik probléma, amikor van egy régi, jól bevált összeesküvés elmélet, zárulja be konteó, és jön egy új, megdönthetetlen bizonyíték, hogy a kanadai hadügyminiszter nem csak hogy kezet fogott az UFO vezetővel, hanem kapott még egy kulcstartót is tőlük, vagy nem tudom. Na és akkor ilyenkor mi van? Most áthúzzuk az egész eddigieket, amit kérdeztem, hogyan verifikáljuk ezt a dolgot?
3: Szerintem intellektuálisan az ember ugyanúgy viselkedik, mint fiziológiailag. Tehát ha húzamosabb ideig kapsz egy állandó ingert, akkor a szervezetet hozzá fog szokni ehhez a bizonyos ingerhez. Ugye mindenki ismeri azt az érzést, hogy már nem tud, megnézem, hogy rajtam van-e a karóra, mert annyira hozzászoktam már, hogy nyomja a csuklómat. Természetes, ez egy emberi alap dolog. Nem akarok belemenni itt ilyen filozófiai dolgokba, csak a magam egyszerű kis két kezi konteós módjára megpróbálom megfogalmazni, amit gondolok. Tehát, ha hozzászoksz egy adott szintű és erősségű intellektuális ingerhez, előbb-utóbb eltompulsz, belefásulsz. És az ember olyan, hála Istennek teszem hozzá, hogy mindig törekszik valami újra, és mindig tovább gondolja a dolgokat, és mindig szeretne valami új ingereket kapni. Most, hogy ezek az ingerek fiziológiaiak, vagy intellektuálisak, vagy érzelmiek, szinte tök mindegy ilyen szempontból. Tehát ugye a szexualitással szokták még az intellektust párhuzamba állítani, tehát mit tudom én, ha valaki 20 éven keresztül kizárólag misszionárius posztban szeretkezik a kedvesével, hát bárki bármit mond, az előbb-utóbb unalmassá vagy unalmasabbá válik, mint és akkor újabb élmények és újabb ingerek után néz. Tehát ez kódolva van belünk, és akkor Szabival értek egyet, tehát hogy lehet, hogy ez, sőt, meggyőződésem, hogy ez genetikai szinten kódolva van belénk, mert ha nem így lenne, akkor még mindig ott patingatnánk.
2: Mármint az újdonságkeresésről
3: beszélünk. Igen. Tehát az új ingerek, az újdonsága, most biztos, hogy eltérő mértékben benned, meg bennem, meg új, vagy más mértékben van jelen ez az újdonság iránti igény, de Hát az egész emberiséget azok vitték előre szerintem,
2: igen,
3: akik ezt újat akartak.
2: Izgalmas középhez eljutni, mert most arról beszélünk, hogy mivel mondjuk a sejtünk 7 évente teljesen kicserélődik a sejtállományunk, ugye mi magunk is új emberek leszünk, és akkor azt mondjuk, hogy az elméleteinket is szeretnénk megújítani, sőt inkább a világképünket. Leginkább a világképünket akarjuk, de nyugatosként, ezt még hozzátenném zárójelbe, tehát nyugati emberként, aki a tömegmédiával már eleve fertőzött világnézetet hoz létre. Tehát ő neki az igazság már csak az az igazság, aminek legalább 3 blog megadta a pró vagy a kontra értékét, és ettől egy kicsit új szemléletet kapunk, míg a természeti népeknél azért akárhogy is a csillagjárást nem nagyon befolyásolta évszázadokig sok minden, és csak a nyugati ember megjelenése, meg a színes üveggolyók, meg az összes többi, amikor ő elkezdett új értéket adni, hogy ott van az az afrikai törzs, aki azért épít helikopter, vagy azért épít egy repülőt, igen, hogy, igen. Mert egy repülőről szokták ledobni a csomagokat, és az a nagy isten, hiszen ő küldi neki
3: a csomagokat. Másra gondoltam, a dogonokra gondoltam. Igen, megvan. Hát igen, ezek már filozófiai mélységek vagy magasságok, úgyhogy... Hát
2: most egy kicsit ezt azért kapargásszuk, mert arról van szó, hogy emberek vagyunk, emberként tudunk csak ezekről gondolkodni, és akkor mi egyrészt feltételezzük egy külső, nagyobb hatalom, vagy egy velünk szemben álló nagyobb erő meglétét, legyen az Isten, vagy a új világrend, vagy a új világrendet irányítók, vagy a spagetti szörny, ugye, ami szintén legalább annyira bizonyítható és cáfolható, mint az előzőek, és... hogyan lehet mégis megőrizni a normalitásunkat, vagy menjünk be Joker mellé a elmegyógyintézetbe, és akkor...
3: Hát akkor most én egy nagyon frappáns választ fogok én erre adni, tehát úgy tudjuk megőrizni a normalitásunkat, ha úgy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy a konteósok viszonyulnak az összeesküvés elméletekhez. Tehát felvesszük a kesztyűt, demonstráljuk azt, hogy nem lehet bennünket beleültetni a hintába, demonstráljuk azt, hogy egy-egy jelenség többféle verzióját, vagy magyarázatának többféle verzióját is elfogadjuk, nem nyugszunk bele, nem hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni, és mindezt ráadásul, ha játékosan és kreatívan csináljuk, és ráadásul még jól is érezzük magunkat, akkor egyrészt bebiztosítjuk magunkat az ellen, hogy bekerüljünk ebbe a bizonyos centrifugába, hogy mármint bebiztosítjuk magunkat, hogy ne kerüljünk bele ebbe a bizonyos centrifugába, és nem utolsó szempont az, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Na de ennek a drámája az, amire próbálom felhívni a figyelmet, hogy ez pusztán szellemi onánia, úgyhogy igazándiból a valóság értékét sem tudjuk ezeknek a dolgoknak.
1: A valóság értéke nem érdekes, hát gondold el.
2: Nem érdekes?
1: Gondold el, ez egy bodybuilding. Az edzőteremből nem hozott ki a súlyokat, hanem bemész, és erősebben jössz ki.
3: Ez jó hasonlat.
1: És a Conteo az ugyanilyen szellemi bodybuilding. Tehát így kipróbálod a lehetőséget.
3: Ezt a hasonlatot.
1: Jó. Hozzácsapjuk a többi össze.
3: Fel is írtam itt magamnak.
2: Hát ezzel nem nyugtattatok meg, mert akkor még mindig nem tudom pontosan, hogy egy Conteo azon túl, hogy súlyemelésre alkalmas, most meg kéne, hogy nyugtasson azt, hogy tudom, hogy lehallgatnak és megfigyelnek és tudnak róla minden adatot, vagy elkezdhetem kialakítani az alternatív személyiségemet, mindezeket megpróbálni kikerülve, ami természetesen szinte lehetetlen, mert már ez a megfigyelő rendszer eleve úgy van kitalálva.
1: A végső megnyugváshoz nem a konteók fogják adni a megfejtést, hanem nem tudom, mondjuk a buddhizmus, vagy egy csomó más egyéb módszer is lehet erre.
2: Az elengedés, a jó öreg elengedés.
1: Szerintem a konteó nem erre való, az én olvasatomban.
2: A konteó az ilyen bodybuildingnek amúgy nem rossz.
1: A világ sokrétűségét például nagyon szépen meg tudja mutatni, hogy amikor már azt hiszed, hogy az éremnek csak 17 oldala van, akkor kiderül, hogy van valaki, aki összegyűjtötte még a többi négyet.
2: Igen.
3: Így van. Hát ugye Diana hercegnő halála. Tizenvalahány olyan elmélet van ezzel kapcsolatban, ami, ha csak azt az egyet olvasod el, teljesen logikusnak és teljesen elfogadhatónak tűnik. De ha csak azzal az egyel foglalkozol, akkor beszűkülsz. Egy, kettő, elfogadtad azt, amit mások mondtak neked. Igen. Ha elolvasol 17-ből 5-öt, már feltűnik az, hogy hoppá, de hát elképzelhető, hogy hiszen nem lehet igaz ez is, igen, meg az is, igen, meg amaz, igen, is.
2: Hát akkor itt a kritikai szemléletünket bodybuildingezzük. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit inkább lehet erre mondani, mert hogy kritikával, hát gyakoroljuk a kritikát. Tehát önmagunkban elfogadjuk, elvetjük.
3: És feltérképezzük a lehetséges csapdákat, amiket igen. állítanak nekünk.
1: Igen, itt van a köztézis elmélet, amit először olvastam föl. Mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagy mértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz. Tehát, hogy van egy elmélet, és utána elkezdjük azt az egy elméletet igazolni mindenfajta módon, hogy nehogy véletlenül egy kognitív diszonancia kialakuljon.
2: De ugyanez, amikor úgy olvassunk dolgokat, hogy azt olvassuk bele, amit bele szeretnénk látni, vagy egy képbe bele látjuk azt a dolgot, ami nincs is benne, mert egyszerűen az agyunk
1: mindenhol ott egészítjük. Lesznek az UFO-k, Diana hercegnő.
2: Hát vagy legalábbis úgy egészítjük ki a látottakat, ahogyan számunkra értelmes. Ez hát, a cselben.
3: Hát ha betegesen viszonyulsz a dolgokhoz, és nem könnyeden, ahogy ugye bátorkodtam megemlíteni, tehát ha nem játékosan, könnyeden viszonyulsz az összeesküvés elméletekhez, akkor igen. Tehát ha véresen komolyan veszed önmagad és az elméleteket, akkor előbb-utóbb ott fog kopogtatni a paranoia a halántékodon. De megint csak önmagam vagyok kénytelen ismételni, tehát ha ehhez úgy viszonyulsz, hogy játék elsősorban és intellektuális megmérettetés, akkor szerintem ez a veszély nem fenyeget.
2: De a drámánk az, hogy ez a bőrünkre megy. Hát nem érted?
1: Hát, ugye épp ezért, mert szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk egy kicsit 9-11-ről, mert az nekem az életemet nagyon sokféleképpen befolyásolta.
3: Már
1: az utazási szokásaimat, a költségeimet, és így tovább.
2: Meg a felhőkarcoló lebontásáról kialakult képedet, hogy ahogy ott berombantják azokat
1: arra gondolsz, hogy szabad eséssel zuhant le az egész felhőkarcoló?
2: Igen.
3: Igen, hát ezek, ugye a 9-11 az 13 éve történt, ugye, de már örök klasszikussá nem esedett, hogy úgy mondjam. Biztos mindannyian láttatok és láttunk felvételeket és többé-kevésbé tudományos levezetéseket, hogy miért nem történhetett az úgy, ahogy a hivatalos verzió.
2: Megint a
3: Zeitgeistet
2: hoznám elő, igen. Ami szerintem azért ebbe a Conteo ügybe egy megkerülhetetlen elem, és nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív értelemben, de egy mértékadó, tehát ahhoz képes lehet már a Conteókat hozni, főleg, hogy már több része van, és egészen komolyan felfejtette a vallásokat, a vallásokra épült gazdasági rendszereket, de egész érdekes dolgok vannak benne, így, ahogy mondod, ilyen szellemi örömszerzésnek elég.
3: Csak Isten ments, nem úgy nézze senki a Zeitgeistet, mint egy dogmát, tehát mint egy kőbevésett igazságsorozatot, te vagy mindegy dokument, vett tiszta dokumentumfilmet, mert becsapósám, tehát azt az érzetet kelti egy nézőben, hogy most egy tisztára
2: a jó
3: tényeken alakuló.
2: Igazság.
3: Igen, ez mindig gyanús, tehát nekem világéletemben gyanúsak voltak azok az emberek és azok a tanok, amelyek úgy kezdődtek és úgy végződtek, hogy ez a végső igazság, a kizárólagos igazság. Én ezekben nem nagyon hiszek.
1: Azért tetszett nekem jobban a Loose Change című dokumentumfilm, amit anyukám kedvéért le is fordítottam leginkább neki, mert hogy ott azt mondja, hogy mi kérdéseket vetünk föl, és nagyon szeretnénk, hogyha ezekre a kérdésekre születne valamilyen válasz, és akkor ilyen kérdések voltak például az, hogy lehet, hogy a történelem során összesen két repülőgép porlatt el a saját kerozin tüzében, mind a kettő ugyanaznap, ráadásul ugye miközben elporlattak ezek a repülőgépek, és megsemmisült még a fekete dobozuk is, de például az egyik gépeltérítőnek az útleveit megtalálták sértetlenül, mert valahogy kiesett a zsebéből az ütközéskor.
3: Speciális titán útlevél lehetett.
1: Hogy ezek azért elég viccesek, tehát ezt azért mondjuk a CIA sem, vagy az amerikai hírszerzés sem gondolta komolyan, hogy ezeket tényleg bizonyítékként fel lehet használni, de aztán meg kiderült, hogy mégis.
2: Bármi, mindent. Hát ugye mennyi kis történet szól erről. Most mondjuk be is dobták, ugye eltűnt a malájgép. Hogy lehetséges ez 2014-ben, hogy egy nagy méretekkel rendelkező elektromossággal telített. És akkor mi a Conteo? El kellett tűnnie, mert ráültettek 20 darab elektromos autómérnököt, és egyszerűen hát ez már túl sok volt, és nem véletlenül ültek rá, nekik el kellett tűnni.
1: Én úgy hallottam, hogy az Arvis úr eredeti példányát hozták volna.
3: Igen, de hát van itt is egy csomó alternatív magyarázat. Arra viszont valóban nem született megnyugtató megfejtés, hogy a szözbe képzelhető el, hogy egy ekkora gép olyan műszaki paraméterekkel felruházott radarok és mindenféle más nyomkövető eszközök világában egyszerűen csak úgy eltűnik. Tehát itt ez az, hogy lezuhant, hogy kifogyott az üzemanyag és lezuhant, tehát ez az okken borotvája, ugye biztos ismeritek a kifejezést, hogy mindig a legnyilvánvalóbb és a legkevesebb hipotézissel
1: A létezők dolgozó számát feleslegesen ne szaporítsuk,
3: így van. Tehát itt okkenborotvája nem igazán működik, mert szerintem műszakilag és természettudományos szempontból vizsgálva ez lehetetlen.
2: Csak közben átküldték a megfejtést. Hát ugye MH370-es a gépünk, amit most keresünk, és itt írják, hogy ismeretlen katonai személyek túszként tartanak fogva, a repülőgépemet eltérítették, az IBM-nek dolgozok, és sikerült elrejtenem a telefonomat.
1: Igen.
3: Igen, ezt a tegnap megbeszéltük a Facebook oldalunkon, ezt a hírt, tehát...
2: Ott van a titkos sziget, és ott van...
3: Azt a Diego Garcia.
2: Az.
3: Diego természetesen, szerepet. Az amerikaiak ugye a bűnbakoknál tartottunk, tehát az amerikaiak ismét beúztak a képbe. Ők tartják fogva ezt a gépet, és a teljes személyzetét, és az utasokat. Hát a fene se tudja, elképzelhető. Ugye kontorsok vagyunk, fogadjuk el, hogy ez is egy verzió.
1: Na de egyébként nekem, amikor az első ilyen furcsa elméletekkel találkoztam, és még nem is az elhíresült South Park című dokumentumfilm sorozat kapcsán, ahol Eric Cartman mondta, hogy minden negyedik amerikai hisz abban, hogy ez egy belső ügylet volt, ott nekem az volt nagyon érdekes, hogy hányszor történt meg ez a valamennyire elfogadható történelem leírások során, a bostoni tea délután, a Lusitania elsüllyesztése, a második világháború kezdete, amikor lengyelek megtámadták.
3: Gleiwitz, a gleiwitzi rádióadó. Igen. Azt hiszem arra gondolsz, hogy 39. április, augusztus 30-án, vagy 31-én. Hát ezek azok az esetek, amelyek ugye kontónak indultak, de aztán bebizonyosodott róluk, hogy valóság. Tehát, hogy a hivatalos magyarázat nem fett a valóságot.
1: De azért sok évnek kellett eltelni, amíg bebizonyosodott.
3: Hát,
2: és nem történt változás a világkerekének forgásában. Ezt még hozzátenném, hogy a kvantumelméletekben az egyik nagy problémám, hogy azért senkire nem borul rá a Billy a végén, amikor kiderül róla, hogy már rég ráborult.
3: Tehát például... Oliver North eredes neve biztos mond nektek valamit. Irán Gate, az Irán kontra ügy. Mindegy, röviden arról van szó, hogy annak idején az Egyesült Államok üzletelt Iránnal mindenféle tiltások ellenére, és az onnan származó pénzeket a nikaraguai kontrák finanszírozására fordította. Ugye ez nagyjából a TUSZ dráma környékén volt, és hát torkuk szakadtából tagadtak meg minden. Ugye a kontósok már akkor mondták, hogy kérem szépen, itt van egy ilyen összefüggés, még nem 4 vagy 5 évnek kellett eltelni addig, amíg végül is jogerős bírói határozat, vagy döntés, vagy ítélet nem született az ügyben, a kontósoknak adott igazat. Oliver North szót elítélték, és hát nagyon komoly következményei voltak azért amerikai belpolitikai szinten, vagy a Watergate ügy. Hát Nixon lemondása. Hát nem mondjuk azt, hogy nem volt következménye a... De annak, hogy kiderült, hogy kérem szépen a kontósoknak volt igaza.
2: Akárhogy is kis szelet kell ahhoz

0: hivatott megnyitni. Szegény Hofira mondták azt nagyon sokszor, hogy őt az MSZNP KB irányítja, mert ő az a biztonsági szelep, ahol az emberek kiengedhetik a feszültségüket, és aki elhiteti az emberekkel, hogy lám, azért itt mégiscsak van a demokráciának és tehát a szólásszabadságnak bizonyos csírája.
1: Ezzel vigasztalta magát Kádár János is, és ezért hallgatta Hofit, mert végre egy biztonsági szelep, és nem kell a dogmatikus...
0: Isten ments, hogy önmagam Hofihoz hasonlítsam bármilyen szinten, csak mint jelenség, tehát megkaptam én ezt is, hogy tudják ám, hogy én kivel, hogyan...
1: Na, csináljunk egy perc levegővételt így a zárás előtt még, és ugye mivel megfigyelnek bennünket számítógépen, jöjjön Boba Fettnek a Nagy Árpi című szám, ami erről szól. Kicsit, talán.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Conteo Ergo Sum, a vendégünk Tibor Ó, és 9-11-ről volt szó. Arra nem lesz idő, hogy mindent végig tárgyaljunk, de legalább így címszavakban említsük meg, hogy mik azok a kérdések, amiket feltettek, és amikre különös választ adtak a conteósok.
2: Hát ugye volt egy olyan kérdés, hogy hogyan éghetett le, tehát hogyan lobbanhatott lángra, hogy a VTC északi, illetve déli tornya. Kiszámították ott mindenféle pirotechnikusok és mérnökök, hogy az a kerozin mennyiség egyszerűen nem lett volna elég ahhoz, hogy megolvassa az acél traverzeket, ezt fehéren fekete. Én nem vagyok szakember, de olyanok mondták, akiknek hiszek. Tehát, hogy egyszerűen nem termelődhetett elég hő ahhoz, hogy mint egy kártyavár függőlegesen összeomoljon
1: a szabad eséssel, a szabad, hihetünk ezeknek, igen. A felvételeknek.
2: Sőt, aztán bizonyos felvételek, most hogy ezek mennyire manipuláltak, vagy nem tudom, apró kis

0: irányított robbanásokra utaló pamacsokat, füstpamacsokat véltek felfedezni közvetlenül az összeomlás előtt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ott pirotechnikai töltetek robbantak a kritikus, statikailag kritikus pontokon. Akkor a másik probléma ugye a Pentagonba becsapódott gép, amelyik állítólag egyharmad akkora lyukat csinált, mint amekkorát kellett volna csinálnia.
1: Illetve ő maga is eltűnt.
0: Illetve, hát darabok azért...
1: Darabok maradtak, de a darabokról azt állítják, hogy nem lehettek annak a gépnek a darabjai.
0: Illetve így van.
1: Azt hiszem 157 utas volt, akik mind elégtek ebben a hatalom, a becsapódás tűzben, és ezért 123-at tudtak csak azonosítani belőle.
0: Igen. Akkor ott volt a harmadik gép, ugye, amelyik Pennsylvaniában lezuhant, hát az megint meglehetősen fut, tehát azt hiszem ott se találtak holttestet.
2: A 93-as
0: járat? A 93-as járat, igen, amikről aztán film is készült, talán valami hollywoodi produkció. Igen.
2: Szóval meg hát ott volt a harmadik számtalan épület, ugye a két torony mellett,
0: a
2: két
0: utcányira
2: ott
0: igen
2: volt még egy épület, amin kívül nem is romlott összesen.
1: És akkor van igen az elmélet, hogy milyen iratokat tároltak abban az épületben, ami még összeomlott.
0: És hogy akkor visszakanyarodjunk zsidó barátainkhoz, ugye állítólag őket előre értesítették, tehát aznap nem ment be, szeptember 11-én, mit tudom én, 2000 izraeli állampolgár vagy zsidó vallású amerikai nem ment be dolgozni a World Trade Centerbe, mintha valaki előre értesítette volna őket, hogy jobb lesz, ha otthon maradtok. Tehát
1: Pentagonnál miért oda csapódott be pont a repülőgép, amilyen falat megerősítettek ilyen becsapódás ellen, holott a Pentagonnak ugye volt még ezen kívül legalább 7 oldala.
0: Ha jól számolunk. Igen, és hogy gyakorlatilag az egy meglehetősen nem üzemen kívüli szárny volt ugyan, de ahhoz képest, hogy az összes többi szárnyban hát milyen potentátok voltak, és hány ember, ahhoz képest ez tényleg egy ilyen himi-humi szárny volt. De nem kell még messze menni, ugye felteszi az ember a kérdést, Isten ments, hogy én bárkit is arra biztatnék, hogy gondolkozzon egy terrorista fejével, de ha én egy terrorista lennék, és elhatározom, hogy véget vetek az életemnek minél nagyobb kárt okozva az ős ellenségnek, a gonosznak, hát akkor lehet, hogy ám a Fehérházat, vagy a Wall Streetet, vagy a Kapitóliumot fogom kiválasztani. Nem egy a világ legerősebb, vagy a legnagyobb és legstabilabb épületét, ugye a Pentagont. Most, hogy a World Trade Center fene se tudja.
1: Az meg egy külön kérdés, hogy vajon hogyan tudták ezt végrehajtani a repülőgépek, és miért nem lőtték le őket már az eltérítés után, miért nem lőtték le őket, mikor már az első repülőgép becsapódott, és így
0: hát
1: tovább.
0: Ugye a 93-as járattal kapcsolatban van ám egy olyan alkonteót, hogy azt bizony az Egyesült Államok légiereje lőtte le, csak hát ezt ugye soha nem vallanák be, hogy amerikai gépek amerikai légtérben lelőnek egy amerikaiakkal tömött amerikai repülőgépet. Tehát ezt azért elég nehezen lehetett volna
1: elfogadtatni. De hogyha igaz, hogy már ki van fizetve a szabadságtéri német megszállás emlékműnek a szoboröntője, akkor könnyen lehet, hogy ott már ugye sorban álltak azok az emberek, akik hasznot húztak a Patriot Act-ből, és egyáltalán abból a politikai változásból, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett 9-11 után.
0: Hát nem véletlenül mondják azt a hardcore konteósok, vagy egy csoportjuk legalábbis, hogy erről a CIA és Bush minimum előre tudott, ha ugyan nem ők szervezték meg az egészet. Hát nagyon érdekes összefordulás.
2: Van ugye a 24 óra című dokumentumfilm sorozat, ami ott ugye egy napba sűríti Jack Bauer kalandjait, és ott rengeteg ilyen szemüvegesek fejmikrofonnal osztják az észt az elnöknek, és megmondják, persze, hogy éppen kivel írjon alá mit. És akkor ide visszakanyarodunk rögtön, kik irányítanak bennünket. Itt vannak-e a Földön, vagy csak a helytartóik vannak itt?
0: Vagy az üreges föld elmélete.
1: Ugye? Ó, az üreges föld elmélet, mindenképpen menjünk egy kicsit náci irányba. A náci UFO-k amúgy is izgatnak
0: igen,
1: gyerekkor
0: igen,
1: óta.
0: Ó, az egy gyönyörű
1: és ez
0: téma.
1: Az üreges föld, tehát az, hogy olvastam azt, hogy voltak olyan rakétakísérletek, amikor az üreges föld elmélet röppájának megfelelően próbáltak kilőni rakétákat, hogy úgy támadják meg a szövetséges hatalmakat, de sajnos nem oda estek vissza a rakéták, ahova ők szerették volna. Tehát, bocsánat, hogyha valaki nem ismerte volna ezt, akkor röviden leírod az üreges föld elméletet.
0: Hát az üreges föld elmélet az azt jelenti, amit a neve is mutat, tehát bizonyos elméletek, bizonyos teóriák szerint földünk nem egy kompakt, tömör gömb, vagy geoid egész pontosan, hanem belül egy bizonyos vastagságú réteg alatt egy teljesen új, vagy nem is teljesen új, hanem egy teljesen más mikrouniverzum civilizáció létezik. Itt aztán itt mindenféle alkonteok vannak, hogy kik élnek ott, ugye gyíkemberek, földön kívüliek, nácik vagy leköltöztek, vagy mi magunk, és innen rajzanak ki ezek a bizonyos idegenek, vagy kevésbé idegenek, és időről időre megjelennek, és hát megpróbálják a föld felszínén tengődő embereket úgy befolyásolni, ahogy az ő távlati céljaik diktálják.
1: A gyíkemberek esetében ez ugye a félelem, mert hogy ők a félelemből táplálkoznak.
0: Igen, például a félelemből is táplálkoznak, vagy más teóriák szerint az emberi test tartalmaz olyan mikroanyagokat, és mit tudom én miket, amit az ő szervezetük nem képes előállítani. De azt hiszem, hallgató van a vonalban?
2: Igen. Halló.
3: Halló, szervusokat mondjak ismét. Golenya Ágnestől, hogyha olvastok esetleg valamihez hasonlót a üreges föld kapcsán. Ő ugyan nem gyík, és nem mit tudom én, kicsi zöld embertékről beszél, ő teljesen másról beszél, és a valamikor ő mestere volt az első, és ez talán az egyetlen olyan ember, akit oda beengedtek. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat.
0: Még egyszer a nevét pont kérlek, Ágnest hallottam csak.
3: Golenya
0: Ágnes. Köszönöm szépen, Golenya, felírom, Ágnes. Bevallom őszintén, nem hallottam még a szerzőről, de feltétlenül utána fogok. Azt mondta, hogy üreges föld elmélet?
3: Nem teljesen ebben a kontextusban, ő egy, de igen, tehát mivel a föld magját nem egy izzó valaminek kell elképzelni, amit már tudósok be is bizonyítottak, igen. hanem teljesen alakzatokat, nem ütettem be a megfelelő szó.
0: Üregrendszer? Barlangrendszer?
3: Barlangrendszer, de mivel a föld magját, nem ütettem be ez a...
0: Magma.
3: Hát nem a magma, mert pontosan, hogy nem a magma.
0: Én azt mondom, hogy tehát nem a magma foglalja el, hanem ez a bizonyos valami.
3: Igen. Nem ütettem be attól, ne haragudj meg. De a Golenya Ágnes, ha beírod a YouTube-ra, akkor nagyon-nagyon sok érdekes dolgot, illetve úgy, hogy tájolt barlang.
0: Tájolt. Oké, köszi szépen.
1: Köszi.
0: Hello, szia.
1: Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ezek a lények, ezek olyan dologra vágynak, amit az ő testük nem tud előállítani, és az ember megtalálható, azért ez nem idegen az emberi fajtól sem, például az esszenciális aminósavak, azok olyan aminósavak, amiket nem tudunk másból előállítani, hanem konkrétan abban a formában kell elfogyasztanunk.
4: Szervusztok, csak ezzel előtt a szemberrel, az üreges földről Karcsi vagyok, hogy azért a Verne Gyula az nagy konteus volt ezzel az utazás a föld középpontjában.
0: Így van.
4: Úgyhogy nem tudom, hogy ez elhangzott, de hát kísértetiesen ugyanez a történetet írta le annak idején. Hogy
0: igen, és valahol azt hiszem Izlandon van a kijárat?
4: Igen. Vagy Új-Zélandon, vagy...
0: Igen, így van. Igazad van, csak annyi az egész különbség, mondjuk, hogy ma mennyire egy visszaemlékszem, noha nagyon rég olvastam, tehát ő azért ott lenti civilizációt nem említ, ugye?
4: Nem.
0: Tehát csak magát a jelenséget, tehát hogy a föld üreges.
4: Igen. Azért vannak ilyen archetípusok, mint írók, tehát akikre nagyon sokszor vissza lehet utalni.
0: Verne Gyula nagyon jó fej volt különben.
1: Verne Gyula, vagy Wells például Angliában, aki szintén...
0: Igen. És most nem Wells Tamásra. Köszi szépen.
2: Szia.
1: Hello.
2: 2:15:30, tehát az utolsó 10 percünk itt a Tiloson.
1: Igen, üreges föld, egyébként az üreges föld elmélet része volt az örök jég elméletnek, miszerint ilyen jéggolyók alkotják a világegyetemet, és a föld maga egy jéggolyó által körülvett alagzat.
0: Tehát,
1: és
0: mi magunk egy üregben vagyunk, és most
1: és
0: gyakorlatilag.
1: Ez szerint az elmélet szerint mi magunk élünk bent az üregben, tehát mi magunk élünk a föld belsejében, és erre vonatkozott az, amire utaltam, hogy voltak olyan rakétakísérletek Németországban, amikor ennek megfelelő lőttek ki rakétát, mert megpróbálták bizonyítani, hogy az üreges föld elmélet igaz, és mi belül élünk a föld külső szilárd réteg belsejében. És így próbálták meg egyébként Angliát lőni.
0: Hát az ezotériával Hitlerék nagyon közeli kapcsolatot alakítottak ki. Ugye említettük itt az imént a náci csepülő csészhajakat, vagy a náci ufókat, ami egy közkedvelt toposz szintén a konteusok között, ugye benne vannak a nácik is, és az ufók is, tehát ez rossz téma nem lehet. Ez a Haunebau, vagy Haunebu dolog, állítólag a németek három generációt is kifejlesztettek a 30-as évektől a 40-es évek közepéig ezekből a repülőcsészhajakból, nevezzük őket repülőcsészhajaknak, ami bizonyos vélemények szerint felhasznált egy antigravitációs hajtóművet. amit, és akkor itt jön az üreges föld és a gyík emberek, tehát amit állítólag földön kívüliekkel történő kapcsolatfelvétel során sikerült megszerezniük ezt a bizonyos antigravitációs hajtóművet.
1: De a földön kívüliekkel való kapcsolatból erednek azok a gépezetek is, amikkel megpróbálták megszakítani a téridő kontinuumot, és hogy vannak ilyen elméletek, hogy a nácik egy része kilépett a földről, és valahol tovább folytatja.
2: A hold mögött. Hát ott volt a dokumentumfilm.
0: Igen, igen, igen, a film dokumentumfilm, az nagyon király. Az nagyon király.
2: Aztán
0: volt.
2: A második részére is kalapozzák a pénzt.
1: Én még én is adtam én pénzt.
0: Ezt akartam mondani, hogy 10 dollárt én is adtam.
1: Annyira tetszett az ötlet, hogy mindenképpen volt. Támogattam.
2: Hát legyen folytatás, és akkor ajánlatnak egy-két filmet, weboldalt, hogyha még így az utolsó 10 percben.
1: Éppen oda akartam kerülni a Philadelphia kísérlethez, mert a Philadelphia kísérlet, ugye az pont egy olyan eszközt használt, amit a náciktól loptak el, amit ők valószínűleg az UFO-któl kaptak, ha jól emlékszem.
0: Hát van egy ilyen vetülete is a dolognak, ugye a Philadelphia kísérlet, biztos emlékeznek rá sokan, ugye a, ha nem máshonnan, akkor a Nimitz repülőgép hordozóról szóló film.
2: Dokumentumfilm
0: szintén dokumentumfilm kapcsán. Tehát a lényeg az, hogy állítólag egy láthatatlanná tévő technológiát próbáltak kifejleszteni a haditengerészet kutató tudományos kutatóintézete, és ez egy picit másként sült el, mint ahogy szerették volna, mert ők simán csak láthatatlanná szerették volna tenni az adott cirkálót, Eldridge, ha nem csalódom. Csak sajnos az egy időugrást is végrehajtott, ez egy ilyen nem várt következmény volt, és hát ebből aztán számos dokumentumfilm született, és valóban azt is állítják sokan, hogy miután a világháború követően kimentettek ugye az amerikaiak számtalan német tudóst, rakétatudósokat és más
2: kimentettek,
0: tudósokat.
2: Igen, ez jól hangzik.
0: Igen, megpróbáltam így fogalmazni, ugye ez volt a paperclip hadművelet, azt hiszem, tehát több száz náci rakétatudóst és más tudóst is elvittek az Egyesült Államokba, többek között Werner von Braun kollégát, aki az egész amerikai űrprogram atya volt. Tehát akkor ők magukkal vitték ezeket a technológiákat, amelyek közül nagyon sok csak még gyerekcipőben járt.
1: Ő az, aki ott... a Dr. Strangelove című filmben is szerepel.
0: Igen. Különben akiről Oriana Fallaci, ha meghalan, abban egy nagyon lírai és nagyon szép jelenetet írt, amikor találkozik Werner von Braunnal, és a citrom illatú szappan szaga. Nem ismeritek?
1: Nem.
0: Tehát Oriana Fallaci ugye annak idején meglehetősen sokat szívott Olaszországban gyerekkorában a náciktól, amikor ugye a második világháború, és háború után, mit tudom, a 60-as években meglátogatja Amerikában Werner von Braunt. És hát készít fel egy interjút a készülőkötetébe, és írja a könyvében, hogy végig, amíg a társaságában voltam, citrom illatot éreztem, és nem tudom, hogy miért. És akkor beugrik neki, hogy annak idején az SS katonák citrom illatú szappannal mosakodtak, amikor ő gyerek kislány volt. És szóval kemény, tényleg kemény jelenet lehetett. No, tehát Werner von Braun az amerikai űrprogram atya, hát ő nem tudom, Standartenführer, vagy nem tudom, milyen Führer volt.
2: Itt leírták, Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912-es születés, és 77-ben halt meg Virginiában. Hát igen, én is úgy tudom, hogy ott ő volt a
0: központ. Megbecsült amerikai tudósként.
2: Hát ott már nem volt hova súgnia, úgyhogy amerikai lett belőle.
0: Igen, az oroszok is elvittek egy pár német tudóst. Rossz nyelvek azt mondják, hogy utána az orosz űrprogram is, tehát a szovjet űrprogram is a németek alapjaira építkezett.
1: Igen, hogy jól sejtem, ők a kelet-német tudósokat tudták elvinni, mert az ő űrprogramjuk azért nem volt olyan tökéletes, vagy a PR-jük volt nagyon rossz. Én a Venyere űrszondákra emlékszem, hogy abból azt hiszem a nyolcadiknak sikerült elérni a Vénuszt, ellenben az amerikaiak űrszondájából az első, az keresztül repült a Vénusz légkörén, egy kis szondát leküldött a bolygóra, és a szonda maga az tovább szállt a nap felé.
0: Igen.
2: Hát legalábbis a 3D animációkban, amiket most látunk.
1: Ugye? Hát legalábbis mondom, hogy a PR szerint, tehát az, hogy ők hogy mit mondanak el, azt sosem, igen, gondolom akkoriban, amikor elkezdődött az űrprogram, akkor annyira nem foglalt el a hírek nyitó oldalát az, hogy hány űrhajós égett el a különböző rakétakísérletekben.
0: Hát ugye a Gagarin konteók, erről megint lehetne egy teljes órát beszélgetni.
2: Hát a Pellevin is írta, hogy az orosz metróban volt maga az űr űrutazás megtartva. És...
1: Az gyönyörű, gyönyörű az a könyv. Tudod, melyik könyvre utal,
2: nem,
1: Csabi?
2: Nem. Omon Ré az a címe a könyvnek. Viktor Pelevinnek az írás, aki nem ismeri Pelevint, annak csak ajánlani. Tudom, ő az, aki azt az elméletet is hozta, hogy már csak 3D-s politikusaink vannak, teljesen virtuálisan, és hogy ráadásul marketing gyárak nyomják a fejünkbe azt, hogy éppen mit kell gondolnunk.
1: Hát, és az orosz űrutazásról meg azt írta, hogy valójában ott nagyon sok ember dolgozott az űrutazásban, de volt egy ember, aki a második fokozat. Tehát ő az, aki bennült a gépben, és lekapcsolta, begyújtotta a lángot, Isten, és ott el is égett. És a regény főszereplője pedig maga az az ember, aki tekeri a biciklit a holdjárműben, és tudja azt, hogy összesen, nem tudom, 3 napja van,
2: és amíg elfogja a levegője.
1: Tehát, hogy semmiképpen nem tud visszaérni, de hogy emberek alkották a kis részecséget, amiket nem tudtak automatizálni, mert még nem állt olyan magas szinten a számítás technika.
2: Nem áruljuk el a legvégét a történetnek, érdemes Pelevint olvasni, aki ebbe a kicsit konteós, kicsit szürreális, kicsit pszichedelikus világban akar valamit, főleg, hogyha az orosz-szovjet részére kíváncsi ennek a dolog. Tényleg így a műsorunk legeslegvégén egy pár oldalt, hogyha ajánlanál nekünk egy-két kedvenc filmet, verset, mesét,
1: illetve én azt szeretném kérni, hogy gyere majd ide vissza hozzánk, mert mondjuk igen, Maria Orszakról mindenképpen, meg a Vril társaságról szerettem volna beszélni.
0: Ó, rengeteg téma van még,
1: amiről. És hát rengeteg téma van, hát mi 155 konteód van fönt.
0: Hát 150 fölött van, ugye most a rövid posztokat nem számolva, tehát 30-asával most már szép csendesen megjelennek május 24-én a második kötet, aztán ha ez is szépen megy, akkor majd lesz a harmadik, és örömmel jövök.
1: Szuper, ami azt jelenti, hogy ha most mai adásban vettünk olyan 5 témát, akkor még egy olyan 30 adásban lehet vendég.
2: De nem izgulunk, mert ugye a szientológus barátaink szeretik a tényirodalmat, és szeretik azt, hogyha egy kicsit megcáfolják őket ott, mert ugye ők azt szeretik igazán. Nagyon köszönjük, akkor nem tudtunk meg Conteos oldalakról, kivéve a te Conteo oldaladról. Nem is kell reklám.
1: Conteo.blogrepublic.eu.
0: Így van. És igen, szeretettel várunk mindenkit. És köszönöm nektek a meghívást.
1: Olvassatok Conteót, visszatérünk még erre a témára mindenképpen.
2: És akkor 2 hét múlva, illetve tilos.hu-n megtaláltuk a műsorok között.
1: 2 hét múlva tudod, mi lesz a téma egyébként, Csabi?
2: A Facebook csoportunkban majd jól leírjuk, igen, meg ennek, igen, a műsornak az
1: Facebook
2: archívját is.
1: Facebook per harmadik utas, ez is fölkerül majd a Mixcloud csatornára, és 2 hét múlva pedig dr. Hajnal Zoltán fizikussal fogunk beszélgetni a világ teremtéséről, illetve hát valószínűleg elkezdjük a nulláról való beszélgetést, egy adás, ami a
0: végre
1: semmiről fog szólni.
0: Az nagyon jó, ezt meg fogom hallgatni.
1: Hát az, hogy mit jelent a semmi matematikailag, fizikailag, filozófiailag, és abból pedig hogyan jutottunk el a valamibe, ami most van. Szevasztok, hallgassatok a Tilos Rádiót!
5: Ön a Tilos Rádió 3. utas című szemléletmagazinját hallgatja.
6: Liberation.
7: Thank you, ladies and gentlemen.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és túlszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán nekisodott egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágy gerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdísznyőárút és a könyvtári könyveket megették az egér. Az egér roppant szaporra állt. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap, az operával épp átellenben, egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányi.

0: Az emberiségnek sejtelme sem volt arról, hogy sorsa meg van pecsételve, hogy a távoli világűr sötétjéből idegen lények figyelik, tanulmányozzák. Amíg egy kellemes nyári napon, amikor a Mars napkörüli pályája során legközelebb került a Földhöz,
1: egy tűzgolyó lehet.
2: Hú, jó nagy!
3: Vagy üstökös.
1: Vajon honnan jött?
4: Az biztos, hogy messzi.
2: Keressük meg, jó? Éleményem szerint a Pomonai útra esett.
5: Ó, annál közel.
4: Én megnézem. Jönnek?
6: Igen, én. Füstöt észlelünk.
4: 163.
6: Már is mondom. 163 fok 30 percnyire. Hogy nagy? Fogadok, ekkora vigyó még nem esett Kaliforniára. Jó lesz, ha oda küldtök valakit. Már is tűz van.
1: Hármas egység a központnak. Jelentkezz!
7: Központ a hármas egységnek. Vettem.
1: Megbirkózzunk a helyzettel. Nem kell erősítés. Véget.
7: Vettem. Intézkedjetek. Maradjatok ott, amíg kihűl. Véget.
1: Valakinek meg kéne néznie. Véget.
7: Néhány férfi épp arrafelé horgászott. Szerintem kutatók. Talán láttak valamit. Szólok nekik. Hogy néz ki?
1: Nem tudunk közelebb menni hozzá. Túl forró. De jókor a darab.
8: Üzenetet hoztam. A kutatóintézetben dolgoznak?
9: Igen.
8: Látom, jó fogás volt.
9: Nem kér?
8: Köszönöm, elfogadom. Tudják, a meteó. Állítólag jó nagy. A rendőrség telefonált, hogy biztosítják a helyszínt. Talán érdekli magukat. 10 mérföldre, Alinda Rozán túl.
10: Biztos, hogy meteor? Az nem így esik le.
8: Valóban. Másként csapódik be, ugye? Maguknak kell kideríteni, és tudósok. Csak annyit tudok, hogy akkora, mint egy ház, és tűzforró.
10: Kölcsön kérem az autóját, és reggel megnézem.
11: Mi visszamegyünk. Bilderbeket elviszem a repülőtől.
10: Rendben. Van biztosításom.
9: Tizet?
8: Nem, később gyújtok át.

0: hogy figyeljetek, menjetek arrébb. Jó, na még egy kicsit. Mosolyt.
1: Bizonyára a hegy oldalán esett le, és egész odáig csúszott. Amikor végre megállt, a földdarabok mind rázuhantak. Elnézést.
2: Igen, be van temetve.
3: 4 méter vastag, lehet talán több?
2: A meteorok nehezek. Nem lehet őket könnyen elszállítani. Látványosság lesz az embereknek.
4: Ez aztán jobb, mint egy állatkert. Etetni se kell.
5: Tényleg, árulhatnánk itt szendvicset, meg hottogot.
3: Igen, meg jégkrémet és italokat is.
6: Talán a büféasztalt is felállíthat.
2: Nem, a látogatók hozzanak kaját.
3: Mit csinálsz, Buck? Aranyat ásol?
7: Te viccelsz velem? Amikor egy igazi aranybánya hullott a földemre.
6: Megnézem közelebbről.
4: Gyertek!
8: Tehát ott van.
7: Vigyázzatok, forró!
4: Ne menj olyan közel! Vigyázz!
0: Látta, hogy leesett?
8: Igen, odafönn horgáztunk.
0: Biztos sok halat fogott ilyen felszereléssel.
8: 3 voltunk, a többiek visszajöttek. Nem értem, egy ekkora meteor ilyen kis krátert csinál.
0: Mert a hegyről csúszott le. Legalábbis azt hiszem, nem tudom. De állítólag a kutatóintézetből szakértők jönnek, ők tudják. Clayton Forrester, hallott róla?
8: Arról, aki mindent megpróbál megfejteni.
0: Nukleáris fizikában verhetetlen. Minden tud a meteorokról.
8: Maga meg róla, ugye?
0: Mert kedvelem a modern tudományt. A doktorátusin dolgozom.
8: És jól áll vele?
0: Persze, hát hogy ne. Van gyufája?
8: Sajnálom, nem dohányzom.
0: Forrester és az atommeghajtású motor. A címlapokon is szerepelt. Talán ismeri, jó fej?
8: Nem, nem annyira.
0: Hogy mondhat ilyet, nem is ismeri?
8: De ismerem egy kicsit.
0: Hogy néz ki?
8: Hát olyan...
0: Hát persze, hogy ismeri saját magát, Dr. Forrester. Örülök, hogy megismerhetem. Sylvia Van Buren vagyok, az itteni egyetemen tanítok.
8: Hát mégiscsak rájött.
0: Szakály nélkül is felismerhettem volna. A címlapon nem viselt szemüveget.
8: Csak távolra hordom. Ha közelre nézek, mindig leveszem.
3: Hey, vigyázz már! Gyere ide! Gyere már!
7: Gyere, hol van? Nincs ezen tojást is lehetne sütni.
8: Ez az anyag sokáig tartja a hőt.
0: Oh, Matthew bácsi, ő Dr. Clayton Forrester. A nagybátyám Dr. Matthew Collins, a lelkészünk.
6: Igen, üdvözlöm, Dr. Forrester.
8: Nagyon örülök.
2: Hé, emberek! Mi a csuda ez itt? Talán egy bomba?
8: Nem, csak radioaktivitás mérő készülék. A túléléshez erre is szükségünk van. Ez egy meteor.
6: És radioaktív?
8: Igen. Elképesztően nagy a sugárzás.
7: Ezt nézzétek meg, nem semmi.
1: Távol kell tartani az embereket.
8: Nem is rossz ötlet.
7: Küldök erősítést, ha esetleg újabb tűz keletkezne.
8: Ez a meteor vagy könnyű, ami képtelenség, vagy üres belül. Ha nehéz és szilárd lenne, óriási krátert vájt volna. Várjuk meg, amíg szépen kihűl. Ha elalhatok a városban, megvizsgálom.
6: Legyen a vendégünk, Dr. Forrester.
8: Köszönöm. 24 óráig talán le sem hűl. Mit csinálnak itt szombatonként?
0: Oh, semmi különöset.
6: De igen, este táncestet tartunk.

1997-ben halálos vírus pusztít el 5 milliárd embert. A túlélők elhagyják a bolygó felszínét. Ismét az állatok uralják majd a földet. Egy paranoid skizofrén vallomásának részletei. 1990. április 12-e Baltimore megyei kórház.

0: 12 majom.
1: Kegyelmet kapsz.
2: Persze. Azért nem jönnek vissza az önkéntesek. Mind kegyelmet kapnak.
1: Volt, aki visszatért.
3: Vigyenek vissza! Vigyenek vissza! Minden jelentkeztem egyet!
2: A hetedikre viszik őket. Ott tartják mindet. Teljesen tropára ment az agyat.
1: Azt nem tudhatod, hogy tropára ment. Senki se látta. Lehet, hogy ez az egész csak rossz duma. Senki se tudja. Én se hiszem. Sok szerencsét!
4: Önkéntes szolgálatra!
2: Én nem jelentkeztem.
4: Megint balhét akarsz?
2: Nem, semmi nem.

0: a vérmintát a kapott edénybe tegye. A 700-as szobában társadalmi foglalkozás lesz az állandó szükségállapot 6. alfejezetének 23A és 96A paragrafus ellenvédő számára.
1: Ám a mikrohullámok miriádjai, az infravörös üzenetek egyesek és nullák gigabájtjai között
2: Baltimore, 1990. április.
1: Kisebbek a tudománynál, az elektromosság fátyolában. De ha figyelünk rájuk, meghalljuk a magányos költő szavát, aki azt mondja, tegnap a mai nap őrülete szülte meg a holnap csendjét, diadalát vagy bukását. Így áll, hisz nem tudod, honnan jött és miért. Így áll, hisz nem tudod, miért lett, s hová.
3: Óriási felháborodást keltettek azok a felvételek, amelyeket
4: Állatkínzó kísérletek. Mind majmok vagyunk. Bántottak? Annyira nem, mint ezt a szegény nyuszit.
3: Az anyatermészet sokkal kegyetlenebb.
4: Nézd! Kihívják a sorsukat maguk ellen. Az emberiség meg is érdemli, hogy elpusztítsák.
5: Hú, elpusztítani az emberi fajt. Pompás ötlet. Pompás!
4: De arra ráérünk még, előbb azt mondtasítsunk a legközelebbi tennivalónkról.
5: Egy szót sem szóltam, tudod miről?
4: Miről beszélsz?
5: Ma ki?
4: Mi van?
6: Ne morogj, mint a medve! Ne lúgasd az orrod! Változtass a sorsodon! Ragadd meg az alkalmat!
5: Ragadd meg az alkalmat!
7: A férfi, bár a gáztámadás láthatólag nem hatott rá, nagyon izgatott volt. Azt állította, hogy a jövőből érkezett. Azért, hogy megtaláljon egy vírust, amely 1996 után letörli majd az emberiséget a föld színéről. Bár megsebesült, a katona eltűnt a kórházból. Nyilvánvalóan azért, hogy másokat is figyelmeztessen, és ezáltal a háború gyötrelmeit a Kasszandra komplexus gyötrelmeivel helyettesítse. A görög legenda szerint Kasszandrát azzal sújtották az istenek, hogy előre megjósolta a jövőt, de senki sem hitt neki. Így tehát együtt lép fel az előérzet és a tehetetlenség gyötrelme.
8: Megyek és beoltatom magam.
7: Üdvözlöm.
9: Úgy érzem, Dr. Rayleigh alaposan megadta a vészmadaraknak.
7: Gondolj?
9: Meggyőző adatok utalnak arra, hogy a Föld nem fogja túlélni az emberek mértéktelenségét.
7: Ez igaz.
9: Az atomfegyverek elterjedése, a korlátlan szaporodás, a talaj, a víz, a levegő, a környezet szennyezés. Így aztán, ahogy mondta, valóban ránk fog szakadni az ég. És így a Homo sapiens mottója, gyerünk vásárolni. De valójában ez az őrület sikolya.
8: Dr. Rayleigh! Elnézést! Elnézést! Dr. Rayleigh! Nem tudom, ismeri-e a kutatásaimat?
7: De sem!
4: Apám mondogatta, ne kiáss farkast! Mert aztán az emberek nem hiszik el, ha tényleg történik valami.
7: Mi az, ami tényleg megtörténik, James?
4: Valami rettenetes. Hallgassunk valami zenét, ezt nem akarom hallani. Hallgassunk zenét, ezt nem akarom.

0: Itt vagy.
1: Egyél is így áll, beszélnem kell.
2: Most nem érek rá, le fogják rombolni a házamat.
1: Oha! Le fogják?
0: Már tudod?
1: Onnan.
2: Hogy?
1: Ja, hogy ők!
0: Ők rombolják le.
1: Értem. Figyelj, közölnöm kell veled valami fontosat. Most rögtön.
2: Mi lesz a házammal?
1: Földi munkások! Elhoztam a mogyoró gyönyörét! És sört! Ez kész. Gyerünk a kocsmába. Azt mondták, amíg van pia, nem rombolják le a házadat.
2: Te bízol bennük?
1: Ó, persze, a világ végéig.
2: És ez mikor lesz?
1: Úgy 12 perc múlva. Csapos, ide 6 korsó sört. Itt a világ vége.
3: 6 korsó sör rendel.
1: A többi a magáé. 10 perce van, hogy elköltse.
2: 3 korsó fejenként? Ebédidőben?
1: Bocsánat. Az idő illúzió. Az ebédidő kétszeresen. És edd a magyarót, mert a só hasznos.
2: Elmondanád, mi ez az egész?
1: Arthur, ha most azt mondanám, nem Giffordban születtem, hanem egy kis bolygón a Beetlejuice mellett. Meglepődnél?
2: Miért? Tényleg ezt fogod mondani?
1: Emlékszel, hogy találkoztunk? Szia! Neked nem volt fura, hogy kezet akartam fogni egy kocsival?
2: Talán piás voltál.
1: A kocsit hittem a domináns élőlénynek, ezért bemutatkoztam neki. Megmentetted az életemet, és ezt most viszonzom. Így áll.
2: Csütörtök van. Sose volt az én napom.
1: Figyelj, Arthur! Ha a házad miatt vagy ki, akkor...
2: Nem a házam miatt.
1: Jut eszembe. 2 percünk van. Itt ki a sörödet.
2: Hé, a házam!
1: Föld népe! A vendégeim! Még egy körre!
3: Tényleg itt a világ vége?
1: Igen.
4: Akkor most feküdjünk le, és húzzunk papírzacskót a fejünkre?
1: Ha gondolják.
4: Az segít?
1: Ki van zárva?
3: Utolsó kör! Ne!

0: hallgatók, itt prostatikus vagon Jelc beszél a galaktikus hiperűrtervezési tanácstól. Mint nyilván tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztési tervében szerepel egy a naprendszeren áthaladó hiperűrút megépítése. Ezért többek között az önök bolygóját is meg kell semmisítenünk. Ne tegyenek úgy, mintha meglepődtek volna. A terv megtekinthető, a helyi tervezőhivatalban, az Alpha Centaurini már 50 földi ének. Ha önöket nem érdeklik a helyi ügyek, az a maguk baja. Micsoda egy apatikus bolygó. Nem nagy kár érte.
1: Rájössz, mi lenne?

Tilos Rádió. A rádió történeti napot hallgatjátok. Utazunk a múltban, reggel régi tilosos archív felvételeket hallhattatok. Aztán most áttértünk az interjúkra. Elhangzott egy interjú Korányi Tamással, Pálffy Balázzsal, és most az előbb Pálffy Balázs egy 91-es magyar rádiós interjúját vágtuk be. Most pedig presszó hangulat Németh Gábor, aki szintén egy összekötő kapocs a rádiók között, és a rádió és az irodalom között. Stílusosan egy presszóban beszélgettünk vele, mert ugye emlékeztek a filmre, aminek ő írta a forgatókönyvét, és most megtudhattok róla még egy pár dolgot.

0: Itt ülünk a Rádai utcán, főleg a Magyar Rádió és a Tilos Rádió között tulajdonképpen véletlenül. Csütörtök Németh Gáborral, aki író, Magyar Rádió művészeti osztályának irodalmi fontos. Mi is hívtuk már a Tilosba is, így évek után, meg a Mokkacukában is jött felolvasgatni. És akkor hallottunk már Tilos Erdős történeteket is, régieket.
1: Honnan gyűjt maga? Honnan gyűjt?
2: Magyar Rádió.
1: Jó napot kívánok! Honnan gyűjt maga?
3: Először egy 30-valány évvel ezelőtt keveredtem a Magyar Rádióban, mint interjú alány. Kedves, lelkes fiatalokat kerestek, vagy valami ilyesmit. Ez mindig jól jön, ilyen színes, életszagú. És azt hiszem, Ozgyáni Csabának volt egy beszélgetős műsora, és azzal a lányjal, akivel jártam, kettőnket behívtak, hogy reprezentáljuk a főiskolás fiatalságot, illetve körülbelül ugyanakkor részt vettem egy ilyen nyelvi vetélkedőn. A főiskolát képviselve. Hát ilyen nyelvi helyességi, Hernádi Sándor, aki egy fantasztikus figurája a magyar nyelvészetnek és nyelvhelyességnek. Ő tanított ott a tanárkező főiskolán, és az ő révén kerültünk oda. Ez a 70-es évek első fele körülbelül. Nem, talán egy kicsit később, második fele. És ez csak azért tartom érdekesnek elmondani, mert a rádió gyakorlatilag semmit se változott azóta, ezért joggal gondolom azt, hogy az előző 30 évben sem sokat változhatott, tehát ha valaki járt már abban az épületben, az nagyjából tudja, hogy miről beszélek, mindenhol ez a középbarna lambéria, tárlók, amiben a régi rádiósok rekvizitumai vannak, fantasztikus stúdiók, tojástartós hangszigeteléstől egészen a kézzel gerjeszthető viharig és taposható harmóniumig és gongig. Ezek azért persze azért most már háttérbe szorultak, de lényeg az, hogy az egész rádió őriz valamit, aminek nehéz pontosan a nyomára bukkanni, vagy hogy mióta is őrzi ezt. Ami egyfelől hol korszerűtlennek, hol nagyon meghitnek, hol ilyen családiasnak, hol végtelenül lemaradtnak tűnik. Ugye a maga technikai paradoxon, amit csinálunk, hogy ugye a digitális rádiózás korában nagyjából digitálisan elkészülő felvételek aztán végül szalagra kerülnek, hogy aztán sugározódhassanak. Ugye ez már jelzi azt, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy technikai és strukturális paradoxon közepén vagyunk. Aztán volt még egy kalandom a rádióval, amikor a főiskola vége fele kerestek fiatal gyakornokokat, és akkor én is megismerkedhettem azzal a 12 kilós Uher Magnóval, aminek gyönyörű disznóbőr tokja volt, szerintem maga a tok az volt 2 kiló legalább, és azt vittük mindenhol magunkkal, de akkor nem szerettünk egymásba a rádióval, tehát ilyen munkaszinten. A következő kör az tulajdonképpen 94-ben. Igen, 1994-ben kezdődött, amikor egy fél év munkanélküliség után akkor a rádióba visszatérő Kőrösi Zoli író és rádiószerkesztő elhívott ide dolgozni, és azóta itt vagyok. A Tilosos kaland az pedig a Tilos legelejétől van, a Tilost olyan emberek csinálták, akiket én egyébként ismertem, pont akkoriban ismertem meg és szerettem meg. Így aztán az első Tilosos adásnapban föl is hívtak, és beszéltünk is telefonon, és ha jól emlékszem, akkor azt kértem könyörögve, hogy soha ne adjatok zoknikat a hallgatóknak, akkoriban a kereskedelmi rádiók folyton folyvás zoknikat ajánlgattak a helyes válaszért. És hát ez a hős korszaka volt a Tilosnak, hogy szerint igen, ennek nagyon helyesen meg is felelt. ez a bujkálós hőskorszak, amikor különböző lakásokból adtatok. Én nagyon szerettem ezt az időszakot, mert ugye nulla pénzért, nagyon invenciózusan, bátran, azt kell, hogy mondjam, hiszen abban a korszakban még nem volt pontosan látható, hogy minek milyen következményei vannak, és szellemesen rádiózott egy nagyon mozgékony pici csapat, és ezt nagyon bírtam, kifejezetten bírtam. És akkor az első tilosos kuratóriumban benne is voltam, aminek az volt ugye a feladata, hogy ügyelje fel a rádiót egy rövid ideig benne volt. Igen, úgy hívják, hogy művészeti főszerkesztőség. Régen úgy hívták, hogy irodalmi szerkesztőség, irodalmi osztály, és volt külön egy rádiószínház, meg volt a rádiókabaré, stb. És akkor ezeket a funkciókat most egyetlen egy szervezeti egység alá sorolták, tehát ott együtt vagyunk szerkesztők, dramaturgok, műsorvezetők, technikusok, zenei szerkesztők, stb. És így próbálunk fönnmaradni, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés. Ma amióta én a rádióba kerültem, most már ennek 12. éve, az ott egy folyamatos restrikció van, tehát hogy gyakorlatilag egyre kevesebb pénzből, relatíve mindenképpen egyre kevesebb pénzből. Tehát, hogyha ugyan növekvő inflációt nézzük, próbál gazdálkodni a rádió, és megfelelni különböző funkcióinak, ami ugye nagyjából kettős, mert egyrészt az van, hogy információkat adunk a kultúráról általában, hogy így röviden fogalmazzam ezt, tehát vannak ilyen hírháttér jellegű kulturális műsorok, magazinok. Ugye alaphelyzete az, hogy ketten beszélnek egy könyvről, vagy egy szerző beszél arról, hogy milyen tervei vannak, vagy egy irodalmi jelenségről beszél egy kritikus egy műsorvezetővel, ez alaphelyzet. A másik tevékenységi forma volna ugye az eredeti művek közvetítése, ami versek, novellák, hangjátékok, esetleg teljes rádiószínházi produkciók, felolvasás sorozatok, stb. Amiben fantasztikus dolgokat produkált a Magyar Rádió fennállása óta, tehát egy hihetetlen archívum van. A legnagyobb baj az, hogy ez az archívum, ez nagyon nehezen férhető, nehezen hozzáférhető egyfelől, tehát egy átlagembernek valami megtetszik és meg akarja venni, akkor elvileg vagyonokat kellene fizetnie ahhoz, hogy ez a felvétel a birtokába kerülhessen. Másfél javult a helyzet egy kicsit, mert hogy azon, hogy az interneten hozzáférhető a rádió. Ezt lehet egyébként, hogy mai napig nem nagyon sokan tudják. De hogy az van, hogy nem is tudom, elég hosszú időre visszamenőleg, ha tudod, hogy valami mikor van, akkor online meghallgathatod, vagy letöltheted. És akkor van egy nagyon érdekes, az irodalmi osztályhoz kapcsolódó, eléggé jó fej szájt, szerintem Filemile, ami vicces, szerintem a neve is elég szellemes, amelyik most nemrég több esetben is nyert európai díjakat, ahol mindenféle érdekességeket lehet találni. Például lehet egy ilyen vizuális fleshez jutni, hogy milyen is a rádió belülről, mert ott az egyik kedves stúdió 20-as belülről látszik, és szóval nem tudom, így jó, szerintem jó hangulatú dolog. Ugye a rádióban én pont azt szeretem, ami a legjobban van, ezt a korszerűtlen intimitását. Szóval van egy elég különös, most az éjszakai műsorokat csinálsz, akkor van egy ilyen elég különös érzésed, hogy benn vagy egy stúdióban 3-4 emberrel, teljesen intimnek tűnő dolog, de közben tudod, hogy elég sokan hallgatnak, nagyon sok álmatlan ember van, tudod, időnként betelefonálnak ezt-azt.
2: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom.
4: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztom.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja. Egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak. Egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja. Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez. Duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

0: 1945-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek se volt. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől úgy jó.
1: És mégis a dolog, az megmarad egy ilyen, mint ha magunknak beszélnénk, fajta intimitásban, de teszem, mint a rádiós, pontosan tudod, hogy hogy működik. Ezt mondjuk szeretem, vagy szeretem azokat a helyzeteket, amikor az előbb említett nehézségeken mégis valami jól meg tud szólalni. Most például nemrég megcsináltuk, heteken belül kijön CD-n, 3 CD-n a Csaplárnak az Igazságos Kádár János című regénye, amit hát nagyszerű, tényleg nagyszerű színészek örömzenélésével gyakorlatilag.
2: Biztosít és előre halad a építés útja.
1: Vallai, Helyei, Szarvas Józsi, Básti Juli, és kit ne adjak ki. Sok-sok szerepet játszanak el egyszerre, és ja, a lényeget felejtem el, hát a Blaskót, aki a Kádárt játsza, egészen elképesztő mimikriga. Szóval az nem paródia, hanem ami egész mély azonosulás a karakterrel. Ez a szöveg, ez egy ilyen nagyon frivol fikció, de úgy mondja el, hogy abszolút hajlamos vagy dokumentum felvételnek hallani. Nagyon-nagyon érdekes. Most még hozzáférhető, januárban ment. December 20-án, január 10-ig mentek részenként az adások. Őrült érdekes volt. A rádiónak ez fantasztikus erénye. Tehát ugye, hogy egy hangzótér, az annyira elszabadultan lehet fiktív, nem olyan típusúak az anyagi megszorítások, ugye, mint egy vizuális műfajnál, ahol szóval, hogy effektekkel meg tudsz csinálni egy olyan illúziót, hogy játszódhat egy történet a 16. században, Spanyolországban mondjuk, és pillanatokat megkötöd a szövetséget, nem? Mint készítő a közönséget, de hogy most ott vagyunk, az elvés nemes. Don Quixote udvarában mondjuk, szóval érted, tehát ez, ennek szerintem, és ez a varázs az a gyerekkorban gyökerezik, tehát az első rádiós élmények nyilván ezek az esti mesék, meg Moha bácsi elképesztő története, a Miska bácsi lemezes ládája, stb. Amikor a doboz azzal a kis zöld sugárzó varázs szemével elbűvölt. Tehát ugye az egy olyan misztikum, ami tulajdonképpen hiába értesz meg, megmarad misztikusnak.
3: Amikor mondtad a stúdió intimitását,
1: igen.
3: Most egy kicsit próbáljunk meg elmesszegni a valami élményeidet, vagy hangjátok élményeidet. A rádió archívumból, a Turai Tamás Attila, ott lép Géza, amit biztos ismerek a 45-ben, azt is akarjuk már lejátszani a 45-ben, szilveszterben, nem
1: tudom,
3: hogy
1: ő rakta föl, hát igen, vagy Tandorival csináltunk egy DJ Ottlik műsor Pandorival, aki elhozta kedvenc zenét, Manic Street Preachers, meg nem tudom, hogy a Radiohead és ilyeneket hallgatott akkoriban. És a kedvenc verseit, saját és mások verseit keverte a kedvenc zenével, és közben beszélt megállíthatatlanul, és csodálatos figura volt. Szóval, hogy ez a... Igen, tehát, hogy ilyen nagyon éles a különbség. Egy TV tere, az nem tud egyszerűen intibb lenni, mert hogy olyan sok ember együttműködésére és figyelmére és kitettségére van hozzá szükség, hogy ott lehetetlen ezt a fajta dolgot megcsinálni. Vagy ahogy emlékszem, az egyik legfantasztikusabb élmény volt, amikor a Gábor Miklós az egész Pál utcai fiúkat felolvasta a Magyar Rádió számára, ami egy nap alatt lement a regény, közben nagyon sok bejátszás volt, megtalálták, nem tudom, Nemecsek Ernő, rokonát, stb. Szóval ilyen hihetetlen dolgok voltak. És én ennek a felvezetésével csináltam egy beszélgetést vele és a Kornéssal. Ahol hirtelen elérték valami olyan elképesztő hőfokát az egymásra figyelésnek, vagy a beszélgetésnek, ami teljesen civil körülmények között is szerintem ritka. És ott egy stúdióban ez egyszer csak megtörténik. Vagy látod mondjuk a helyeit, akivel csináltunk egy a Martin Buberhassi történeteiből egy válogatást. Aki ott ismerte, tehát emiatt ismerte meg Bubert, tehát a rácsodálkozással vette ezeket a szövegeket tudomásul, és aztán olvasta föl őket egy olyan melegséggel, amíg ezeket a régi történeteket kiszabadították a nagyon konkrét kulturális kötöttségükből, és tényleg mesévé varázsolták el, és baromi jó volt látni ezt. Sötétebb régiói, ahogy a ternyákot, a balkai bekíséri egy felvételre. A ternyák, ugye mind a ketten hallottak már. És látszik, hogy egy nagyon súlyos éjszaka után vannak, de a ternyáknak be kell jönni, és föl kell olvasni a novellát. És valószínűleg az volt, hogy megkérhette a Gézát, hogy figyeljen rá, tehát hogy ne hibázzon, ne legyen rossz. Na most érted, és ugye mindenki tudja, hogy miről szól ez a történet, és bejön ez a két ember, akik már nincsenek, és ezt a gyengéd odafigyelését az idősebb színésznek, aki pontosan ismeri azokat a veszélyes régióit a létezésnek, amit a ternyák, de hogy érted, mint egy kontrollként odaáll mellé, és figyel, és néznek össze, veszik az adást, hogy rendben van-e. Tehát, hogy a saját mércéik szerint rendben van, hogy oké, megvannak a rádiónak a mércéi, vagy az, hogy nekünk az a dolgunk, hogy figyeljünk, de hogy neki kellett még ez a szempár, érted, hogy amit csinálsz, az biztos, hogy kósere. De mondjuk, amikor rájössz arra, hogy van, ugye versműsorokat szoktam szerkeszteni havonta egyszer, és ott kevesebb lehetőség a mostanában új felvételekre, viszont rengeteg régi vers van. És akkor tulajdonképpen abban az anyagban, ami megvan, te újabb járatokat fúrhatsz, hogyha kitalálod azt, hogy mondjuk most egy színészre vagy kíváncsi. És akkor elkezdesz keresni, meg kereshető a számítógépes archívumban az, hogy mondjuk a Mensáros vagy a Kálmán György miket mondott. És akkor kiderül, hogy ugye van egy, mit tudom én, adott esetben, ha szerencséd van, egy 2-3 órányi versanyag is, de azok nem feltétlenül a színészre koncentrálva, hanem hát különböző, vagy a szerző szerint, vagy tematikus válogatásokban. És tulajdonképpen így bele, érted, így keresztbe, beleszerkeszthetsz ebben a folyamatban, kijátszogathatod, és nagyon furcsa dolgok derülnek ki adott esetben. Van egy különös funkció a szövegnek, ez a konferálás. Műsor összekötés, amikor szombat van az irodalmi újságban, és az úgy néz ki, hogy én csütörtökön megkapok 5-6-7 interjút egy bizonyos struktúrában. Szerkesztő, általában műsorvezető vagyok most már csak. De azért a szerkesztőkkel mi van olyan viszonyat, hogy kíváncsiak is, hogy visszajelzed-e, hogy az a szerkezet szerinted jó-e, vagy mi van, és kicsit beszélgettek. De hogy utána tulajdonképpen ezeket, miután ez egy heti lap, ez az irodalmi újság, a szerkesztés, meg az események véletlenei sodornak egymás mellé 5-6 anyagot. És neked mindig az a dolgot, hogy ezért valamiféle egységnek ezt lásd, vagy legalább a dinamikáját érzékeld, vagy hogy hogyan passzolnak össze, és akkor ez egy ilyen nagyon gúzsba kötve, mert ez 7-8 percet van arra, egyrészt, hogy minél több információ derüljön ki azokra az anyagokról, amik jönnek, másrészt, hogy te legyél a maltere, ugye a műsornak, ezeket a hangtéglákat, ezeket szöveggel, beszéddel valahogy összeilled, egymáshoz passzítsd, ugyanakkor ugye van egy ilyen talán túlzás, mert nem akarnék moralizálni, de mégiscsak van egy morális felelősséget, hogy összehazunk ezeket egy egységnek, vagy inkább valljad be azt, hogyha néha ilyen radikális mellérendelés zajlik, az akkor is találsz egy motivumot, amire összfűzöd. Ezek ilyen pici, de tulajdonképpen mégiscsak az íráshoz kötődő dolgok. Az előző este, másnap reggel szoktam megírni, és aztán olvassuk föl. És akkor van még a hangjáték írás, ami mostanában nem nagyon van, mert belülről nem nagyon írunk hangjátékot, vagy ritkábban fordul elő. Annak idején írtam egyet-kettőt, és egyet föl is vettek, az nagyon érdekes volt, így szerzőként megnézni, hogy az, amit te otthon elgondolsz, az hogy működik egy stúdióban, hogy válik akusztikus térré valami, ami a papíron csak egy dialógus, ez érdekes. Tilos, jó emlékeim van, ezt a bármikor, amikor ott voltam nálatok, akkor ez a fajta rádiós hangulat, vagy nem is tudom, szabadságfok volt, amit bírok. Ugye az a nehéz a rádióban, a rendesben, vagy nem tudom, ez rendetlen, de hogy még ugye nem szeretem ezt a királyi elnevezést, mert van ilyen hihetetlen, ilyen gusztustalan intimkedés, de hogy a magyar rádióban, hogy mindenképpen az van, hogy valami szervezi ezt a normatívát, amihez képest te ott vagy. Ugye a megszólalások rendszeren bizonyos ezt szimbolizáló hangok. Megszólalás az mindenképpen egy artikulált térbe kerül, tehát ahhoz valamiféle viszonya lesz. Tehát ott nagyon, azért nagyon nehéz természetesen beszélni, mert ismered ezt a teret, amiben megszólaltál, és tudod, hogy ez már egy csináltság, vagy mesterkéltség, még maga a természetesség is mesterkéltség abban a közegben, amiben megszólalsz, ami egy nagyon tradicionális vagy konzervatív közeg. Míg a Tilosnak mondjuk a korai korszaka, ott minden megszólalás helytállhatott önmagáért, hiszen nem volt még ennek standardje annak idején, hogy mi az egy tilosos hang. Hát ahányan beszélnek a Tilos Rádióban. Aztán egy idő után persze lehetett érezni, hogy valami modorrá válik. Tehát, hogy nekem, mint hallgatónak, akik megújuló küzdelmet folytatok a Tilos hallgatásáért, hadd meséljem már el, hogy például éveken keresztül a városban 7-es méter volt, ahol autóval meg tudtam fogni a Tilos Rádiót. Tehát, hogyha az Árpád hídon mentél, hát a sziget fölött, van egy ilyen cicahát a hídnak, akkor ott volt 7 vagy 8 méter, amin belül meg tudtam fogni. És ha ott megfogtam, akkor aznap volt Tilos Rádiója, tehát ha nem arra jártam, akkor nem volt. Mondjuk például a Pillangó első látásra című műsor, azt nagyon szerettem, tehát azt például igyekeztem úgy menni, hogy ott megcsípjem. És bizony sokszor benne maradtam a rádió az autóban, hogy végighallgassam a műsorat. Tehát én leparkoltam és nem mentem el bedobni, hanem még 30 percig hallgatom, hogy így beszél össze a Simó meg a Nádor. És aztán egy idő után mégis hallotta az ember azt, hogy kialakul ennek is, tehát a szabad rádiózásnak, és kialakul a modora, ami már nem mindig olyan üdítő. De hát nyilván ez egy folyamatos küzdelem, hogy ezt újra és újra pozícionálni, ezt a teret, amit beszélsz.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: No látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojás izévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog. Nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valaha is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegyfőzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mintha az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg, mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot. De nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárjesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre. A tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél? Most meg csak úgy, fenemúlt hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihlet forrás alig. Az ihlet forrás alapadt.
1: És most?
3: Mit tudom én? Megyek is be.

0: hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
0: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
0: Na igen, a választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban kimerésszel költészetről álmodozni.
2: Csengetnek.
0: Na, ezt nem hiszem el.
2: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
1: El kell hinnie.
0: Pont most?
2: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
3: Ki az?
0: Nem tudom.
3: Most mit hülyéskedsz?
1: Azt a verset ön írta.
0: Melyiket?
1: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
0: És?
1: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
0: Jó, jó, de mikor volt az már?
1: A múlt héten, én emlékszem.
0: Én meg nem.
1: Hisz ön a verseiben?
0: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
1: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
0: Én valahogy mindig életben maradok.
3: Tehát csak nem valami posta?
0: Nem! Nem!
2: Jön Donna Anna.
3: Ez meg ki?
0: Tudom is én. Tudom én.
3: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
0: Nem lehet.
3: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
0: Olvasott valami verset.
3: Tőled?
0: Ja.
3: Ez csodálatos.
0: Az.
3: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
0: Muszáj.
1: Muszáj, kérem, muszáj.
3: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
1: Micsoda palota?
4: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én Pepito a szolga jelzem.
3: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta? Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
1: Már napok óta nem alszom.
0: Teli hold.
1: Bámulom a hold aranyképét.
0: Mondtam.
3: Nincs vas.

0: Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy dorsziszkónak ez igazán semmiség.
2: Az.
1: És?
0: Kérem, még nincs vége.
2: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be.
2: De mi lesz a hét sorossal?
0: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túlada voltam, mert akire csak ránéztem, az jobban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
2: Sem.
0: És akkor...
2: Akkor...
0: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán. És körülöttünk senki.

0: Hiába jaj veszélkeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jó Isten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet, a gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek?
0: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
0: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
0: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
0: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom én, Pepito a szolgák.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom majd kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Idők? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül...
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
2: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
2: a kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnom, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb, szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint meg annyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. A józa akkor is részeg, ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
0: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázatunk.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
4: Ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
1: De nem értem magát Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcs értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rinkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, én értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
2: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
4: Csak.
2: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
2: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvény bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
3: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
2: Micsoda nap.
1: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
2: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök kijegyzetelgetni? Maga meg a frász hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztak. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
2: Tudom is én. Ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzés beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga mutogatta a lábszárát egészen a felső combig?
1: Tetsen meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is kiszülte magát. Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka! Most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
3: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nem, hogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis üteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
3: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátása, Don Cisco!
2: Bár sosem lehetnám Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné módra.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárvic, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán jegyűjt húz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a tévést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz, édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom érezni?
2: A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt én sem hülyének néz.
2: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióban.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De?
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablos úr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát. Én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
2: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
2: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
2: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
2: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
2: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
2: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
2: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
2: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
2: Holnapig. De egy perccel se tovább.
0: Pablos kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
0: Pablos jön vissza.
2: Jövök már, jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az ételt.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos vonalát?
2: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő, az italok bevétele.
2: José Manuel atya érkezik segédletével.
0: Érkezik José atya és két apáca.
2: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
4: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
2: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
4: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
4: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
4: De miért? Bátorkodjon csak, mert részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
2: Hogy én?
4: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
4: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
2: Rosalina, nem is értem.
4: A két nővér, a két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadett.
0: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
2: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
4: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége van. Nélkülük semmire sem menne az egyház. Pláne az őserdei kanibálok.

0: ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amadou de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
1: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
0: Azt én nem tudhatom.
2: Maga csak Istennel társadok.
0: Ahogy mondja.
2: És a két nővér?
0: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
2: Mi az, atya?
0: Az új hullám.
3: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
0: Dehogy is, drága Rozalina. Ez a cég neve.
4: Ablos kibontja a levelet. Olvassa.
2: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot.
1: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
0: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
1: A mindenségét.
2: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
1: Keres.
2: Oly forgandó a szerencse.
0: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
4: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
1: Nem igaz. Rozalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
2: Ki vele?
0: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
1: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
4: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
2: Ne hülyéskedj már, Pablos!
1: Mindenki figyeljen!
4: A légcsapóval leüt néhány legyet.
1: A fenébe is ezzel a sivataggal ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a szevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsi. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
2: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre két napot várni?
1: Istennek szeme van. Drága atyám, Isten lát!
0: Lát, fiam, lát. Hogy ne látnak? Hát persze.
1: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Bort ide, Rozalina! Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
0: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra és kedves házastársra várhat.
1: Mi van, atyám? Már is megházasítottad?
0: Minek késlekedni?

0: figyelembe. De ezt már csak ön veheti át Sevillában. Nekem már ezzel semmi dolog.
1: És én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
2: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e széles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
1: Add írásba.
2: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
2: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem igen.
2: Elpazarolják ifjúságod legszebb éveit? Folyjon át a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
3: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
4: Tisztán szakmajóka van! Elmérjük a terepet!
2: Micsoda szava! Nem éppen őrülnek kezünk. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
4: A legújabb gyártmány.
5: Majd Sevillában megmutatjuk.
4: Hatásos, mint láthatja.
3: Rosalina leült Hozé atya mellé.
1: Drága atyám.
0: Slendriánon fogalmaz.
1: Közvetlenségemnek oka van.
0: Akkor.
1: Ülhetek az ölébe?
3: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordul.
1: Jó, csak vicceltem.
0: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
1: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
0: Ó, igen. Maga is sokat profitálhatna belőle.
1: Oly titokzatos.
0: Egy cseppet sem.
1: Mi ez a parfümillat?
2: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
0: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudni illik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
1: Szegények.
0: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet!
1: Atyám! Magányos vagyok nagyon!
0: Ó, te kis eltévedt juhom.
1: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
0: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
1: Ez az új hullám?
0: Mi csak így hívjuk magunkat.
3: Mindenki kocint, isznak, a nővérek köhögnek.
1: Meg sem kérdezed őket?
2: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
0: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
2: Úgy hiszem.
1: Miért is ne?
2: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Kverios bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kis és szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanú, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
1: Pénztől.
2: Nem hittem volna.
1: Milyen könnyű megvilágosodni.
2: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
0: Majd meglátja.
2: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
0: Megtér?
2: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
1: Ki lesz a boldog feleség?
0: Imádkozik is minden este?
2: Hogyan is felejthetném el az Urat?
1: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
0: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
2: La vida es sueno.
0: Pontosan.
1: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
2: Megyek is, szedelőcködöm.
1: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
2: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
1: Te hallasz engem, Pablos.
2: Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
1: És? Két kiválasztott nem lehet?
2: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtékzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
1: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszhet a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
6: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
7: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
0: Szó mi szó, az is lehetne.
2: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
7: Nem, magához jöttem.
2: Isteni szerencse.
1: Mindjárt kész a vatkan.
7: A köszvényemnek nem tenne jót.
1: Ne igyon annyit.
7: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
1: Segítsen magán.
0: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
7: Éppen ez az. Rájöttem.
2: Rájött. Csak nem most.
1: Mondtam az előbb. A megvilágosodáshoz elég egy perc. Egy másodperc.
2: Éppen itt. Nem látja a csomagoló?
1: Inkább fejvesztve menekül.
2: Az örök boldogság.
1: Nem bolondság ez?
0: Az ígéretét ne felejtse.
1: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
2: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
1: Mire?
2: Már nem is tudom, mit mondtam.
7: Pablos úr, várjon!
2: Ne! Don Tabasco? Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kőkövön nem marad.
7: Én sem maradok. Akarom mondani sokáig?
1: Atyám, tálalnék.
0: Csak egy pár jó falat.
1: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
7: Éppen pásztorjátékra készülök.
1: Éppen?
7: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
2: Rendezzen csak, de otthon.
7: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
2: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
1: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
2: Azt majd eldönti más. Bernadette, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom-e küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguellel.
1: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
2: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
7: Pablos elviharzik.
8: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokon.
8: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
7: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
0: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
7: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord maga?
0: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
7: Bizony, de nem is látom.
0: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
7: Atyám, ön oly irgalmas.
0: Ha önt látom, valahogy mindig vidám leszek. Olyan, ahogy azt Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
0: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
0: Dehogy is, lányom. Most jött meg. Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
0: Nyugodjon meg, amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
0: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
0: Akkor neki is legyen.
7: Uram, ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
0: Micsoda idél. Hol lakik maga?
7: Vegye csak kézbe.
0: Mi antik bölcs szöveg.
7: Az. Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
0: Megtanulta már a szöveget?
7: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
0: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja, ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza, főnyeremény.
7: Remélem, jó lesz.
0: Sose adja fel.
7: Már nem.
0: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
7: Megőrülök, annyi a hitem.
0: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
7: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
6: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
0: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
1: Csak ez a bor teszi nehézzé.
0: Majd Sevillában kiúzódik.
1: És a birtok? Hagyja itt ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel.
7: Aki rúg,
0: akkor a sors akarja így. Legyen mély hite, higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
1: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt repülök.
0: Bízzon Istenben!
1: Szédülök, Istenem!
6: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
0: Mennyi az idő?
4: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
0: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
4: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. Bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Meg egyebek. Aztán jött a felesége.
0: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
6: A nővérekhez.
0: Fújják be magukat rendesen.
4: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna. Oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk.
6: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
2: Című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicej Zsolt, Don Sisko. Mai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

von Pablos Keszri László, Rosalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam, milyen szerepekbe mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Bassi és Boti olvasott le, ez Pepito,

Ildike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd...

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 4 óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szevélyi Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub Halloween Party este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni!

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

Öt meg nem tartott előadás a művészetről. 1. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önbírálatra kényszerítenek. A meghatározást nem tekintem a népek között levő természetes rokonszenv megnyilatkozásának, amelyre a világ béke hívei hivatkozni szoktak. Ilyesmi ma nem vallana ép elmére. Viszont gyanakodtam. Közben ugyanis észrevettem, hogy az európairól szóló vélemény, ha nem is ilyen exakt megfogalmazásban, más népeknél is, végül pedig az egész földön azonos lett. Rebellis majom. Lehet benne valami. Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európai általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal, ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Meg vagyok győződve arról, hogy a kínainak ebben tökéletesen igaza van. Ez az, amit az utóbbi időben a ragadozói ösztön felszabadításának, vagyis a felfelé való lázadásnak, az elvadulásnak neveznek, amit a tudomány oly ritka szerencsével regressziónak hív. Humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb. Távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Nézzenek körül, van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs, hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs, erőszak is hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak,
A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszermunka. A középkorhoz képest persze a maiak silány epigonok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életre ment. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták be, nem földi javakkal. Az a súlyosabb létrontás. Wu Chengen az európait azonban majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé. Kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéj éhségnek és a hibbantésznek ezt a begyületét létért való küzdelemnek is hívják. A piton és krokodilus törvénye a történetben. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rablója. A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizzárótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik. Lehet, hogy civilizációnk csupán látszat, de aki a látszólagos rend és értelem kellős közepén úgy viselkedik, mint a cápa, nem lehet más, mint akinek a kínai elnevezte. Fosztogatás, hazudozás, népírtás. Minél bestiálisabb hatalom. A kínainak persze sejtelme sincs arról, hogy Európában élt Plotinos és Dante, Pascal és Nietzsche, Giottóról és Mozartról nem is szólva. És az emberiség 2000 éve sínylődik-e vérengző és élősdi démon markában, amely kéj és pénzéhes férfiakat és nőket nevel a hazugság tornyában ülve, amit egyébként szellemiségnek és elméletnek és vallásnak is hívnak. Mindezekhez még a baj, ahelyett, hogy Wu Chengenék és a föld összes népei nekünk segítséget nyújtottak volna, észbontó sietséggel maguk is rebellis majmokká alakultak át. Minden jel arra val, hogy a történetnek, ha valami közben nem jön, zoológiai megoldása várható. A mohóbb és a ravaszabb, a brutálisabb és az elvetemültebb minden vonalon győzedelmeskedni fog. A végső ellenállás felszámolásának stádiumában vagyunk. A vallás, a tudomány, a filozófia az embert elárulta. A rebellis majom számára kész szolgákat tenyészt, és a humánum részére egyetlen tér nyújt még némi menedéket, a művészet. Az is egyre bizonytalanabb, mert a lemorzsolódás tömeges és rohamos. Bizonyára önök is feltették a kérdést, hogy az európai ember ilyen helyzetbe miként jutott. Annál is inkább, mert e tárgyról sok könyvünk van, ha mindegyik ugyanazt magyarázza is, és pedig elég gyarló. Ez a feltevés arról, hogy csak az életre való fejlődik tovább, az ügyesebb, kitartóbb, eszesebb, tevékenyebb, és így tovább, vagyis a Darwin tanítás a faji kiválasztásról. Engedjék meg, hogy a feltevéssel szemben ellentmondással éljek. Arra a közhelyre hivatkozom, amelyet mindenki tud. Annak a ténynek, hogy az értelmes és tisztességes fölött a komisz ember a hatalmat megszerezte, gyakorolja, szilárdan tartja, és egyelőre nincs is kilátás arra, hogy ez a helyzet egyhamar megváltozzék,
egyszerű oka van. Mindez a korrupt realitás következménye. Kérem, jól jegyezzék meg. Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredeti. Ha nem ezt vallanám, ellentétbe kerülnék a hagyománnyal, amelynek igazságát alkalmam volt minden helyen, ahol csak kerestem, belátni. Az eredeti realitásról tudjuk, hogy abban nincs semmi. A jó szándékú és a békés és az értelmes ember sértő ártalom. Én azt a tényt, hogy a rebellis majom sok száz éve korlátlan világuralmat gyakorol, mi alatt komoly és tisztességes embereket elnyomtak, kizsákmányoltak, sőt bebörtönöztek és kivégeztek, az elrontott realitás következményének tartom, nem irreálisnak. Tehát a gépesített tész csupán reálisat és irreálisat ismer. Ostobaság. Van korrupt realitás is, amely ezek közül egyik sem. Ez a megrongált valóság. Mint ahogy körülöttünk és bennünk, minden megrongott. A korrupció igen régen, és a kezdeteknél középponti helyen elkövetett aktusból következhetett el. A realitásban olyan változás támadt, mely a világ épségben való tartásával szemben közömbös, vagy pláne ellenséges, és a világ romlásának és beszennyezésének kedvez. A realitás korruptá vált. Minden nép hagyománya őrzi a tudást, hogy az eredeti realitás megromlott. A hinduk azt mondják, hogy az eredeti értelem elhomályosult, megzavarodott. A romlás első okának ezt a homályos és aluszékony értelmet tartják. A héberek szerint először a morál romlott meg, ezért a kezdeti korrupciót bűnbeesésnek nevezik el. Minden egyéb baj a bűn következménye. A középkori klérus is ezt a tanítást vette át. Mások azt hirdetik, hogy a romlásnak testi oka van, és ez a betegség. A kezdeti romlást, amelyről mindenki tud, számon tartják. Íme. Elhomályosult értelem, bűn és betegség. Tulajdonképpen csak más és más kifejezés ugyanarra a dologra, mert ugyanarról van szó. Ez a romlás persze, mint Bader mondja, nem valami ideális szférában történt, hanem az ember romlásával az egész természetet magával rántotta. Az ember maga romlott meg. Így a realitásnak is meg kellett változnia. A primordiális realitás természete, hogy a tisztességes, értelmes és morális, becsületes, tiszta kezű és szívű embernek magától érthetődő előnyt nyújt, mert az a növekvés, a világosság, végeredményben a normalitásnak jegyében áll. Ha ezek a pozitívumok következetesen és szükségszerűen hátrányt szenvednek, ez csak sajátságos egyetemes romlás következménye lehet. Ez az, amikor előnyben a mi haszna és kártékony ember áll. Engedjük meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjuk fel. Szókimondásai közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak. Hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel. Hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni. Kíséreljék meg ezeket a mondásokat ezúttal nem egészen babonának tekinteni, hanem olyan tudásnak, amelyről régen elhomályosult képzetünk van. Összefüggéseit elvesztette, és most csak itt áll, mint abszurdum. Ezek a mondások igen régiek, és minden népnél megtalálhatók. Minden esetre e szavak elementáris rétegből valók, primerebb élményből, mint a nappali tudatunk. Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhető. Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedtünk.
A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van. Van olyan realitás, amelyben a szellemi tény és az anyagi tény egymást fedi. Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll. Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik meg. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett. Vagyis a szellemi és az anyagi realitás között a kapcsolat és összefüggés és viszonylat megszakadt. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hívunk. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hagyják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenved. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan. Viszont élni kell. Ha szellemi dolognak anyagi következménye lenne, a tető a hazug ember fejére zuhanna. Ez biztos. Ha az igaz szónak anyagi következménye lenne, világosságot teremtene az értelemben. Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Tökéletesen megromlott ösztönre val, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs. Futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimsát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg épen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában, annál jobb. Az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogságot. Semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliómos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség.
Még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és lényed kiteljesedéséhez vezetlek. Ernst Jünger azt mondja, hogy van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és Toró nyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen. És ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozható. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül lehet. Az individuum ma erősebb, mint bármikor volt. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együttvéve. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlanul. Hát igen. Legyen, ha kell. Egyszerű ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számít. Dolgát, ha kell, önmaga, és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül, az összes következményekkel együtt. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívtak, de a romlás megfogalmazása, ne tévesszem. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte, azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupció. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meg. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszint süllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálnunk, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgoznunk. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztulság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően, a mindenkori világ és a realitás, akkor minden tapasztalata hamis, és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekinti. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás. Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ korrupt. Az eredetinek megromlott alapja. És vele együtt értelmünk is megromlott, és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell lennie. Kezdve a matematikától és a logikától. Számunk sem az eredeti, hanem a korrupt szám. Ezzel a számmal eredményesen nem számolhatunk. Az elhomályosodott ész a valóságot nem ismerheti meg.
A természet így, ahogy van, az eredetinek nem pontos jelképe. Az ész a bűnbeesés után sem a végest, sem a végtelent nem érti, és az embert átvilágítani nem képes. A beteg akaratot kellene meggyógyítani, amelyet szennyes kötöttségei teljesen megrontottak. A matematika saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra. Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallani. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hinduk teszik. És mert nem vallja be, minden életmozdulata fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitást nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül is magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés maradt. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt képes tudomást szerezni? Hogyan tudja, hogy van eredeti létezés és tisztaság? Van éber értelem és egészség? Van normalitás? Régebben kivételes embereknek mindenről tudomása volt. Nem voltak kevesen. Ilyen ember volt Pascal. Újabban olyan rendszeresen kiépített tudás alakult ki, amely a gondolkozást és az egész emberi életrendet az egyetlen megbízható alapra, az őskori szentkönyvekre, vagyis a hagyományra kívánja helyezni, és minden emberi tevékenységgel szemben legelső kérdése, mennyiben egyezik a hagyománnyal, és a mindenkori emberi alapállást milyen mértékben valósítja meg. Mert az alapállásra való emlékezés minden emberi egzisztencia bázisa. Mindenki tud az eredeti realitásról, a humánum örök jelenlététéről, az alapállás elhagyásáról, a kezdeti korrupcióról, a tisztátalanságról, és mindenki tudja, ha az ember tisztátalanságát ledolgozza, értelmének világosságát, morális intaktságát és egészségét fokozatosan visszaszerzi, akkor az alapállást legalább részben meg tudja valósítani, és az eredeti realitásról tudomást fog tudni szerezni. Ebben a tevékenységben természetesen semmiféle konvencionális segítségre nem számíthat. Tudjuk, hogy a vallás tételei félrevezetik, a tudomány tételei még sokkal inkább. A korrupt világban a tanítás és a nevelés is korrupt. Mesterek nincsenek, és az igazi emberi példaképeket sem ismerik fel. Marad az erdőjáró, egyedül és hazátlanul bolyongani. Csak azt ismerem el, aki nyög, de keres, mondja Pascal. Nem boldoggá tenni. Nem tudom, hogy boldog vagy sem, de egyet tudok, hogy tiszta. Megjegyzés. A kezdeti romlást régebben különbözőképpen fogták fel. Mint korrupt értelmet, korrupt morált, vagy korrupt egészséget. Ezúttal kísérlet történik arra, hogy az ember a hármat egy szóval tisztátalanságnak nevezze. A megjelölés Gandhié, aki észrevette, hogy ugyanarról a dologról van szó. Az értelmi és a morális és a testi romlás a totális korrupció megnyilatkozása, és az egyik a másik nélkül nincs. De azért is, mert az eredeti állapot, az etat primordial, mint Génon mondja, az urstand, mint Böhme írja, vagyis az alapállás visszaszerzése nem értelmi, vagy morális, vagy testi,
hanem totális emberi mozzanat. A korrupt ember tisztátalan, és magatartása nem a bűn, vagy a csökkent értelem, vagy a betegség, hanem a szégyen. A tisztátalanság következménye. A szégyen a megrontott létben az ember közérzete. Valami, aminek az ember csak egészen ritkán van tudatában. Legtöbbször mindössze annyi, hogy az egész itt, főképpen az emberrel, nincs rendben. A Tóra szerint az első ember a bűnbeesés után elbújt, és amikor szólították, nem felelt. Szégyelte magát, ahogy azóta is eltakarjuk magunkat és bujkálunk. Hiába akarjuk lerázni vagy lemosni, és akarunk ártatlannak látszani, az egészből legfeljebb szégyentelenség lesz, vagyis szemtelenség. Mit jelent az, hogy szégyen? Minden esetre valamit, ami egészen egyszerű, közvetlen és igaz, amiben nincsen semmi színpad, semmi maszk, semmi hősködés, semmi szavalás, semmi elmélet, ellenben átvilágíthatatlan homály, amit lényünkben hordunk. Léon Blois azt mondja, az élet titka nem az, hogy az ember a romlást eltakarja, hanem hogy tisztátalanságával együtt éljen. Vivre avec ce mou. Szégyen elsősorban az, hogy amiért magunkat szégyeljük, annak oka mi magunk vagyunk, mert magunkat beszennyeztük. Minden egyéb mentegetőzés is érvénytelen. Aki a többinél tisztábbnak hiszi magát, annyival tisztátalanabb, amennyivel magát tisztábbnak hiszi. Az eredeti korrupció óta minden ember szégyenben él, és az élet tisztátalansága addig tart, amíg ez be nem vallja, és ez a vallomás mondjuk az első lépés lehet önmagának átvilágítása felé. A szégyenről közmegegyezéssel senki sem mer beszélni, éppen a szégyen miatt, mert szégyen. Nem hangzatos bűn, vagy nyomorult betegség, vagy elsötétült értelem, hanem mert szégyenletes. És csak egyet lehet, szégyenkezni, semmi mást. A szégyenkezés, a szégyen tudatos átvilágítás az egyetlen lehetőség arról, hogy az ember ne bújjék el, és ne takarja el magát se fügefa levéllel, se világnézetekkel. Az ilyesmi csak léthazugsághoz vezet. Ez a szégyen első következménye. Az embernek a másik szégyenéről tudomása van, mert az közvetlenül látja. A magáéról nem tud. Sőt, abban a hiszemben él, hogy szégyenét nem veszik észre. A szégyent nem lehet eltüntetni, legfeljebb felismerni. Nem irodalmi konfessziókkal, nem teátrálisan, egyedül szégyenkezéssel. A szégyen nem festői, nem költői, nem zenei. Semmi körülmények között nem dicsőség, és nem lehet vele hencegni. A szégyen, szégyen. A létrontást a legelső óta szüntelenül elkövetjük. Korruptak vagyunk, és újabb szégyenbe esünk. Szégyenbe, ami olyas valami, hogy még csak büntetése sincs, és az egyetlen következménye a megromlott létezés, amit viselnünk kell, hanem is reménytelenül, de ez annál súlyosabb. Az ember még diadalmas is lehet, történeti hős, zsebe tele lehet pénzzel, híre a földet eláraszthatja. Az egész mégsem ér semmit, mert szégyenben van, és abban marad. Még csak be sem zárják, ki sem végzik, le sem köpik, csak a szégyent viseli, és még csak el se takarhatja. De ha eltakarja, tisztaság lesz a tisztátalanság. A romlott létben az ember alapállása a szégyen. Ez az ember szüntelen vallomása, néma titka, amiről a korlátolt azt hiszi, hogy dugdosható. Viszont tudjuk, hogy eleve-le vagyunk leplezve, és még azt is tudják rólunk, miképpen rejtőzünk és hazudozunk, ami még tisztátalanabbá tesz. Aki magát a szégyen alól kivonja, szégyentelen. Nincs védelem. Kettő. Festés közben akarok meghalni, mondta Cézanne. Éppen Cézanne, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kitüntetés vagy siker sem szennyezte be.
Valószínűleg mégiscsak Nietzsének van igaza, amikor azt írta, hogy a művészet az emberi élet legmagasabb, és egyben tulajdonképpeni feladata. Senkinek se jut eszébe azt mondani, hogy meghalni könyvelés közben kíván. A művészetet manapság hasztalan próbálják kultúrává degradálni, és a művészt az apparátusba beépíteni. Naplopó ugyanakkor éjjel és nappal dolgozik. Mindig ellenzékben van, követelő, elégedetlen, lázadó, rakoncátlan, csinál valamit, ami teljesen haszontalan, semmiféle termelés elmélettel nem magyarázható, nem statisztikázható, több bajt idéz, mint a háborúk, a népeket megbolondítja, a praxisnak nyelvet ölt, mert ó, ezek a versek, ezek a regények, hát még ezek a festmények, hát még ezek a szonáták. És éppen ez az, aminek gyakorlása közben meghalni akar. Cézanne mondata többféleképpen érthető. A művész festés közben életének legmagasabb intenzitását elérte, és haláláig itt kíván kitartani. Ez az első és a legáltalánosabb. A művészet mondjuk az élet élvezetének felső foka. Itt, ezen a helyen akar átmenni az örökbe. Mámornak is lehet nevezni. A második ütem, hogy valamiféle mánia, rögeszme, csinálni, csinálni, különös logikával, abnormis következetességgel, amit nem lehet abba hagyni, még kevésbé lehet róla leszokni. A harmadik olyas valami, mintha az ember önmagában tüzet gyújtana. Önmagát kiégeti, hogy a mű által az ember tisztább legyen. Magától értetődik, hogy a festmény, a zene, a vers, a dráma, a szobor, az épület, a tánc a szemlélőben ugyanazt kelti, mint amilyen a művész állapota volt a mű készítése alatt. Az első esetben a mű élvezetet kelt, más nem. Az élet mámort fokozza és elragadtatást idéz. A második esetben valamely eszmét sugall, amelyet középponttá tesz meg. A világot álhatatos konzekvenciával ebből nézi és magyarázza. A harmadik át akar világítani, végül is meg akar tisztítani. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy egy idő óta esztétikáról alig hallanak. Nem mintha a szó a divatból kiment volna, és nem mintha különösebben nélkülöznénk. Az esztétika, mint tudomány, körülbelül 200 évvel ezelőtt keletkezett a német egyetemeken, és sohasem jelentett valami sokat. Az utóbbi időben az esztétika elavultnak tekinthető olyan fogalmaival, mint szépség, tehetség, zseni, halhatatlanság. A szépség fogalmát 100 év óta ki sem merik ejteni. Tehetség. Zseni. Származás, iskola, mesterek, tanultság, társadalmi és történeti körülmények, de hol marad a hely a tehetség részére? Egyébként költőről, művészről beszélni csak nem naivitás. Mintha a költő csak remek műveket írna, pedig tudjuk, hogy a költő bármennyit dolgozik, tökéletes műve nincs több, mint 6. Kedvező esetben 8. A festőnél szintén. Halhatatlanság? Újabban azt az álláspontot képviselik, hogy van normál halhatatlanság, és ez körülbelül 50 év. Átlagos művész műve ennyit bír ki, és aztán gyorsabban pusztul, mint a hús. A műtörténet sem bizonyul időtállónak. Irányok, egyének, művek ítéletében szüntelen pro és kontra. Unosuntalan a műalkotás és a műélvezés pszichológiája, amire az ember már oda sem tud figyelni. Néhány száz obligát szólam, amit akármiről van szó, örökké ismételnek. Viszont soha ennyi mű, könyv,

hogy egyszer és soha többé. A tizedik múzsa elég régen megszületett, de csak az utóbbi időben vált tudatos műfajjá. A formát a múltban esszének is hívták. Művelői Montaigne-től kezdve a mai napig elég sokan voltak. A tizedik múzsa ihlete vonatkozhat Grécóra, Echnaton fáraóra, délutáni sétára, fogpiszkálóra. Tárgya lehet botanikai vagy teológiai, de előadása mindig művészi kell legyen és közvetlen, amint a művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kastner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger azt megformálták. A tizedik múzsa ismertető jele a teória termékenység. Ebben különbözik a filozófiától. Kant 500 lapon egyetlen elméletet dolgoz ki. A tizedik múzsa ugyanilyen terjedelemben legalább 50-et. Ha úgy tetszik, aforisztikusan, és az egyik 25 ebből ellentmond a másik 25-nek. Nem baj. Úgyis mind a kettő igaz, és azon kívül még 50. Épp olyan kevéssé törődik a tudományos szankcióval, mint egy rondó. Egyébként is tudjuk, hogy a tudományos szankció fölöttébb ingatag, mert korlátolt és szerénytelen. Ha valaki főhatóságát minden létezőre kiszándékozik terjeszteni, minden tudást imitál, főképpen az igazság rovására. A tudomány, mondja Génon, a tudatosság szabálytalan alkalmazása. A tizedik múzsa szerint a tudomány megbízhatatlan, mert a leginkább szavahihető állítás, amely mellett a gondolkozó személyes komolysága áll. Éppen ezért az ilyen művek mindennemű terminológiának még csak árnyalatától is óvakodnak. Akit a tizedik múzsa megihlet, a művet úgy kezdi és végzi, mint a szobrot vagy a dalt. Éppen olyan rakoncátlan naplopó, mint aki éjjel-nappal dolgozik azon a haszontalanságon, ami a népeket nyugtalanítja és megbolondítja. Az úgynevezett reális praxisnak hosszú orrot mutat, és írás közben akar meghalni. Mert a művészet az ember tulajdonképpeni feladata. A művészet pedig nem utánzás, mint Európa gyermekkorában a görögök tartották. Nem kifejezés, ahogy azt a tudomány elrajzolt tudatával tanítja, hanem hármas aktivitás. Az élet élvezetének fokozása, a mániákus megszállottság, és az emberi lény és lét katarzisa, amely ma, a rebellis majom korszakában, amikor az embert a vallás cserben hagyta, a tudomány becsapta és a filozófia félrevezette, még mint egyetlen és végső lehetőség a humánus lét fenntartására kínálkozik. Olyan élettechnikai tevékenység, amely az általános visszakorcsosulás közepette az emberből még meg akarja menteni, amit tud. Figyelmüket különösen egy dologra szeretném felhívni. Nem, mintha nem lenne köztudomásom. Az emberi munka már régebben elvesztette azt az értelmét, amelyet hivatalosan még fenntartanak ugyan, de többnyire csak szónoklatokban. A munka ma úgy szólván kizárólag arra való, hogy az ember megélhetéséhez szükséges pénzt vele megkeresse. A munka természete pedig nem ez. Akad még néhány ős foglalkozás, mint asztalos, ács, kőműves, pék, földművelő, és akad még olyan, aki a munkát eredeti alakjában fogja fel. A többinek nyomorult szolgaság. A középkor és az újkor elejének mesteremberei eltűnnek, és az iparosítás, az apparátus uralma óta ez a folyamat rohamos. Van úgy, hogy hajsza vagy terror, esetleg mind a kettő. Az, hogy valaki az éjszakát is a műhelyben töltse, már nem szokott megtörténni. Mégis egyetlen munka intakt maradt, ahol a munka szenvedély és mánia és életélvezet és életcél. Egyetlen munkának van katartikus természete. Mindenki magától értetődőnek fogja föl, hogy a művészet, amely csak mámor és amely merő élvezetet kelt, nem valami magas. Többen mostanában azt tartják, hogy nem is művészet, hanem a szórakozásiparnak egy ága.
Ez az úgynevezett libidómű.

művészet, a libidó, inkább Jung értelmében véve, vagyis élethabzsolás. Az a közelebb meg nem határozható valami, amit életnek hívunk, tele van élvek lehetőségével. Azt a benyomást kelti, hogy az ember kizárólagos feladata ezeket az élvezeteket kiaknázni. Kényelem, luxus, étel, ruha, italok és valamennyi közt leginkább a szexus. Ez a Puccini zene, ez a hús zene, a giccsel való határvonala elmosódik. Teljesen bizonytalan, hogy valódi vagy nem. Csak egy dolog bizonyos, hogy alaptónusa olyan, mint a kandúré, amely párzás dühében a háztetőn kurrog és nyivákol. Tökéletesen gátlástalan is, ezért szégyentelen, mértéktelen és formátlan. A nemi szervek zenéje. Obszcén. Vissza az animális létbe. Semmi egyéb, mint életmohóság, amit Böhme gírnek nevez. Mindent lenyelni és felfalni és elemészteni. Tisztátalan. A római lakomákon, amikor már nem tudtak többet enni, az ételt kiokátták és tovább faltak. Mert az éhség akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott. Ez a libidó. A párzás ösztön akkor is él, ha az ember szerelmes éjszakát töltött el. A gír mindig él, és egyre inkább, minél többet zabál. A Puccini zene léha és ledér és buja, a szexus éhség zenéje. Nyálas és nyúlós. A nyomorult testből kicsiholni minden élvet. Ez a pornográf zene. Ízléstelen sikongatás és hörgés. Tehetség. A világ tele van hitvány tehetségekkel. Két elviselhetetlen dologban, mondja Walter Benjamin, szexustalan szellem és szellemtelen szexus. A Csajkovszki zene kevésbé perfid, hűtlen szexualitás, de annál inkább cukor. A világegyetem, mint kolosszális cukrászda, ahol elkényeztetett kisasszonykák nyalakodnak. Ez a feminin művészet is, Murasakitól George Sandig, ahol az élet az ágyban kulminál. Párzásra ingerlő gelség, úgynevezett élet. Megint élet. A mindenkori történet elvetemült és legkevésbé megbocsátható bűncselekménye, mint tudjuk, a kizsákmányolás. Kizsákmányolom azt, akit magam helyett dolgoztatok, és az eredményt én vágom zsebre. A kizsákmányolás a libidó gazdasági alakja. Mindig volt, mindig lesz, mindig ugyanolyan, mindig más igazság nevében. És ez minden esetben az alapmozdulatra megy vissza. A boldogtalan test kizsákmányulására, a test élvezeti lehetőségeinek kifosztására. Enélkül a társadalmi kizsákmányolásnak semmi értelme sem lenne. A libidó kielégítése. Nem gondolkozni, nem dolgozni, nem küzdeni, ehelyett élvezni és élvezni. Puccini és Csajkovszki, és Dumas és Casanova, és Liszt, és a többi. A szerencsétlen testet kifosztani, parfümökkel és fürdőkkel és ruhákkal és bútorokkal és ételekkel. Házakkal a legkevésbé. Az építészetben mindig van valami tartózkodás. Puccini azt tanítja, hogy az élet élv és kéj. Ez az, ami annyira tetszik benne. Milyen művészet az, amely a gátlástalan élethabzsolás kielégítésére készült? Jacques Coeur háza, Bourges-ban kastélyok, amelyek olyanok, mint a torták. Lakások, amelyek olyanok, mint a bordélyok szalonjai. Szaporodás, köztársaság, császárság, diktatúra, állati ösztön, Darwin, divat, sport, mozi, képeslap, optimizmus. Wall Street és Haussmann. Geil éjszakák és pénzharács. Sietni, hogy az ember többet éljen, mint Guillén mondja. Ájult életdicsőítés. És a művész benne infámis, gyalázatos ösztönével, hogy az élet mindenek fölött való jóságát elhitesse. Az élet nem jó. Az élet nem idill. Az élet nem bordély. Nem cukrászda. Nem csingilingi. És nem kaland. Élni nem kell. Az élet nem édességeket szopogatni és vinnyogni.
az élvekért önmagát kizsákmányolni és kizsákmányolni mást, hogy még több élve legyen. Persze téved, aki azt hiszi, hogy libidó nélkül lehet élni. És téved, aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet csinálni egészen magas fokon, mint félelmetesen tudatos félrevezetést, mint világképet és meggyőződést. Libidó nélkül élet nincs. Tu evén contre la vie. Az élethez képest minden tartalmatlan, ahogy Claudel írja. Minden ember élet be nem vallott, de annál kényszerítőbb alapja, hogy kevés. Persze nem azért kevés, mert nem elég élvezetes, hanem azért, mert nem nyugodt és tiszta. Ami itt van és jutott, az kevés. Több kell. Ez az életen túl az élet szomjúsága. Szomjúság, hogy valami kell, ami élet, de annál több. Az élet maga egyszerű, de nincs maga az élet, és a többre való szomjúsága libidó. Ez a betelhetetlen, ami akkor is megmarad, ha az ember jól lakott, és kimerült, és összeroskadt. Nem baj, mert az éhség megmaradt. Az élet csak élet. De az állatban nincs, az emberben van valami vak sötétség, amit a hinduk Antham Tamasnak neveznek, ami éhezik és szomjazik arra, amilyen van, és ez csillapíthatatlan. André Gide az élet tényétől el van ragadtatva. Debussy zene és Matisse festészete. Úgy látszik, itt minden átlátszó. De a mélyben az életéség tisztátalansága. Magas és finom élvezetek, amelyeknek középpontja az élet ténye és az arra való szomjúság. Élni, és ebben a maximális teljesítmény, ha élek, és az összes élveket kiaknázom. Nem úgy, ahogy Lawrence teszi, okoskodva. Lawrence szexuális gyönyöre Matisse-hoz képest néptanítás. Nem szexus őrület, ennél több. Tanítás a legmagasabb rendű életről és eltüntetése mindannak, ami nem gyönyör. Gide és Matisse és a reneszánsz idején Tizian és a többi érzék orgiája levág mindent, ami az élvezetet megzavarhatja. A megtisztulás lehetőségétől a legtávolabb áll. Távolabb, mint Puccini vagy Liszt. Matisse nézve az ember elsüpped a gyönyörködtető összhangokban. Ez a leghazugabb optimizmus, akármilyen csoda szép. De nem is szép. Annak, amit csinál, nem lehet ellenállni. Több, mint élet, csak tisztátalan. Ez az, amire az ember szomjazik. Legfeljebb a milliárdos. Ez a Tiziani, hogy a világ eltűnt, és csak a kép van. Ez a kábulat és a túlélet. Ez benne a hellenizmus. Az élet arra való, hogy az ember minden gyönyört megízleljen, és pedig végleges szavak nélkül az életben kélyesen elmerüljön és belefulladjon. A kígyó az én barátom. Méz, tiszta ágynemű, jól borotvált arc, kölni víz. Hogy az ember teste sohasem maradjon kéj nélkül. Jacques Rivière azt írja, a haláltól nem vár semmit. Minden itt van, mint a hellenizmus falfestményein. A libidó mellett nem szabad megmaradni, és a libidót nem szabad elhagyni. Fejletlen elmére vall, aki azt hiszi, hogy a művészet nincs a lehető legszorosabban tudással összekötve. A libidó művészet tudása ez. Become a little less human each day. Amint Eliot írja, minden nap egy hüvelykel kevésbé emberinek lenni. Ez az ábrázolt élet, a regresszió. Saint-Exupéry a fekete útnak is nevezi. Mert ezen az úton nem lehet más, mint lefelé menni. Mindegy, hogy az ember hol kezdi, az értelem homályán, a morális bűnbeesésen vagy a testi betegségen, az egyik feltétlenül a másikhoz vezet, egyetlen szóval ez a korrupció, vagyis a tisztátalanság. Esztétikáról az imént volt szó. Kiderült, hogy a művészet történettel együtt a művészet művei és kérdései számára megközelíthetetlenek. Újabban, mint Reed mondja,
tizedik múzsát kellett szóra bírni ahhoz, hogy a műveket meg lehessen érteni. Az esztétika görög aesthesisből származik, ami érzékelést jelent. És abban a hiszemben van, hogy a zene, a festészet, a költészet, a szem és a fül dolga. A gondolat más művészeteknél már csődöt mond. A görögök, akik abban a hiszemben voltak, hogy a művészet alapja az érzék, éppen úgy, mint az utánzás elméletben, itt is korlátoltaknak bizonyultak. Az érzék, mint tudjuk, libidó jellegű és az életéség szerve. A művészet pedig végtelenül más és határtalanul több, mint merő életéség. Ha csak a libidó lenne, senkinek se jutna eszébe festés közben meghalni. Márpedig tudjuk, hogy ez nem csak Cezárra vonatkozik, hanem a bizánci ikonfestőkre és ugyanabban a vonatkozásban a ravennai építészekre. Petrarkára, Dantéra, Mozartra, Keatsre, Stendhalra, Georgéra és mindenkire, aki valaha művész volt. Esztétának lenni kisebb rang, mint művésznek lenni. Esztéta a művészettel csak mint élvező, mint libidó lény áll kapcsolatban. Az esztéta a legfontosabb művészeti dolgokban dilettáns, dandy, a divathölgy, a fínyás, a Don Juan, a kurtizán, 14. Lajos. Esztéta jellege van a lakomának, az eleganciának, a berendezkedésnek. Mindez az életéség körébe tartozik, mindegy, hogy Puccini vagy Matisse, Tizian, Zsid, csak esztéta, csak élvező. Zsid azt mondja, az emberben a legmélyebb a bőr. Ez az aesthesis definíciója. A művészet csak itt kezdődik, mert érzékelhetetlen művészet nincs. Viszont aki az érzékeknél marad, az a libidóban marad. Szép és tetszetős és elragadó és ízléses lehet egy sakkfigura vagy cipő, váza vagy szőttes, és elbájolhat, de a művészethez semmi köze. Megjegyzés. A szórakoztatásipar Walter Benjamin kifejezése. Többször kultúriparnak is nevezi, főleg ha abból indul ki, hogy van elsőrendű gazdasági szükséglet, mint amilyen a drótszög, a leveskonzerv és a kenőszappan, de van szájharmonika, olajfestmény, vers, klozetpapír, bádog trombita is, ez utóbbi másodrendű szükséglet, ezért hívják kultúrának. A szórakoztatás ipar elméletét Horkheimer és Adorno fejtette ki. Az elmélet szerint a művészet a modern árufetisizmusban a társadalom gazdasági feltételeihez kénytelen alkalmazkodni. A mű funkciója megváltozott. Eredetileg a művészi mű nem arra való, hogy a valósághoz közelebb hozzon, hanem hogy az embert megtisztítsa. Upanisádok. Ez a felfogás elveszett. A művészetnek tulajdonképpen semmiféle gazdasági viszonylata nem volt. Ma azonban, mint Mathieu állítja, színdarab, zene, regény, festmény, szobor értéke megvásárolhatóságától függ. Árulett, iparcikk, termelvény viszont másodrendű, amely csupán a publikum szórakozás igényét elégíti ki. Szépségről beszélni túlzás. De nem csak művészet és szórakoztatásipar vált ketté, hanem magán a művészeten belül is hasadás keletkezett, tényleges művészet és szórakozás között. Sőt, a művön belül is a művészi és a szórakoztatási szándék is azonnal észrevehető. A mai álművész egyáltalán nem művész többé, hanem spekuláns, aki ellesett művészi külsőségek örve alatt szórakoztatást űz. Minden esetre, ahol a spiritualitás eladható és megvehető, a világnak vége van, és kezdődik Szodoma. Emmanuel Mounier azt mondja, a művészeten belül a tevékenység abban a mértékben, amennyiben sikere van, tisztátalan, és csak abban a mértékben, amennyiben sikere nincs, lehet tiszta. Csak abban a mértékben vehető komolyan, amennyiben semmiféle érdekeltsége nincs, nem pislog sem a közönség, sem úgynevezett világnézetek felé. Amint mondják, nincs engagementje, pártossága. Mihelyt van, nem művészet többé, hanem commerce árucikk, ami azért készült, hogy megvásárolják.
A mű szórakoztatásipari termék, a készítő pojáca, az egész helyzet pedig, mint Louis Bonaparte mondja, fordított trágyadomb. Tudjuk, hogy a megromlott emberi létezésben a társadalom legmérgesebb fekélye a gazdaság. A fekély az emberi testvériség megtagadásával kezdődött és keletkezett, amikor sajátságos elaljasodás következtében az emberiség nagy részét az ember elemi anyagi feltételeitől nyerészkedés céljából megfosztották. Az ember táplálékra, ruházatra és lakóhelyre szorul. Az elemi életfeltételek megvonása vagy drágítása vagy elrejtése az emberi létben egész biztosan a legelvetemültebb gaztett. Megvonni az embertől azt, ami nélkül elpusztul. A táplálék, mondja Simone Weil, nem csak az élők, hanem az összes jövőben megszületendők életének feltétele. A táplálék megvonása olyan bűncselekmény, amely semmiféle világtörténeti bömböléssel nem szépíthető. A tett messze túllépi a gazdasági visszaélés határát. Ez a merő létrontás, amelynek csak egy fokozata súlyosabb, a modern intelligencia bestializmus csúcspontja, az élelmiszer hamisítás, amelyért Panvic kivétel nélkül minden esetben halálbüntetést javasol, akárki követi el, akármilyen céllal. A késői római iparművészetről írt könyvében Alois Riegel még az iparművészet területén is bizonyos vonást vél felismerni, amelyet Kunstwollennek nevez. Rossz fordításban ez művészi szándékot jelent. A mai szórakoztatás iparból ez a szándék hiányzik. Nincs ma mű, amely a művészettől távolabb áll, mint egy operett vagy mozgalmi induló. Nincs embertípus, aki a művészettől távolabb áll, mint egy modern divatos átlagköltő, festő vagy író. Az újabb művész típusban eleinte a terrorista és az uzsorás versengett, később az uzsorás az egész vonalon győzött. Már öltözködésén látszik, hogy tetőtől talpig megvásárolható. Behódolás a világnézeteknek vagy a publikumnak. Persze a behódolásból sohasem lesz és nem is lett nagyság, csak botrány. Hazugságra csalással válaszol. Szórakoztatás ürügyén az embert elárulja. Elviccelni mindazt, ami van. Ez a bankártípus. Csak az érdekli, hogy kinek a zsebében mennyi pénz van. Pénz. Pénz. Hüffet jellegtelenség, összekeverve komisz cinizmussal. Parazitizmus, plágiumok, üzlet és becsapás technikai trükkök. 3. A mániákus démoni magatartás a libidóval szembefordul. A gátlástalan életéségnél minden esetre jobb. Az ember szempontjából feltétlenül, mert az életen való túlemelkedés nélkül humánus egzisztencia nincs. A mánia azonban nem igazi túlemelkedés. Megromlott realitás érzékünkre val, hogy az élet átvilágításában csupán a mániáig jutunk el. A libidó rossz, a mánia is rossz. Rossz pedig azért, mert az önmagán való természetes túlemelkedés nem folyamatos, az élettel nem nő tovább, hanem egy ponton megáll. Sőt, kitart, ami éppen a mánia. A mánia stagnálás. Tulajdonképpen rögeszme. Elvi, vagy pszichológiai, vagy érzelmi, vagy gondolati, vagy formai. Mindegy. A rögeszme olyan hatást fejt ki, mintha az ember az élet végső értelmét megtalálta volna. Viszont olyan bornírt, hogy nem hagyja magát befolyásolni. Néha van valamely szubjektív igazsága, néha nincs, mert az emberből nézve néha helytáll, de a világ bármely más pontjáról téves. Nyilvánvalóan egyoldalú, és a tévedéshez ragaszkodni makacs korlátoltság. Akárhonnan és akármivel támadják, védekezik. Csak erősbödik és erősebb lesz, egyre több érvet gyűjt maga mellett, és csökönyössé válik, ami éppen a mánia. És ami a démoni megszállottság, nem képes engedni, nem képes tanulni. A nehézség az, hogy a mánia nélkül senki se bírja ki. Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van.
A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műjé, és a mű görcse, ami az emberi, mert a kettő egymást áthatja. Ezért, ami démoni, az kétértelmű, kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílus csinálni annyi, mint mániát csinálni. Egyes tulajdonságok csökevényesek, egyesek aránytalanul megnőnek, a normálishoz képest torzak vagy korcsok maradnak, deformálódnak, egymással valamiféle kapcsolatban állnak, amelyek szakadozottak vagy egymással összekeveredtek. Mánia mindenkiben van, ahol pedig születéstől fogva nincs, ott az ember csinál. A normálistól való eltérésnek ezt az alakját a tudomány karakternek nevezi. A mániákus művészet mindig démoni, rendetlen, ellenőrizhetetlen, zavaros, tisztátalan, szabálytalan, törvénytelen, de nem is hajlandó megváltozni. A mániákus démoni művészetre vonatkozó szerző Lawrence Stern. A Tristram Shandy az a mű, amely csupán 500 ember olvas, de 500 ember 1000 év múlva is olvasni fogja. Stern véleménye az emberiségről lesújtó. A mű tanulsága, hogy mindnyájan rögeszmés bolondok vagyunk. Stern a démonokat vesszőparipáknak nevezi. Ó, ezzel a humorral filozófus lett volna. Európában is lenne szent könyvünk. A normalitástól való eltérést senki sem látta tisztábban. Senki a lényünkben lévő megtörtséget nem értette mélyebben átvilágítva. Azt is, hogy az ember minél rongáltabb, annál vitálisabb. Ez benne a démoni. Minél korruptabb, annál türelmetlenebb, aktívabb, rövidlátóbb, ostobább, korlátoltabb, közönségesebb, erőszakosabb, komiszabb, rosszhiszeműbb, békétlenebb. Senki sem látta azt, amit Pascal bűnbeesésnek, vagyis kezdeti romlásnak nevez, amit a hinduk értelmi homálynak, avidjának, amit betegségnek, és amit közös néven korrupciónak mondanak világosabban. A baj csak egy. Stern csak a mánia elemzése. A normális létnek nincs tudatában. Azt kell mondani, hogy erre itt van Rabelais, Telema kolostora, az egyetlen mániamentes hely a Földön. A világ nagy népei, egyiptomiak, hinduk, kínaiak az élet közvetlen elfogadásán és az élet élvezeten, az életgyönyör élvezetén túljutottak. Az ős népek nem optimisták. Itt csak nem mindig kötelező volt az életet maximumnak tekinteni. Amióta ismét tudjuk, hogy a világszemléletek és a vérmérsékletek között összefüggés van, azóta ismerjük a törvényt, hogy az optimizmus és a pessimizmus az igazságot nem érinti. Ez mindössze a kedélynek a normálistól való eltérése. Melankóliával vagy eufóriával élni már maga mánia és démonizmus. Az optimistának az élet mindenek fölött való jó, aminek örülni kell. Az optimizmus régebben a klerikalizmusban a domestikálás eszköze volt. Később a hatalmi irányzatok átvették és sikerrel használták. A munkaadónak ugyanis kiváló érdekében áll, hogy a dolgozó minél többet és minél jobban dolgozzék, és optimistább legyen. Az életet dicsőítse, higgyen a jövőben, és a kizsákmányoláshoz jó képet vágjon. Az uralkodó réteg érdeke, bármelyik legyen is az, hogy a termelés simán folyjék. A leghatékonyabb termelőerőnek a széles néprétegek optimizmusa bizonyult. Aki nem volt optimista, üldözendő, rossz állampolgár, destruktív, a kormányzat ellensége. A terrort, a fosztogatást, a hazudozást vigyorogva tűrni kell, sőt, magasztalni. A múlt század közepén ezt a hiszékenységet alapvetően megingatták. Nem azzal, hogy a hindu metafizika gondolatait Schopenhauer bevezette, mert a nirvána itt pesszimistává lett. Ez a másik mánia. A kérdést valójában Baudelaire tette fel, vagyis a művészet. Azt kérdezte, mi az a Földön, ami az élőlény vak animális életéségén kívül az optimizmust indokolja. Az állatnak élete van,
az embernek életésége van, mert nem életét éli, ami természetszerűen az övé, hanem az arra való sóvárgást. Az egész berendezkedés itt rossz. A társadalomi, a gazdasági, a szellemi dolgoké, a tudományi, a vallási, a filozófiái. Ez itt a romlás világa. Tiszta ember nincs. Mindenki valami mániától koszos. Életünk hemzseg a kártékony és torz démonoktól. Elviselhetetlen, svindli, komisság, rondaság, hazudozás. Mint később Rambo mondta, ez itt az őrjöngő grimaszok paradicsoma. Az egyetlen komoly magatartás a realitás utálata. Sötét levegő cafatjai. Az egyetlen épelméjű ember a költő, aki a romlástól részegen támolyog a semmibe. Rivière azt mondja, hálával tartozunk neki, mert a földön való tartózkodást lehetetlenné tette. Valami történt az ősidőkben, amitől mindnyájan meg vagyunk mérgezve. Ezt a valamit le kell vakarni és ki kell égetni. Az élet esztétikai élvezete lehetetlen, és már csak a silánságot elégíti ki. Az ember itt és így kerékbe törik. Ez több, mint ami még hahotázni lehet, több, mint amennyit az optimizmus megbír. A par excellence modern művészet azonban nem a költészet, hanem a festészet, mint Spender mondja. És az egészet, amit a dologról tudni lehet, azt nem Rambo fogalmazza meg, hanem Wolfs, Alfred Otto Wolfgang Schulze találta meg azt a formát, amely a mániákus démoni világot tökéletesen ábrázolja. Egy Wolfs kép, mint mondják, 50 méteren belül egyetlen más képet sem tűr meg. Pierre Rocher a képeket így határozta meg. A kép a víziókat egyetlen krízisbe rendezi. A valóságot felrobbantani. A mánia annak az aktivitásnak a jele, amikor az ember a gátlástalan és animális libidóból kilép, és az úgynevezett élettel szembefordul. Élni annyi, mint szembeszállni. Ez a modern festő feladata, forma helyett nem formát festeni. A művészet kizárólagos tárgya a valóságot megváltoztatni. Ahogy Mallarmé írja, az egyetlen erőfeszítés a megtisztulás. A változás persze a legtöbb esetben rögeszme. Wolfsnál is az. De a vízió krízisbe való rendezése még mindig sokkal több, mint ez a realitás. Mert már ott van a kapuban, hogy a korrupciót felfedi. Wolfs nem ment meg semmit, kivéve a festőket és a vászlat és a tollat és a papírost. Ezt is csak kényszerből és mert festés közben akar meghalni. Legjobban szeretne eszközök nélkül festeni, mint legjobb lenne papír nélkül írni a szabad láthatatlanban. Wolfs mégis a mániában marad, mint a többi, és démonokat rajzol, mint a többi. Az optimizmus nem gyermekkori vagy ifjúi éretlenség, nem tévedés. Az optimizmus hazugság. Ez a felfedezés az európai embert megrendítette. Abban a hiszemben volt, hogy a végső dolgokban minden rendben van. Most egyszerre megnyílt előtte az, ami a kínaiak és a hinduk és az ős görögök és az irániak számára nyitva állt. A realitás nem jó. Semmi okunk sincs különleges gyönyörökben hinni. Az élet nem ad okot az optimizmusra. Az élet nem élv és kéj. Ellenkezőleg ez itt korrupt lét. Szenvedés abban a romlottságban, amiről Pascal beszél. Ki érezheti magát boldognak a tisztátalanságban? Az egyetlen, amit tenni lehet, a szennyet ledolgozni. Megvalósítani nem azt a létezést, ami volt, hanem ami állandóan van. És amennyiben életünk valamit ér, az alapállásból ér. És amennyiben lényemben világosság van, az az aranykor világossága, és pedig nem nekem és nem kivételeseknek, hanem mindenkinek, és nem most, hanem minden időkre. Mánia annyi, mint hogy az ember a létezést a maga totális voltában nem képes birtokba venni, csupán töredéket. A fragmentumot egésznek tartani, és emellett kitartani annyi, mint mánia. Mert mindenki mániákus, aki kiszakított részecskékből értelmez.
A művészet az az erőfeszítés, hogy az egészre kiterjedjék. Az egészre és mindenre és az összesre is ne hagyjon ki belőle semmit. Ha csak töredék van, abból mánia keletkezik, és minden mánia démoni. Az egész művészet tele van démonival, nem csak Bosch és Bruegel. A gótikus templomok kimérái, a groteszk oszlopfők, a hindu és a kínai és ős amerikai épületek falai, ahol nyüzsögnek a démonok, eltorzult arcok és tagok. Holbein és Grünewald és Velázquez és a tibeti papok tánca és a görög színház és a néger táncok maszkjai, de egyetlen művészet sem annyira, mint az európai 20. századi. A modern művészet formáinak nagy részét a primitívektől vettem. A primitívekkel nem szabad összetéveszteni az őskori hieratikus művészetet. Ezeknek forrása egészen más. Ma azt mondanák, hogy ezek őskultúrák. Persze, amit ma kultúrának neveznek, nem egyéb, mint kollektív mánia, csak éppen több millió emberi és több száz évig tart. A primitív és népi művészettel szemben óvatosnak kell lenni. Ennek a művészetnek kettős értelme van. Az egyik felismerhető jelleg, amit valamely nép esetleg sok ezer éves magas fejlettségű emlékeiből megőrzött. A másik démonikus regresszió, amely a visszakorcsosulás jegye. Mert a ma ismert úgynevezett primitívek között nincs nép, amely az ember ős állapotáról sejtelmet nyújtana. Bár a közhiedelem így tartja, és a tudomány így tanítja. Ezek a népek magas színvonalon élő népekről letöredezett törzsek, amelyek mániákos démoni körbe süllyedtek alá, merülésük sok ezer év óta folyamatban van és ma is tart. A primitívek nem természeti, vagyis primordiális, hanem a humánumtól egyre távolodó és visszafejlődő népek. Ma körülbelül az egész emberiség itt tart. Ezekben a népekben az ősi magas életrend nyomai részben konzerválódtak és megmaradtak. Csökevényekben megőrizték annak emlékét, amiből leszakadtak. Más részben azonban belőlük a humánum eltűnt és démonizálódtak. Európában is őriztek meg lényeges vonásokat a magas népek világából, de túlnyomó részben átszövődött regresszív vonásokkal. Erre a megállapításra azért van szükség, mert a modern ember a kettő között nem tud különbséget tenni. A mai civilizált életrend ugyanis regresszív természetű, amelyben a magas humánumot és a primitív démonizmust nem tudják elválasztani. Példa erre a zenében, a festészetben, a szobrászatban és egyebütt is van elég. Itt van Klee, Kandinsky, Bartók esete. Bartók abban a hiszemben van, hogy amit a népzenében talált, az mindenestül ősi és tiszta. Viszont ténylegesen ennek legalábbis fele démoni természetű, fegyelmezetlen, primitív vadság, feloszló és felbomló forma, babona, eltorzult és süllyedő humánum. Bartók ebben nem áll egyedül. Henry Moore szobraiban ezek a primitív vonások éppen úgy feltűnnek, mint Barbara Hepburnnél, Pevsnernél, Naum Gabónál. A festőkkel és a költőkkel együtt a modern táncokról nem is szólva. A néger plasztika, az észak-nyugat-amerikai fafaragás, az ausztráliai petroglifa, a maszkok nagy része ide tartozik. A modern művészetbe a primitivizmus abban a hiszemben, hogy spiritualitás mélyen behatolt, és elterjedt vélemény, hogy mély forrásokat nyitott meg. A művészek azonban nem a spiritualitást vették át, hanem a démonokat. Főképpen persze azt, ami a démonokban szenzáció, nyugtalanság, felkavaró, ijesztő és izgalmas. Olyan művész, aki a primitív és a népi művészetből az elementárisan tisztát vette át, a modern korban nincs. Mindez azért fontos, mert senki sem tudhat többet, mint aminek előfeltétele ő saját maga. Más szóval, tudásban mindenki csupán lényének érettsége arányában részesülhet. Még egyszer is teljes hangsúllyal. Ki van zárva, hogy akár fejletlen, akár szemfényvesztő, döntő tudás részese lehet? Végül ismételtem. Komoly és megbízható tudást csak az szerezhet, akinek lényében a feltétel erre megvan. Hogy valaki ötletből, véletlenül, megalapozottság nélkül, csak úgy elmélységből, akár szorgalomból, akár tanulásból valami komolyat mondjon,
az lehetetlen. Tudás és egzisztenciális tisztultság arányos, ez alól kivétel nincs. Aki emberileg alacsony rendű, annak műve is az, esztétikai jellegétől függetlenül. Nem mutatványról, hanem az emberi lény megnyilvánulásáról van szó. Ezért tudomány lényeges tudást nem szerezhet. Legfeljebb a csillagokig repül, a földgolyót felrobbanthatja és az emberiséget statisztikázza. Senkinek értelmét nem teszi éberebbé, kedélyét világosabbá, és nem tehet jobbá. Mindez rengeteg szó, igen egyszerű tényre. Magasrendű művet csak magasrendű ember készíthet. A művészet, különösen a modern művészet legnagyobb bűne az, amit Walter Benjamin úgy fogalmaz meg, hogy zu können, was man nicht ist. Képesnek lenni arra, amik nem vagyunk. Ami így értelmezhető. Valaki azt, amit csinál, úgy tünteti fel, mintha tudná, holott emberi lényében egyáltalán nincs is meg. A mű alaptalan. Szemfényvesztés. Trükk. Megtévesztés, szélhámosság, csalás, félrevezetés. Sérült társadalmakban különös előny, ha a művésze a műben nincs meg. Legalább nem kell komolyan venni, és az egész dolog elviccelhető. A felbomlott társadalmakban ezért a közkedvelt művészek a virtuózok, akiknek magatartása null ponton áll, vagyis nincs. A művészet hazugság, mondja Picasso. Csak hetz. Wiesengrund Adorno Stravinskyról azt írja. A zenei tangverseny üres ceremóniájává lett. Semmi egyebet nem akar, mint üres életgyönyört. A művész ne gondolkozzék sokat. Desperát hazudozás. Kétségbeesett hazudozás. Zenei üzem. A zenei eljárás magasrendű specializáltsága. Szatanizált paródia. Mindent a sikerért. Ezért likvidált személy. Állandó rettegés, hogy hallgatóját elveszti. Mark írja, Bachnak nincs szüksége hallgatóra. Ilyesmi csak technizált korszakban lehetséges. A mű fölösleges. Az ember nem lesz több, hanem kevesebb. A radikális zene az emberi szenvedés egyenesen és tisztán. Ezzel szemben ez itt meg nem engedett és tisztátalan. Felület, amiből minden humanitás kiégett. Nem disszonancia, hanem harmónia csalás. Infantilizmus és elmebaj keveréke. Viszont ebben a Stravinsky kritikában egyetlen mondat sincs, ami ne lenne Picasso-ra is alkalmazható. Mindig többet látszik tudni, mint ami ő saját maga. A szemfényvesztésnek olyan foka, ami a művészet történetben példátlan. Tehetség magasabb érintettség nélkül. Szerencsére követőre alig talált. Csak csodálói vannak, azok is többnyire sznobok. Az igazi művész, ha nem is fogalmazta meg, kivéve Juan Grit, Picasso művével szemben bizalmatlan volt. A virtuózitás elképesztő foká játszik az érzékekkel és az idegekkel, és nincs hely, amelyen ne tudna megtéveszteni. Azt kell hinni, hogy teljesen üres, és mutatványait nihilből csinálja, de ez nem igaz. Lehet, hogy Adornónak igaza van, a közönségről nem tud lemondani. A siker a leggazabb démon. De nincs ember, akit ne degradálna operett primadonnává. A hallgató tudatos becsapása, aminek azért olyan nehéz ellenállni, mert a káprázatkeltés tökéletes. Az élvezet nem a mű csodálatában van, hanem abban, hogy ez az ember miképpen tudta ezt így megcsinálni, ennyire semmiből, szemre ilyen tökéletesnek. Ezért, amit csinált, az nem nulla, hanem annál sokkal kevesebb.

0: Kapasz Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap. Nem baj, kivágjuk.
4: Sziasztok, akkor mi is itt vagyunk, a mikrofonnál Urbán Ági és Jó Hajnalka.
5: Sziasztok.
4: És itt van velünk, ha minden igaz, Skype-on, Vagesz.
6: Hello, sziasztok, hallotok?
4: Szia, igen.
6: Ja, de jó. No, hát, hello.
5: Szia.
6: Miről beszélgetünk?
4: Hát kicsit hot a téma, így a népszabadság apropóján akár, vagy úgy általában is. Én arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyit változott a helyzet e tekintetben, mint sajtószabadság tekintetében. Mondjuk azóta, az időszak óta, mióta te lazábra vetted a kapcsolatot, vagy felszámoltad a mostani kormány párta.
6: Hát, tudom, tehát én ugye nem újságírónak indultam, vagy készültem életemben, viszont azt hiszem, hogy amikor így a magyar sajtóba kerültem, a Magyar Narancs révén, meg a Magyar Narancs által, az ugye 89-ben volt, és azt hiszem, hogy a 80-as évek legvége, 88-89, illetve hát mondjuk igen 90-es évek elejéig, az azért a magyar sajtónak egyfajta aranykora volt. Tehát én emlékszem például, hogy volt akkori közvéleménykutatás, ahol az volt egy ilyen kérdés, hogy kik azok, akikben a legjobban megbíznak a megkérdezettek, ami hát egy reprezentatív felmérés volt, és ott azt mondták, hogy, vagy, szóval, hogy az újságírói szakma, az újságírói foglalkozás az egy nagyon élen járó, nagyon, nagyon előlévő dolog volt.
4: Bizony.
6: Nem emlékszem már, hogy a legjobban bíztak-e meg az újságírókban, vagy csak mondjuk második helyen a mentő orvosok után, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon elő volt. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos leépülés volt. Tehát ugye már az Antal kormány idején a 90-94-es periódusban ugye emlékszünk arra, hogy vagy emlékezhetnek így az idősebbek, mint én is arra, hogy ugye volt a konszenzuálisan megválasztott médiavezetők, ugye Hanki Selemér a televíziónál, és Gombács Csaba pedig a Magyar Rádiónál, és hát ugye ellenük indultak mindenféle akciók, amennyiben hát rájött az akkor még ugye botladozó első körben demokratikusan megválasztott és demokratikus jobboldali kormány, hogy a média az nem feltétlenül az ő ilyen ugródeszkájuk arra, hogy elérjék a társadalmat, hanem nagyon, nagyon kritikus is tud lenni. És hát ekkor indult ugye meg ez a dolog, aztán aminek ugye egy későbbi következménye lett az a média törvény, amit a Horn kormány idején fogadtak el, aminek most nem mennék bele az elemzésébe, már csak azért sem, mert nem annyira emlékszem már minden pontjára. De a lényeg az, hogy hát ugye a kereskedelmi televíziózás Magyarországon az úgy született meg 97-ben, ahogy megszületett, tehát ugye az Iris televízió az nem indulhatott el, ami ugye a Central European Media Institute, vagy nem is tudom mi volt a neve annak, a Mark Palmer volt amerikai nagykövet által vezetett konzorciumnak, de a lényeg az, hogy ugye, én azt gondolom, hogy Magyarország jobban járt volna azzal is, hogyha egy kereskedelmi televízióval lesz, meg azzal is, hogyha három. Így, hogy kettő lett, az ugye nagyon így később ugye kialakult egyfajta piaci túlsúly az RTL klub oldalán a TV2-vel szemben. De hogyha mondjuk egy lett volna, vagy három, akkor mondjuk talán el lehetett volna kerülni azt, ami egyébként egy világjelenség, ez pedig a médiának a hihetetlen bulvárosodása volt. És ugye az egész celebkultusz, meg minden a később reality TV és a többi, az arra ment, hogy tulajdonképpen ilyen komputeren és tervezőasztalon kidolgozott sztárok viszik el a tartalomszolgáltatásnak a többségét, ugye ők mai szóval celebek, és hát ez nagyon, nagyon káros volt, azt hiszem. És ugye ehhez még hozzájött ugye az online, ugye hogy az online hirdetések világa az is eléggé botladozva indult meg Magyarországon, és ez ugye a print sajtónak a háttérbe szorulásával jött, ami hát persze megint csak egy világjelenség. Tehát egy, mit tudom én, a 300 milliós Egyesült Államokban mondjuk a New York Times helyzete nyilván kedvezőbb, mint a 10 milliós Magyarországon a Népszabadságé mondjuk, de hát ez azért egy elég nagy probléma, és hát az, hogy ennek nincsenek meg ugye a támogatásának a feltételei, tehát ugye ez, hogy most piaci alapon éljen meg, és piaci alapon legyen meg valami, hát eléggé nonsensnek hangzik. Ugye mind a múlt hétig ugye azért még mindig a Népszabadság volt a legnagyobb minőségi napilap, tehát azt hiszem, hogy a legtöbb példányt adták el a nem bulvárból. A Népszabadság nem tudott megélni, az újonnan alapított Magyar Idők pedig hát nyilván, hogy egészen addig, míg ez a kormány kormányozza Magyarországot, addig a dividámon fog lubickolni.
4: Én abban a helyzetben vagyok, hogy 2001 és 2006 között a Magyar Hírlapnál dolgoztam, és ugye emlékszünk, 2002-es választás előtt volt az a fajta ketté szakadása, fogalmazunk így, a társadalomnak, amit nagy részt az akkor, tehát a ellenzékbe kerülő Fidesz generált, és a Magyar Hírlap akkor egy középen álló, vagy legalábbis mindenképpen magát középre pozícionáló, független napilap szeretett volna lenni, és egyszerűen azt vettük észre, és az vezetett végül is azokhoz a folyamatokhoz, aminek révén tulajdonost is váltott, és nagyon sokan le is léptünk az akkor Szombati Pali irányította laptól, hogy egész egyszerűen nem volt olvasótábor középen, majd annyira kevesen vették, olvasták, hogy nem volt rentábilis. Tehát vagy jobboldali, vagy baloldali lapokat olvastak az emberek. Ma már persze ez is változott, és ugye a print lapok fogyasztása is nagyon drasztikusan visszazuhan, de hát ez egy szomorú helyzet.
6: Nézd, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a, nyilván vannak jobb oldalra tendáló és bal oldalra tendáló újságok, vannak liberális, szocialista, konzervatív, stb. Újságok a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi jó média az azért alapállásában mindenkor ellenzéki. Tehát, hogyha még egy konzervatív kormánypárti lapot működtetnénk mondjuk Magyarországon, és az nem propaganda célú valami volna, akkor a konzervatív sajtónak is egyfajta ellenzéki attitűddel kellene vizsgálni a politika világát. Tehát a médiának van egyfajta, hogy mondjam, a kormánynak van titkos szolgálata, a média az pedig egy nyilvánosság szolgálat. A média az valamilyen módon a társadalom hangját is megjeleníti, felteszi azokat a kérdéseket, amit a társadalom az irányító, uralkodó rétegnek feltehet. Ezzel kapcsolatban nekem egy elemi példám az, több amerikai választást figyeltem test közelből, és 1992-ben, amikor Bill Clinton először lett elnök az Egyesült Államokban, akkor választás előtti nap ugye megjelent a New York Times, és a New York Times-on ott volt az endorsement, tehát a szerkesztőségi támogatás, és a szerkesztőségi támogatást a Demokrata Párt elnökjelöltjének Bill Clintonnak adták. Megtörtént a választás, nagy választási beszámolókkal, és egy tulajdonképpen az átmeneti időszakot, tehát a Clinton beiktatásáig, ami ugye novembertől januárig tartó bő három hónapos időszak, ez, vagy nem, szűk három hónapos időszak, ez ugye január közepe vége táján szokott megtörténni, ezt a akit Clinton kinevezett, bizonyos Vernon Jordan nevű egyébként afroamerikai ügyvédet, ezt nagyon keményen támadta akkor a New York Times bizonyos korábbi ügyei miatt. Arra már nem emlékszem, hogy mik voltak a korábbi ügyei. De azt gondolom, hogy a New York Times, ami hát mondjuk napilap szinten azért a világon elég sok helyen egyfajta etalon, azt gondolom, hogy ezt elég jól megfogalmazta, vagy elég jól benne van ebben a példában, hogy igen, támogatom az elnök jelöltet, de amikor megnyerte a választást, akkor én utána értelemszerűen kritikusan rákérdezve, a különböző lépéseit bírálva írom a sajtót, írom az újságot. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos szemlélet, ez sajnos nem tudott meghonosodni Magyarországon. Először ugye Antal József sértődött meg azon, hogy hát nem mindig a magasztalás hangján szólt róla az akkori magyar média és a sajtó, és hát manapság pedig már azt látjuk, hogy tulajdonképpen semminek, szándék szerint semminek nem volna helye, amit nem a kormánypárt is annak vezére gondol.
5: Bocsánat, én egy kicsit ezzel vitatkoznék, vagy inkább hozzátennék egy kicsit ahhoz, amit az előbb Hajni mondott. Egyrészt, tehát az biztos, hogy Magyarországon ez nagyon látványosan végbe ment a 2000-es évek elején ez a fajta polarizálódás, és ez kétségkívül felülről jött, tehát ez egy ilyen politika vezérel dolog volt, de azért ehhez kellett egy társadalmi közhangulat, amiben ezt meg lehetett csinálni, meg kellett egy olyan demokrácia felfogás, vagy annak a hiánya, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát mind a mai napig nagyon jól látszódik például Facebook kommentekben, hogyha egy konzervatív irányultságú felület valamilyen módon kóstolgatja a kormányt, akkor ott azonnal felháborodott kommentek jönnek, ugyanezt természetesen megvan a bal oldalon. Tehát az a fajta tudatosság, ami a New York Times olvasókban megvan, és ami az amerikai társadalom egy aránylag jelentős szeletében megvan, nevezetesen, hogy a hírt és a véleményt szét tudják választani, az nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon. Tehát ez alapvetően szerintem a fogyasztók oldalán dől el, és persze vannak politikusok, akik erre látványosan rájátszanak, de alapvetően ezt nem lehetne akárhol megcsinálni az olvasókkal.
4: Ebben egy abszolút igazad van, és az előbb, mikor a középen álló magyar hírlapról beszéltem, és sajnálkoztam, hogy egyszerűen nem volt rá kereset, akkor természetesen nem az olvasók politikai hovatartozásra gondoltam, hanem arra, hogy ez az orgánum volt egy olyan, amelyik mindkét irányba kritikus volt, amelyik klasszikusan azt gondolom, hogy sajtónak ma is annak kötelezőnek kéne lenni, te mindkét irány, vagy mindkét oldallal szemben kritikusnak, és egyszerűen erre a kritikus hangnemre nem volt kereslet, mert a baloldali pártokkal voltak elnézőek, a jobboldaliak, és egyik se szerette volna elolvasni, hogy a sajátjával valami nem stimmel. És így fogyott el a levegő az akkori magyar hírlap közül, ami nagyon szomorú, és hát azóta is nagyon kevés orgánum van, ahol...
6: Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni történetnek ez egy alapvető problémája, hiányossága. Tehát az, hogy ugye Magyarországon, hogyha keményebben, jobban belegondolunk, akkor bizonyos rövid időszakokat leszámítva, ugye 1989 előtt mondjuk 70 évig nem volt igazán szabad sajtó. Nyilván valamelyest szabad volt a sajtó.
4: Bocsáss meg, Bagás, csak van egy telefonálunk, csak egy álljunk vele szóba egy pillanatra. Szia!
7: Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát az nonsense, hogy a Népszabadság ne lett volna kritikus a állítólag, vagy tehát nem, tehát nyilvánvalóan hozzá közel álló, hogy általa támogatott MSZP-SZDSZ, hát a MSZP-t annyit osztotta, hogy nem igaz, SZDSZ-szel azért kesztyűsebb kézzel bánt, de hát azért azt is erősen kritizálta sokszor.
4: Én azt gondolom egyébként, hogy ott a párton belüli érdekcsoportok diktáltak néha. Így tudom.
7: Nyilván, de...
4: Tehát azt azért ugyancsak nem nevezhetjük az akkori állapot szerint függetlennek, vagy... objektívnek, hogyha a párt egyes érdekkörei bele tudtak szólni, tartani.

0: sajtságban. Tehát valószínűleg ennek persze sok oka lehet, de valószínűleg az olvasók egy része ezt nem annyira kedvelte, hogy bizony több irányba is.
1: Ha belegondolsz abba, hogy a népszabadság példányszáma mondjuk 1989 elején lehetett olyan, ha jól emlékszem, 700 ezres. A 700 ezres példányszám az ugye abban benne volt, hogy az összes pártszervezet, a járási pártirodák, az összes ilyen munkahely, katonai alegység, és nem tudom, hogy micsoda, kötelezően megrendelte a népszabadságot. A népszabadság ezután valahol stabilizálódott, hogyha jól emlékszem a 90-es évek elejé adatokra, de ezt felfoljatok, hogyha rosszul emlékszem, de valahol olyan 300 ezer példány körül stabilizálódott hosszabb évekre.
0: Bocsánat, 2000-ben...
1: Még az online világ előtt vagyunk, tehát még az online világ előtt vagyunk ekkor, a 90-es évek elején, közepén, és a Népszabadság, ami hát előtte súlyosan pártlap volt, és emlékszem rá, hogy 90 novemberében például Tamás Ervin akkori főszerkesztő helyettes kért egy Magyar Narancs mellékletet a Népszabadságba, és többen, köztük én is, hát úgy indítottunk, hogy szapultuk a Népszabadságot a múltjáért, vagy az előtte, az elmúlt 30 évéért. Ezek után a Népszabadságból egy minőségi napilap lett, mint ahogy mondjuk ugye, amiért nagy harc volt, ugye a minőségi napilap korábban ugye a Magyar Nemzet volt. Tehát szóval, hogy ez zajlott. Csak azt gondolom, hogy a politikai ráhatás, tehát tehát az a politikai ráhatás, ami nem engedte meg a demokratikus közvéleménynek a kialakulásának a lehetőségét, amelyik nem volt arra készen, hogy mondjuk kialakult egyfajta antikommunista közhangulat érthető módon a 40 éves kommunista diktatúra után, de nem volt zárt mondjuk a jobboldali szélsőségek felé. És azt gondolom, hogy az a típusú rájátszás, ami mondjuk a rasszizmust erősítette a magyar társadalomban, abban komoly felelőssége volt a politikának, illetve az olyan típusú médiának, ami ennek a politikának a szolgáló leányává szegődött.
0: Én egy pillanatra még visszatérnék az online hatáshoz, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az angol nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, vagy egy ilyen jó szójáték, ami nem igazán lefordítható, azt hiszem. Ugye azzal, hogy a nyomtatott lapok kikerültek a hírpiacról, tehát ott nincs esélyük, mert mire eljut a nyomtatott lap az olvasóhoz, addigra a hírek már 5 lépéssel előrébb járnak. Ezért a newspaperök átváltoztak viewspaperré, tehát a különböző, tehát elkezdtek pártosodni, mert hogy a hírekről elmozdultak az elemzések, háttéranyagok, interjúk, stb. Felé, ami viszont már óhatatlanul egy picit pártosabb, tehát hogy kivel készül interjú, milyen típusú adatokat használnak az elemzésekben, mit tartanak fontosnak a háttérben, az már egy pártosabb dolog. És ezzel egyébként a világon mindenhol küzdenek, tehát ez nem egy magyar probléma, de ez is lehet egy magyarázat a magyar társadalom, hogy mondjam, demokratikus deficitje mellett. Ez is lehet egy magyarázat például arra, hogy a magyar hírlap annó miért nem tudott megélni, és lehet egy magyarázat arra, hogy egyébként a politikai napilapok piacán miért van ekkora válság. Egyébként lássuk be, hogy tényleg elképesztően alacsony példányszámokról beszélünk, tehát ugye a Népszabadság utolsó auditált fél éves példányszáma 38 ezer. Az, hogy egy 38 ezres lap tudott piacvezető lenni Magyarországon, az azért tényleg egészen döbbenet. Tehát ezt 15 évvel ezelőtt biztos, hogy senki nem gondolta.
2: Egy kicsit...
1: Nyilván, Ági, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami nem kedvez a minőségi újságírásnak. Ugyanakkor ez egy világjelenség.
0: Igen.
1: Itt a világjelenség megerősít egy magyar jelenséget, tehát a politikának a egyre fokozódó vágyát arra, hogy beleszólhasson a hírszolgáltatásba. Tehát, hogyha most itt politikai szempont

0: ahol elemzünk dolgokat, Népszabadság, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt mondjuk online szempontból is, tehát mondjuk akkor ott van az Origó esete. Az Origónak nem hiszem, hogy annyira nyereségesség. Tehát ugye itt egy print lapnál ugye a költségeknek a nagy része azért a nyomdaköltségből és a terjesztésből áll, ami pedig ugye az online-ban nincsen. Na most az, hogy az online az fizetős vagy ingyenes, hát ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon ugye az emberek nagyon nem szeretnek pénzt adni netes tartalmakért, de mondjuk a világon más is, nem tudom én. Tehát mondjuk a New York Times-t megnézem, akkor egy hónapban 10 cikket nézhetek meg mondjuk a telefonomról ingyen. Azon felül fizetnem kellene. Hát, szóval ez azért egy világjelenség. Ezen belül viszont ugye van az, ahol az autokrácia, vagy hát az irányított média az belejön ebbe a dologba, főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye megszűnt a valóságos piac.
1: Pont ide akartam én is igen keverni a világjelenség magyar jelenséghez.
0: A valóságos piac, tehát ugye most már azért egyre kevésbé beszéltünk arról Magyarországon, hogy versenyszféra van, egy nagy versenyző van, ez a magyar állam. A magyar állam az pedig hát a kormánypárt által gyarmatosítódott, és a magyar állam határozza meg azt, hogy ki milyen, tehát a piaci szereplők létezésére sokkal nagyobb befolyással bír, mint egy liberális demokráciában.
1: Az mennyire magyar jelenség egyébként, én csak a személyes tapasztalataimról tudok beszélni, és most a Keletet ne keverjük ide, hogy egy újságírót hagynak vagy nem hagynak dolgozni, tehát mennyire normális jelenség az, hogy vámzereket állítanak egy újságíró egy parlamentbe, követ mindenhova, és figyeli, hogy kivel beszélek, és odaáll egy méterre, és hallgatja a beszélgetésemet, hogy egy újságírót megfenyegetnek magánéleti történetekkel, zsarolnak, próbálnak berántani a titkos szolgálatok, hogy a miniszterelnökkel 10 éve ellenzéki orgánum, vagy legalábbis nem szigorúan véve kormánypárti orgánum nem készíthetett interjút, hogy a pártpolitikusait kizárólag akkor is abban a formában lehet elérni, amikor ők kinyilatkoztatni szeretnének, de az érdemi kérdésekre nem válaszol.
0: Benne van a válasz. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mondjuk kritikus újságíró ne szólalhasson meg, hogy valamilyen véleményt ne legyen meghallható, az egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ahol van egy 200 most már 240 éves hagyománya ugye a szabad sajtónak, az amerikai első alkotmány kiegészítés az ugye a szólásvallási sajtószabadságról szól, tehát hogy egy alappillére egy társadalomnak most már lassan egynegyed évezre, de ehhez képest ugye a másik oldal az meg az újságírógyilkosságok világa, Anna Politkovskaja, Gondolt.
1: Igen, azért mondtam, hogy most a Keletet hagyjuk, mert azért ott még nem tartunk.
0: De nem tudjuk hagyni a Keletet, mert ugye tehát az van, hogy ez a mi kis kompországunk, Magyarország, ez most ugye megint a Keleti isték felé hajózik valamiért, amit őszintén szóval nem tudok felfogni épp észre, hogy ezt miért gondolja bárki is elfogadhatónak, és tényleg tanástalanul állok a jelenség előtt, hogy mondjuk a magyar jobboldaliság 200 éven keresztül orosz ellenes volt a pánszlávizmustól való félelmében, hogy ezt 2-3 év alatt meg lehetett fordítani. Ehhez ugye nagyon nagy sajtó erő, média befolyásolási erő kellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészen elképesztő fordulat. Nyilván, hogy nem tudjuk a Keletet kizárni ebből a formából, ilyen alapon nem tudjuk kizárni a Keletet.
1: És a média sokszínűség felszámolása gazdasági erővel, ez mennyire jellemző? Tehát, hogy amit nem ment szabályozása, vagy mondjuk a közmédia elfoglalása, az nagyrészt így törvényi szabályozókkal történt, de hát egyszerűen a kormányközeli vállalkozók egymás után vásárolják meg, teszik magukévá a különböző orgánumokat, ugye Origo, TV2 és így tovább, Metropol kiszorítása, tehát alig-alig marad már, nem.
0: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye gazdaságilag az egy elég fontos szempont, hogy ugye a tulajdonosok jönnek, mennek, bizonyos helyeken ugye évszázadokig ugyanazok, mint tudom én mondjuk a New York Times esetében az Altberger család, de másutt ugye ez más lapoknál abszolút megváltozhat. Na most én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ugye a legfontosabb dolog az, hogy a szerkesztőségnek van-e valamilyen statútuma, egy olyan szerkesztőségi karta, ami nyilván, hogy a bármilyen adásvételi szerződésnek itt ott kell, hogy legyen, tehát ugye elfogadottá kell tennie, minden tulajdonosnak el kell fogadnia egy ilyen szerkesztőségi kartát, ami hát ugye az újságnak a függetlenségéről, vagy hát bármilyen médiának a függetlenségéről szólna. Ugye azt azért látjuk, hogy a tömegmédiák általában, tehát mondjuk televíziókra gondolok ilyen szempontból, azért mindig sokkal puhábbak ebből a szempontból, mint mondjuk az online sajtó, vagy a nyomtatott sajtó. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mondjuk az például, hogy a Népszabadság így járt, abban nyilvánvalóan valamilyen módon belejátszott az is, hogy az MSZP-s befolyású szabadsajtó alapítvány végül is feladta a tulajdon részét, tehát ez nyilván, hogy az MSZP akkori vezetésének az orrára vagy kárára írható dolog, tehát ez ilyen módon azt hiszem, hogy ez megint csak erre a Népszabadság dologra bizonyos értelemben évek óta lehet, vagy mióta felbukkant ez az osztrák úriember, azóta lehetett számítani, ami ebben különösen brutálisát tette a dolgot, és mutatja, hogy ez nem egy gazdasági döntés, az az online-nak a lezárása volt. És azt, hogy nem tudsz hozzáférni a no.hu-nak az archívumához.
2: Bocsánat, szerintem pont ez az egyik legérdekesebb a Népszabadság történetben, hogy egyrészt van a bezárásra, felszalámizásra egy láthatóan már bejáratott kormányzati know-how, ezt láttuk az Origónál, láttuk a TV2-nél kisebb-nagyobb mértékben több helyen, és itt most nem ezt alkalmazták, tehát gyakorlatilag nyíltan felvállalva, bár kommunikációsan próbálták gazdasági törvényszerűségnek álcázni, de nyíltan felvállalták azt, hogy ez egy politikai történet, éppen valóban a NOL bezárása, illetve az újságírók látványos megalázása, ugye ezzel a költözéses dologgal, meg a személyes dolgaik, hogy mondjam, hozzáférhetetlenné tevésével. Tehát tehát ami itt történt, az számomra nem igazán racionális. A végeredmény az persze az érthető, tehát nem lepődök meg, hogy a kormányzatnak volt egy ilyen típusú szándék, hogy a Népszabadságtól megszabaduljon. De az, hogy ezt nem öltöztették gazdasági döntések sorozatával egy ilyen piaci köntösbe, az nem igazán érthető számomra.
0: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom sajnálatos módon egyre inkább elfogadja az autokráciát. Tehát ez ehhez köthető. Tehát hogyha mondjuk a múlt szombaton a Kossuth téren nem tudom én, 1-2 ezer ember lett volna, hanem 10 ezrek, akkor nyilván, hogy ez egy másmilyen történet lenne. Sajnos a magyar társadalom apatikus hajlandósága az régóta ismert, de az a típusú, hát teljes ilyen közönybe ájulás, amivel mostanában szembesülünk, az azért egy viszonylag új, tehát ilyen 2010 óta létező jelenség. Úgy se lehet vele semmit sem csinálni. Úgy se tudod megváltoztatni. Be van itt ilyen minden betonozva. Ugye ismerjük ezeket.
1: És közben hétről hétre átlép egy újabb vörös vonalat a kormány, amiről azt gondoltuk, hogy na, ezt már tényleg nem lépik meg. Ilyen nincs, hogy ezt megtegyék, és megteszik, és tényleg semmi következménye.
0: Igen, tehát ez az biztos, hogy ilyen szempontból ugye, tehát a miniszterelnökre elmondható azt, hogy azért van neki egyfajta ilyen kalandor természete, és nagyon sok esetben vabankot játszik, és egyelőre a vabank őt látszik igazolni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fordulat akkor létezhet, hogyha történik valamilyen külpolitikai fordulat.
1: Megint van egy betelefonáló, bocsánat.
0: Magyarország egy kicsi ország, a külső körülményektől nagyon befolyásolt. Ebben nyilván, hogy az Európai Unió maflassága és mamlassága nem segíti ezt a dolgot.
1: Közben lett
3: Halló,
1: szia, itt vagyunk.
3: Sziasztok, Rics vagyok. Hallgatom itt a műsort, nagyon érdekes, amiről beszéltek. megütötte a fülemet ez az apatikusság. Én nem gondolnám, hogy erről van szó, szerintem inkább a félelem szót kéne használni, és meg is indoklom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert szerintem itt az embereknek biztos így a múltból, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy a múltból adódóan így ilyen zsigeri félelmük van amiatt, hogy tulajdonképpen az éppen hatalmon lévő akárki, az bármit megtehet vele. Ugye ez a régi ilyen besúgó rendszer, meg mit nem micsoda, ugye ott mindenki parázott, hogy akármit is mondanak, ugye jön a fekete autó, meg ilyenek, és most az a baj, hogy ez a kormány, illetve ez a most a hatalmon lévő valakik gyakorlatilag a régi módszerekkel, de új eszközökkel ugyanezt a félelmet fenntartják az emberekben. És pont ezért nem megy ki csak pár ezer ember, és ezért nem megy ki 10 vagy 100 000 ember az utcára, mert nagyon jól tudják, hogy ezekkel ugye a modern eszközökkel, amikről most szó van, simán meg tudják nézni azt, hogy ki volt ott, a térfigyelő kamerákkal beazonosítják az embereket, és utána véletlenül lehet, hogy pont ki fogják rúgni a munkahelyéről, vagy mit tudom én, nem kapja meg az orvosi ellátást, hogy bármi történik vele, és hát ez problémás. Tehát az a helyzet, hogy na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én ezt így látom körülbelül. Hogy nem apatikusság, hanem leginkább félelem van, szerintem. Leteszem. Köszönöm.
1: Köszönjük, szia.
0: Ja, ha mondhatok erre valamit, akkor mondanám. Tehát én azt gondolom, hogy az apátia és a félelem között nincs túl nagy távolság. Tehát ugye az apátiát is előidézi valami. Én ezt készséggel elfogadom azt, hogy a félelemkeltés és félelemben tartás az mindenképpen része a kormányzat, mondjuk így, hogy tömeglélektani viselkedésének. Ugye itt a 2010 óta kialakult rendszerrel kapcsolatban különböző elméletek vannak, amelyek nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak, hanem azt is mondhatnám, hogy ilyen komplementer, egymást kiegészítő elméletek. Ugye Magyar Bálintnak van az a tétele és a kétkötetes antológiái, amik ugye arról szólnak, hogy Magyarország momentán egy maffia állam. Amire nyilván, tehát van erre egy csomó példája, és azt gondolom, hogy eszközrendszerében sok minden igaz ebből, tehát akár a fizikai erőszak, futballhuligánok, és nem tudom én kiknek a felhasználásával, nem csak egy 2006-os jelenség, hanem egy 2016-os is, mondjuk a ligetvédőkkel szemben, stb. Akik ugye a huligánokból azóta már nem tudom én, ugye labdarúgó szövetségi, vagy labdarúgó egyesületi biztonságiak lettek. Tehát ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy maffia módszer. Ugyanakkor én például meghatározásként egyszer kértek tőlem egy ilyet, én azt mondtam, hogy Magyarország momentán kádárista szociálpszichológiai struktúrákra építő neofeudalizmus. Ezt elmagyaráznám, vagy elmondanám, hogy ezt hogy gondolom. Tehát ez a kádárista szociálpszichológiai struktúra, ebben nyilvánvalóan a két dolog van benne, a félelemkeltés és az etetés. Tehát ez a vodka és kancsuka, cukor vagy ostor, tehát hogy részben ugye az emberek megtapasztalják azt, persze nem diktatóriális, hanem mondjuk autokratikus módon, tehát nem börtönbe kerülnek, hanem mondjuk elveszítik az állásukat. Nem tudják miért, de sejthetik velük. Sejthetik velük, hogy miért nem kaphatsz munkát, miért lettél feketeseggű, miért nem alkalmaznak téged akárhol, miért nem ad neked, tudom én, pénzt bármilyen állami pénzosztó szerv. Ez az egyik része a dolognak. Tehát ez a fajta, a társadalomban még nem kihalt, mivel nem olyan nagyon régen volt ugye a kádárizmus, de ezeket a nem kihalt dolgoknak a felélesztésével találkozunk. A másik dolog az pedig a neofeudalizmus, ami hát egyrészt ugye, és most nem csak a föld alapúságra gondolok, tehát ezek a földpályázatok, és amit tudom én, és a mészáros lőrincek és hasonlóknak az emelkedése, hanem hogy a legfontosabb a lojalitás. A legfontosabb az, hogy a legfőbb fő az most hogyan viszonyul hozzád. Elfogadja téged egy lojális alattvalónak, vagy pedig nem lát annak, és akkor mondjuk Vince Péter Zsolt ellen mondjuk 5 fronton támad ellene az ügyészség. Holott ugye az pedig ugye az egyik főideológus Lánci András mondta, hogy az Orbán rendszer lényege tulajdonképpen maga a korrupció. azaz, hogy a korrupció által vagyonossá tenni egy olyan réteget, akit a mostani főség az úgy gondol, hogy hát támogatni kell, és nem foglalkozik azzal, hogy az országban mondjuk most már lassan 4 millió ember él mély szegénységben.
1: De abszolút egyetértek, hogy így van.
2: Egyébként az én személyes környezetemben inkább azt látom, hogy nem különösebben erős a félelem. Nyilván ebben van egy ilyen földrajzi dolog is, hogy Budapesten azért inkább érzik magukat biztonságban az emberek. Tehát mondjuk egy helyben, mondjuk egy faluban a polgármester ellen fellépni, az valóban egy kemény történet. Következményekkel jár minden emberi számítás szerint. De azért lássuk be őszintén, kimenni a Kossuth térre tüntetni. Persze biztos van, aki azt gondolja, hogy majd mindenféle eszközökkel megfigyelik és azonosítják, de hát azért minden jel arra mutat, hogy azért, hogy mondjam, idáig nem jutott el a rendszer. Én magam közalkalmazott vagyok, és nagyjából hetente járok különböző tüntetésekre, és soha senki nem nézett rám csúnyán, és millió ilyen példát tudunk.
0: A vidéken történik valamilyen tüntetés, bármilyen vidéki felvonulás, az tényleg nagyon, nagyon ünneplem, és hát nyilván, hogy egy faluban ez persze egészen más, hogyha megoszthatok itt veletek egy élményt, akkor valamikor talán egy évvel ezelőtt egy barátommal járkáltunk valahol Kelet-Magyarországon, és akkor útba esett, illetve bementünk Érpatakra, és megnéztük ott ugye ott a Hermelinbe öltözött embernek a birodalmát, ugye ez a Orosz Mihály Zoltán, ugye ott ilyen Prónai Pálnak, meg Hindi Ivánnak, meg Vas Albertnek, meg nem tudom én, tehát csupa ilyen szélsőjobber figurának van mindenféle emlékeje, és akkor kérdezték, hogy úgy biztos látszott rajtunk, hogy mi nem helybeliek vagyunk, és akkor valaki ott a polgármester hivatal körül megkérdezte tőle, hogy mit csinálunk mi itt, és akkor én mondtam, hogy katasztrófa turisták vagyunk, és hát nagyon elcsodálkozott, és hogy hát itt nincsen semmi katasztrófa, meg stb. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a észak-koreai úttörőkkel beszéltem volna, tehát hogy minden szép, minden jó, és minden iszonyú pompás, és pazar, és stb. Tehát nyilván, hogy ez egy település nagyság szerinti dolog is. Meg hát ugye mások a hajlamok azért Budapesten, tehát hogyha most megnéztük a népszavazást, akkor nyilvánvalóan Budapest, Szeged, még egy-két nagyváros, tehát ezek voltak azok, ahol az érvénytelen szavazatok és a távolmaradás leginkább erős volt.
1: Egyébként a félelemhez kicsit kitérő, hogy elég megnézni a kormánypárt, nagyobbik kormánypárt felépítését, hogy ott hogy épül a pártstruktúra, mindenki függőségi viszonyban van. Nem véletlen, hogy soha egy kritikus mondat fideszes ajkát a nyilvánosság felé el nem adja, kizárólag háttérben név nélkül mernek bármi negatívat, vagy az intézkedésekkel, akár személyekkel kritikusat mondani, mert mindenki retteg.
0: Nyilván, hát aki önálló egyéniség volt ebben a párban, az már ugye rég kilépett, vagy háttérbe szorult, és egyfajta kesztyűbábozás és drótonrángatás jellemzi a kormánypártot is. Hát én azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen egyszemélyi autoriter vezetés se az országnak, se a gazdaságnak, se senkinek, de mondom hithű fideszeseknek sem, tehát akik ideológiai alapon hithű fideszesek, azoknak sem tesz jót.
2: Biztos ti is hallottátok, azért régóta terjed a városban, hogy oké, ellenzékinek lenni sem annyira jó, mint mondjuk egy igazi élet demokráciában, ahol a civil szervezetek virágoznak, de hogy alapvetően az ellenzékiek, hogy mondjam, nincsenek veszélyben, nem ér senkit fizikai atrocitás, meg tulajdonképpen más típusú atrocitás sem azért, mert kifejezi az ellenvéleményét, tüntetésre járt.
1: Fizikai nem kritikus. Véletlenül a NAV kopogtat az ajtón, mert pont beesett az ember a szórásba, hogy nem.
2: Igen, ugye azért vagyok zavarba, mert hogy a mi szervezetünknél meg soha nem kopogtatott még a NAV se, ami egyrészt persze nem hiányzik, másrészt meg mindig azt érezzük, hogy nem vesznek minket elég komolyan, tehát majd az lesz az lesz a jel, hogy felkerültünk a térképről, hogy végre megjön a NAV, de több évi működés után még mindig nem. De mindegy, amire ki akartam lukadni, az az, hogy ellenzékiként még aránylag laza az élet, de hogy az igazán nehéz helyzetben a fideszesek vannak, tehát ott viszont kőkeményen büntetnek mindenféle kiugrást vagy kibeszélést, vagy ne adj Isten ilyen dezertálást a NER-ből. Tehát, hogy az a kemény történet, és velük nem olyan megengedőek, mint eleve azokkal, akikről tudják, hogy kritikusak.
0: De az egészségnél azért itt most én egy definíciós problémát látok. Tehát én azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de akik parlamenti szinten ellenzéki politizálnak, ők azért valamilyen szinten részei a rendszernek. Tehát én ezt egyre inkább úgy kezdem látni Magyarországot, mint mondjuk az 1989 előtti Lengyelországot, ahol azért volt parasztpárt, meg volt még valami demokrata párt, meg nem tudom én, tehát hogy voltak ilyen álpártok vagy kamupártok. Tehát ja. mondjuk egy picit visszakanyarodva a Népszabadság ügyhöz, tehát azt gondolom, hogy amikor a Szabad Sajtó Alapítványnak elengedték a kezét, és akkor nem tudom én, Szanyi kapitánytól kezdve Esterházy Attiláig, mit tudom én, sokan bírálták a Népszabadságot, mert ők sem tudták elviselni egyébként a hátrányos helyzetű demokratikus neveltetésüknél fogva azt, hogy kritizálta őket a Népszabadság, mint ugye baloldali irányultságú orgánum. Azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez azért a NER érdekeit szolgálta.
2: Bocsánat.
0: Azt gondolom, hogy ebben lehetett valami, ami egy feltételezés, de lehetett valamiféle ilyen ráutaló magatartás legalábbis, hogy jó volna az nektek is jó az, hogyha ezt csináljátok, és szopatjátok a Népszabadságot.
2: Bocsánat, csak egy mondatos kiegészítés, azt hiszem, hogy lejárta az időnk, vagy lejáróban van az időnk, hogy én az ellenzéket az előbb nem pártpolitikai értelemben mondtam, hanem mindenki, aki szembe megy civilként, vagy ilyen olyan mondom.
0: Tehát én azt gondolom, hogy a hivatásos politikai ellenzékről, hát én nekem már nincsenek nagy várakozásaim, vagy csak nagyon kevés emberrel kapcsolatban, és nem szervezettel kapcsolatban vannak várakozásaim. Azt gondolom, hogy civilek és a sajtó egyébként, tehát azt gondolom, hogy a média ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepet kapott abban, hogy mondjuk azt, hogy a 89-es fordulatnak a pozitívumai közül azért még valamit megpróbáljunk megőrizni.
1: Hát, sok biztatóról nem tudtunk mi sem beszámolni hát, az
0: nem, de majd nem tudom, legközelebb, hogy majd tavasz is lesz, meg nem tudom én, meg szép idő, meg nem tudom én, tehát ez egy másik beszélgetés.
1: Köszönjük szépen, további én szép napot nektek.
2: Köszönjük, sziasztok!
4: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale.

0: window I watched. My friends, they couldn't have been kinder.
1: Rádió, a Szabad és Független 90.3, Magyar Hírnap, tematikus nap a Tilos Rádióban, minden a hírekről szól. 100 000 hírünk volt eddig, nem számoltam persze, Ránki Júlia vagyok, Murányi Gábor a vendég, aki valamikor a Magyar Nemzetben dolgozott, és most a HVG szellemrovatából ismerhetünk téged, és számtalan könyv szerzőjeként is. És várjuk Vágbelgyi B. András Vageszt, akivel gondolom ismeritek egymást.
2: Igen, hogyne.
1: Eddig főleg a múltról, meg sztorikról, meg ügyekről, hírrel kapcsolatos ügyekről volt szó, és én azt gondoltam, hogy kezdjük úgy, hogy mi újság.
2: Hát például ide jöttem.
1: Hát például, te pontos voltál.
2: Ide jöttem, pontosan ide találtam, bár nem olyan könnyű titeket megtalálni.
1: Nem mondod, itt vagyunk a város közepén.
2: Hát igen, csak hogyha nekem az ülői utat és a klinikákat mondod, akkor erről nekem a klinikák jutott az eszembe, és nem a szemke.
1: Ja, hogy úgy klinika. Igen. Ja, értem. Te
2: mindegy.
1: Ja, de itt vagy.
2: Jó, de itt volt a időben.
1: És mi újság van? Mert ez, az, hogy megjöttél, ez tehát arra akartam kilukadni, hogy a mi újság és a hír között igazából a magyar nyelv óriási különbséget tesz. És ez foglalkoztat engem, hogy amikor két ember találkozik, azt mondja, hogy mi újság, akkor tulajdonképpen híreket mondanak egymásról.
2: Hát híreket mondunk, csak az a kérdés, hogy kinek szóló híreket mondunk.
1: Reggel azt kérdezték a nagyon ifjak a Baló György kétlábon járó legendától, mert azért ma van itt egy-két kétlábon járó legenda, te is közéjük tartozol, meg az előbb Vince Mátyás, aki itt volt, és ki mindenki még. De reggel 7-kor az volt a felvetésük a fiataloknak, hogy, és aztán később is előkerült ez, hogy tulajdonképpen a közösségi média megjelenésével az egymással megosztott információk hírekké válhatnak. És hogy van ez a folyamat?
2: Most ezt, de szerintem mindig így volt.
1: Ezt akartam, hogy te sajtótörténész is vagy.
2: Abszolút így
1: tehát
2: volt.
1: A füstjelek esetén az ott akkor hogy volt?
2: Hát mindig az a kérdés számomra, hogy mikor mi a hír. Tehát ugye van a mi újságíró iskolában tanultuk azt a nagyon okos és nagyon bölcs dolgot, ugye hogy a hírnek 4 jellemzője van, aminek már benne kell, hogy legyen. Ki, mit, mikor és hol.
1: És most kivel? Ezt. Nekem volt egy
2: hát az a, ez a kiben benne van, igen. Tehát hogy ki vagy kik,
1: igen.
2: Ilyen értelemben, tehát ez azért csak 4.
1: Jó.
2: De ezt bármire kapcsolatban fel lehet tenni, és ugyanez a kérdés gyakorlatilag Kossuth Lajos óta, hogyha végig gondolod, hogy amikor Kossuth Lajos elindítja maga lapját, az egy hír lap volt a szó
1: szoros
2: értelmében, arról szólt, hogy eddig ugye tanácskoztak ezek a nagyurak a parlamentben, és majd most én elmondom, hogy miről tanácskoztak, és én fogok róla tudósítani, most a nagyon leegyszerűsítjük a Kossuth.
1: Tehát addig nem osztották meg a néppel, a pletsz nem
2: tudta. Addig is megosztották, hát hiszen nem az első lap volt, és akkor is, de hogy mi a hír, azt mindig kvázi két dolog dönti el szerintem, az egyik az, hogy ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni. És ebből a ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni, ebből aztán, hogyha végignézed a sajtótörténetet, állandó nagy feszültség van. Ugye én az irányított sajtó történetével foglalkoztam úgymond tudományosabban, vagy nagyobb kutatással, vagy nagyobb merítéssel, és ahogy amikor telefonáltal, akkor átgondoltam azt, hogy mik jutnak erről a hírről eszembe, és elsősorban az elhallgatott hírek jutottak elsősorban az eszembe. És az elhallgatott hírekbe, ha belegondolok, akkor mik is a leginkább elhallgatott hírek, amik az én eszembe ötlöttek, a temetések, a halálok voltak. Ha most úgy végignéztem, ugye volt ez a teljesen véletlen próbálkozásom, amikor megpróbáltam megtalálni, mert ugye vannak a legendáriumok, amelyek úgy szólnak például, hogy Sztálin halálakor megjelent a labban, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Josip Visarionovics Sztálin meghalt. Ez egy nyomdász. Abszolút módon nyomdász legenda volt, és ennek abszolút valóságos alapja van, mert megmondták azt, hogy ez az Esti Budapestben jelent meg, vagy a Népszavában, mert hogy Bodó Béla, a népszerű Brumi meséknek a későbbi írója volt akkor a szerkesztés, ezért az ávó őt letartóztatta, elvitte, és több hónapot ült ezért a hírér, hogy nem vette észre a mély megrendeléssel.
1: Mert hogy akkor úgy volt, azért mondjuk el azoknak, akik ma már nem tudják, hogy a következő kérdésem lett volna, de akkor igen, itt egy picit nem hagszol, hogyha megállunk, hogy ez akkor úgy készült, hogy nyomda, szedő, korrektor, szerkesztő, korrektor másodszor. Igaz? Tehát, hogy
2: nem,
1: akkor ott piros a
2: kéke, úgy kezdődött, hogy kézirat. Nem, úgy kezdődött, hogy kézirat. Igen. Hogy ha már belemegyünk ebbe, írógép, az kézirat.
1: Diktál,
2: akkor
1: írógép,
2: jön a szerkesztő, és azt mondja, hogy rendben van, jön az olvasó szerkesztő, azt mondja, hogy rendben van, szórendeket cserélnek, akkor ha túl sok a javítás a kéziraton, akkor
1: újra
2: ezt
1: szedik.
2: Újra szedik, vagy újra gépelik, mert a nyomda nem fogadja el pontosan az agyon piszkolt kéziratot, ez a kézirat bekerül a nyomdába. Ott jön a
1: és minden papír, tehát a javítás a papíron, pirossal, kékkel,
2: jön a
1: feketével.
2: Úgymond linószedés, ez egy ólom öntő, gyors öntő, amivel egy-egy sort le lehetett szedni. A linószedés után betördelik az oldalt a keretbe, egy ilyen nagy tepsire, és akkor utána erről csinálnak egy levonatot, már egy egész
1: meg
2: levonatot,
1: nézni.
2: Akkor átnézik, és ha ott valami hiba van, kiveszik belőle azt az egy sort, azt újra szedik, visszateszik, sortcserék kizárása az enyhén szólva nem történt túl ritkán, hogy máshová tették be a sorokat, újabb ellenőrzés, tehát egy ilyen végén, végezet is megjelenik az, hogy Sztálin elvtárs mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs meghalt.
1: Most ez egy legendárium. Ez a Húrányalunk, Húrányalunk.
2: Tessék?
1: Ez a Húrányalunk című az film, egy amit Húrányalunknak szedte.
2: Az majd egy következő történet, amit szintén el tudok mondani, de ez 53-ban vagyunk, és ami tény, a Bodó Bélát tényleg elvitték, tényleg ült, de senki nem találta hosszú-hosszú időn keresztül ezt a dolgot, bezúzták, ez azért történhetett. És egy teljesen más irányú lapozgatás után jutottam el odáig, hogy ez 53 márciusáról beszélünk, és 53 március 5-evei vagy 6-ai számban jelentek meg a halálhírek, és mindenki a halálnál kereste, és én teljesen véletlenül egész mást keresve az 53 március 4-i számnál kötöttem ki, most a dátumokért egészen, tehát egy nappal előbbinél.
1: Jó, téged nem fog elvinni az ávó, tévedhetsz nyugodtan.
2: Igen. De a lényege a dolognak, hogy megtalálom ezt a sort. Igaz, hogy nem címben jelent meg, de megjelent, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs beteg, meg súlyosan beteg.
1: Ez a Népszavában.
2: Ez a Népszavában jelent meg, és megjelent, nem húzták, nem zúzták be a lapot, viszont Bodó Bélát valóban elvitték ezért.
1: Tehát valaki az apróbb betűt is olvasta, nem csak
2: ilyen,
1: a címeket.
2: Igen, egy másik ilyen legenda, ebben, és ez is egy hír, egy másik ilyen hír legenda, az pedig a következő, amit itt el tudok tennyében, de megjött a Vagesz is. Szia!
1: Ez is egy hír, ma már volt egy ilyen hír, amikor a bomberek visszaesett később egy picit, és akkor mondták a kollégák, hogy az a hírünk van, friss hír, megjött bombera Krisztus. Friss hír, megjött Vagesz. Vágmölgyi András, foglalj helyet, telefonod ki van-e kapcsolva?
3: Azt hiszem, igen.
1: Jó. Kérsz-e inni? Mert akkor
3: oda,
1: kell... Nem. Üljön át? Átpakolom a táskámat, gyere. Elmondjuk a kedves hallgatónak, hogy egy téglalap alakú asztalunk van, négy mikrofonnal, de
3: igen,
1: azzal a kis hamissal mindig van valami gond.
3: Igen. A balketteskével.
1: És ha inni szeretnél, akkor kimegyek és hozok neked egy poharat, mert vízünk van. Vagy hozol magadnak egy poharat?
3: Majd, most nem vagyok szomjas egyelőre.
1: Jó, ott tartunk.
2: És addig ezt még elmesélem.
1: Ki, hogy tudja, hogy hogy volt az a hír, ami miatt a Bodó Bélát elvitték 53-ban.
3: Nem tudom, számomra
1: mindjárt,
3: sötét terület.
1: Ez
2: a mély megrendeléssel tudatjuk, a Sztálin elvtárs meghalt.
3: Mély megrendelés? Nem ismertem. Na, igen, már érdemes volt élni ma. Igen.
2: Ugyanilyen legendárium, amit hallottam, de még nem találtam meg az írott nyomát. Ez már a 60-as, 70-es évek, amikor is úgy hangzott a hír, hogy valamelyik megyei lapban, biztos, hogy a székesfehérvári lapban láttam, biztos, hogy a békési lapban láttam, biztos, hogy nem itt vagy ott láttam, tehát látták ezt a hírt kinyomtatva, én még nem sikerült látnom, de minden esetre legendárium az úgy szól, hogy a ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet tisztek beköltöztek örök lakásaiba.
4: Ezt én is hallottam.
3: Igen, ez hát persze,
2: ennek a magát, a hírt nem találtam még meg, ezúttal is kéretik, ha valaki egyszer megtalálja, küldje el nekem a HVG szerkesztőségébe, de a lényege a dolognak az, hogy a hírekkel ez az egyik része. A másik része, amit úgy el akartam mondani, az a halálhírek.
4: Ebből indultunk ki, aztán én is így került terítékre.
2: És a halálhírekben nagyon jellemző dolog, hogy például 1971-ben Rákosi Mátyás elhunyt a nagy Szovjetunióban, és Rákosi Mátyás halálhíre, ugye a bölcs vezérünk halálhíre, 1971-ben írd és mond egy mínuszos hírt.
4: Emlékszem,
2: érdemelt a lapban, egész picike lap
4: az apró
2: volt,
4: hír volt egy ilyen
2: de abban
4: rovat,
2: az öt sor volt, ezt a politikai bizottság döntötte el, hogy nem lehet címe a hírnek. A Népsport egyébként nem tartotta be ezt a szabályt, és egy picit...
3: A híres labdarúgóról.
2: Nem tartottam
3: el, és majdnem aranycsapatos.
2: És ott bizony-bizony egy kis címet is hagyott, hogy elhunyt Rákosi Mátyás. Kiírták a Rákosi Mátyást, kiírták, de ebben az öt sorban sikerült egy ordas nagy hazugságot is elhelyezni, nevezetesen, hogy a Szovjetunióban gyógykezelésen tartózkodó Rákosi Mátyás
4: hát az volt akkor a rendemonda, hogy
2: de hát ez nem egy gyógykezelés, mert a gyógykezelés volt akkor 1956 júliusában jutott,
3: ment ki súlyos
2: leváltása után, és halálig tartó betegsége igen volt ebből. És akkor még egy apró sztorikat, Bibó István neve is ugye mond valamit, Bibó István 79-ben hal meg. Bibó István le nem lehetett írni a nevét. És a család, a család a Magyar Nemzetben feladott egy gyászhirdetést, és abban Ember Mária vette azt a bátorságot, aki akkor éppen aznap olvasószerkesztő volt, és az egésznek a képtelenségét akarom mondani, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy vette a bátorságot, az azt jelentette, hogy ez tényleg bátorság volt, hogy a gyászhírből, a feladott gyászhírből fabrikált egy mínuszos hírt, és azt írta, hogy Bibó István meghalt, és volt még ekkor és ekkor napra, és hogy temetése az nem tudom én mikor lesz. Egy gyászhírből fabrikált egy úgymond az újság által előállított hírt.
4: Hát de akkor a Magyar Nemzetnél dolgoztál.
2: Igen.
4: Úgyhogy tanulja voltam. Mi történt másnap?
2: Nem
4: mert
2: történt.
4: Ugye ezeknek a dolgoknak van egy másnapja, amikor ráébrednek, hogy Podobélát el kell vinni.
2: Nem, ezen maradjunk, azt gondolom, hogy nincs, tehát nincs folytatás a történetnek. Eltársak azok úgymond szemet hunytak, és nem ezért rúgták, illetve ez nem ezért váltottatták aztán le az olvasó szerkesztésről őt, mert nem sokkal később leváltották, de ez egy másik történet már.
4: Ugye akkor ez úgy működött emlékeim szerint, bár akkor én még csak egyetemist 79-ben már nem egyetemista voltam, nem dolgoztam, tehát a saját bőrömben is tapasztalva tudom, hogy megtanultuk az újságíróiskolában, hogy ez, te ne nézz így rám, mert te sokkal fiatalabb vagy, te akkor még csak éppen, hogy ovis voltál, iskolásna jó, hogy ugye
2: de engem viszont nem vettek fel háromszor.
4: Hova?
3: Az újságíróiskolában? Rózsa Ferenc újságíróiskolában?
4: Hát engem rögtön beutaltak, hogy van a pártközpont, és annak van egy agitációs propaganda osztály, és ott intézik az ilyen ügyeket, tehát Lakatos Ernő, vagy nem tudom ki, mindenki ott ült, és olvasta, gondolom, és minden héten eligazította a főszerkesztőket, hogy miről kell beszélni, és miről tilos beszélni. ehhez képest azért mégiscsak te sajtótörténészként gondolom látod, hogy elég töredezett volt a szófogadás, tehát azért nem mindenki fogadott szót ezeknek az irányelveknek, csak ez nem mindig, és nem is mindig van, volt következménye az ellenállásnak.
2: Nem is volt mindig következménye, és mint ahogy a cenzúrával mindig ez a történet, hogy a cenzúra, bármelyik működő cenzúra, mindig a botrányokról ismerszik meg. Tudnék, ez azt jelenti, hogy üzemzavar történt a cenzúra a menetében.
4: Csak most kell húzni egyet a csavarokon.
2: És nem, vagy valamiért el kell indítani, és ez az üzemzavar jellemzi gyakorlatilag az összes cenzúrát, tehát hogy ez most ettől aztán teljesen rendszerfüggetlen.
4: Na, mindjárt jön a bageszedőben. Mert abból indultunk ki, hogy az elhallgatott hírek, és hogy így kerül, mielőtt jöttél volna, hogy ez a kategória az, amin jól lehet érzékelni, mert hogy mi a hír, és hogy mi újság, kérdeztem a Gábortól, mondta, hogy az, hogy megérkezett, és téged megvárunk. Mm-hmm. Tehát, hogy a hírek természetrajzából akkor tudunk meg sokat, ha például azt megnézzük utólag, hogy mik voltak az elhallgatott hírek, és miért, és mi volt azoknak a sorsa.
2: Ez úgy keveredtünk ide nagyjából. A másik része pedig az az, hogy egy állandó kutya-macska, vagy egér-macska harc ez igazából, amelyben ugye van a cenzor, aki szeretné azt viszont látni a különféle lapokban, most már ezzel nem a kezdetéről igen. beszélek a sajtó történetének, de a 1920-as évektől kezdődően a különféle cenzurális időszakok azok változtak, és azért valahol a sajtó mindig belefutott a cenzurába, hol a hadi cenzúra az a 10-es évektől, hol a fehér terroros cenzúra, hol a megszállás cenzúrája, hol a irányított sajtó cenzúrája, hol ennek a cenzúrája, hol annak a cenzúrája, a mai cenzúráról majd nyilván más
4: perceken belül szeretnék a mairól beszélni.
2: Tehát, hogy de ez egy állandó harc, és most már megint kutyát, macskát akarok mondani, de macska egérben, de ez egy állandó harcot jelentett, mert hát az ember nem szereti, hogyha beleszólnak a szövegeibe, nem szereti. És megpróbálja mindig becsempészni a dolgokat a labba, és ebben a nagy becsempészésben az igazi, hogy mondjam, az iskola példát a Magyar Nemzet szolgáltatta, na nem az az időszak, amelyikben én dolgoztam, hanem az 1938 és 1944 közötti. Tehát az a hirdetés, amelyik akkor volt, hogy olvass el a Magyar Nemzet minden sorát, az abszolút módon azt kell mondanom, hogy egy abszolút igaz valami volt, mert valamit betettek, egy hírt, betettek hozzá valami mást, hozzá lehetett olvasni, olvasd össze a hírt, és mondjuk egy hirdetést, és akkor ez a kedvenc példája Vásárhelyi Miklósnak, aki ezt megírt, ezt a Magyar Nemzet sajtótörténetét, egy fantasztikus tanulmány, amikor azt mondja, hogy kiadják a hírt, hogy az átütő sikereket és német csapatok lehengerlik mindent, majd ott van mellette a Ferenc József keserűvíz, amiről tudva levőleg, ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, de akkor ez egy hashajtó volt. Tehát, hogy beszarva mennek el. És ez a kódrendszer abszolút módon működött, mert kiépítették az olvasókkal ezt a összekacsintó beszédet.
4: És aztán ebből volt a Kádár rendszerben is egyfajta magatartásforma, hát, amit sugaltak, ugyanezt, hogy olvass el minden sorát, hogy a sorok között kellett tudni olvasni.
2: És aztán átadom neked a szót, így értékelődik fel a kis híreknek a szerepe, tehát én nem véletlenül dobtam most be ezeket az apró kis híreket, mert hirtelenjében azt, hogy Bibó meghalt, nyilvánvalóan az, hogy Bibó István meghalt, azt nagyon kevesen értették akkor. De az a 15-20 ezer ember, aki még emlékezett valamire annó,
3: 56-ban.
2: Nem csak 56-ban, nem nagyon emlékeznek a Bibó kapcsán.
4: Nem?
2: De 45-48-ban. Hát Bibó akkor már nem volt ott jelen a 1945 és 1945.
4: De milyen érdekesen áthangolva ez a név a mai... újságírásban, hát azért, és a mai nyilvánosságban.
2: Hát miniszter igen. volt 1956-ban.
3: De annyira de, miniszteri listákat nézték az emberek.
2: De nem a miniszteri listákat, és a Bibónak megnyilvánulása, nyilvános megnyilvánulása 56-ban nem volt olyan átütő, amelyik azt mondhatott, hogy hú, tudjuk azt, hogy
3: hát,
2: akkor
3: hogy ott ült a... egy memorandumot, ott, amit aztán a Göncz
2: Árpád
3: sem részett ki, ugye
2: a ki a forradalom napjaiban az utcán ki tudta, hogy ott ül a Bibó a parlamentben.
4: Azért mondom, hogy ma van áthangolva a Bibó név arra az 56-os
2: de egyébként teljesen joggal.
4: Etalonra, hogy ott ülsz az utolsó volt. Pillanatig, igen. És képviseled azt, amit vállaltál, hogy képviseled.
2: De azt a néhány ezer ember tudhatta, hogy a, de annak a néhány ezer embernek ez a hír, hogy meghalt, az hír volt. Az egy nagyon fontos, érdemi
4: hír. Én azt hiszem, hogy ez a temetésen akkor érződött is, és az volt a következő feladat, hogy azt elhallgassák, hogy az hogy történt. Van egy kis zenére időnk, és akkor utána átnyergelünk a maiságra, a múltságból. És akkor a Vagesztől meg fogom kérdezni, hogy ma hogy működik a cenzúra.
3: Jó.
4: Jó?
3: Bár nem vagyok cenzor.
4: És akkor itt vagyunk ismét, a Magyar Hírnap. A 3-4-ig tartó órának a vendégei Murányi Gábor és Vágógyi B. András Vagesz. Eddig arról beszéltünk, hogy az elhallgatott hírek milyen önálló életre kelnek egy idő után, mert hogy akit akarja, mégiscsak megtalálja, vagy akit akarnak, megtalálnak a cenzorok, és meg is büntetik érte. És azért már itt lógott a levegőben az a feltételezés, hogy a cenzúra az csak az irányított hírek világában létezik, vagy pedig az úgynevezett szabad sajtó világában is van egyfajta cenzúra. Én nekem az az érzésem, hogy van, mert hogy az információ az hatalom, és igazából a hír az a hatalom érdeke szerint mozgatható, tehát hogy a hatalom az milyen hír megjelenését szeretné, akarja, erőszakolja, fizeti, mindenfélét mondhatok, és akkor az a hír bizony jön, és annyiszor és úgy, ahogy azt a hatalom szeretné, és ennek megfelelően akkor nyilván, aki hatalma vagy, bizonyos fajta cenzúrát is enged, sőt gyakorol, hogy más dolgok viszont ne zavarják meg az ő hírműködését, de ez egy feltételezés részemről, Vagesz, te hogy...
3: Hát én azt gondolom, hogy cenzúra biztos, hogy ezt látjuk, hogy van, működik, irányított híráramlat, biztos, hogy van, ez szerintem az elmúlt...
4: Ezt ilyen finoman nevezzük, hogy irányított hír?
3: Hát azt gondolom, hogy igen, mert azért ne felejtsük el, hogy az internet korában élünk, tehát azért mindenféle hírek, és főleg a közösségi médián azért nagyon sok minden olyan van, amit egész egyszerűen fizikailag képtelenség megakadályozni.
4: Hát nálunk képtelenség, de ahol megtiltják a Facebookot, internetet, ott már is
3: hát
4: megvan.
3: Jó, mondjuk most Kínát, meg Iránt, meg mit tudom én,
4: van
3: Oroszország is, tehát ott is mit tudom én, mondjuk Facebook és Twitter, és nem tudom én, micsoda, az nem annyira működik, és akkor van ez a V-kontakt, meg nem tudom én, ami ott orosz Facebooknak hívnak, és hasonlók, amiket azért jobban tudnak kontrollálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi és európai országban, mint Magyarország, a teljes cenzúra az nyilvánvaló képtelenség. Tehát ugye, most amikor itt mikor így beestem, és akkor a Gábor besélt ezekről a régi cenzurális dolgokról, nekem mondjuk ilyen első világháborús Népszava címlap például, hogy volt négy sor, és utána az egész címlap üres volt. Tehát ugye az egy nem szégyenlős cenzúra volt, az bevállalt, hogy igen, cenzúra van, és akkor tudom én, 5 hasábot kiszedtek az újságból, és egy fél hasáb belekerült.
2: De a cenzúra is megváltozott, mert egy idő után 1940-es években például betiltották ezeket a fehér foltokat.
3: Tehát igen, nem lehetett. Azt mondom, hogy az első világháborús volt, ugye, amit én mondtam, az a Népszava címlap.
2: Még volt a 1939-ben.
4: De a 2000-es években mikor igen, volt ez, mikor a magyar sajtó fehér oldalakkal jelentnek?
2: Az tiltakozás.
4: Az tiltakozás volt, de nem
3: erre. Én például azt akartam példának felhozni, hogy 1981-ben sajnos 10 éve elhaltva láttam, hogy Őrsi István az Írószövetség közgyűlésén felvetette azt, hogy Magyarországon fel kellene állítani egy cenzúra hivatalt. Azaz, hogy művek legyenek betiltva, és ne szerzők legyenek betiltva, hogy bizonyos írások legyenek, és a lengyel cenzúra hivatalt, persze ez egy ironikus javaslat volt, de a lengyel cenzúra hivatalt hozta fel egyébként
4: Pélának,
3: mert a lengyel barátok nem voltak ilyen szégyenlősek, és ott volt valódi cenzúra hivatal. Tehát nem az volt, hogy egyfajta ilyen elsikálós, szőnyeg alá söpős, hanem bevállalósabb volt.
4: Nem mutatott, ezt nem.
3: Ezt nem. És hogy most akkor mit tudom én...
4: Ezek ilyen ideológiai kérdések.
3: Hát nyilván ideológiai kérdések, meg hát hírkérdések is lehetek, azt gondolom, bőséggel. Na most... én azt hiszem, hogy a magyar sajtónak így a 80-as évek utolsó éveiben, tehát már 89 előtt is, és főleg egyébként a Magyar Nemzet, gondolok itt a nyomtatott sajtó, a napilapok közül, tehát hogy volt egyfajta ilyen aranykora, ami mondjuk így a 90-es évek elejéig tartott, és talán emlékszünk rá, hogy volt olyan, hogy az összes szakmák közül a lakosság többsége felmérések szerint az újságírókat tartotta a legmegbízhatóbb forrásnak.
4: Igen, és, elég rövid ideig volt ez így.
3: Elég rövid ideig volt ez így, de volt ilyen. Tehát,
4: és ma meg az ellenkezője van, miért?
3: Ma meg az ellenkezője van. Hát nézd, egyrészt azt gondolom, hogy a tulajdonosi nyomás az ugye nagyon fontos, tehát hogyha megnézed azt, hogy a sajtótermékeknek hogyan érződik az, hogy akkor ez most milyen irányoltságú, mindenki azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos. Nem azt kérdezik, hogy ki a főszerkesztő.
4: Mi az sima metró újságot olvasó ember azt kérdezi, ki a tulajdonos?
3: Azt gondolom, hogy igen, tehát van egy ilyen, hogy ki a tulajdonos, tehát hogy milyen irányba lendül a dolog. Tehát az, hogy mondjuk itt tudom én a különböző sajtótermékeknél olyan szerkesztőségi karta, vagy alkotmány, vagy bármilyen alapokirat van, amiben a szerkesztőség munkatársainak. Hát annak idején, mikor mondjuk a 90-es évek elején a Narancsban csináltunk ilyet, akkor például azt tudom, hogy az első a minta, amit olvastunk, az pont a HVG volt egyébként, és abból indult ki az, amiből utána mi is ott kiindultunk, és hát aztán azt formálgattunk.
4: De akkor hova lett a tömegek bizalma az újságírókban? Mert ez volt a kérdés, hogy miközben 89-ben magasan állt ez a mutató, most meg a békafeneke
3: alatt van.
4: Hol vesztettük el a
3: népet? Hát én azt gondolom, hogy talán 90-es évek második felétől kezdődően nyilvánvalóan egy folyamat volt. Több irányú ez. Részben azt hiszem, hogy ugye a nyomtatott sajtónak azért elég jelentős ára van, már csak a nyomda költség miatt is, tehát az ugye, és hát ugye esik vissza. Tehát, hogy ez ugye pénzbe kerül, kevésbé veszik az emberek. Tudom, én mondjuk magam elég nagy hírfogyasztó vagyok, én is hétvégén szoktam napilapot venni alkalmasint.
4: De a 90-es évek közepén ez még legfeljebb a tévével volt konkurenciában.
3: Hát a tévével, meg a rádióval, meg a nem tudom én, és aztán utána indultak a 90-es évek végétől ugye ezek az online portálok.
4: És ettől maga a szakma veszítette el a
3: hitelességet? Nem ettől, hanem azt, hogy egyre több olyan eset jött, ahol a tulajdonosi nyomás érezhető volt. Hát ugye Gábor könyvet írt a Magyar Nemzet káváriájáról, ami azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos politikai játszma volt, mint ahogy egy politikai játszma volt egyébként a Magyar Hírlap. Hát ki gondolta volna a Magyar Hírlapról, ami egy ilyen csőri liberális lap volt, hogy azt egyszer már egy reformnyilas lap lesz. Szóval azért azt hívom, hogy reformnyilasnak, ami hát ugye nyilas csak így jobb színbe szeretne feltüntetődni. És
4: én azt hittem, hogy azt fogjátok mondani, vagy nem tudom, Gábor, neked mi a véleményed erről a kérdésről, tehát hogy hol veszítette el a sajtó a népek bizalmát, és hová lett ez a 89 körül megdolgozott, mert előtte se volt az embereknek bizalmuk a sajtóban, hiszen azt tudták, hogy hazudik. Nem. Aztán lett, aztán meg azt mondják, hogy miket beszélnek ezek össze-vissza egymásnak ellentmondó dolgokat. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy az emberek egyszerűen a saját bőrükön tapasztalták, hogy ami az újságban van, az egyrészt szenzációhajhász, és azért nem igaz, vagy nem tudják, hogy mi történt, és azért nem igaz. És most, hogy már van társadalmi média, vagy hogy nevezem ezt, közösségi média, most meg aztán végképp baromira újságírónak kell lenni annak, aki igazat akar írni, tehát aki olyan hírt akar, és mégis sikerül olykor-olykor, hogy olyan hír jön, amit senki más nem tudott megszerezni, csak az újságíró, és mennyi dolgozatra, Schmidt Pál megbuktatása, az tipikusan ez a hírírási módszer volt, ami mögött hónapok összerakott munkája át, sose fogjuk megtudni, mert nem akarják megmutatni, hogy ki volt az ECSZG-ben, de akkor a hírt csináltak, hogy az meg tud buktatni egy köztársasági elnököt. Tehát ugye ilyen 10 évben egyszer van, jól mondom, körülbelül, ugye ilyen súlyú ügy.
2: Inkább 20.
4: És ott nem, de nem kell mindenképpen a köztársasági elnököt megbuktatni, de hát, hogy egy ilyen, hogy így ül a hír.
3: Jó, de most Szóval, tehát a hírrel való manipulálás, az ugye részben ugye van a szóval, az írással, a szöveggel való manipulálás, ami egy könnyebben átlátható dolog, és akkor utána, vagy legalábbis szélesebb tömegek számára könnyebben átlátható dolog, és utána van a képekkel való manipulálás. Mondjuk egy tegnapi dolog, Orbán Viktor Nyíregyházára érkezett, ott van egy fotó,
4: tömegek
3: állják körül, és fél test hosszal magasodik ki a tömegből. Na most ugye itt a közösségi média, én ezen tegnap egy kicsit így röhögcsértem, és néztem különböző dolgokat Facebookon és itt-ott, akkor egyrészt találós kérdések, minától Orbán Viktor?
4: A lépcsőn.
3: Lépcsőn, tekes hátán, sámlin, nem tudom én, tehát szóval hogy volt mindenféle íze. Másrészt 2 millió ember várt a Nyíregyházán. Akkor utána volt egy,
2: mit tudom én, akkor 2 millió ember volt a Kossuth téren.
3: Igen, de aztán kiderült.
4: Pedig a Nyíregyháza az egy kisebb tér.
3: Kisebb tér. Na most, tehát, hogy...
4: Volt
3: egy totál, amit leszedettek viszont, ha nem tudom én, a Hajdubihar, nem Hajdubihar, mi a Szabolcs-Szatmári hírlap, vagy nem tudom én, hogy hívják ott a helyi lap, vagy portál, vagy valaminek a íze, leszedették azt a képet, nem tudom, hogy kicsoda. Úgy tudja, azért sok az ilyen önkéntes kutya is, tehát soha ne felejtsük el, hogy amikor cenzúráról beszélünk, az egy dolog, hogy van cenzúra hivatal, meg van tulajdonosi elvárás, meg van, nem tudom én, valamiféle politikai ráhatás, és a másik az, ami pedig úgy megképződik az újságíró agyába, akinek ugye számlákat kell fizetni, a családot eltartani, és a többi ilyen-olyan rezsie van, és bár megtör a rezsiharcos is, de azért hát ez egy nehéz küzdelem, és akkor azt gondolja, hogy akkor az öncenzúra az ebben az esetben jobb volna, vagy jó volna, és akkor hát ez egy ilyen pszichés folyamat, hogy akkor miket írnak le emberek, meg miket nem írnak
4: igen,
3: le.
4: Igen, és akkor már is annál a...
3: És mivel lehet őket perelni, én például perben állok ugye a köztársasági elnökkel.

0: megpróbálva ebből kvázi úgy, hogy törekszem nem így lenni, de gyakorlatilag a magyar sajtó bulvárosodása az egy ténykérdésé vált.
1: Tehát csak hogy, követte jól megkésve a nyugat-európai sajtóviselkedésé.
0: De az, amiről mi beszéltünk, és fénykorról beszéltünk, az pontosan arról volt, hogy a sajtó abban az esetben
2: minőségi volt,
0: precíz volt, pontos volt, időben jól helyezve, és főleg nem hazudva, vagy nem elhallgatva. Mert az elhallgatás...
1: Ez most
0: az
1: melyik korszak?
0: Amely én most már 89, 88 és 92 mondjuk, igen, ebben egyet. Körülbelül. Igen. Tehát ezért ez nem véletlen, hogy ez a fénykor, mint sajtófénykor, én azt a mámornak éreztem. Én úgy éreztem akkor újságíróként magam, hogy én mámoros vagyok minden nap. Annak iszonyatos ereje volt, és veszélye egyébként teszem hozzá, hogy leírtam valamit, teljesen mindegy, hogy mit, és másnap akkor történt valami. Ma bármit hatás. Megír az ember.
1: Nem tud kiszámolni, hogy mi lesz a hatása.
0: Erre, így van. És akkor mi van?
1: Hát vagy pedig olyan dolog történik, amire magad sem gondoltál.
0: Igen, mert nem azt
1: megjelenik
0: nem az
1: valaki,
0: volt a szándékom,
1: és...
0: nem azt szerettem volna elérni.
1: Ezzel azt mondod, ami nekem is a rögeszmém, a mai nap folyamán erre jöttem rá, ilyen, hogy sűrítve mindenki a hírekről beszél itt a Tilosban, hogy a hír mindenkié, tehát mindenki hírt ír a Facebookon, hírt ír a honlapján, a blogján, tehát hogy olyan mennyiségű információ áramlik szabadon, hogy bármiből lehet pillangóhatás elvből kiindulva egy olyan méretű eseménysorozat, aminek a végén egy igazi nagy hír lesz, holott te csak azt írtad le, hogy kinyílott a pitypang.
0: Ez az egyik része a dolognak, a másik, de igen, de ez csak az egyik része a dolognak, a másik része az a dolognak, hogy abban a nyomáskényszerben nincs arra az újságíróknak, szerkesztőségeknek adott helyzetben gondolatuk, hogy elkezdjenek szelektálni a hírek között. Hát az a hír özön, amelyik zúdul minden naponta ránk, te hogy választasz ki? Kialakítasz magadban egy módot arra, hogy melyik honlapot nézed meg, abból mit nézel meg, használod a hírkeresőt, vagy a HVG-t, vagy az Indexet, vagy az Origót, vagy a 444-et, és most sorolhatnám, fogadod el a saját információs bázisodnak, de kiderül mindegyikről, hogy nem elég. Mert hát azok is nem, és van még egy nagyon fontos része a dolognak, ez a cenzúrának egy nagyon rafinált módja, az MTI.
2: Hogy nem?
0: Hát az, hogy az MTI kvázi adja a híreket.
1: Az állami hírszolgálatot,
0: és ebben megjelenik egy csomó minden, ingyenesen kvázi hozzájuthatsz, ettől a pillanattól kezdve abban a rohanásban, amiben vagy, és abban a hír özönben, hát tényleg az a legegyszerűbb elkapni, leírni, gyorsan továbbadni, hírverseny van, gyerünk, ha én már, hát látom azt, hogy mi történik, hát már a másikon kint van, mondja az egyik honlap szerkesztőség a másikról, és fordítva.
1: És akkor ez is ez a tulajdonosi nyomás, nem? Hogy jön a tulajdonos, azt mondja, hogy mit késlekedtek, azok meg már készen vannak vele, és nekünk kell kattintásszám és egyebek.
0: Igaz, hogy pontatlan benne a név, el igen, van írva, hát igaz, hogy pontatlan benne a hely, igaz, hogy pont, tehát mindaz a négy igen. dolog, amit az elején mondtam, nem stimmel,
2: nem osztogatták,
0: de ott van. Igen.
1: Viszont ez nem válasz arra a kérdésemre, hogy a magánemberek folyamatos magánhír cseréje, ami a közösségi médiának köszönhetően létezik, az hogyan befolyásolja a professzionális hír? Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy a hír az információ hatalom, és a hatalom az információ, ez egy ilyen kölcsönös, egymást feltételező két dolog. A magánemberek milyen szerepet kapnak ebben? 5 perc van a témára.
0: Szerintem teljesen egyértelműen
1: mi
0: hírszolgáltatók. Ők hírszolgáltatók.
1: Igen, na de kire van hatása? Mi magánemberként az egymás közötti hírcserével befolyásoljuk az információt és a hatalmat, vagy a hatalom befolyásol minket, hogy milyen híreket
0: szerintem
1: cserélünk
0: mind
1: egymás
0: kettő.
1: Között?
2: Hát mind a kettő, persze. Hát, de nem tudom. Hát én azt mondanám, hogy az ember ugye valahogy úgy szocializálódik hírszempontból is, hogy rászokik valamilyen

0: médiára.
1: Én ezt így, ahogy a Gábor mondja, négyből
0: válaszolsz. Igen, tehát mondjuk én mit tudom, én amikor úgy rászoktam erre, tehát ilyen egyetemista 20 éves koromban a rendszeres napilap olvasásra, akkor én az a 80-as évek eleje, én Magyar Nemzetet olvastam, és a Magyar Nemzetet egy hogy mondjam, az akkori viszonyok között egy elfogadható hírszolgáltatónak tartottam, ezen kívül Szabad Európa Rádiót hallgattam, meg hát mindenféle folyóiratokat és számizatot olvastam.
1: De tehát tévét is néztél.
0: Tévét is néztem, de keveset már akkor is. Tehát, hogy azt azért károsítónak éreztem,
1: hát
0: a televíziót.
1: Hát meg volt egy kritikai szempontod annak köszönhetően, amit olvastam.
0: De például a rádiót inkább hallgattam, tehát mondjuk a szombat délutáni rádiózás az azért egy ilyen
1: 168
0: óra.
1: A strandon is.
0: Igen. Tehát, hogy az azért úgy volt. Hogy mondjak egy mai példát, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha az ember mondjuk így hozzászokik, vagy lehetősége van minőségi napilapot olvasni. Most az a mázdim volt, hogy az idén voltam egy pár hónapot Svájcban, és egy olyan helyen, ahova járt a Neue Zürcher Zeitung. Az hozzátartozik, hogy én nem tudok mondjuk németül annyira nagyon jó, de azért úgy olvasok. Na most, ahogy az ember figyeli egy minőségi napilapot egy folyamatában, azt, hogy miket hoz le, milyen témákat hogyan kezel, tehát, hogy milyen terjedelmű cikkekkel, stb. Az azért nagyon tanulságos, és az, hogy tulajdonképpen ennek milyen hát így közösségi szempontból milyen szocializációs hatása tudhat lenni. Tavaly például voltam valamikor Amerikában, és akkor hoztam egy vasárnapi New York Times-t, és egy médiatanszéken tanítottam tavaly Erdélyben, Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsváron, és ott bevittem egy vasárnapi New York Times-t, ami hát egy ilyen több kilós valami, és akkor nem tudom, még két órán keresztül, vagy két alkalmon keresztül elemeztük azt, hogy milyen hírek vannak. Az, hogy mondjuk egy afganisztáni riport, mondjuk és novellaszerűen van megírva, az szerintem egy fontos dolog, mint ahogy az is, hogy megtudok valamit a berlini, éppen aktuális berlini undergroundról New Yorkban, vagy megtudok valamit, nem tudom én, perui sámánokról, és nem tudom én, tehát egy ilyen szélesebb látókörű valami érzékel az ember, mint amit mondjuk a magyar sajtóból meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni a magyar sajtóból, és csak sok mindent kell olvasni hozzá.
1: Tehát ez a Sunday Times-ban hasonlóan van az angoloknál, vagy
0: nyilván, én azt kevésbé olvasom.
1: De én úgy látom, hogy ez mintha most a magyar újságírásban a neten lenne.
0: A neten
1: cool,
0: van,
1: hogy a neten van,
0: de abban is van egyfajta ilyen generációs jelleg, igen. Tehát egy ilyen 40 alatti korosztálynak szól, és tudom én, ami tök jó egyébként, és nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy szóval én is, mit tudom én, naponta egy ilyen 3-4 portát nézek, követek, stb. De mondjuk így az állandó napilap olvasásról, ami annak idején, amikor mondjuk aktív újságíró voltam, akkor azért a 4 minőségi lapilapot és még vagy 2 bulvárt azért olvastam. Mert ez
1: Gábor,
0: fontos volt.
1: Gábor, te mint printhős, hogy állsz a netes olvasással? Neked is egy perced van még, hogy ezt kifejtsd.
2: Abszolút olvasom, és abszolút de hogy azt gondolom, hogy kell.
1: Igen,
2: olvasni,
1: viszont amit írsz, az print, tehát hogy te nem netes újságíró vagy, ha valami megjelenik, akkor a print alapján jelenik meg a neten abból, amit te
2: igen,
1: írtál.
2: Igen, ez 98%-ban ez, így van.
1: És ez valami más stílust követel meg, vagy te ezzel nem foglalkozol, hogy a netre mi fog felkerülni, mert a printnek van egy bizonyos...
2: Hát, hogy mondjam, ez olyan valami, hogy én azt gondolom, hogy ehhez értek. Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát azt, hogy ha muszáj, mert olykor muszáj, akkor az ember beül, és természetesen tud azon a nyelven is gondolkodni, de nem szívesen teszi, nem azért, mert ez számára megalázva, hanem azért, mert nem saját magamat adom. Hát én valamit kialakítottam, beleüregettem, belefásultam adott helyzetben, de az én vagyok. A fásultságaimmal, az ügyetlenségeimmel.
1: Hát most azonnal tiltakoznom kellene, ne sorold ezt, mert nincs időm tiltakozni. Szerintem ez tök jó, hogy így csinálod.
2: Nem, hát,
1: mert ez, tehát én azt gondolom, hogy mindig
2: azt mondom,
1: lesz nyomtatott
2: saját magamat,
1: újság.
2: Saját magamat adom, én így tudok írni. És ez adott helyzetben vagy korszerűtlen lesz, vagy nem lesz korszerűtlen, ezt majd eldönti adott helyzetben az olvasó, vagy rosszabb esetben a tulajdonos?
1: Most rettentő sok mindent nem tudtam sem elmondani, sem megkérdezni, mert szerettem volna, de nem, nincs rá időnk, mert be kell fejezzük, de azért elmondom információkat, hogy mind a ketten
2: nem engedjük be a következőket, és akkor megvan
1: oldalok. Bakát kiküldjük, hogy verekedjen meg a bakival, mi megbeszélgetünk.
0: Simán.
1: Azt gondolom, hogy csak azt akartam elmondani, hogy mind a ketten, illetve mind a hárman, hogy magamat is ide soroljam veletek egy platformra kerülve, ezáltal a Nyilvánosság Klubnak bizonyos időszakokban az ügyvívői, vagy tagjai, vagy testületi tagjai voltunk, és ez a Nyilvánosság Klub bár létezik még, de nincs szükség a működésére, mert a nyilvánosság olyan módon megváltozott, hogy ez a klub még nem érte utol ezeket a változásokat. Viszont ti mind a ketten ettől, valószínűleg nem függetlenül, de mégis ez egy másik mondat, publikáltok, neked hamarosan megjelenik egy könyved, ez percek kérdése, és Gábor, te pedig hát nem kisebb feladatot látsz el, mint hogy a Mérai életműnek a gondozója vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális gyűjteményében, úgy hívják ezt a Digitális Irodalmi Akadémia.
2: Ez igaz, de ezen már a munka nagy részén, ezen a részén
1: igen,
2: túl vagyok.
1: Igen, csak a tudás, ami ezáltal adatik, az,
2: hát az előbb, a következő 25 éve
1: ezt akartam mondani, hogy előbb-utóbb most a Vagesz előnyben van, ugye megjelenik a könyv abból, amit már megtudott az elmúlt 25 évben.
2: Hát ha reklámozni kell, nekem is megjelent most egy sajtótörténeti almanahom, úgyhogy az
1: amiben az eddigi
2: cikkeid
1: vannak
2: nem,
1: benne.
2: Ez egy újság 1938 és 1944 közötti időszakról szól, nevezetesen a két időpont 1938 az első zsidó törvény, 1944-45, amikor az a 25 újságíró, akit beválogattam, véletlenségből meghalt idő előtt.
1: Durván finom.
2: Nagyon durván fogalmaztam. Tehát gyakorlatilag a zsidó törvény kényszer áldozatai, újságírók, és ezeknek egy-egy cikkét kiválogattam, amelyik azt akarja jelezni, hogy a legkülönfélébb típusú emberek, keresztények, vállalt zsidók, ateisták, kommunisták és egyéb liberálisok és ókeresztények miként gondolkodtak 1938 és 44 között, akkor, amikor éppen a zsidó törvények sújtották
1: ezt
2: őket.
1: Ezt akarod mondani ezzel, hogy hiába telt el 70 év, még mindig aktuális.
2: De hogy akartam én mondani, ez véletlenül jelent csak most meg.
1: Értékelem az iróniádat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Én is köszönöm.
1: És azt remélem, hogy a hír és a hatalom Bermuda, mi legyen? Hír, a hatalom és a befogadó Bermuda háromszögében nem fogunk elveszni a továbbiakban sem. Horváth Ádám volt a DJ-nk és a hangmesterünk, akinek az édesapja nyomdász volt.
3: Újságíró
1: volt, bocsánat.
2: És a, de sokat az, járt nyomdába.
1: De sokat járt nyomdába. Az én apukám volt nyomdász, igen, de nem találkoztak. Úgyhogy köszönjük a segítségedet, és ezek szerint te is szívtál magadba egy kis ólomillatot, meg egyebet. Hello, hallgatók! Mindjárt jönnek 4-től a következő csapat. Hallgassatok őket is szeretettel a Magyar Hírnapon. It's a trip. It's got a funky beat, and I can...

Tilos Rádió. Még mindig a keltakarót halljátok. Nem jött a következő műsor. Gil Scott Heronra emlékezünk, aki nemrég halt meg. És tavaly itt volt a Media V-ben, meg egyéb Bakelit felvételei pörögtek itt fél kettő óta. Még egy pár szem lesz, aztán lezárjuk. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: kedves, mindenkinél kedvesebb hallgató, annyi vallomás letéteményese, hiszen az elérhetetlen címzet sohasem kapja meg, és te, kedvese, kedvese, annyinál annyival kedvesebb, akinek szól ez a levél. Legyen ez a levélíró felfohászkodása, sugallatért, és kegyelemért is, mert kegyelmi állapot kell hozzá könyvvé kerekíteni ezt a céltalan, hosszúra nyúló és amúgy is elküldhetetlen levélhegyet. Emlékszel, Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepito és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezik.
2: Brave marin, revient de guerre. Tudum.
3: Művésznő.
2: Brave. Ott, azon a rongyon, ahol áll. Törölje meg a lábát, barátom, és mielőtt levetné ezt a júj, de furcsa színű felöltőt, olyan jól heverek. Zárja be az ajtót. Melyik színháznál is van maga?
3: Nem színház. Hárfás egylet.
2: Azt hittem dramaturg. Kár. Igen, igen, a kallantyút az ajtóra. Nyitva szoktam tartani, hogy ne kelljen felkelni. Várom a házmestert és a rendőrséget, de most csak hat kopogjanak. Milyen kedvesen áll. Akár Szilárd barátom. De őt ne említsük, túlságosan fáj még a seb. Bravo, Marine. Rövi, döke.
3: De miért várja a rendőrséget? Valami zűr?
2: Rommel takarítás következetes elmulasztása a vád ellenem társadalmi munkában. Legutoljára a bécsi szállóban volt némi összeszólalkozásom a rendőrséggel. Egy cipős katuja dugárut hoztam volna. Kokót mi egymást, szegény jó Ödi bácsi számára, akinek akkor már mindegy volt hasfarrágban. Van cigarettája? Rémesen köhögtött ez a... Tudja, nálunk színésznőknél eleve rom vagyok. Takarítsanak el, ha akarnak társadalmi munkában, de én... De hogy én... Te már sasszé. Malvitű. Mit néz? Bravo, Marine.
3: Ez mi? Ami dudorászik, a dal.
2: Hogy ez mi? Párizsba szakadt anyai nagynénémtől, Mollitól tanultam ki, egy ideig a Noctambe csillaga volt, és spanyol nevekre hallgatott. Ott Juanita, lululolo, lala. Molly nem volt prűd, amilyen erényes ez a kis dalocska a hős tengerészről. Mit néz a zsuzsuimat? Loncos vagyok. Fésületlen. De még arra is lusta, hogy minden erényem a rosszra való restség. Majd, ha megöntözte virágaimat, kannát is talál, akkor nem bánom, idébb húzhatja azt a széket a kanapéhoz. Te már sosé, te már vidé. Istenem! Ez a tetőtéri nyomor budoár, ez a lepratelep, ez a város, bravo, Marine, revient de guerre, tudum.

0: Soha olyan kavarodást, akkora nekiszilajodást, mint akkor azon az első szabad zsibvásáron. A papír, trombita, kacolatej, törökméz és birsalmasajt vásár negyede után a lopott kerékpárok, pumpák és gumibelsők végeladása következett. A romok alól kihúzgált és rendbeszedett rongykollekció utcája a nyúl és baromfi feketézők zsib negyedébe torkolott.
1: Hogy a nyulacska, néni?
2: Két kék hasú, meg egy sárga.
1: Egy szóval 3,5 milliárd.
2: Rosszabb, aki megeszi. Én már csak így tudom.
1: Kiválasztanám az egyiket.
2: Már én csak úgy adom oda, mint... Ez az utolja.
1: De ha nekem csak egy kell...
2: Akkor inkább hazaviszem.
1: De mit kezdjek 3 nyúllal, amikor nekem csak egy kell?
2: Majd el tetszik ajándékozni a menyasszonykának, a kedvesinek. Hadd legyen húsvétjük.
1: Nem bánom, csak aztán hova tegyem?
2: A Lóden kabátja zsebébe, aranyoskám. Az egyiket ide,
1: aha,
2: a másikat nem ide.
1: Jaj.
2: A legkisebbet meg ide, la, belülre, jaj, hogy meg ne fázzon.
0: Tárfásot kikeveredett a vásárból Pepita, és örömszerző, örvendező szívvel pumpálta kereke alá a kilométereket, végig az esteledő, néptelenedő városon keresztül. Innen-onnan utána kurjantottak, vagy barátságosan utána eresztettek egy-két golyót, de ő meg sem állt. Tudta, hogy amúgy sem jelentéktelen személyének szól, hanem kerékpárjának. Akkor tájt kerékpárral kimerészkedni az utcára kihívóbb vakmerőség volt, mint nyugalmasabb időkben Ibn Saud fejedelmi aranykróm autócsodájával megjelenni a Nyomor negyedben.
1: Bábika, nyulacskát hoztam.
3: Nézzenek oda! Gyere! Hát nekem hoztad ezt a nyuszi füles?
1: Magának hát, bábika.
3: Mi jutott eszedbe? Istenem, ha szegény Imrén élne. Mit adtál érte?
1: Sose törődjék vele. Vagy van húsvét, vagy nincs.
3: Már hogy ne törődnék? Egyem a kis haszontalanja. Igazán nekem hoztad, fiam?
1: No, bábi néni. Aki pityereg, az nem érdemli. Mindjárt visszaviszem.
3: Szegény Lacimnak az Isten nyugosztalja. Te nem ösmerted, amilyen áldott jó gyerek volt. Az volt az álma. Nagy divat volt akkoriban.
1: Persze.
3: Angóra tenyészet?
1: Persze.
3: Kezdtük is. Csak aztán valami füvecske kellene neki. Felnevelnénk.
1: Itt a romtemplom harangemeletén?
3: Eltanyázhatna az orgona erkélye. Pecsenyének vagy hogy szereted? Vadasa?
1: Elevenem, bábika. Elevenem nyúliuszkomát. Fűről majd gondoskodom, maga csak arra vigyázzon, hogy ne nagyon menjen a hárfám közelébe, ha megdőnek a körmöcskéi. Na, hogy belecibáljon a húrjaimba.
3: Jaj, dehogy, dehogy. Mindjárt kibélelem neki azt a kis kosarat a nagy harang alatt. Aztán te már mész is el, lelke. Hiszen csak most jöttél haza.
1: Ezt a nyulacskát hoztam magának húsvétra, babci.
4: Istenem, Istenem!
1: Vegye el, édeske, fogja, retartogassam.
4: Igazán nekem?
1: Csak Iston, csak magának melengedtem. Itt, ni a kabátomban. Senkinek sem másnak.
4: Drágám, drága pityi nyulambulam.
1: Örül, babci? Mit játszott éppen?
4: A nyulambulam nem magának szólt. A reszpégi ujjazatait nyúzom. Mondja, maga híres, a hárfa fúvol a koncertet, a Mozartunkat mikor próbáljuk? Soha?
1: Rohannom kell, orvosságot ígértek bábika nénének, szegénynek.
4: Le sem ülni nálunk.
1: Kiló lencséért, amit viszont csak 3 cimbalom húr ellenében ad az illető.
4: Mit adog össze-vissza? Ilyen későn kimozdulni, hogy kirabolják nekem, hogy levetköztessék nekem?
1: Ugyan édes baba. Ezek a különféle orv, bér és rablógyilkos históriák a derék megszálló hadseregről mind a fantázia szüleménye. Aféle mendemonda.
4: Ha így kérem, piti-piti.
1: Jaj, az Isten áldja meg. Ezzel a dorombolásával mindig levesz a lábamról. Nem érti, hogy ember életről van szó.
4: Pepito, ekkora örömet okozni nekem ezzel az édes nyuszi-muszival, és akkor így elrontani.
5: Ki az?
1: Én, Pepito.
5: Mi jut eszébe? Pepito, télvíz idején, ének évadján, annak is a kellős... Jó, ez a hideg. Ezután mindig így lesz.
1: Ez már a lángsugarú nyár, Pepito.
5: Lángsugarú? Én vacogok. Jézus Isten, hova teszem magát? Hogyan fog elmenni ebben a nagy emberfogdosásban? Üljön ide, a kanapé szélére. Csak ne nézzen hátra, csupa szembarátom. Az ócska balettbugyi még óvodás éveimből. Elfelejtettem visszarakni a skatujába.
1: Hoztam valamit, Pepita. Itt van, Ni. Bebugyoláltam a kabátomba. Ide teszem magam elé.
5: Jó Istenem, de izgabizgatott. Vagyok. Valami mozog! Egér! Pepito!
1: Nem nyilatkozom.
5: De igazán! Az én hipotóniás szívemmel én ilyen kukac vagyok.
1: Ne féljen tőle!
5: Jó, dehogy nem! Az egértől meg a szatírtól. Boldogul Tatuber bácsi volt a korona tanúja, imáimba foglalom a nevét. Ő volt, ahogy is mondjam, a színház történet egyetlen direktora, aki szerződtetési kanapét nem alkalmazott, és egy párt fogoltjától eltekintve, akinek viszont haláláig fizette a gyermektartást, az áldott jó Tatuber soha senkinek, még nekem se. Pedig... aki csak gondolatban hozzám nyúl, vagy nagymálé szemkocsánnyal alá tenyerel a fenekemnek. Fúj! Ezt maga nem mondja, mint Lovranában az a szállodai szatír, a vájkálós, aki volt, hát annak nálam vesztett ügye van mindörökre. Torkig vagyok a ronda dögledék haddal, a színházi csűrönc bandával, az ilyen menazsériával, lese! Fúj! Ezt maga nem mondja!
1: Húsvéti, Pepita.
5: Igazi, nyuszi.
1: Igazi, Pepita. Az egyetlen igazi, amit a zsibvásáron felhajtani sikerült.
5: És ezt az egyetlen nekem. Pepito. Nem volna helyesebb? Bizonyára van valaki, aki sokkal közelebb áll. Nekem a magánügyeihez semmi közöm, de ez égbe kiáltó. Nyusz, nyusz. Muc, muc. Éppen én, aki semmivel nem érdemeltem, és ezt jól jegyezze meg, nem is fogom soha. Nekem.
1: Magának, Pepita.
5: Jaj, én édes jó Istenkém, muszínyuszikám. Ha belegondolok, hogy néhány éve még Kökörcsin utcai tulajdon sziklakertemben szaladgáltam olyan aranypapucsban, olyan mohapárnákon, hogy maga még álmában se, és hogy minden este... milyen közönség hevert a lábaimban? Hány és milyen csokor? Hogy tisztességes asszony voltam.
1: De Pepita...
5: hogy Svájcból hozattam a fűmagot. Most pedig házőrző kutya vagyok Olgica néném családi kacattárában. A dodók a fedele alatt. Ahol én bármikor kitehetik a szűröm.
1: Pepita, édes... nem azért hoztam, hogy megríkassam.
5: Ne mondja nekem azt, hogy édes. Ne merje. Érti? Ez már a maguk mancsa. A nyúlkáló férfi mancs. Nem szenvedhetem.
1: Pepita.
5: És ne nézen így. Ne tegye ezt velem.
1: Nem nézem. Nem mozdulok. Nem mondok semmit, és meg azt is visszavonom. Csak ne sírjon, Pepita.
5: Hát igazán egy kivert kutyának akar a kivert kutyája lenni. Pepito. Muszi, muszi. Muli, nyuli. Nyuli, muli. Az a tapsolós füle. Valóságos tapsorkán.
1: Még agyon nyomja, úgy szorongatja.
5: Agyon, agyon, agyon, agyon. Hopp! Hopp! Mekkorákat átugorna a Kilimandzsáró.
3: agyon bizony, agyon én. Nyúsz, nyúsz, nyúsz, nyúsz, nyúsz, nyúsz, a füled. Jó, én de tudok szeretni. Rémes, ez a végzetem, ez a becevihar. Vagy nem álljátok, vagy nem tudjátok értékelni. Műszi, püszi, nuszi, nyúszi. Ez Kani? Csupa szem, barátom. Nézzenek oda, hogy fülig vörösödött. Hát még azt se nézte meg neki. Szent ember. Nem érdekelte. Majd én megnézem. Kani hát. Műszi, püszi. Muszi, nyuszi.
1: Majd szedek neki füvet. Meg laput is. Pepita.
3: A lapuról jut eszembe. Most úti laput kötök a maga talpacskája alá, barátom. Látom, indulóban van, és nem tartóztatom.
1: Én? Pepita?
3: Igen, igen. Érezze kidobva magát. Hosszú idők óta izgalmak nélkül élek, és nem venném a lelkemre, ha most valami helyrehozhatatlan ostobaságot követnénk el.
1: De édes szép, Pepita. Hallja ezt? Hallotta ezt a sorozatot, a lövéseket? Ennyit se félt? Én szentül ígérem, hogy...
3: Még egy szót is elvesztünk. Soha nem mondhatja azt, hogy édes. Soha. De soha azt, hogy szép. Fél ujjal hozzám nem érhet, és olyan magas piedesztára helyezem magam fölé, hogy nem állja meg szédülés nélkül. Ez kell, hogy szent legyen. Nem utazom szentek megrontására, akik nyulat hoznak húsvétkor egy színésznőnek. Most menjen. Menjen, hamar. Csak ezt a rémes nyakkendőt, ezt a sárga veszedelmet ne lássam magán. Várjon. Nem, nincs itt. Mégsem egy téglaszín a férjem nyakkendőiből. Oszkári pettyes volt. Drukkoljon nekem. Szorítson. Holnap délelőtt dől el, hogy behívnak-e a rádióba.
1: Nekem is, Pepita. Drukkoljon, hogy hazaérjek.
3: Istenem, atyám. Miért is raktad rám ezt a keresztet? Egyszer még térden állva fog kezet csókolni, hogy megkíméltem attól a mély te gyűjteménytől, aki vagyok. Köszönöm a nyulat. És a szép estét.
0: Fél karoddal magadhoz vontad nyakánál hárfásodat, és kóvájgó, szemérmes ajakkal a szemét kerested. Megtaláltad? Nem lelted? Akkor ezt nem értette tisztán, szédületében, de bizonyára meg. Mert amióta az a vajúdó, vívódó, sziromcsók érintette szemét, azóta reggelenként ezt a csók szemét, a balt kancsin kinyitva, s dörzsölve a másikat, egy finomabbra már nem formálható kreol porcellán száj, ajak íve jelenik meg előtte, kiábrázolódik, amint pihegősen nyiladozva, fényeske fogát is villantva, s annál nyelvét lebegtetve, felsugárzik mögötte. A paradicsomot őrző angyal lángokban álló látomása. A bal szeme ez a csókszem, Pepita. A csókodon keresztül szemléli, s látja másnak a világot azóta. Te ajándékoztad meg a hárfást, ezzel a mindenben csókot látó világszemlélettel. Pepita, emlékszel?
1: Ez hihetetlen. Megáll az ember esze.
2: Bizony, hogy megáll az ember esze. A fuvolás lánykának feléje se nézel, amióta ez a színészné. De jobb, ha nem beszélek. Pedig a fuvolás lány apja a kenyéradó gazdád.
1: Hely, bábika, ugyan hagyjon. Nem látja, mi történik itt? Hárfázik a nyúl.
3: Már az eszedet nem is bánom, a sohasem volt, de a szemedet megkérdem, hogy hova tetted. Hát nem látod, hogy ez a színészni az anyád lehetne?
1: Mi jut eszébe, bábika? Miért kavarja most a dolgainkat, amikor eddig olyan jól megvoltunk? Most valami mást, Julius barátom.
3: Édes gyerekem, dehogy is kavarom én, dehogy is kavarom. Ne hallgass te rám, szegény bolond vénasszonyra, hiszen csak magamban beszélek.
1: Bár a kéztartásod, Fülöp nyúl, nem éppen szabályos, fölöttébb figyelemre méltó zenei adományok rejlenek benned. Mától kezdve leckéket veszel, és rendszeresen gyakorolsz.
3: Már én ma holnap összeköthetem a kis motyómat, ami van. Aztán fel is út, le is út, nekem ugyan befellegzett.
1: A kottaolvasást is meg kell tanulnod, Julius Fülöp.
3: Ezt érdemeltem. Együtt ment senki színészné miatt, aki tönkre fogja tenni majd az életedet. Mi lesz veled, ha meghalok? Ki mossa, ki vasalja az ingeidet? Megesz a kosz. Ne félj, még kikaparnál a 10 körmöddel a bábi nénédet, aki innen ugrott le a toronyból. Innen! Innen!
1: Fülöp, passzorgalmat követelek.
6: Csütörtökön se, szerdán se. Hol kóborolt? A másiknál is ki az? Rimbuta, majom fráter.
7: Gurig a fejű baba tündér.
6: Hárfász figyfirigy.
7: Ha azokat a tincsecskéket a fülecske körül megkaparinthatnám.
6: Azokat a tincsecskéket, kis hárfászom. Mit csinálna velük?
7: A tincses házamba tenném. Úgy őrizném.
6: Ó, a tincsek őrzője, ha megkaparinthatnám. A Mari barókára való.
7: Mit mond?
6: Azt kérdem.
7: Nyughassatok, gyerekek.
6: Mi van az operájával?
7: Az operámmal? Nyersanyag hiány van, babsi. 4 kiló babot adtam egy kotta vonalzóért, 12 tojást a papírért.
6: Miért nem ír Fuvola koncertet?
7: Fuvola koncertet?
6: Azt, nekem. Majd én szólok a papának, maga csak írja meg.
7: De Fuvolára én soha...
6: Csak komédiás nőkre, akiket az utcán szed fel, undok fráter!
7: Baba?
6: Semmi baba, magának egy szavát sem lehet inni. Többé nem ismerem. Menjen innen, menjen a szemedre.
7: Gyerekek, berekek. Ennye, bennye.
6: Képzeld, apa Fuvola koncertet ír a számomra. Nekem ajánlotta.
7: Maga, fiam?
1: Én, Frédi bátyám.
8: Mennyit lehet keresni egy Fuvola koncerttel?
1: Egy Fuvola koncerttel? Tudj, 400 billiót.
8: 4 kék hasút, 8 tojás se, ha jól meggondolom. $0.5 sincs. Annyi, amennyiért ígérte a Schusterom, hogy restaurálja egy cipőroncsomat, amit valaha az öltöztetőnöm fejéhez vágni szégyeltem volna. Ha megkapja azt a csempészet mokaszínbőrt, ha nekem volna $0.5, és ha volna öltöztetőnöm, ha.
1: És ha nekem volna, hogy magának adjam.
8: Meg ne halljam máskor. Sst! Nem az fáj nekem, Pepituskó. Nem az fáj nekem ebben a bérpokolban, hogy a tükrömet adja ide. Ott. Mit szenvedek ezektől a pörsenésektől? Oda a bőröm egészen. Hanem, hogy azok a féces puellák, akik az akadémián senkik voltak, most felhabzsolják a világot. Vagy ahogy Noldi bácsi boldogult mondása volt, lelegelik előlünk, mint a szauruszok az erdőt. Bár ne érjük meg, hogy ott végezzük.
1: Hol? Pepita.
8: Nyújtsa ide a szimpatolomat, meg azt a koszosabbik kocka cukrot, szegény barátom. Kösz-kösz. Stihant, küsszi-küsszi. Bécsben verték agyon az Agmenházban, amikor már 3. éve minden maga alá eresztett. Agyon verték a Noldi bácsit. aki vére felkorbácsolására a szunamit a gyógykurához akarta megnyerni 13 éves romlatlanságomat, de én magasra tartottam a liliomot, és csak diákosan, jelképileg defronáltattam magam, mert divat volt így. Csínyán, bugyin, nadrágon át egy szobrász növendékkel, aki hosszú szivarszipkákat dugott az orrnyukamba, hogy meg ne fulladjak, amíg az öntés tart, miután lezsírozott a szörnyeteg, és leöntötte aktomat. Gipszel. Akarja látni? A zöld vagy a sárga kalapskatuján fenekén a fényképe. Ha az eredetivel nem elégszik meg, és ha egyszer rászánom magam, hogy előkotorjam, és nem csak mondom, de felkelek, szóval... Ha...
1: És nem csak fenyeget vele, de felöltözik, és meghallgatja a fuvola koncertemet. Mennyit hever így egyfolytában, Pepita?
8: Egy héten 5 napot, az éjszakákat, meg a délelőttöket leszámítva, amikor nincs lelki erőm. Ez az én 5 napos munkahetem. Ha igaz, és még megvan, a sötét lilas katuján fenekén őrzöm a filmszerződésem a Paramount Pictures-szel. Bár kiköti, hogy 40 kilónál több nem lehetek. Most 69 vagyok, trikóban. De ha a félvesém kidobatom, amely úgysem működik, és ha elveszik a méhen kívüli terhességemet...
1: Hogy?
8: Nem hiszi. De igen, az van. Lemegy legalább 12 kiló. Rendben. Nem szoktam a barátaimat cselben hagyni.
1: Nem bánja meg, Pepita. Leendő államtitkárokkal ismerkedhet meg. Hangversenyrendezőkkel. Esetleg egy szavalóestre is leszerződhet.
8: Államtitkár? Nincs olyan szerencsém. És hol van mindez az izé?
1: Az Ilonca Bérci út végénél. A Gunimun téren.
8: Az Ilonca Bérci út végénél? Fenn a hegyen? De Pepito! Életemben összesen nem gyalogoltam annyit, mint innen a kis Cicelli utcából az Ilonca Bérci út végén fel a Gunimun térre. De szent egek!
1: Nem értem ezt a megrendülést.
8: Nem érti? Hát el tudja képzelni rólam? Nincs az a kultusz államtitkár, nemhogy fuvol a koncert.
1: Kerékpáron viszem.
8: Soha.
1: Palankint hozok.
8: Gyaloghintót?
1: Azt.
0: A kanyargó törmelékhegyek nyergein, ereszkedőin és forró lankáin, ha megpillantottak, napernyőd, menyezeted, legyezőid alatt lustán heverésző bibliai Eszter, és önfeledten elnézték jobbra-balra gördülve ringó két combod sudarát, a romeltakarítás lapátjára támaszkodott, és néha percekre megakadt.
9: Ida! A csőrlő! A keserves hétszentség is! Hátra! Hátra!
10: Csak tudnám, mi van olyan bámulnivaló egy palankinon.
9: Csiva!
10: Igaz, amikor a gazdahitel intézet összeomlásával hónapokig az anyai ezüstökből éltünk, süldő palánta koromban Hugo bácsi hozott magának Párizsból egy patent ornyírót, és Hermina nénémnek, stupid, de jó lélek és főzési nyaralási tanácsadó második asszonykodások idején neki pillacsi peszt, amit...
7: Azt akarják, hogy a fejükre szakadjon az épület? Az egész keserves istennyila hétszentség, amit most lemagadtunk?
10: Maga nem is figyel rám, Pepituskó!
1: Figyelek, hogy ne figyelnék, Pepituskó!
10: Ez a pillacsipesz!
9: Ez
10: a pillacsipesz volt a mindenem! Bár sem jogász kuzinom Déneske, Görci, mert Tódor révén görciek is vagyunk, sem Veronika számzseni barátnőm a zárdában, kinek azért főtudománya nem a kör, hanem a házassági háromszög négyszögesítése volt, soha, de soha nem kaphattak rajta hivalkodáson, léháskodáson, pedig órákig elgöndörítettem a pilláimat vele, meg Belladonnát is szedtem, hogy táguljon a pupillám, mert minden romlottságot végig akartam skálázni. Az álmos úti temetőket voltam mindenek!
1: Haladjunk, Pepita! Haladjunk, ha kedves az életem! Pepita!
10: Először is nem kedves az életem, másodszor azt hittem, meghallgató, kedves baráttal eltem.
9: Menjünk innen! Menjünk az istálóját, emberek! Feleset révoltak,
10: kúpasztatlan!
1: Hát halljunk meg egy... Nem bánom!
9: Csak
1: mondja, csak mondja, csak mondja!
10: Már késő! Nem és nem! Többet nem ülök gyaloghintóba! Mindenki engem bámul!
11: Édes fiam, remélem nem fogja az okon venni nyers őszinteségemet. Botrányosan játszott a múltkor. Hogy leányomnak dedikálta ezt, azt hiszem nem bánta meg. A kicsike fényesen kitett magáért, és szó se róla, a versenyű is ragyogó. Műsorra tűzzük és előadjuk, de a hárfaszólamot másnak kell játszani, bármennyire fájjon is magának. Másnak. Egy igazi hárfásnak.
7: Frédi bátyja, van egy nyula. Ha már én nem játszhatom el, hát játssza el, Fülöp.
11: No.
7: Ne gondolja, hogy félrebeszélek, Frédi bátyám. A tulajdon fülével győződjék meg róla, hogy tiszta szín való, amit mondok. A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész.
6: De abba, Pepito.
7: A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész, akit valaha a hátán hordott a föld.
11: Gyerünk, fiam! Egy hárfázó nyúl megér egy kirándulást. Mit kap enni?
7: Káposztalevelet és laput.
11: Káposztalevelet és laput. A Mozart kettős versenyt fogja játszani babával, ha igaz, amit mondasz. Fuvolára, hárfára és Handel hárfa versenyét.

0: de azt a bitang hétszentségit, ez már mégiscsak sok. Elmegy az ember plakátot ragasztani élete első hangversenyére, erre ellopják a kerékpárját. Hazajön, erre itt találja a harangjait teleaggatva mindenféle réklikkel, felemásgatyákkal.
1: Ó, jó, ha a hárfára teregetem, az is baj. Ha... Istenem, atyám, hogy miért nem könyörülsz már rajtam?
0: De miért kell így agyonmosni mindent? Szitává sikálni. Tessék! Egy vadonatúj gatya. Még nem is volt rajtam.
1: Az csak 6-7-ig hordtad, de már olyan büdös koszos volt, hogyha elereszted magát, ú, hazatalál!
0: Ugyan már, bábika!
1: Ez új te neked? Ehu ne! Ehu ne!
0: Most mit dobál itt nekem? Ez nem is az én gatyám. Ez valami rékli.
1: Az apáta örökölted azt a cudar háládottan természetedet. Várj csak, várj, hogy tőlem is örökölsz nem sokára. A szalmazsákomat. Édes gyerekeim, drágáim a föld. Ha ti látnátok, hogy abbánik szülőanyátokkal ez a harabia. Ez a kivetkezett, ez az elrugaszkodott, ez a, úgy, mint a súrral arongyal, úgy bánik velem, a súrral arongyal is különbül bánnak, a súrral arongyal is.
0: Bábika, no.
1: Ne haragudjál rám, édes gyerekem, ami eljár a szám, azért még nem vagyok én olyan rossz.
0: Jól van, bábi néni, jól van. Hiszen nincs is semmi baj. Tegyük el magunkat a holnapi nagynapra. Hát, ha jobb idők virradnak ránk a hangverseny után.

0: Bocsásson meg, barátom, látom már ágyban van, ha Stilita magányában ezen a késői órán zavarom.
1: Foglaljon helyet. Nem fázik? Csak nincs valami baj.
0: Köszönöm. Majd a lábánál nem nyomom a combját, mint egy kis minisztráns ebben az ingecskében. Tudja, holnap reggel Harry szólt, próbát szavalok a rádióban. Mutassa, mit olvas lefekvéskor. Jó, hárfás kalendárium, de profundis. Biztosan a pokolba kíván, hogy megzavartam, de Harryék három ciklus terveznek velem. A korán elhunyt, a tragikus véget ért, és a halálba menekült költők ciklusát. És most akkora mikrofonlázam van, mint egy ház.
1: Nem fázik? Nem fog berekedni? Egy kendőt? Muszlinsálat kerítsek? Hozzá?
0: Nem is tudom. Hűvöske van magánál itt a toronyban.
1: Nem fog berekedni?
0: Nem. Nekem mindig ilyen fátyolos, rekettes. Tudja, hogy vérig ingerel, ha simogatnak. Dugja bele az orrát a zsoltárba, és ne törődjék velem. Szegény barátom, most maga a mikrofon. Ma egy menüért, tegnap szálvirágért, holnap magányom hajtótársaságért, neked jó szóért adtam el magam.
1: A mélységből kiáltok hozzád, uram.
0: Költő, dallal fizes, oly sok csapásért, hadd felejtem, hogy még hátra van egy ölelés. Lakásért, jó lakásért.
1: Hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.
0: Nem vagyok hibás, hogy préda lettem, felsőbb hatalmak alkuttanak felettem.
1: Ahogy a bűnöket számon tartott, uram, uram, kicsoda maradhat meg?
0: A műteremben, mint hattyú éltavon, szabad volt hab nyakszirtem tartanom. Elefánt hát ringott vélem dús damasztal, násfa, homlok gyémát, boklár, kösöttyű, s mit súlyos kéjenc képzelet tapasztal.
1: Hiszen te látod a bocsánat, hogy féljenek téged.
0: Voltam testietlen, tiszta, könnyű, nem vagyok hibás, hogy elromultam, titkos erő kerített, élve holtam.
1: A mélységből kiáltok hozzád!
0: Ugye rémes? Szegény barátom, szígyon, csepüljön. Tudtam, hogy kiábrándítom. Nem tudom hova tenni, mit kezdeni vele, hogy miért éppen ezt nekem. Majd holnap még átveszem azért még egyszer, mielőtt. Köszönöm, bátor minisztránsom, hogy ilyen keményen állt a próbát. Köszi, köszi, köszi, köszi, piti, piti. Nézze, így pitizek magának, látja? De már megyek is. Jó ég! Jó éjszakát!
1: Külön! Az anyád! Már megint idez a fene!
2: Valami baj van?
1: Tessék!
2: Azt kérdem, van valami baj?
1: Semmi baj! Csak aludjék, bábi néni!
2: Hiszen ha tudnék, aranyos gyerekem!
1: Tessék!
2: Mondom, ha tudnék!
1: Próbáljon! Füle! Már megint te vagy az? Azt a keserves szakramentumot!
2: Valami baj van?
1: Hogyan?
2: Mondom, van valami baj?
1: Van a fenét! Aludjék, bábika!
2: Csak az a nagyon jó Isten adná.
1: Mi?
2: Adná az Isten, mondom.
1: Számoljon! Fülök, te nyavajás! Hát nem volt még elég.
2: Mi? Csak nincs valami baj.
1: A nyúl! Oda a nyulam!
2: No, mondd már, mi az? Mi történt?
1: A hárfázó nyúlnak vége!
2: Semmi baj, gyönyörű. Holnap nyúlgerinc lesz. Ebédre, vadasa.
1: Ba-dum-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
3: De ez példátlan, megvárakoztatni ennyi embert, és maga itt nyugodtan ebédel az egész filharmóniát, ahelyett, hogy elhozná a nyulat, hol a nyúl?
1: Mármint a nyúl?
3: Ne hozzon ki a sodromból, édes fiam, azt kérdeztem, hol a nyúl?
1: Itt.
3: Nem megette?
1: Meg.
4: Gyerünk a nyúllal, próbálunk, vagy sem? Mi történik itt?
3: Megette.
4: Ez példátlan. Ez égbe kiáltó. Megette.
3: Az egyik hárfás a másikat. Szörnyeteg! Én ebbe a házasságba nem megyek bele.
5: Miféle házasságba? A kanyúl nagyon elvadult, és nem hagyott aludni, ennyi az egész. De házasságról nem volt szó.
4: Nem volt szó. Hát akkor ki beszélte? Mivel beszélte tele a fejemet?
5: Én?
4: Igen, is maga. Egy ilyen szédelgő szatír. Én ma este nem játszom azon a koncerten, fuvolázzon más.
3: Édes gyermekeim, ne tegyétek ezt velem. Minden jegy elkelt. Félváros. Azt akarjátok, hogy én és ti is mi minnyájan tönkre menjünk? Kanyvár. Azt akarjátok?
4: Tehetségtelen kontár. Nézze nekem magam. Ezzel az emberrel az életben
3: fiam,
4: nem
3: édes fiam,
5: nem, hát nézd, nem.
3: Így nem megyünk semmire. A ma esti fellépésedért fizetek másfél dollárt.
4: Hiszen darabokra tényleg.
3: Csend
4: legyen
3: most.
4: Látják, hogy nem
3: én
4: nyúl.
3: Beszélek.
4: De jól van az neki.
3: Fizetek mondjuk 2,5,
4: de
3: mondjuk
4: van.
3: 3
4: jól
3: és fél.
4: Jól van az neki. Csak
3: 10 dollárt, 20 dollárt, 30 dollárt, 50 dollárt!
4: Ha belepusztulok, akkor se nem játszom ezzel a szatírral.
3: Hallottak ilyet? Így beszél az ember a vőlegényével? Édes fiam, fizetek magának, mondjuk, de akkor nagyon megerőltetem magam.
5: Nézd!
3: 500 dollár, angyalkám!
4: Ezt nem mondod komolyan.
3: Tessék, rendben van, szóval...
5: Foglaljon helyet az asztalnál, Frédi bátyám.
3: Köszönöm, édes fiam, köszönöm.

0: Képzelje, Pepituskó, mint a derült égből. Olgicáik megjöttek faluról, és lecsaptak rám. Nekem, belém. Dodus kereken megtagadta, hogy ott maradjak valami ostoba pletyka miatt abban az infernális házban, hogy állítólag maga hébe-hóba nálam hált. Olgica néném a maga mézmáz módján, ő is a vén satrafa, hogy irodának.
1: Akkor most...
0: Oly elárvult, oly elanyátlanodott, oly szerencsétlen teremtés vagyok. És most még ez a költözés is, ami a nyakamba szakadt. Nincs ok holmim, a skatujáim, a hangulatgyertyáim, a kanapém. Tudna valakit, aki segít, egy embert?
1: Nincs más emberem, tulajdon magamon kívül. Ezt felajánlhatom. És tudom, a pokol tűzébe is elmegy magáért.
0: Megtenni? Pepituskó! Ládákat cipelni, szobabútort egy hárfás. Istenem, nem engedhetem.
1: Menjen előre és csomagoljon, Pepita. Nekem még tiszteletemet kell tennem Jankovius úrnál, aztán majd hozom a kiskocsit.
2: Jó napot, Pepito. Örülök, hogy látom, magának adom a fogolámot. Abba hagyom.
1: Ne mondjon ilyeneket, babus, babucika. Fényes pálya áll azelőtt, akinek hangversenyrendező az apukája.
2: Maga miatt most már úgyis mindegy. Megmondhatom. Bevettem 37 állt.
1: Mi?
2: Mert elment azzal a nővel henteregni a hüllővel a homokban, fürödni a fényben, és én nem kellettem. Maga mondta.
1: Babuci!
2: Úrig a fejünk.
1: Babuci!
2: Gondolja, még ki lehet mosni?
1: Jézus Isten!
2: Nem, ugye? Emlékezzék a bolondos fogolás lányra, aki olyan, de olyan nagyon. Álmoska már. Ég vele.
1: Mikor vette be?
2: Kettős koncert.
1: Ez az a skatúja?
2: Ezúttal elmarad hárfára, fuvolára.
1: Olyan,
2: nehéz a
1: fél. Babuci.
2: Gondolja, hogy szólni kéne apunak?
1: Van lenger?
2: Az a skatúja. Egy fél órája.
1: Orvost! Orvost!
2: Pepito, félek egyedül. Utoljára ne hagyja, mit, hova rohan.
1: Valaki!
2: Pepito!
1: A lánya megvérgezte magát!
2: Jöjjön, vissza!
3: Hamar, hamar, orvos! Gyomormosás!
2: Apa!

0: A Lumpenhunger cukrászda szemétrakásának kellős közepén már ültek az első vendégek, legfeljebb arrébb seperték habos tekercseik mellől a malter kupacot, ha arra járt a Rommel takarítás. A Kikaker körút kristálypalotái elfüstölöttek. Romgubancaikban mókusok pelék kerestek menedéket, a körút egykori lakói pedig az erősen megrongálódott Ilonca erdő odvaiban, csatorna szurdokaiban és ott felejtett mutatványos bódéiban ütötték fel sátorfájukat. Jól lehet, a lekaszált fákat fel az Ilonca bércig azóta is folyvást ritkították az orvfavágók.
1: Ha néha úgy visszaforgathatnám az időt, Pepituskó, mint a prágai gettó héberül járó órája. Istenem! Ha mind felgondolom, a pánik, a bankosok, a zároltak páni öngyilkossága rémnapjaiban, melyre szüleim rejtélyes eltűnése az örvényben csak rátette a koronát. Azt hittem, már semmi nem következik. Mi jöhet még? Elhagytak. A Szilárd, aki volt, és akkor jött maga barátom, és belelépett az életembe. És ha nem tudnám, hogy szabaddá kell tennie a tornyot, és ma-holnap elbontják a lába alul, ha Bábika belemenne, és maga szívhez szólóan kapacitálna, hát egy percig sem mondanám, hogy nem. Mert arra a tűzre esküszöm, arra a tűzre, és anyám a tiszta szent asszony emlékére esküszöm, akit elégettek abban a tűzben. Azt a húsvéti nyulat, annak a kitaszítottnak, annak a leprás, lepiszkolt nőszemélynek ebben a bélpokolban, aki voltam, amit akkor hozott, amíg élek, nem felejtem el. Mert hogy akkor a Dunának nem mentem, hogy itt lát, és költöztetheti elrontott életemet. Azt is annak köszönheti. A kezét. Megcsókolom a kezét.
2: Pepita.
1: Adja. Adja.
2: Pepita.
1: A kezét. Akarom.
2: De Pepita.
1: Csitt. Egy szót se. Ne szóljon. Majd még visszaemlékszik rám. És így jussak eszébe. Így. Így. Ez jó. A maga Pepitájára, aki egyszer csókjaival füröztötte, könnyeivel árasztotta a kezét. Ne! Ne vonja el! Akarom!
2: Pepita!
1: Ha akkor tudtam volna, hogy ki maga nekem, hát én akkor... Én nem is tudom, mit csinálok. Csak hogy... magának.
2: Pepita.
1: Egy szót sem. Tudok mindent. Könyörgöm. Ne kínoszom. Nekem is van szívem. Most pár. Kösz, kösz. Köszi, köszi. Az ott. Az a nagy. Szürke. Magas. Az a ház.

0: A hárfást az évek messze sodorták. Hangszert változtatott. Tudás akart lenni, és ezért poklokra szállt. Bejárta a mélyek ronda bugyrait, és látta a társadalom tornyait, olyan hordalék csatornák, olyan kazamaták felől, amelyek meglétéről semmit sem tudnak a torony gombaranyozók. Ő hangvilla hangolással tengette életét, Bábika üzemtakarított. A hárfázó nyulat túlhaladta az idő, a hárfázó embert elnyelte a kor.
1: Pepita! Pepita!
2: Kérem?
1: Pepita, művésznő. Tévednék talán? Bocsánat.
2: Hagyjon, kérem, igazán. Sietnem kell. Szavaló este megyek.
1: Sietnie? Hiszen maga ilyenkor még heverészni szokott.
2: Az csak volt, barátom. Sok minden volt, ami elmúlt. Mióta egyesek ártó befolyása alól kikerültem, azóta hallgattam Harry barátomra.

0: Hagyjon magamra! Micsoda bárdulatlanság!
1: Rámegy a szíve! Pepita, ne tegyek!
0: Köszönöm! A tanácsaival torkig vagyok, de hordja el magát a kedves a testi épsége! A barátaim nem ismerik a tréfát!

0: ahogy a vízi akrobaták gumi uszonyaikkal a tenger akváriumában alásiklanak, úgy látlak téged, Pepita, tovasiklóban. Vízben bomladozó hajéked, karod váltogató kanalazását, buborékcsapó lábad végét, sikamos csípőmedencéd s áramod minden vonalát. Néha szerettem volna üzenni neked, Pepita, s ha másképp nem, könyvet írni rólad, s ha nem rólad, valakiről. Ez a szó fordulna elő benne legtöbbször, emlékszel? Majd próbálom formán, emlékszel? Így és mégsem így, valami foszlányosan szüremlő más dallamra, sugalmas visszakérdezőn. Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepitó és Pepita című könyvére Határ Győző emlékezett.
2: Irodalmi lépegető.

0: a porondon, Pepito és Pepita!
1: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján. Hangmesterek Borlai Kinga, Kis László, Kulcsár Péter és Maksai Helga. Előadja határgyőző és határné Prágai Piroska.
0: Pepito és Pepita!
2: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi van, ha úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
3: Nem, Piroskámmal.
2: Londonországban Piroskámmal. És 2001

0: Ben, pêche boudin. Boudin? Non, moi je vois. Un bien. Verté. Egyes. Stúdiójában. Nem, nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok én fényt, hol a fény? Nos, nos, nos, nos, nos.
1: Tengertánc.
2: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
2: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat, farot, fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes guta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünknek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibro király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívánt a dícseves lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ringribrab langy magad.
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Monyom s nemem, bizucsomra s csökömre mondva nem.
1: Zsivok kikomja úrs a pők zsupán, jők ákon pilli néppel zsurgyebán, országod olkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik. Ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat. De ha nincs mi megkísértsen, nem lop se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni pókhálós kupáját. Szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztalt, széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Vagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, bum, borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézsút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rázhegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna elernyedése, sehonnan, sehol semmit. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmán. Aranyát csörgeti.
2: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszítés.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat te szobrász, a Krisztusát, harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszult, a nihogy patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lenget.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztust, hallod-e a hét szentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztre feszítésnek

Sátoraljóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak, örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál, jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, s légyfogásban versenyt mi majmok, bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja, belevakul, kelepel orcimpája, míg a zárka zárja, bezárja. Milét a táncol, jóca szaval hát, ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát, defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel, és egy-két szellentést ereszt el a mester, ha ki restelni is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót, álmában ebédel, s szemközt a hétalvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap.

0: hajnal derengés, elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán, eladó ez a csillagos ég?
0: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sok allom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
0: Ha a duplájáért, akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavi tükröt terítsen alá.
1: Hatjával, no.
0: Annyi, amennyi.
1: Sok az egy égér.
0: Ilyen csillagos égér.
1: Nem bánom. Még meg se vettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre állomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Aha, itt a csillagos ege. Ha megvette, az vigye.
2: Húszsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húrcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű, elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban. Nem hiszek én már a múzsákban.
3: Lilli Bollero.
4: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatosság a jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végóra. Ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mit jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna ok, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyó, az ajulkát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tornás, borsos, gyömbére sőt, sonka, vattalékos saláta életét.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás mocsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd talajt. Nem sokára a Szardínia és a Pasui nyúlós nyákos fagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb ilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullántaraj által csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel, ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két miatyánkot. Nem bánom, de csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit.
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot. Ó, atyám!
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot, a török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskája.
2: Mennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted,
2: a világ fiú! Minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert. Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab. Omlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpetelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? Mérges, keservesebbet a cukorhab, Cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát, a zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztova hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hújják háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Egy veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vess peráig, tartsd mentől szigorúbban bőjtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámbor példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Dyla. Och så jomnog dylo säja bula suu. Nämte hete kruula njäjo sulva suu. Mekse must dule kopunja boltu smär älmumban ellätuma dulgumat. Ki tamäs koduba, mäs gundulna tän. Elfarakta, rost fäbul, a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelig. Hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Ini-mini.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, ini-mini, májni, mó, édes egy szülék, én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, ini-májni, mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, ini-mini, májni, mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, ini-májni, mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, ini-mini, májni, mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, ini-májni, mó.
1: Vidám táncdal. Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szent Háromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha nem elég. Szent Háromság vasárnapján amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szent Háromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tett ő Szent Háromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szent Háromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hopp! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjeli. Üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szent Háromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva lett, egy halállal, száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpa alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembete álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi lilium ringása, rengetőzi csóna kocskán, nem sok allott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskám, ragyoghassál csillagocskám, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskám.
5: Te rámadtad a hálóingedet.
6: Emlékszel? Úgy áll...
5: Mint egy kamasznak.
6: Milyen gömbölyű volt.
5: S milyen hideg.
6: Hogy loholtál.
5: Túlóráztam aznap.
6: Vártál?
5: Jöttem.
6: Lélek szakadt.
5: Esőbe.
6: Késtél.
5: A vasúton át.
6: A kopogtatásra.
5: Az édes szabadra.
6: Mit mondtam, azt is?
5: Minden szabadra.
6: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
5: Jó, hogy vigyázol.
6: Gyorsan!
5: Dunyhát melegítsz a kályhán.
6: Teát is kapsz.
5: De te is hiányzol.
6: És most? Boldog vagy?
5: Mint egy királylány.
6: Hogy hívtál?
5: S te engem?
6: Kérdezhetnél.
5: Hallgassunk. A varást megbontanád.
6: Hogy anyáskodtál?
5: Mit kényeztettél?
6: S a hajnaltáján...
5: Felébresztettél?
6: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább. S ha forrón oly kulcsolódva fogtál...
5: Hajnalban?
6: Jégbarlang volt a lakás.
5: Milyen fáradt voltam.
6: S hogy nyafogtál?
5: Hol nappalos voltam?
6: Hol éjszakás?
5: S reggel?
6: Keltünk.
5: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
6: Kérded?
5: Ma is mondanád?
6: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
5: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
6: Nem adlak.
5: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
6: Ne mondd tovább.

0: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van? Jó van. Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
1: Nem.
0: Menjünk haza. Feküdjünk le. Na.
1: Hogy
0: mindent itt hagyunk?
1: Hát a kalapot.
0: Na. Mert minden megvan, azt hiszem.
1: Ellopott,
0: ugye, az már benne van. Vakfúr.

0: Mosdatlan szád, száj. Na, kezdjük előről, ez
1: nem kezdjük legelőről. Nem.
0: Mosdatlan száj, ne beszéljen, gyilkosság, erőszak szűnjön, tévé, rádióban. Téri magadhoz, édes hazám, vigyázz nemzetedre, se oktatás, se a színház, ne rombolja a népünk múltját, vigyázz a jövőnkre.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity. A természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezetének spirituális műsora következik. Földi porszem nyúlak címmel. Készítette Farkas Attila, Márton és Pető Tóth Károly. Czesław Niemen szól az SZDV-vel. Po czym śpiewa, śpiewa, głów stanie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głów stanie do wiary. Po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym.

0: Szemelvények, Baráth Tibor, a Magyar Népek Őstörténete című korszakalkotó munkájából kommentálta Feró Ogbál álnevén Balogh Feró. Fáraó magisztráte, Bálkansz, Bál katonái népe, Bál Atoni, Balkán, Ogbál unoka.
1: Az összes kusita szőrös zsidó professzorokat picsán rúgni mars ki Magyarországból vissza Afrikába.
0: Az afrikai kúsok, eredetük és szálláshelyeik.
1: A mi napfiai és deák eleink, őseink senkinek semmiféle meghatalmazást, javaslatot, megbízást nem adtak, hogy a föld népe apjának, pápának nevezze magát. Ezért az egész kereszténység törvényellenes összeesküvés a népek ellen.
2: A kúsok sokféle népneve. A kúsokat az egyiptomi magyarok sokféle néven nevezték.
1: Sok minden úgy van csavarva ebben a könyvben, gondolom a szerző szőrös eredetét. Kusita indigók!
0: A magyarok meghódítják a kusokat, és keverednek velük. Az egyiptomi magyarok az afrikai kúsokkal Krisztus előtt 3200 táján kerültek először közvetlen érintkezésbe, amikor a lejátszódó események során a feketék sorozatos vereséget szenvedtek, és visszaszorultak az első kőtorlasztól délre eső völgy szakaszokba. Nem tekintették azonban vereségüket véglegesnek, hanem minden egyiptomi uralkodó trónra lépése alkalmával kísérletet tettek arra, hogy legalább a Théba körüli völgy szakaszt visszahódítsák, ahol a magyarok honfoglalása után is jelentős létszámban éltek kisebbségbe szorult fajtestvéreik.
1: A kukoricásba beengedték a kucut, pig, hog! Ez volt egy nagy tévedés, kezdődött a szőrösödés. It was a mistake.
0: Egyiptom déli bejárójának lezárása néhány évszázadra békés viszonyokat teremtett a két ország között. A 12. dinasztia idején azonban a súrlódások ismét kiújultak, és az erőskezű, akkori egyiptomi királyok a helyzetet gyökeresen akarták orvosolni. A sorozatos határsértések miatt a Nílus völgyét megosztó ősi egyezményt érvénytelennek tekintették, és a Kúsföldet a harmadik kőtorlaszig bekebelezték országukba. Ez a terület aztán 1000 esztendeig, Krisztus előtt 945-ig Egyiptom felbomlásai megszakítás nélkül magyar uralom alatt maradt. Azok az egyiptomi királyok, akik hódítást végrehajtották, trónneveik közé felvették az ős úr Sertéshon ura címet. Az egyiptológusok Userchen jét.
1: Az a filozófia, amit ordibálnak, ordítoznak, never our lion, antikriszt, miféle primitív ember az, aki nem létező személy ellen tud tenni bármit is. Ez a nép, kérem, nagyon alacsony műveltségű.
3: Közben persze John Rose hegedül itten mostan John Rose hegedül, közben persze.
0: A szemiták által elhódított őshazai magyar területek közül a legfontosabb Asszíria volt. Ennek fővárosától a Tigris jobb partján lévő Asszúrtól délnyugatra terültek el azok a nagyobb homokpuszták, amelyeken jelentősebb létszámú nomád kötelékek gyülekezhettek össze, különösebb feltűnés nélkül, és elég erőt képviseltek a főhatalom átvételére. Pontosan azonban nem tudjuk, mikor került az asszúri vár és tartománya szemita uralom alá, mert a hatalomba jutás nem egy ütembe játszódott le, hanem fokozatosan.
1: A zsidó-római összeesküvő fáraó ellenes politikai csürhe minden tagja provokátora mars ki a Kárpátok völgyéből, együtt a fakeresztjeivel és filozófiai zagyvakával!
4: Most jön egy kis zenei csemege. majd a Sőr és Zsoltól meg fogjátok kapni időben, ha megérettetek rá. Jó, mi?
0: Az indusvölgyi kúsok. A régibb árja, árja 1, egykorú megjelöléssel magyar vagy úrnépek, és a kusfajta népek bensőséges ókori érintkezésének egy másik színhelye az Indus folyó völgye volt. A sötét arcúak itt is megelőzték az árják, azaz fehérek bejövetelét, legalábbis a völgy déli szakaszán.
4: Az, hogy a Magyarországon élő nép nem az egész magyar származású, azaz diák vagy deák, az biztos. Kb. 35%-a fáraó nik, síma bőrű, a többi vagy kevert, vagy szőrös. Nomadik barbarian, szőrös pofájú testű, sivatagi rabló, gyilkos, conda, disznó, no, disz, not diák, nem fáraó nik. Szőrös állati fajzat, Krishna faroh a hen a
0: Az Indus völgyében élt árják és kúsok nyelvére az első utalásokat a nem magyar szerzők munkáiban találjuk. Mint említettük, ott szerepelnek ezek a magyar nevek. Úr, kos, szín, barát, város, hon, ta és hely. Az e szavakból nyerhető benyomásunkat megerősítik az áriakusok által hátrahagyott földrajzi nevek, amelyek egy részét Ptolemaiosz alexandriai földrajztudós fedezte fel Krisztus előtti második században készített munkájában.
5: Úgy Etiópia, mint Indigéne, West Afrika feketék, Hunnia, Uránia szittyák népe is más kontinensen földrészen is, és a csillagokban óriás erőtelepeken a magyar nyelvet értekezést használták.
4: A magyar-hungaró nyelv az istenek nyelve, az univerzum vezéreinek nyelve.
3: A következő kalandozásunkig egy kis univerzéro. Most pedig visszakalandozunk magunkhoz, azaz Ogbálhoz.
0: A Színai félsziget is a holdistennőnek volt szentelve, és ennek megfelelően annak nevében is a szín magyar szó szerepel. A félsziget nevének írását az egyiptomiak a setét szóval kezdték, ami után azonban olyan értelemhatározókat tettek, amelyeket ki kell olvasnunk, hogy megértsük, mire is vonatkozik a nevet kezdő szó. Ezek között szerepel egy téglalap alakú négyszög, amelyet sarkainál lekerekítettek. A okmánytár 39, ennek a figurának az elejéhez és végéhez hozzárajzották a szín hangcsoport jelét, tehát szín a szín, és befejezték a név írását az ország szék fogalom jelével. Ezeket az írásjeleket összerakva a se, tit, szín a szín széke, vagyis setét színű asszony országa nevet kapjuk.
4: Szőrös disznók kondának nincs helye Magyarországon. Kevésbé szőrös a mellkasa közepén, élhet Magyarországon, de semmiféle állami alkalmazásban nem alkalmazható. Kicsoda is a szőrös? Ki lenne más, mint a zsákba macska, majom? A leventék zsákba kötve szállították a fogjaikat, majmokat, így nem látták, hova viszi a hátán. Levente faraónik men. Zsákob Jákob!
3: Hát ez még nekem is meglepő. Óriási sötétségekre derül itten most fény.
0: Noha Asszúrban, a Krisztus előtti 13. században megtörtént a szemita nomádok hatalom átvétele, ezzel nem járt azonnali lényeges néprajzi változás. A királyság népessége maradt, ami volt. Az ország földművelése alkalmazott zónáiban ezután is magyar lakosság dolgozott. És a városi polgárság is jó ideig szerepet játszott, részt vett az ország közigazgatásában és kormányzásában, sőt, a politikai életben, mint hatalmas ellenzéki párt érvényesítette befolyását, célkitűzése a Babilonnal való kapcsolatok feltétele maradt. Egészen természetes tehát, ha a szemitizált Asszíriában Egyelőre léptennyomon magyar elnevezéseket találunk. Az asszír királyok például belefoglalták trónnevükbe az Úr, Ár, Er, Ősúr, Eser, Bál, Pál, Mén, Mán neveket, és magukat az általános régi keleti felfogásnak megfelelően Istennek, élőistennek nevezték.
1: A nap fiainak, valamint a Taurus csillagképből eredő magyaroknak semmi köze a szőrös, disznó, zsidóskodó, söpredék propagandájához. Keresztesség! Etessék meg a szart más népekkel, Nyugat-Európával. Mi nékünk religión ilyen nincs. Nékünk hazafiságunk van. Vissza a távoli óhazával, óreás grószfaba nagyszüleinkkel. A kors agával, állati fajzattal nincs tárgyalás. Munkáltatni vagy lelőni a szőrösök belbaszták a planétát!
3: Kedves hallgatóink, vezérlő csillagunk újfent nem maradhat ki ebből a műsorból.
0: Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrve. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A fél, ne dumálj bele, ez úgy jó, hogy nem dumálsz bele. Faszba! Ez úgy jó, ez most nem okbál. Na, tedd már vissza. Nem kéne megtartani.
6: Fogadjuk megtartani.
0: Nem tartjuk. Elnézést kérek, szemét Láda Pettőt ott elbaszta, tehát. Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig, mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrne. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A kumbélás kommunt Trianont okozta, majd Rákosi rendszer népünket eladta. Jobboldaliságot se vidd a túlzásba, ne lépj az elítélt szálosi útjára. Legjobb a jobb közép, mely a nemzetet nevel, mely hitet jogot ad, és amely felemel. Eszményi szép és jó, ideák világa, követendő cél volt, ó Görögországban. A görög bölcselők demokraták voltak, a zsarnokság ellen keményen harcoltak. Már Arisztotelész filozófiája a rosszat, gonoszat nagyon kárhoztatta. Tirannok uralmát így rombolták széjjel, s kezdtek népuralmat Hellász védelmében. Ifjakat edzették spártai szellemben, és bölcsen nevelték morálban, jellemben. Etikát, esztétikát ők már tanították, azt továbbítják a keresztény kultúrák. Jobboldali az, ki szereti nemzetét, ki küzd a hitért és védi erkölcsét. Baloldaliak az erőszakoskodók, világproletárok és hitet elhagyók. Hit és erkölcs útján járjuk az utunkat, szeressük és védjük szép magyar hazánkat. Tisztelt közönség! Elnézést kérünk az előbbi intermezzóért. Azon vitatkoztunk, hogy ezt most benne hagyjuk-e a blokkunkba, vagy nem hagyjuk benne, de mivel Pető Tóth egy szőrös konda...
6: Hagyjál már végén, kimentem a konyhába, vodkát ölteni,
0: egy szőrös, röhögtem a verset. Szőrös, erőszakos, ezért benne hagyjuk, és folytatjuk Okbál misztikus tanításainak és Barát Tibor tudományos munkájának az ismertetését. Köszönjük! Előbb felszaporodott a nomád bevándorlók létszáma, azután közülük mind többen és többen kerültek be a katonaságba, közigazgatásba és tisztikarba. Egy-két ízben talán már maga a várkapitányi szemita lehetett, de még mindig csak helytartói minőségben. A hatalom megszerzésére Krisztus előtt 1356 és 1328 körül került sor. Egy Assurbanipal nevű kapitány idején, akinek a trón neve sikeres lázadásából keletkezett, és értelme Assurbanipal lett. Vagyis a homokföld ura istenné, az a szuverén urrá királyá lett. Ez a merész kapitány minden bizonnyal szemita lehetett, mert magánlevelezésében kis szadinak, kis zsidónak nevezi magát. Egyébként... Mi ez?
7: Captain Beefheart, Dachau Blues című száma megy.
0: Elfelejtettem.
7: Szőrös disznó banda semmiféle egészségügyi szolgáltatásban nem engedélyezhető, például privát practicing doktor, kórházban vagy bárhol egészségügyi vonalon.

0: Tutankhamon kis aranykoporsóján, az említett jelvények alatt a király ruháján oszlopban elhelyezett és szokványos hieroglifákkal írt szöveg következik, amely felülről lefelé haladva az alábbi mondatokat írja. Setét hon népe, a nagyúrház urának neki adatta a híres nádakat, ékes úri sétapálcát. Sok úr sose kap ajándékot, ez megkapja azért, mert Isten úr képe, három nép ura. Amit elolvastunk, az a magyar őstörténet szempontjából kimondhatatlanul fontos, és az egyiptológia számára nagy újdonság, mert kiderül belőle a leglényegesebb dolog, azt tudnillik, hogy a több mint 3000 évvel ezelőtt uralkodó egyiptomi király, a híres Tutankhamon a magyar nemzet ura volt, Dachau Blues és Ogbál.
1: Az összes Einstein zsidó tudóskodó professzorokat szőrös tisznókusit a pontát picsán rúgni out from Hungary.
2: Ogbál utolsó proféciája következik az univerzum lakóihoz.
0: Földi porszem nyúlak, héraldok és hérmannok, herek, szőrök. Mor, her, mor.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity.

Kedves hallgatóink, a következő műsorunknak a címe Páholyból az élet. Kedves hallgatóink, kis hazánk további sorsának alakulása szempontjából sorsdöntő események történtek április 19-én. Két fegyveres jugoszláv katona hétfőn délelőtt 10 órakor fegyveres területsértést követett el Kunbaja térségében a magyar-szerb határszakaszon. A két katona 200 méter mélységben átjött magyar területre, az ott dolgozó

Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Hitparádé című műsorból hallhatatok részleteket a visszaemlékezés jegyében, hiszen ez a rádió történeti nap itt ma, és lassan megpróbáljuk beadni majd adásba a kitelepült helyszíneinket, amik közül kettő realizálódott, az egyik a Jövőház a Millenárisban, a másik pedig a Szimpla Kertben, ahol a rádiózásról, a rádiózás jövőjéről fognak majd beszélni. Addig is szóljon egy kis regi, mert valahogy úgy tűnik, hogy ez meghatározta a Tilos Rádió életét.

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifi nap folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú alaka lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen a Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözzék a kertet, vagy a virágokat locsolják.
0: De hogyha Skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a Skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, uh-huh. És azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up to date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni, mert szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Valisz, ami önéletrajzi ihletésű, és a saját megőrüléséről. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák, minden.
0: De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években?
2: 50-es években már lazán ért, az 50-es évek elején. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is mind a halála után, illetve a Szárnyas fejvadásznak a tervét azt még megérte, de a filmet nem látszott. Pont akkor halt meg, amikor a Ridley Scott csinálta a Szárnyas fejvadászt, és szerintem a Dicknek az aktuális, azért fedezik föl, mert aktuális. Tehát ő nem érte meg a cognitive science-nek, a modern elmekutatásnak ezeket az egészen elképesztő eredményeit, ami mind az elméletben, mind a gyakorlatban azóta bekövetkezett. Nem érte meg az internetet, a cybertért, ezt az egész multimédiás kultúrát, de ezzel cseng össze minden, amit ő ír. Tehát ez az úgynevezett elme évszázadával. Tehát ő, a Philip K. Dick az a belső tér írója, az a psziché írója, és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak. Tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg hogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor ezt leírja a két oldalon keresztül.
0: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon a társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a sci-fi íróknál lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben hát végig is mi hoztuk össze magunknak.
1: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profétikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, még utolsó felvillanásként, a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső...
0: Nem a gépek, hanem a
1: említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
2: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalan. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
1: Pontosan, igen.
2: Tehát azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, hogy a külső űr, és hogy a fantasztikumoknak a színvonalas sci-finek a hanyatlása, és helyébe a bóvli, meg ezek a fantasy, meg ezek az ilyen silányabb dolgok.
0: Azokat nem lehet sci-finek tekinteni, és az is egyfajta, hát én nem is tudom, a sci-fit lehet-e
2: definiálni. Én a nívóját össze nem tudnám hasonlítani. Ez egy szubjektív dolog, én nem vagyok kulturális relativista, nekem van egy szilárd értékrendem, én összehasonlítom.
0: Nem lehet, hogy az, ami a magas művészethez közelít, azt elfogadjuk az egyetemes sci-fi irodalom, vagy egyáltalán egy magas művészeti sci-finek, illetve azt, amit ugye most említettél, hogy ponyvára kerül, és tömegeket ér el, és közbe középszerű értékeket képvisel, az pedig már egy új dimenzió.
2: Jó, sci-fi nem véletlenül fantázi, tehát nincs benne a tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
0: De hogyha belegondolunk, a sci-fik régen Amerikában végülis ahonnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból
2: a sivár hétköznapokból.
0: Mit tudom én, a sci-fi képregények, a sci-fi magazinok, azok mind erre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtöttek, és rajongó.
2: Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos szörnyű, undorító késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
0: Ilyen szinten akkor, mint ópium elfogadhatjuk a magas művészetet is.
2: Hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az
1: Odüsszea is science fiction és fantasy.
2: Jó, hát ilyen értelem, persze, minden, de én egy ilyen esztétikai értékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb, tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi azt akartam ezzel mondani? Ja igen, hogy a, ja igen, tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanakkor a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál, és hát akkor mi maradt? Maradt az inner space, a belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb.
0: Tehát ezoterizmus.
2: Ahogyne, persze, persze.
1: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényekbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi inner space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy
2: határoljon. Persze, persze. Ugyanúgy, ahogy egyébként a, mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már, így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg az
1: összes.
2: De hát ez is közhely, persze.
1: Igen.
0: De talán ezek a dolgok így szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányításra nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
2: Na, ez már majdnem a Dickes világnak, ugye a Dickről írta egy kritikusa, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy ez egymást tud datába vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
0: Hát vagy lennél az az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
2: A bembázás?
0: A bembázás.
2: Az. Egyébként az egy legjobb írás.
0: Én is imádom, hogy azt akarom minden formán tévében, rádióban hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
2: Zseniális.
0: Komolyan, ez egy eszenciája talán.
2: Zseniális, és ez a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a Lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg
0: azért de talán az idők szere, nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
2: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
0: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
1: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések, képviselői meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség, de majd a rendszerváltozásnál kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik, tehát hogy minden...
2: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, nem is retroérzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla mekkora szám volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit,
0: amit akar. Senkit se érdekel, akármit is.
2: Nem érdekel.
1: Hát Stanislav nem, ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor a jövő utópikus társadalom, mert mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakból zseniális zongorázás hallatszik.
2: Persze.
1: Ez az algoritmikus információ, mert ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
0: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán?
1: Na, igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek
2: intenciója. Ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék. Azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek
1: igen,
2: a...
1: Igen.
2: információ, fizikai bölcselet és stb. Hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, hát nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti archaikus formája fog újra visszatérni.
0: Ez
2: így túlzá. Nem akarom ebbe az ezoterikus irányba elvinni. Hanem egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségbe árassz el a világot.
0: Hogy, de ugyanígy hogy, kép is azért.
2: Hogy, igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
0: De én most hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, hogy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz. Mert valahogy az informálás az a kapcsolatoknak a mienségét is meghatározza.
2: Igen, tényleg igazad van. Talán a különbség a kettő között a kognitív mögöttesben van. Tehát a képi gondolkodás teljesen más.
0: Az biztos, hogy ez primérebb, mint a nyelv.
2: Primérebb, meg egy idő, tehát a szöveg az lineáris, ilyen szekventált, egymás utáni időt vesz igénybe. A képnél pedig az összes asszociáció, konnotáció egyszerre jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelembe értem, hanem tudati értelembe. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írt egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
0: A virágmagot ide.
2: Na, és ezzel akarok a Lemhez meg a Dickhez visszatérni, hogy ha a Dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen pörgő, nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásba átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századi, de szerintem Józsit már nem.
1: Hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információtartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege, már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
2: De egyébként amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Penrose, meg ezek is.
1: A felfedezés művészetében.
2: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a bizonyítási
1: képletekbe, igen, egyenletekbe.
3: Jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
2: Ja, ez ilyen telefon.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatok maradéktalan végrehajtásának szentelem.

0: Továbbra is Skifi nap.
1: A Tilos Rádióban Skifi napot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimedializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk? Hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt próbált az akkori Indiába, tehát hogy az érzékszervek legyőzése, az érzékszervektőnek a befolyásoltsága alatti megszabadulás, erre mondta Józsi, hogy
3: tulajdonképpen az meg éppenséggel az evolúció által az agyba beépített, behuzalozott képességeket engedi szabadjára. És ez összefügg a Dickel, erről is beszélgettünk, hogy a halál előtti felgyorsult szubjektív élmény együttes, ami időbe is megjelenik, tehát egy örökké valóságban való kinyújtódás is lehet, ez összefüggésbe lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát, ami valójában egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
2: akkor
3: egyéb
2: triggerekkel.
3: Nincs.
1: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
3: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk, hogy a Dickféle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai, hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben, azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben az utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonba, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonba végtelenül oszthatónak bizonyul folytonos időnek, amiben...
2: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
1: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
2: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sír, az óegyiptomi sírokban, amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az a életképeivel, az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg, életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom, egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jet nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív. Tehát ez a...
1: Lehet, hogy ők...
2: Tehát számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs. Tehát a tökéletes megsemmisülés.
1: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni.
3: Ne tartsuk végtelen.
2: De a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejti. Tehát mint a déjà vu, ugye? Csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
3: Ez hiszik, két ez téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik. Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiában, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információ feldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információ feldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak, ezek pedig egy valamifajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség a valóság és a visszavetített
2: pár száz.
3: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a lemféle hát fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
0: Van egy hallgatónk.
3: Jó, akkor hallgassuk.
1: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Halló, Gábor.
4: Halló.
1: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló,
1: halló.
0: Halló. Adásban vagy.
1: Oj. De kár.
2: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
1: Nem egyszerűen, valahogy problémát. Nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-3773, csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
0: Gábor, hívj újra!
2: Vagy akár telepátiával is. Ha
1: vagy akár telepátiával is. De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomló világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
3: Igen. Hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan alapprobléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hilary Putnamnek a Agyak a kádba című gondolat.
2: Illetve Descartes-hoz, mert Descartes-hoz találtak ki, hát a Putnam az csak tovább.
1: De lemírt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modellez a nagy dobokban.
2: Dobozok, ugye? A
1: valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
2: És az egyik ládának képzeli magát, igen, mert olyan paranoiás a
0: világ. Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
1: Halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló.
2: Igen.
0: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
1: Valami nem adja magát.
0: Lehet, hogy a jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg
3: eljön a hang. Vagy egy másik virtuális ágból.
1: Hát igen, a hang nem jutott.
0: Na, nem, most figyelj. Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
2: Na.
1: Mondd. Hálló.
4: Akkor ti hallottok legalább, én csak a rádióban hallak titeket, valami gond van vele.
2: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták sci-fi besorolni, de a Híd az örökké valóságon átban pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem, de azok is léteznek.
3: Most hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
2: Pontosan ugyanez.
3: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni azzal, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokasága, megszámlálhatatlan végtelen sokasága létezik.
2: Csak egyről tudunk.
3: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Ezért plágium. Vagy párszor kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: De van ősforrás szerinted?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
1: Oké, kérdezem az itt ülöttől. Szerintetek van egy ilyen ősforrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
3: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok
2: mintapattern
3: létezik.
2: Ami... Hogy számos teljesen újnak és a újabb telefonon, no, jó.
1: Hello.
5: Sziasztok, Robi vagyok.
1: Hello.
5: Csak egy élményet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsa is hangzik ez, előtte nem hittem ilyesmiben, és borzasztó volt.
3: És ezért vagy most itt,
5: Magyarországon
3: 2005-ben.
0: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
5: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extrás legyen az élmény. Hát... ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy kb. Ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felejtottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mintha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvosa, tudom, dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén oda jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam, hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
0: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
2: De ez jó, ez nagyon jó.
0: Ez nagyon furcsa történet volt.
2: Ehhez csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja, van egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... és lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Hát nekem ez jutott erről a számba.
3: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantumkoherencia.
1: Gyorsan véglapozottak.
0: No, és hogy volt tovább?
1: Halló! Hallgató!
2: Na, megint szarozik a vonal.
1: Ez a technika öröme.
2: Na mindegy, vagy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
3: Tehát a kulturális ősmémeknél tartottunk.
2: Ja igen, nem, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
0: elvétkezik
2: az előző kultúrákban is, de teljesen.
1: Nos, hallgató, hello!
5: Visszahoztak az angyalok.
2: Na, hello. Igen.
5: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak be. Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá a videóélmény. Én azt gondolom, itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság, mert hogy az volt a audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik, tehát így nagyon durán. Amíg az ismert, kaptam infúziót, ez az amaz. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöböt sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a, ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy, a végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon így hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az, gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen. És egyébként itt már végig éreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó, ez az, gyerünk, és mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment, és akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok én magam pusztán a lényem, és jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. borzasztó volt, aztán magamhoz tértem.
1: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
5: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
2: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor Peyote élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról szóra, és azt, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön egymaga

0: támadik, meg mi ilyesmi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szószerel, festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
1: Köszönjük.

0: Különleges kiadás a Sci-Fi Naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis úti kalóz toposoknak, és hova lett ez az abstrakt Sci-Fi? Hova lett az az absztrahálás, ahol a
1: most csinálnak belőle a filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi Sci-Fi, amiben bármi megtörtént, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az az igazi Sci-Fi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasyikban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi Sci-Fi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató Sci-Fiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túl absztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Te nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehetsz, hogy a klasszikus...
1: Ezzel nekem gondolkozzak.
2: Lemi science fiction az olyan, mint a sakkjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi postmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba, stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat. Csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a, nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t.
0: Hát akár egy bólapiacon.
2: Bólapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki Hajdan Galaktikát olvasott, Hajdan Science Fiction-öket vett, még a Hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és az a hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Ja, egy gondolatot hozzáfűznek ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk egy könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba. Gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmen. És szerintem ez lehet a viszonya a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes, ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, a látszólagos
1: a kép lenyomja a képi gondolkodás, hatást, a szöveg meg elő, milyen paradoxon van a külső és a belső viszonya.
3: Igen, nem pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon, nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami. Mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivétel ez alól az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk amikor ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat szerkesztesz.
1: De... Igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, nem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út? Hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által kényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen, nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk.
3: Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, hogy jó tanúi szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellette az
3: nem,
1: is,
3: figyelj, hogy ott van,
1: 144 ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírás, nem? Ezért.
2: Szóval nincs
1: hol tanultál, te édes fiam? Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem, de már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan.
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó.
0: Mindenképp a betelefonálunk adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép hiteles, belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerült.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

Jótékony felhívás következik. Meghagyott vasszony, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 43 jótékonysági felhívást hallottatok.

0: szép napos délelőttöt, nem az van. A szakácstól a Tilas Rádió 2017-73, és ezúttal hárman vagyunk a stúdióban, de nem a megszokott csapattal, hanem két tudományos fantasztikus vendégem van. Mocsó és Gyula, kérlek szépen mutatkozzatok be.
1: Szerbusztok, én Motyán Zoltán vagyok, és Alfa Holdbázis rajongó a kezdetektől, gyermekkoromtól. Ez itt létemnek a célja pillanatjelag.
2: Hódi Gyula vagyok, nekem meg az Orion jutott. Az, hogy életem célja, az persze túlzás volna, de az utóbbi években meglepően sokat kellett foglalkoznom az Orionnal, miután közhelyítettem, hogy én ezt kedvelem, és honlapot is nyitottam az alkalomra, és most, mint ennek szakértője vagyok itt meghívva tévedésből.
0: Az a végén megmondjuk, hogy tévedés volt-e vagy sem. Ugyebár, aki esetleg kevésbé ismeretlen, ismerős vagy alulművelt a műfajban, annak el kell mondjuk, hogy két legendás sorozatról van szó, ami a tévében futott. Azt hiszem, hogy az Orion volt az öregebb, a 70-es évek eleje táján volt. Ez egy német sorozat volt, és 75-ben készült, azt hiszem, az Egyesült Államokban.
2: Nem.
0: Mondjad?
2: Az Orion 66-ban készült.
0: Igen, olyan régen készült.
2: És nálunk 67-ben bemutatták már.
0: Na mondom, ezt akartam is mondani.
1: Igen, egyébként valószínűleg az Alfával kevered, mert az volt az, ami 75-ben készült, és nálunk mutatták be 77-ben először.
0: Igen, de hogyha valaki esetleg úgy jobban megismeri, mert ilyen auditív a memóriája, akkor a néhány taktust bejátszanék nektek, mert az egyik zenét azt sikerült megszereznem, és mindjárt fogjátok tudni, hogy miről is van szó.
3: Sieben, sechs, fünf,

0: Ez volt tehát a Zoli a Nőrhajónak a fő címzenéje és a legismertebb dallama. Melyikről beszéljünk először?
1: Hát szerintem maradjunk időrendben, és akkor az Orion kezdjön.
2: Jó, kezdjük az Orionnal.
0: Mit lehet azon túl csinálni, hogy az ember megnézi ezt a sorozatot és élvezi?
2: Szeretni lehet.
0: És szereti.
2: Annyira lehet szeretni, hogyha majd megint megnézi, akkor örül neki, hogy ismét látja. Én ezt az állapotot már sikerült ezt elérnem.
0: És hol lehet ilyenkor újra megnézni?
2: Hát videókazettán mondjuk most már, mert hogy most már föl lehetett venni tévéből, meg hát DVD-n megvehető most már a sorozat is, meg megvehető a sorozatból készült mozifilm is. Ami egy új, egészen új dolog nálunk. Mikor, segítsé, mikor készült a mozifilm? 2003-ban?
1: Tavaly, nem?
0: De az eredeti képek alapján.
2: Az eredeti sorozat anyagából vágtak össze egy mozifilm változatot. Egy nagyon érdekes, különleges kísérlet, ami nem sikerült rosszul.
0: Én nem dicsekedhetek ilyen múltan, mint így, hogy nagy Orion rajongó lennék ma, de annó emlékszem, hogy szerettem és néztem. Viszont azt hiszem, hogy körülbelül ugyan, nem is tudom, pár hónapja lehetett, amikor eszembe jutott, és kíváncsi voltam, hogy mi lett belőlük azóta, és megnéztem a szereplőket a mai mi voltukban, és megdöbbentem, hogy emlékeztek a, hát Nanához ti emlékeztek, volt ez a Tamara Jagello nevű szőke hölgy, aki mondjuk a szép nő volt a filmbe, ami minden kalandfilm elmaradhatatlan szereplője, vagy aki minden.
2: Igen, a hős jutalma.
0: Igen, elmaradhatatlan szereplő. Na most jóval 70 fölött is egy nagyon szép nő, és mindig egy kis pekingi palotapincsét tart a jobb kezében, mint egy táskát, tényleg úgy is fog egyébként, így megmarkolva. Szinte minden képe rajta, teljesen mindegy, hogy a tévében nyilatkozik, az utcán sétál, vagy bemegy egy bisztróba, mindig ezzel a képen mutatják, és tényleg egy szép nő. A többiek egy kicsit megzuhantak, hogy láttam a férj, a pasik.
2: Hát sajnos vannak egy pár főbb szereplők közül is, akik már meghaltak, hiszen ez egy annyira régi sorozat, és akkor is középkorúak voltak a filmben sokan, és hát eltelt az idő.
0: Kicsit a tudományos fantasztikus dolgoknak a lélektanáról, ha kérdezhetnél titeket, és nem is konkrétan a filmről. Ugyebár ezek mesék. Tulajdonképpen az én számomra én úgy konvertálom a mai életre, hogy a hétmérföldes csizmának és az egyéb csodatörténeteknek, meg a repülőszőnyegnek igazából a mai verziói. És hogyha lekopasztjuk róla sokszor a technikai dolgokat és a furcsaságot, meg a lehetetlenségeket, akkor szokványos emberi történetek, háborúk, békék, ármánykodások és szerelmek vannak ugyanúgy, mint minden más történetben, de kétségtelenül, hogy az izgalmát és az érdekességét mégis ezek a furcsa technikák, ezek a jövőképek, ezek a ma még elképzelhetetlen csodák adják. Ti is érzitek ezt?
1: Igen, természetesen. Tehát a sci-fi rangjogó az attól sci-fi rangjogó, hogy ezeket a különlegességeit veszi figyelembe a filmnek leginkább. Tehát mindaz, ami nem fér bele egy normális, hagyományos regényformában kifejthető történetnek. És
0: ez egy ilyen interaktív műsor, ugye?
1: Igen, most telefonálok éppen be.
0: Igen, hello!
3: Sziasztok, a Golyos vagyok. Hadd kérdezzek már felmérő jelleggel, hogy a műsor vendégei hány évesek voltak akkor, amikor ezek a sorozatok mentek a tévében?
2: Kezdem én, az Orion 67-ben volt Magyarországon, akkor 5 éves voltam.
3: Ez nagyon király.
1: Az Alfa az, igen? Igen? Az Alfa az 77-ben volt, és én akkor voltam 8 éves.
3: Aha. Ez nagyon klassz. Jól van, mert azt hittem, hogy arról beszéltek, amikor még nem is értetek aztán.
1: Ja, ne, hát ennyire fiatal a hangunk.
3: Jól van. Igen.
1: Ennek örülök.
3: Még egy mondat hadd legyen, még egy mondat, hogy én azt hittem, hogy a mai sci-fi nap az azt jelenti, hogy minden zeneszám ilyen bugyborékolva fog megszólalni. Az Arthur Gilberto, meg ezek is. Hát de nem, csalódtam egy.
1: Hát hosszú meg a nap, ki tudja.
2: Az volt a sci-fi közhelyek rovat egyik témája, hogy jól emlékszem.
3: Ja igen, meg hogy ti is úgy éreztétek, vagy csak én voltam olyan gyerek, hogy én azt hittem, hogy majd 2000-ben, majd már a, mit tudom én, akkor én leszek mondjuk mit tudom 40 éves, vagy 39, mint ahogy lettem is szerencsére. És én akkor úgy gondoltam, hogy majd a gyerekeim akkor már a legközelebbi kis bolygóra fognak majd óvodába járni, ezt meg ilyenek.
2: Mindenki így hitte.
3: Mindenki így gondolta?
1: Igen. Természetes.
3: Jól van. Nagyon örülök.
1: Szia. De még az előzőhez kapcsolatban még van is nekem, még annak idején a filmmúzeumban ment egy ilyen kis filmecske, a 70-ben készült a Antal Imrével a Halló, ez fantasztikus című film, azt hiszem a Halló fiúk, Halló lányokhoz kapcsolódott valami módon ez a dolog, és abban egy nagyon vicces öltözékekben és nagyon futurisztikus körülmények között fiatalok beszélgettek arról, hogy hogyan fogunk élni 2000-ben. Hát igen, tehát nem úgy élünk.
2: De nagyon vicces volt. Mindig tévedett, igen.
1: Tehát visszatérve a sci-fire, igen, tehát ez a hétmérföldes csizma, ez egy talán egy kicsit rossz példa, mert
2: szerintem nagyon jó példa van.
1: Hát,
2: jó, persze nem tudom, te mit akarsz kihozni.
1: Igen, igen, azt akarom kihozni, hogy ugye ugyanennek a vitának egy másik oldal például, hogy szoktak erről beszélgetni, hogy mi különböztetünk meg a fantazit, meg a sci-fit. Hát akkor ez esetben a hétmérföldes csizma inkább a fantasy témakörbe tartozik. Elsősorban szerintem a különbség a kettő között az abban van, hogy milyen elemeket, illetve milyen hangulati elemeket alkalmaznak. Tehát, hogyha úgymond a film vagy a regény az a tudományosság, nem azt mondom, hogy tudományos, de a tudományosság látszatát kelti, akkor nevezhető sci-finek, tehát űrhajók vannak benne. A lézerkard is belefér még természetesen, hogy aktuálisak is legyünk. Tehát igen, tehát az hétmérföldes csizma az nem egészen ide tartozik szerintem.
2: Na akkor én viszont kontrázok, mert nekem meg megtetszett a hétmérföldes csizma és a repülőszőnyek példája, mert mind a kettő egy eszköz.
1: Igen.
2: Az akkori viszonyokban meg nem valósítható álmokat beteljesítő eszköz, aminek ma megvannak a megfelelői, ma mindenféle űrhajók, szuperjárművek, egyebek vannak. Akkor arról álmodott az ember, ma meg a szuperűrhajókra álmodik az ember, de a rokonságot én nagyon érzem.
1: Ebben teljesen igazad van.
0: Azt kell mondani nektek, hogy idefelé az is késtem el, mert persze bringával is elkések, én egy időre elkésre vagyok, úgyhogy utólag is tőletek is mindenkit elnézést kérek. A Kosztolányi tér előtt álltam a pirosnál, a 28. pirosnál, és úgy ezt mondom, soha nem fog elindulni, és akkor a kis jegyzetfüzetem, ami gondolatányat szoktam jegyezni, elkezdtem összeírni, elég csúnyán írtam, hogy utána néhányat fel tudok olvasni, hogy a tudományos fantasztikus filmekben, könyvekben, novellákban milyen nagyon fontos, ilyen ma még megvalósíthatatlan, és de nagyon vágyott eszköz létezik. Nem mindegyik nagyon vágyott, de állandó szereplője.
2: Van, aki esetleg vágyik arra is, igen.
0: Tehát az időgép, a furcsa és nagyon nagy hatású, és ma még ismeretlen fegyverek, a térugrás, ugye, hogy
2: majd
0: beszéltünk később, hogy mit értünk, az a hibernálás, illetve az időben való utazás úgy, hogy valójában megtörténik az út időben, térben, de mi nem veszük észre, mert valamilyen módon megfagyasztva, vagy mit tudom, milyen vegyszerekkel kezelve, vagy lélektanilag befolyásolva, mi ezt nem érzékeljük, és nem is öregszünk közben. Aztán csoda gyógyszerek, a bármiféle sebb, szerv, betegség, gyógyítása, cseréje, felújítása, stb. És miközben ezen törtem a fejem, az is eszembe jutott, hogy a háborúskodás, tehát az Ivanhoe, Robin Hood, háború és béke epizódjai tulajdonképpen megjelennek a tudományos fantasztikus filmekben. Majdnem mindig attól is érdekes, vagy nagyon sokszor, hogy ezek az idegen lények, az idegen intelligenciák, a mások, ezek nem akarnak velünk túlságosan barátságosak lenni, sőt, egymással is hadakoznak, ha többen vannak. És egy ilyen, mint ahogy a görög mitológiában is minden isten mindenkivel ármánykodik, rosszba van, összefog, háta mögött ügyeskedik, vagy nyíltan háborúzik, ugyanez van a tudományos fantasztikus filmekben, és ez elmaradhatatlan kivetítése az emberi kultúrának, hogy bármikor csak úgy tud elképzelni dolgokat, hogy küzdelem, harc, háború?
2: Azt szerintem ennek a kérdésnek része az is, hogy végig filmekről beszélünk, a sci-finek csak egy része az, amit a filmekben látunk belőle, mert az irodalom része a sci-finek tágakörű, szélesebb spektrumú, sokkal többféle dologról van általában benne szó, meg sokkal kifinomultabban kibontható benne egy-egy elmélet vagy ötlet, mint amit a filmben meg lehet osztani. A film az másfél-két és fél óra most már, ahogy egyre jobban nyúlnak a filmek, és abban nagyon egyszerű dolgokat lehet csak végigvinni, és a dramaturgia kötelezi a rendezőt arra, hogy a végén befejeződjön a történet, és nem mehet a néző ki a moziból néhány kivételtől eltekintve, mint mondjuk a Mátrix második része volt, úgyhogy nem tudja, hogy most mi az ördög történt, és most meddig kell még várnom, hogy látom a harmadik részt. Tehát a filmben leegyszerűsített történeteket és több sémát látunk, mint ami a sci-fi irodalomban általában jelen van. De hát a filmekre ez azért többékesbé jellemző, azt hiszem jó a felmérés.
1: Igen, de ugyanakkor meg azt is vegyük figyelembe, hogy ugye valamiféle konfliktusnak kell lennie, tehát akkor is, hogyha magas irodalomról van szó, akkor is valamilyen konfliktusnak kell szerepelnie a műben. Na most a harc és a Robin Hoodozás az végülis egy fizikai formája a konfliktusnak, ugyanakkor ez lehet lelki szinten is folyhat egy ilyen, tehát most tehát az erőszak fogalma az eléggé relatív, mert most képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol ténylegesen nincs már fizikai erőszak, akkor ebben az esetben egy erőteljes párbeszéd is minősülhet adott esetben ebben a kulturális környezetben egy erőszakos tevékenységnek.
0: Egyébként hát én is teljesen tisztában vagyok azokat a dolgokkal. Szoktam is így intőleg mondani, hogyha valami kiránduláson valami rossz történik velünk, vagy elmegyünk valahova, és mit tudom én, az autó belecsúszik az árokba, aztán na most mi a fenét csináljunk, hogy semmi baj, gyerekek, ezt majd valahogy meg fog oldódni, most én is nagyon ideges vagyok, de milyen jót lehet majd erről anekdotázni. Mert ugye amikor süt a nap, jó idő van, szépeket láttunk, napoztunk, finomakat ettünk, fagyisztunk, aztán hazamentünk, ezek úgy összefogják, mikor volt ilyen, hány ilyen volt. De amikor ellopták a fényképezőgépet, belecsúsztunk az árokba, megverték a Sanyikát, meg mit tudom, ilyesmi, ezekről aztán akkor rossz, de egy-két héttel később a bulin, na és akkor képzeld el, és fülig ér mindenkinek a szája, hatalmas a történet. Hát nyilván ilyen konfliktusokról, csatákról lehet a jövőben is, jövőre is emlékezni, viccbe, hogy mondjam.
2: Hát igen, hogyha ha nézőcsalogató érdekes filmet akarnak csinálni, akkor kell valami olyasmi, ami a nézőket érdekli, és a jelenlegi séma szerint a nézőket valamilyen konfliktus, annak megoldás érdekli, közte valamilyen kegyetlen küzdelemmel, ahogy az idők múlik, egyre kegyetlenebb küzdelemek láthatók a filmekben, és ez most a sémának része. De nem minden sci-fi film ilyen, néha látni kivételeket, és magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy néha azok az érdekesebbek, amikor eltérnek a hollywoodi sémától, a szokásos kalandfilm sémától.
0: Na akkor térjünk egy kicsit akkor a Orionra rá, jó?
2: Menjünk.
0: Bevezetőnek annyit mondanék, hogy ugye talán azt lehet mondani, hogy ha nem is egész biztos, hogy vele kezdődött, de úgy tömegméretekbe és úgy a köztudatban Vernéhez kötjük a tudományos fantasztikus irodalom megjelenését. Amennyit ő összefantáziált és sok-sok könyvét ilyennek vehetjük, hát ez tényleg elképesztő. Olyannyira, hogy egy 400 oldalas tanulmányt írt, egy francia fizikusból lett író, egy, azt hiszem Valixnak van éve a neve, hogy milyen tévedései voltak, vagy milyen olyan dolgokat regélt meg, vagy jövendőlt meg Verne, ami soha nem lesz meg, hiszen technikailag ez így nem működik, vagy lehetetlen. Amiben már az is nagyon szép, hogy egy fizikusnak ennyire megmozgatta a fantáziáját, hogy egy 400 oldalas műbe ezt össze is foglalta a kifogásait. Képzeljük el, mi lehetett, amivel egyetértek. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még Verne példájában, hogy már az én gyerekeimnek is hát kellett bizonyos narráció a Verne könyvek, ez már nem érezték olyan izgalmasnak, mint mondjuk én, mert hogy nekik már ez az űrhajó, meg ez a ilyen ágyú, meg olyan ágyú, hát a tévében 20-szor ilyet mutatnak, hát mi van ebben olyan nagy fantázia. Ha az Oriont nézed mai felnőtt érett szemmel, akkor találsz benne olyat, amire azt gondolod, hogy hát ez ilyen kicsit már nevetséges, hogy akkor így képzelték el, nem is olyan pár évtizede?
2: Persze, többet is nyugodtan lehet találni. Ez azért nem nehéz, mert 30-35 év a filmben nagyon sok időnek számít, és egy akkor futurisztikusnak elképzelt valami ma már tényleg nagyon nevetséges tud lenni, a díszlet, az egész koncepciója a díszletnek, a gépek kezelése, a gépek szerkezeti megjelenítés, ami éppen van, az volt a túlhaladott. Aztán persze nem tudjuk, hogy a film, mert az kb. 3000 táján játszódik a film története, a megírt történet szerint, addig még sok minden változhat. Lehetséges, hogy akkor majd ez a forma, meg ez a design, meg ez a kezelési technika számít majd korszerűnek, de most ne lehetségesnek érzik, ez kétségtelen.
0: Azt is gondolom, hogy a német filmesek vagy sorozatkészítők mondjuk egy Csillagok háborújának képest zseppénzből csinálták ezt.
2: Úgy is van, igen. Olcsó filmet kell csinálni, egy olcsó tévésorozatot. Hát úgy is néz ki sokszor, de azért leleményes, és ahhoz képest, hogy olcsó. Én a mai szemmel úgy látom, hogy fantáziadús a filmnek a megjelenítése. Ez az, amiért még szerintem most is tetszik sokaknak, nem csak az idősebbeknek. Emlékszem, micsoda nagy letolást kaptunk Novától a fórumon, hogy miért mondjuk, hogy csak az idősebbeknek tetszik. Egy fiatal lány kikérte magának, hogy hát már pedig ő neki ez szintén tetszik, pedig hát ő még csak 10 éves. Hát van, akinek megragadja a fantáziáját, vagy egyszerűen az esztétikai érzékét kielégíti a filmben látható.
0: Néhány szóval lehet tudni mondani a szinopszisát, hogy mi köré fonódik ez a történet?
2: Nagyon egyszerű a történet. 3000 táján a föld középpontú ilyen naprendszerre kiterjedő birodalom űrcirkálói a űrben járkálnak. Az egyik űrcirkálón McLean parancsnok és személyzete kószál, és mindenféle olyan dolgokat csinálnak, amiket nem lenne szabad, ilyen helytelenkedéseket, kísérletezéseket, szóval rendetlen banda, és ezekért a kiágásokért büntetésbe helyezik őket, járőrszolgálatba küldik őket 3 évre, és a járőrszolgálatot megfejelve a hajóra helyeznek egy biztonsági tisztet, Tamara Jagálló hadnagyot, akinek az a dolga, hogy a körmükre nézzen. És mehetnek járőrszolgálatba, és az első járőrszolgálaton rögtön belebotlanak az eddig még ismeretlen ellenségbe, a varangyokba. Csillagközi lények, nem tudják honnan jönnek, nem tudják mit aggannak, de az biztos, hogy ártanak, mert rögtön az első tevékenységük azt, hogy ott az egyik űrállomás személyzetét megölik. És akkor innen jönnek a kalandok, mindig lesz valami, ami veszélyezteti a Földet, ez a veszélyben a Föld, ez egy ilyen visszatérő szlogen az Orionban, meg kell menteni a világot, ez azóta is így szokott lenni a filmekben, és McLeannek mindig sikerül, meg a csapatának mindig sikerül megmenteni a világot.
1: Igen. Ez szabad hozzáfűznem valamit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy a sci-fik azok mindig a fegyveres konfliktusokról szólnak, hát ez is ugye arról szól, de hát ugye az Orion az egy ilyen, végülis egy ilyen kis szórakoztató film, bár kétségtelen hangulatos, és itt azt érdekes megjegyezni, hogy milyen tökéletesen alkották az ellenségképet. Tehát itt vannak a varangyok, akiket igazából nem tudjuk, hogy micsodák, kicsodák, honnan jönnek, teljesen arctalanok, tehát még nem, hogy az arcukat, de a testüket sem nagyon látni, mert ilyen átlátszó valamik. Tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy ellenségesek, nem tudjuk, hogy kicsodák, mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát nyugodt, tehát semmiféle elkismert furdalást nem kell az iránt éreznünk, hogyha kinyírjuk őket.
2: Tök
1: az ellenség, igen.
2: És az Orionról egy megjegyzést hagyták még most, ez eszembe jutott, ez érdekes azoknak, akik nem ismerik, az Orion sorozat 7 részből áll összesen. A Star Trek sorozat nem tudom már hány részből áll, csak abban a szériában, azóta a tévésorozatok rengeteg epizódból állnak, az Orion összesen 7 epizódból állt, és ez szerintem az egyik erénye volt, mert nem futott ki.
0: Ezt most komolyan mondod, hogy összesen 7-ből állt?
2: Igen, persze.
0: Én is 7-et láttam?
1: Igen, 7-et láttam.
0: Így megesküdtem volna, hogy legalább 2 évig néztem.
2: Hát többször megismételték, de összesen 7-et
0: készült belőle. Nem, úgy emlékszem, amikor szombat délután, vagy összem este 6 vagy 8, és akkor Orion űrhajó.
1: Na jó, egy gyerekkorunkban a nyári szünetek is nagyon hosszúnak tűntek. most meg ugye pillanattal terül.
0: Tehát ha mondjuk sok pénzt kellett volna, vagy lehetett volna most nyerni, vagy veszteni, elég sokat tettem volna arra, hogy jóval több mint 7.
2: Pedig összesen 7 rész készült el belőle, sehol a világon nincs belőle, nincsen más epizód, amit mi még nem láthattunk. Nem, ennyi készült el.
0: Aha. Azt el kell mondjam, hogy amit nézegettem a szereplőket, ahogy mondtam nektek, meglepve tapasztaltam, hogy hiába telt el azóta sok évtized, hiába szerepeltek azóta sok filmben, színházban, sőt, hogyják ezt a hölgyet, Eva Plug, aki a Tamara Jagellót játszotta, egyébként a a legnagyobb német szinkron színésznőnek tartják, tehát Eva Gardnert kezdve a híres amerikai nagyoknak mindig ő volt a német hangja. Mondjuk ő volt a magyar, a, mint már Magyarországon Dalos Szilvia, aki legalább két évtized, vagy három évtizeden keresztül Sofia Lorentok, ez mindenkinek a hangját adta. Tehát ő volt a nagy német szinkron. Viszont akárhogy is kerestem a szereplőket, ugye a kép keresőkben 10 kép közül 9 az Orion űrhajó belül szerepüket ábrázolta. Tehát ők be is katujázódtak egybe, és életük nagy dobása volt ez.
2: Hát ez a sorozat a németeknek egy nagy dobása volt. Az egyik nagy nemzetközi elismerést hozó sorozatok volt, olyan nagyon sok nem lehetett azóta sem, mert ez a Tethely, meg a Derrick, meg a több ilyen sorozat, amit most kapásból föl tudnánk sorolni ilyen német sorozatokat, azon kívül nem nagyon tudnánk mást. Az Orion a... Hát én nem tudom, hát ez 67-ben volt az előtt, hogy hány német tévésorozat, vagy egyáltalán hány német műsor kerültett a magyar tévébe, azt most én el sem tudom képzelni, nagyon sok már akkor sem lehetett, és azóta sem lenne igazán.
0: Így van. Akkor zenéljünk egy picit, jó? Zenéljünk. Bugybarékolunk egy kicsit, hogy a golyosnak
1: egyszer. Igen, a bugybarékoltam.

0: Hát igen. Ez a Zsánnak, hogy az oxigénet hallottuk, ez egy nagy fegyvertény volt szintén a 70-es éveknek. És hát szerintem 77-es sok...
1: 77-es lemez volt, emlékszem.
0: Vagy 78-as, nem tudom, igen, valami is még az adom. És hát igen, tehát sokunk gyermekkorát megborzongatta ez a zene, épp úgy, mint a korai szépig.
2: Igen, hát ő az elektronikus zene egyik nagyja volt, nagyon fiatalon csináltak önben. Hát én legalábbis úgy érzem, hogy utána már csak önmagát ismételgettem, mert az oxigén volt az a nagy dobás, és ugyan...
0: Hát ha meg ismételgette volna, de nem ismételgette sajnos, hanem más dolgokba fogott.
2: Ja. Egyébként, hát kérdezze meg, az életben mivel foglalkoztok?
0: Én programozó vagyok, de hát mindkettőt programozok.
1: Mindkettőt programozó vagyunk, igen.
0: És pillanatnyilag számítógépes játékok fejlesztésével foglalkozott cégnél dolgozom, és hát igyekszünk elsősorban sci-fi témára fókuszálódni.
2: Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ahogy mondtam, hogy Vernével kezdődött minden, legalábbis így a mai köztudat számára. Így azt is hihetnénk, hogy az emberek azelőtt nem gondolkoztak rajta, vagy nem fantáziáltak, hogy mi lehet az időn téren túl, mi van mi lesz a jövőben, milyen eszközeink lesznek, amit sajnos, mivel az a kor nagyon alul dokumentált, nincsenek fotóink, videóink, kevés írásos emlék van, így azért csak a legfontosabb ilyen államköziratok, kódexek és egyébek alapján tudunk tájékozódni, illetve hát szentírásokból. Minden esetre tulajdonképpen még a Bibliában is van olyan dolog, egy-két olyan részlet, amit így sokszor mi bele is kapaszkodnak, így tudományos, fantasztikus dolgokkal foglalkozó Denikenek, meg Nemerék, meg egyéb közírók és ilyen érdekes dolgokat föltárók, vagy fejtegetők. De végül is azért azt lehet mondani, hogy Leonardo furcsa szerkezetei óta és Verne még furcsább írásai óta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. A titeket is érdekelnek-e az olyan még megfejthetetlen dolgok, hogy mi volt a Tunguz meteor valójában, hogy az egy UFO volt, egy atomrobbanás, vagy tényleg csak egy aszteroid becsapódása. Érdekelnek-e titeket az ilyen, mondjuk Denikenek által földobott magas labdák, hogy keletkezett az, amaz, miért nem rozsdásodik, kiírta oda azt a feliratot, stb. Ilyenekkel is foglalkoztak?
1: Hát foglalkozni érdekel bennünket persze, de a magam részéről inkább csak olyan, szóval megelégszem azzal, hogy jó lenne, ha tudnánk, de én most nem állok neki fejtegetni, mert úgysem fogom tudni megfejteni. És itt a hisztériát igyekszem akkor megkerülni, mert néha kicsit túlságosan nagy hisztériát lehet tapasztalni ilyen téma, vagy ilyen írások körül. Az időgép, igen, az egy időszerű dolog lenne végre föltalálni, igazán dolgozhatna már, amit valaki, nem igaz, hogy ennyi időt nem lehet megcsinálni. Oda kéne menni, meg kéne végre nézni, mert én legalábbis nem a jövőbe mennék megnézni, az egyébként is hipotetikus kérdések vannak még arról, hogy a jövő megtekinthető lenne, de a múltat nagyon meg kéne már nézni, mert egy csomó érdekes dolgot lehetne ott végre látni ilyeneket.
2: Mire gondolsz?
1: Mondjuk az, hogy most akkor ha valamilyen legendás, vagy nagyon, nagyon nehéz körülmények között felépített építményről, akkor utána utólag elterjesztjük mostanában azt, hogy idegenek építették régebben, isteneket, más természetfölti lényeket képzeltek ilyen mögé, mindig a kor színvonalának megfelelően igyekeznek az emberek a fantáziákat kihasználni. Le lehetne zárni a vitát, meg kell nézni, hogy épült, oda lehetne menni is, vagy ha nem oda menni, akkor valamilyen képernyőn keresztül meg lehetne tekinteni a folyamatot, meg lehetne nézni régi eseményeket, hogy most akkor hogy is történt, ki szúrt, ki nem szúrt, ki lökte, ki nem lökte, mi történt akkor, amikor valaki meghalt, valaki trónra került, valaki valami érdekes dolgot csinált. Ma a történészek kénytelenek találgatni mindenféle töredékes dokumentumokat nézegetni, meg a portban kapirgálni, hát találnak egy darab csontot, vagy egy fakanálnak a maradványát, amiből majd következtetéseket lehet levonni. Ez keservesen szomorú dolog, hogy ma erre kényszerül, mert sok egyszerűbb lenne végre megnézni, de hát sajnos nem tudjuk.
0: De hát ha ezt meg is tudnánk tenni, akkor is csak a hogy is mondjam, a tényleges anyagi történés szintje tudnánk ezeknek a dolgoknak.
1: Tehát,
0: hogyha mondjuk, igen, tehát mondjuk ugye régen is neked tulajdonítottak a dolgok, meg én ma nem tudom, miket tulajdonítunk, akár idegeneket, akár ismeretlen dimenziókat, de hogyha visszamennénk egy ilyen helyre, akkor is valószínűleg csak annyit látnánk belőle, amennyit az akkori emberek, tehát nem tudnánk mögé látni, nem látnánk azt, ami mögötte van. Tehát nem biztos, hogy a lényeget meg tudnánk ragadni.
1: Mindenre nem kapnánk választ legfeljebb.
2: Akkor ilyen merengés után térjünk rá a másik filmre, az Alfa Horbázisra, amelynek a szakértője tőlem jobbra. Mityu, ugye?
0: Motyó.
2: Azt kérném tőled is, hogy néhány szóval szintén meséld, hogy mi az alaptörténete a sorozatnak.
0: Az alaptörténet az elég érdekes, amit végülis, hát hiába. Én mindig erre a sorsa jutok.
2: Igen.
3: Halló.
2: Szervusz, Helénke.
3: Szervusztok, ne haragudjatok, hogy zavarlak benneteket.
2: Dehogy haragszom.
3: Csak a Darvas Józseftől a 20 órában az egyik szereplőnek a mondása jutott eszembe arról, hogy miért kezdje el, úgyse tudná befejezni.
2: De azt nem Darvas írta.
3: Hol van az érintett? Szólaljon meg az érintett.
2: De nem Darvas írta a 20 órát.
3: Sánta?
2: Hát inkább.
3: Akkor összetévesztettem. Na, szumma szumárom, ott mondja az egyik szereplő, hogy vetni kell, mindegy, hogy ki arat. Mert nagyon öreg az illető, és hát ott van már annak a küszöbén, és ez a mondás jutott most eszembe erről, hogy minek úgyse tudnám befejezni.
0: Jaj, de nem, elnézést, ezt félre tetszett érteni valószínűleg.
3: Nem tetszettem én félreérteni, én így értelmeztem, nem félreértettem, én így értelmeztem.
2: Jó van, Helénke, Koszké, mi meg akkor most megvilágítjuk a dolgot. Köszönjük szépen, folytasd kérlek.
0: Ja, tehát az alfabetizés az egy elég különleges alapötleten alapul, amit így más sci-fi-ben nem nagyon fordult eddig elő, azt hiszem. Arról szól, hogy 1999-ben vagyunk, ahol ebben az időben már az űrt nagyjából kezdi meghódítani az emberiség, és a Holdon egy állandó nagyméretű holdbázis létesül, elsősorban tudományos célokkal. Ugyanakkor ugye a 70-es éveknek, amikor az a film készült, egy elég nagy problémája volt ugye a radioaktív hulladéknak az elhelyezése, illetve hát ez még most is probléma. És a film egy olyan megoldást mutat be erre, hogy ezt gyakorlatilag a teljes hulladékot azt kiszállítják a Holdra, és akkor ott eltemetik ilyen nagy gödrökben. Na most a film alap konfliktus helyzet az abból fakad, hogy az egyik ilyen nagy hulladéktároló az valamilyen oknál fogva felrobban, és egy ilyen rakétahajtóműként gyakorlatilag kilöki a Holdat a föld körüli pályájáról. Szerencsétlen legénység az nem tud visszatérni a Földre semmilyen módon, úgyhogy kénytelenek együtt utazni a Holddal. Tehát amellett, hogy gyakorlatilag egy bázison vagyunk, és teljesen helyhez kötött a legénységnek a működése, amellett maga a Hold ez egy hatalmas űrhajóként működik, és az univerzumban a különféle idegenekkel és mindenféle konfliktus helyzetekkel szembe találkoznak. Most természetesen ez így önmagában elég abszurdnak tűnik, akár mai szemmel, akár akkori szemmel, hogy akár a Hold így kiszakadhat egy ilyen robbanás következtében, akár az, hogy a holdbázis lakói azok minden héten találkoznak egy idegen civilizációval, mert ugye valóságban az történik, hogy az első 1 millió évben nem történik semmi, mondjuk, de ezt leszámítva maga a film az eléggé tudományos alapossága készült, tehát akár a bázist nézzük, akár az űrhajókat, amik az utolsó szögén vannak tervezve. Tehát hogyha nézi az ember a filmet, akkor nyugodtan el tudja képzelni, hogy ilyen lett volna egy holdbázis, hogyha a 70-es években nem szakadt félbe mondjuk a holdprogram.
1: De ez a sci-fi-nek egyébként ez az igazán jó tulajdonsága, igen, hogy nem kell most feltétlenül azzal törődnünk, hogy megtörténhet-e ez. Mi történt volna, ha tényleg kilökte volna a holdról, a holdat a földkörüli pályáról? Tegyük fel, hogy kilökte, tegyük fel, hogy utazunk, és akkor most ott vagyunk, akkor vajon mi történhetne? És akkor ilyen kis eseményeket el lehet képzelni. És aztán játszunk a gondolattal.
2: Igen. Ez ugye 70-es évek közepén készült, ugye?
0: Igen.
2: És 99-ben játszik, tehát a szereplők azok most élnek éppen.
0: Ugye? Hát gyakorlatilag, igen.
1: Valószínűleg.
2: Sőt, akik ott születtek, azok most 5-6 évesek.
0: És akkoriban, igen, tehát akkor joggal gondoltuk, hogy bizony 2000 környékén már meg lesz a holdbázis, és tevékenyen részt vesz az emberiség az ilyen űrkutatási dolgokban, hát ez sajnos ez egészen
1: más. A szakemberek is még azt jósolták, hogy ez meg fog történni eddigre, csak aztán lelassult az egész folyamat.
2: Egyébként hát tökéletesen jól mondtátok, és valóban a szakemberek azt mondták, hiszen amikor 69-ben a holdra szálltak az amerikaiak, akkor hogyha csak fele olyan iramba, te tovább ment volna ez a program, akkor már bőven túl lennénk a holdbázison.
1: Mert elmúlt a versenyhelyzet,
2: elmúlt
1: a hajtóerő, sajnos.
2: Illetve nyilvánvalóan az is közrejátszik, hogy a különösebb értelmét nem találták, hogy most, és akkor mi, hogyha holdra megyünk, ott mit fogunk aztán csinálni, azon kívül, hogy ott a vegetálnak emberek, meg bizonyos kísérleteket elvégeznek még, de hát ez nyilván osztottak, szoroztak, hogy olyan rejtetesen drága ennek az egésznek a fenntartása és a létrehozása, hogy próbálkozunk valami mással.
1: Olyannyira, hogy már mehet közben megkurtították az Apollo programot, mert 20, tehát az Apollo 20 év ment volna el a holdrepülések sorozata, és végül is a 17 volt az utolsó Apollo űrhajó. Közben megnyibálták a költségvetést, vissza kellett fogni.
2: Igen. A legnagyobb bánatomra ennek a filmnek nem tudtam megszerezni a zenéjét, de így, ahogy nézegettem, bocsánat, igen.
4: Halló, én vagyok az megint.
2: Szervusz, Elenke.
4: Megint bejött egy gondolatom, ha együttműködésbe ment volna ez a téma, akkor lettünk volna a 21. században ott, ahol egyesek álmodták. Hogy az űrbe jár a gyerekiskolába, mondjuk.
0: Hát ezt nehéz megítélni utólag.
4: Tehát, ha nem versenyhelyzet, hanem nem, de ez csak egy ötlet.
0: Igen, ez elképzelhető, de nem tudom, az emberi történelem inkább azt mutatja, hogy az ilyen durva versenyhelyzetek. Igen?
4: Mert ez a gyors, mit tudom én, megy a gondolatod. Ez nagyon jó, én ezzel nagyon is együtt tudok haladni, de itt azon van a lényeg, hogy a verseny az nem mindig viszi előre a dolgokat, az együttműködésen alapuló dolgok sokkal jobban haladnak előre.
2: Elénke, a nemzetközi űrállomás az eléggé együttműködő.
4: De különböző gondolkozású emberek és különböző tudású embereknek a tudomány így épül fel, Arisztotelésztől kezdve a matematika, például, hogyha visszavezetjük az ókorra, hát nem ott teremt, ott elkezdődött. Úgy, mint a csillagászat is. Kuszillag benneteket.
2: Puszi, szia.
0: Hello.
2: Szóval a nemzetközi űrállomás az azért egy elég jó példája annak, hogy valóban lehet együttműködni, és ottan váltják egymást amerikai, orosz és egyéb stábok. Meg
1: de arra is például, hogy ha csak együttműködés van, akkor meddig jutunk vele, mert mindenki szeretne valahogy kifarolni ebből az űrállomásból most már, és nem tudják még megtalálni a módját, hogyan lehetne ezt csendesen befejezni.
2: Azt hiszem, ez olyan dolog, hogy mind a két oldalnak megvan a nagy igazsága, mert egészen igen, biztos, hogy a magasugrás világ csúcsa nem lenne 240 centi fölött, hogyha nem versenyhelyzetben próbálták volna újra és még jobban, még magasabbra. De például a Cambridge-i Egyetemnek a matek tanszéke az úgy néz ki, hogy a kollégiumokban is mindig többen laknak egy szobában, tehát ott nincsenek egyágyas szobák, és még a WC-be is föl vannak téve fekete táblák, meg kréták, mert tudják, hogy a WC előtérbe például szeretnek cigizni, beszélgetni, és ha valakinek eszébe jut valami gondolat, vagy beporzódik valaki másnak egy szavától akár, akkor gyorsan föl tudja jegyezni, és meg tudja vitatni az eszébe jutó dolgokat, és az egész matek tanszéknek a topográfiája a közösségi létre van megteremtve, tehát hogy mindig beszéljenek, találkozzanak egymással, vitatkozzanak, és hogy így szülessenek a nagy dolgok.
1: Hát itt valószínűleg hatékony is.
0: Igen, hatékony is, de itt is azért gondolom van egyfajta versenyszellem ott a diákok között, tehát hogy kiköpi be először azt az ötletet, vagy stb. Tehát ilyen szelidebb formában mindenképpen.
2: Igen.
0: De egyébként igazad van természetesen.
2: Tehát valószínűleg, hogyha ennek a megfelelő egyensúlyát meg igen, tudjuk igen. találni, hogy együttműködés is legyen, és egészséges, jó, mindig hozzá is tesszük, hogy egészséges verseny, igen. akkor nagy dolgok tudnak igen. születni. Na szóval ott tartottam, ugye, hogy ennek a zenéjét én nem tudtam megszerezni. Egy Gustav Holst nevű ember, Planéták című műve, tulajdonképpen a holdbázisnak a zenéje. Most ennek az érdekessége, hogy ő ezt 1934-ben halt meg, és ő ezt az első világháború idején írta, de ez egy nagyon korszerű mű volt, és sok minden mást is írt, kórusműveket és akár még egyházi darabokat is, de van ez a leghíresebb műve, a Planéták, ami tulajdonképpen egy ilyen önmagán és idején túlmutató történet. Jól mondom?
0: Mármint, hogy ő
2: az ő zenét használták a film alá festő.
0: Nem tudok erről. Nem tudok erről, de amint meghallom, szerintem akkor többet nem tudok mondani.
1: Lehet, hogy a téma igen.
2: Az nyilván nem a 1914-es változatát játszották a filmbe, de hogy a műzenét ő írta, és az ő zenéiből állították össze. Sajnos vadásztam rá, de nem sikerült megtalálnom egyelőre. De megígérem nektek, hogy lehet, hogy ti nem lesztek itt, de valamelyik következő adásban mindenképpen ezt a restanciát pótolni fogom. Mit tudunk a szereplőkről? Ott is ilyen legendás.

0: emberekről van szó. Maga a film is eléggé humortalan és eléggé sötét hangulatú, tehát nem...
1: És uralmas.
0: Igen, hát ez... erről nem tudok nyilatkozni, tehát én...
1: Bocsánat,
0: én nem tudom idézni a filmet, de igen, tehát... De egyébként erről a... Tehát erről a Gyulával is már erről értekeztünk ebből, erről a témáról, hogy kinek mi jön be. Gyula számára szintén unalmas egyébként az Alfa Holdbázis.
1: Én nekem nem azért, csak mondom, mások az a kifejezés hiányzott, hogy mondtad, hogy mindjárt ez jön.
0: Igen. És én igazából nekem erről az elméletem, hogy itt arról van szó, hogy egyrészt mit láttunk legelőször annak idején, másrészt, hogy hány éves korunkban láttuk, és hát gyakorlatilag nekem ez volt az első sci-fi, amit láttam. Tehát ez olyan mértékben égett be az agyamba, hogy gyakorlatilag ezt nem is tudnám unalmas filmként nézni, vagy nem tudok újra nézni.
2: Ez mint az egy első szellem teória. Itt is társadalott aztán a beszélgetések során, úgy néz ki, hogy ez lehetett a döntő.
1: Van olyan effektusotok, hogy a film az a jó film, bármilyen témájú, nem csak hogy a tudományos fantasztikus, amelyik túllép önmagán, és mindenféle gondolatokat indukál az ember fejébe, tovább élnek bizonyos részletek, gondolatmenetek, filozófiák, újra formálódnak, másokba beoltódnak, beporoznak más történeteket, és más dolgokat kezdenek az ember fejébe. Ezek a szerintem a jó eltalált írások, filmek, gondolatok. És például én számos olyan tudományos, fantasztikus novellára emlékszem, olyan filmre, amelyek akár évtizedeken keresztül sem hagytak nyugodni. Már nem emlékeztem a történetre, már nem tudom pontosan, hogy szomorú volt, vidám volt, mert nem érdekes, de van valami epizód, ami örökre ott marad egy kis csíra a fejembe, és így tovább gondolod. Mondok egyet, például, hogyha ti ennek a két sorozatnak vannak a tudósai, én a Vissza a jövőben nek lettem szakértője akaratlan, most mivel a kisgyerekem naponta kétszer megnézte, és hát rengetegszer meglátta, azt hiszem, hogy 28-szor láttam végül is. És de 28-szor végig élveztem, és elképesztő agymenéseim voltak, és azóta is sokszor eszembe jut, próbáltam hibát keresni a logikában.
2: Abban nem nagyon lehet hibát találni.
1: És nem nagyon lehet hibát találni, pedig ilyen idő összecsavarodásokból ugye lehet olyat mondani, hát, hogyha ezt csinálta volna, akkor ez nem így lesz. Nem, mindenre gondoltak. Nektek is van ilyen? Tehát mondjuk a Orionból, meg a Holdbázisból támadnak számos gondolatok?
0: Hát igen, itt valószínűleg a két film ebben elég különböző, tehát az Orion az, nem sértelek meg azzal, hogy egy kicsit könnyedebb hangvételű, tehát inkább egy szórakozható film, bár kétségtelenül megvannak az ő hangulatai, és az Alfa inkább az, amiből ilyen, hát ilyen filozofikusabb gondolatokat lehet meríteni. Hát az így is van megírva, legalábbis az első része.
2: Nekem egy kicsit talán azért nehéz igen. Ez így, mert hát az Alfa is, meg az Orion is kevés újat talált fel, tehát a sci-fi irodalom létezett már akkor, amikor ezek megszülettek, és ezekből az irodalmi ötletekből rengeteget felhasználtak mind a két sorozatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ők van olyan forradalmi találtak volna ki a történet, az elmélet szempontjából, ami olyan emlékezetes lett volna, hogy még évtizedek múlva is azon rágódom, hogy tényleg mi lett volna. Inkább a film, a megjelenés szempontjából voltak ők forradalmiak, meg hát hogy nálunk láthatóak voltak, mert nem voltuk akkor még elkényeztetve.
1: És azt hiszem, hogy jó időben jelentkeztek ezzel a témával, és minket ezt eléggé aktív életkorunkban érintett. Az aktívat nem feltétlenül személy szerint, hogy 5 éves, 8 éves, hanem a mi kis magyarországi világunkat ezt jókorta.
2: Az űrhajózás kezdődött ígyőségre idejében nagyon kapóra jött szerintem is néhány ilyen film, igen.
1: Mutatok nektek egy illusztrációt. Lehet, hogy először így nem is fogjátok megmondani, mi ez, nem rejtményként mondom, de érdekes. És valóságos zörejeket, zajokat játszunk. Ez nem más. Ez már nem tudományos, fantasztikus dolog, hanem maga a tudomány és a realitás. Az emberiség örök társkeresésben és intelligencia keresésben a világűrben.

0: Ez a híres SETI programnak a, hát mit tudom, a auditív megjelenése, ugyebár számos rádió távcsövet irányítanak a világűr különböző pontjaira, galaxisok és égitestek felé, és az onnan jött rádiójeleket elemzik, hogy van olyan olyasmi, ami intelligencia üzenetére konvertálható, vagy annak vélhető. Mivel borzasztó nagy ez a vállalkozás, és az erőforrások korlátozottak, nem tudom, ti biztos tudjátok, de talán a hallgatók közül van, aki nem, hogy van egy ilyen összefogás, hogy a világ számítógépeit, otthoni PC-t használhatják ennek az elemzésére. Nevezetesen nem képernyővédő fut a gépen mondjuk, hanem ez a program. Egyszerűen le lehet tölteni az internetről, és onnantól kezdve, aki ezt megcsinálja, az ő maga is részt vesz a programban, nem vesz észre, de a gépe vizsgál egy bizonyos program alapján, egy algoritmus alapján elemzi a beérkezett és számára kiosztott jeleket, jelsorozatokat, és próbál bennük intelligens vonásokat felfedezni. Amit most hallottok, ez egy összeállítás, ez az űrből jön, és így hangzik pontosan. Gyula mondja halkan, hogy benne van, mesélj róla, létszás, egy pár szót.
1: Igen, a SETI at Home nevű nemzetközi projekt. Én nálam is akkor, hogyha a gépet magára hagyom, vagy hogyha a képernyővédő bekapcsolódik, akkor ez a program indul el, és időnként az internetről letöltök egy újabb adag munkát, és a gépem abban keresi a részletesebb elemzésre méltó, gyanúsnak tűnő jelcsoportokat, és azt hiszem tegnap küldtem el a gépemben a 70. ilyen munkaegységet az elmúlt másfél év alatt. Úgyhogy én csak egy jelentéktelen része vagyok ennek a gépezetnek, de sok ilyen jelentéktelen részletből összeáll egy akkora géppark, amivel el tudják végezni azt a munkát, amire egyébként nincsen máshol pénzük.
0: Azt hiszem, ez is az együttműködésnek egy,
1: igen, nagyon találó,
0: egy találó példája.
1: Engednek, hogy annyit hozzátegyek, hogy a rádiótávcsövek nem ebből a célból vizsgálják az eget, csak ha már a rádiótávcsövek képekhez készítenek az égboltról rádióforrásokat, rádió kisugárzású galaxisokat, kvazárokat, egyebeket keresgélve, akkor azt a már felvett jelet, ha már megvan, elemzik ilyen szempontból is. Tehát nem költenek erre külön pénzt.
0: Illetve, hagyd pontosítsalak, most éppen nem költenek, mert volt, amikor költöttek, de kell, hogy tudjátok, hogy ezek a rádiótávcsövek, ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát ez nem egy olcsó kis hobbi. Egy-egy ilyen távcsőnek a létrehozásából azt hiszem 15 budapesti hidat lehetne építeni, de lehet, hogy többet. És ráadásul ezek a távcsövek elképesztő számítástechnikai és infrastruktúrális dolgokon vannak megtámogatva, ma már rendszerben vannak kötve, tehát több távcső irányul az ég azonos pontjára, és ez a több távcső a végül is egy összegzésre kerül, és olyan, mint hogy egy képet azoknak a részleteit láthatnánk. Tehát megnő a távcső átmérője, azt lehet mondani.
1: Aki a Kapcsolat című filmet látta a Jodie Foster főszereplésével, abban egy ugyanilyen távcsőházatot láthatott, ami egyébként egy sci-fi film.
0: Így van.
2: Igen, és tehát igen, nyilván a költségek mellett szerepet játszik az is, hogy ez a Kontakt című film is látható volt, illetve valószínűleg így volt ez az elmúlt évtizedekben is, hogy valamiféle ellenézés kíséri ezt a kis zöldelmekre keresése című programot, úgyhogy végül is
1: nem lesz. Meg, akkor sosem találunk.
0: Olyannyira, hogy az Egyesült Államok kongresszusában komoly felszólalók voltak, akik és vannak, akik azt mondják, hogy na nehogy már költségvetésből $3 többet áldozunk erre a baromságra.
1: Igen, mindenki azzal jön, hogy még nem találtunk semmit, de már akár 50 éve is vizsgáljuk a világegyetemet. Hát ez aztán tényleg borzasztó hosszú idő, ennyi idő, aztán tényleg rá kellett volna akadnunk egy szomszédos zöld embernek az üzenetére, szóval tényleg nevetséges, türelmesen kell csinálni, keresni, egyszer lehet, hogy találunk, akkor meg fogja érni.
0: Igen, hát aki egy kicsit is beleássa magát így a tér és az idő és az űrkutatás világába, az könnyen érezheti, hogy mennyire igaz, amit most mondtál. A hozzánk legközelebbi tejútrendszerszerűség, az az Andromeda köd, ez tőlünk durván 2 millió fényévre jön, erősen közeledünk egymáshoz, egyszer össze is fogunk ütközni, mi ezt már nem fogjuk megérni. Na most, ha az Andromeda ködről veszettől több száz bolygóról is intelligens jeleket sugároznak a Föld felé, direkt irányítva, hogy figyeljetek már ide, az 2 millió év múlva fog ideérni hozzánk. Mi most azt látjuk, és azt halljuk, hogy mi volt 2 millió évvel ezelőtt az Andromeda között. Hogyha még messzebbre nézünk, már pedig kénytelenünk még messzebbre nézni, ha galaxisokat keresünk, mert mindegyik messzebb van, akkor már esetleg milliárd évekkel ezelőtti állapotról beszélünk. Talán nagyobb esélyünk van a saját tejútrendszerünkben kutakodni, hiszen durván 100 000 fényév az átmérője. Nagy esélyünk van, hogy közelebbi égitestet találunk. Hát a legközelebb is az Alpha Centauri, a Centaur csillagkép Alpha legnagyobbja, az 4,5 fényévnyire van tőlünk. Tehát 4 év alatt ér onnan ide a jel.
2: Igen, hát nyilván elsősorban, amikor itt idegen civilizáció keresésről van szó, akkor nem más galaxisokban kutakodunk nyilván. De ezzel szerintem más problémák is vannak, tehát most lehet, hogy ez a rádióhullámok keresése az éterben, ez olyan, mint az ókorban a szél susogásából akartak volna megfejteni, hogy van a szomszédos földrészen valaki, tehát ez a rádióhullámok használata az a mi civilizációnkra jellemző, és egyáltalán nem biztos, hogy bárki más pont erre jut, vagy már a túlhaladottról eső, és arról még nem is beszélve, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy már itt vannak az idegenek, mert az UFO jelenség ez tényleg hozzájuk tartozik, vagy tényleg ők generálják, akkor viszont tökéletes paródia az egész szeti kutatást.
1: És ráadásul mivel, ha egyszer tényleg találkozunk velük?
2: Igen, akkor nem tudom.
1: Az Isten mentse meg bennünket, akkor találkozunk velük, hát ha nem tetszik nekik az ábrázatunk.
0: Igen, erről szólnak a tőle. Ez, amit mondtam, hogy általában a lények nem szeretnek minket, és mi nem szeretjük őket, nagyon csúnyák. Erről nagyon csúnyáról azt szeretném, hogy természetesen ugye miért ne pont ezzel is foglalkoznak tudósok, hogy egy idegen civilizált lény feltehetőleg hogy néz ki. És hogy feltesszük azt is, hogy durván földi körülmények, tehát hasonló gravitációs körülmények között levő bolygón alakulhat ki ez, aminek mind megvan a logikája, körülbelül a központi égitestől ilyen távolságra kell lenni. Ha túl közelebb lenne, akkor túl nagy hő vagy sugárterhelés érné, ha ennél messze van, túl hideg van, stb. Tehát nyilván van az élet, legalábbis úgy tűnik, hogy ha a biológiai élet hasonlít a földihez, akkor hasonló körülmények között ez egy jó kis melegház, hogy itten, vagy inkább inkubátor, hogy itten van ideje kifejlődni. És ha már civilizált lesz, akkor feltehetőleg van neki olyan érzék, vagy olyan szerve, amivel munkát tud végezni, feltehetőleg vannak érzékszerve, és hát nyilván a fizikai jelenségeket tudja ő is, tehát hőt, fényt, stb. Érzékelni. Ennek a érzékelőnek feltehetőleg az agy közelébe kell lenni, hogy hamar odaérjen, tehát lesz neki is egy feje, ahol az agya lesz, és ott lesznek a közelbe az érzékelők, hogy minél gyorsabban tudja reagálni, hiszen az élete múlhat rajta. Végül is egy embert ér le végül az elemzés, hogy nagyjából ilyen emberszerűnek kell lenni ahhoz, hogy intelligens.
1: Óvatosan kell bánni az ilyen bestésekkel. Mindig csak a saját időnk és a saját tapasztalataink alapján tudunk becsülni.
2: Igen. De ezt a sci-fi-szről azok nagyon jól megoldják egyébként, mert ott mindig kitalálják, hogy mit tudom, van, volt valami ősi faj, aki szétszórta a génjeit, és akkor azért mindenki emberhez hasonlít, és még akkor is, hogyha hüllőszerű, akkor is emberhez hasonlít. Tehát ezt tök jól meg szokták oldani.
1: De a fórumon azt hiszem, hogy egyszer ezt elmondtam, egy klasszikus példa arra, hogy mennyire szűk látókörű, mennyire rövid látó tud lenni még a tudós is, hogy amikor a léghajó volt a légi közlekedés új csodája, akkor a távoli jövőt úgy képzelték el a jármű közlekedést, hogy hatalmas léghajók fognak közlekedni a Földön, közben pár év múlva már egészen új technika jelent meg a repülőgép, és azóta pedig már ez a léghajó alkalmatlanak látszik gyakorlatilag használható sajnos.
0: Így fogunk egyszer nézni a mai Space
2: Arra már most. Arra már most idézzük, igen.
0: Bármilyen furas, de ez is űrhang, amit most hallatok. Kicsit összekeverve a jobb részek, de mindegyik motivum az űrbe jött. De azért mellé mutatok egy másik zenét is. Ő is egy kicsit az űrről szól, és talán emlékeztek rá.

0: Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Ennek nem tudom, megfigyeltétek-e? Sok Pink Floyd lemeznek vannak ilyen kis finomságai, amikor vége van a lemeznek, és előjön a lemezindító szívdobogás megint, és aztán elhalkul, akkor nagyon-nagyon-nagyon halkan még lehet hallani egy embernek a néhány szavát. Uh-huh. Még talán mégis mutatom nektek. Nem biztos, hogy megtalálom. Ha nagyon felerősítitek a rádiót, akkor lehet hallani. Azt fogja mondani az illető, már jóval a lemezen túl, tehát igazi volt, már levesszük a tűt, vagy levettük a tűt, és leállítottuk a magnófelvételt, és azt mondja halkan, hogy a holdnak valójában nincsen sötét oldala. De az igaz, hogy az egész teljesen halott. Úgyhogy majd ezt a...
1: Igen, ez egyébként egy érdekesen asszociálható az alfabetizmus, az mondja, ugyanis ott is úgy kezdődik a film, hogy rögtön egy ilyen, hát egy ilyen kis hibáskát vételnek, és az van kiírva, hogy 99. szeptember akárhányadik a hold sötét oldala. És akkor erre persze mindenki rákattant, hogy ilyen nincsen. Ahol túlsó oldalát akartak mondani, csak hát elrontották.
2: Mindig ezt mondják, ez igen. Ezt jelenti.
1: Igen. És akkor ebben most sok elemzés is született, tehát például maga Asimov is írt ehhez, megírta a kis kritikáját, és természetesen elsőként említi ezt a kis hibát, úgyhogy ez nagyon rosszul sült el.
0: Tényleg milyen érdekes, a sci-fi műfa is kitermelte a nagy klasszikusait.
2: Ajaj.
1: Hát meg vagy, igen.
0: Akár mondjuk most például a Gyűrűk ura is, hát végig az is egy tudományos, fantasztikus mese. Ti nem annak tartjátok?
2: Én nem. És te?
1: Tudományos, fantasztikus? Az semmiképpen.
0: Jaj, bocsánat. Most lesz ez a... Most vége a felvételnek. Igen? Nagyon felvestem. Hallottatok?
1: Nagyjából igen.
0: Na, bocsánat, tehát visszatértünk fel. Tehát Gyűrűk ura nem.
2: Gyűrűk ura, hát ez egy általánosan tapasztalatú, az én szememben tévedés, hogy ezt is a sci-fi-re sorolják. Az egy külön műfaj, az a fantasy. Igen. Az egy másik műfajcsoport.
0: Igen.
3: Halló, rádió a naprendszerből. Nem, semmiféle kép. Már a... 90-es évek elején, 80-as évek végén ketté vált a fantasy és a science fiction, és már Magyarországon is, fanzin alakban is volt önálló
1: magazin. Hát külföldön gondolom még korábban szétvált, tehát ez hát, valószínűleg csak nálunk volt így összekeverő.
3: Igen, de aztán egy darabig a Galaktika helyt adott ennek is, annak is, és mit tudom én, 80, amikor ilyen nagy alapú lett, tehát megszűnt a számtól kb. És akkor valahol ott megjelentek a fantasy fanzinok, és szerintem a Gyűrűk ura igazából fantasy.
1: Igen, ez így van.
3: Nem science fiction, csak ennyi.
2: A kellékei is, a megjelenése is elég jellegzetes, és eléggé...
3: Ilyen arhaizáló, általában ez a lovakkorhoz kötődő testi harc, és
1: szép. Igen. Tehát meg általában...
0: Akkor bocsánat, a tudatlanság olyan visszahordott.
1: De egyébként vannak nagyon ilyen határművek. Én például ide sorom a Dűnét, amiről hát azért nehéz igen. eldönteni, hogy fantasy vagy sci-fi. De akár ide lehet sorolni, most persze nem akartunk erről magasztélni, de hát eléggé aktuális a Csillagok háborúja, ami ugye szintén néhány gyerekkorának egy nagy meghatározója volt. Hát ott bizony szintén űrhajók és minden egyebek vannak, de meglehetősen misztikus elemek is előfordulnak.
2: Mind a két oldal híve megtalálja maga kapaszkodóját benne.
0: Akkor lassan sajnos lejár az időnk, de egy fontos kérdést azt mindenképpen szeretnénk nektek föltenni. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor apukám legendákat mesélt a Tarzanról és Johnny Weissmullerről. Egy kicsoda. Nagyon-nagyon jó film.
1: Igen.
0: És én aztán láttam mindenféle kalandfilmeket és ilyen Tarzan utánzatokat vagy utánérzéseket, amik hát nagyon profi módon, nagyon meg voltak csinálva, nagyon izmos pasikkal, gyönyörű csajokkal, szép állatjelenetekkel, egyebeket dzsungerekkel. És amikor alkalmam volt látni azt a bizonyos legendás Tarzant, akkor nem akartam hinni a szememnek, és hát szóval szerint azt mondtam, hogy ez a szar. Hát ez valami botrányosan gyenge, és primitív, és hihetetlen. Na most számotokra van-e valami ilyesmi, nem ilyen jelzőke, olyan beütés, hogy azok a filmek, amiket egyébként így kultikusan imádtok, hogy azért megfáradtak egy kicsit már. És hát már nekünk, a gyerekednek nem és a gyerekednek tudod-e ajánlani ugyanazzal a lelkesedéssel?
2: Nézd, a 40-es években készült filmet nem ajánlhatunk most egy fiatal srácnak. Hát attól még ez egy művészeti érték tud lenni, attól még akár szórakoztató is tud lenni, érdekes tud lenni. Azért, mert réges eszközökkel, vagy Isten, bocsássa meg, fekete-fehérben készült, attól még az lehet egy kitűnő film, és érdemes lehet megnézni. Hát, ezek a filmek is olyanok lehetnek, hogy kihagyni kár. Egyébként,
1: de én ez, igen.
2: Én nem azt mondtam, hogy unalmas. Én csak azt mondtam, szóval, hogy nem tetszett annyira, amennyire reméltem.
1: Én ez ugye nem vagyok ennyire optimista, tehát szerintem ez úgy van, hogy mi szeretjük ezt a korszakot, mert akkor nőttünk föl, és minden, aminek a hangulata ebbe a korszakba illik, azt mi szeretjük.
0: Igen, hello.
4: Szervuszok, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a SETI-hez egy URL-t tudsz nekem adni?
2: SETI at home.
4: Ennyi?
2: Ezt erre kell kerested, nem tudom az URL-t pontosan, de ha ezen a nyomon indulsz, meg fogod találni.
0: Vaj, ezen a CD-n nincs rajta, mert valahol.
4: És akkor még egy kérdésem lenne, hogy amikor te kapsz egy ilyen adagnyi, feldolgozandó információt, akkor ez nagyjából, ha kilobájtban akarnánk kifejezni, akkor ez mekkora mellett?
2: 300 kilobájt körül van, aha, annyit láttam, és az én kb. 2000-es sebességű processzoromnak 18-20 órányi munkát jelent. Tehát ez akkor viszonyításnak jó. Aztán ez kiderült a videókártyától is függ, mert a munkafolyamat megjelenítések közben eléggé használja a videókártyát, ami kicsit tulajdonképpen szamáság elveszi a munka a munka elő egy részét a megjelenítésre, de az a jó benne, hogy nagyon szelíd, nem erőszakoskodik a rendszerbe, ha képernyővédőgét alkalmazod, akkor amint megpöccinted ezeket, megnyomod a kontrollt, akármit, abba adja, kiszáll és nem teheri a gépedet.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, rá fogok keresni. Köszönöm,
0: sziasztok. Szia. Mi is köszönjük, hogy rákeresel. Hello, szia.
1: Szóval, tehát befejezve kicsit az eltogatlanat, tehát ez szerintem ez korfüggő, mert mint hogy életkorfüggő, mert például, hogyha én meglátok egy filmet, amit eddig nem ismertem, de ugyanazok az elemek, ugyanazok a zenék, ugyanazok a hangeffektek vannak benne, mint azokban, amiket én gyerekkoromban láttam, akkor az már is megmelengeti a szívemet, és már is sokkal jobban befogadom, mint hogyha egy akármelyik másik korból származna. És ugyanakkor fordítva, nem vagyok optimista, tehát nem biztos, hogy mint egy mai gyerek számára annyira szórakoztatók lennek ezek.
0: Igen, aztán vannak ilyen fokozatok, vagy... Bocs, főszem. Igen.
3: Szavaztok, még utoljára megint Gyövár adja a hogy nem lehet kérdésfelvetés is? Egy kicsit, tehát ő tartalmi, mit tudom én, lehet pont nem Tarzan analógiába illik, hogy ugye ma már a gyerek, dzsungel, természetfilm, tudja, safarival járunk, nincs az a misztikum, a lehullott, és ugye akkor lehet olyan régi, bár arhaikus eszközök feketefére, viszont még mindig egy nagyon aktuális problémát, és akkor az úgy működik. És minél inkább van már válasz, vagy már nem kérdés a kérdésfelvetés, ami a film foglalkozik, annál jobban kopik ez a...
1: Részben ez is igaz természetesen, de én nagyon meghatározónak tartom, hogy melyik korban nőtt fel az ember, tehát ezt továbbra is ezt mondom, persze, de természetesen...
3: De ugye a kérdés lényeg az az volt, persze, hogy nagyon, tehát egy olyannak, akinek nincs érzelmi vagy múltbéli közvetés, hogy vajon eladható?
1: Attól függ. Szerintem ez még epizódról epizódra is változik. Tehát azért, igen, tehát ma már másképp fogalmazok meg a problémákat.
2: Próbáljátok vele szerencsét, hát most éppen van ez a sorozat, meg lehet nézni.
3: Pudding próbálja az erős, az igaz.
1: Igen.
3: Na jó, köszönöm, ciao.
0: Egyébként, szia, ugye azt mondtam, hogy vannak a fokozatok, tehát van, amit az ember nagyon szeretett, előveszi később, és rájön, hogy már ő maga is túlhaladott ezen, tehát már nem látja meg az értékeket. Van, hogy ő maga még szívdobogást kap, de már nem tudja elhitetni másokkal, igen, mondjuk az utódaival. Igen, hello.
5: Szerintem ez nagyon függ a történettől, tehát mondjuk egy Andromeda törzs, vagy egy 2001-es ülődeszi, az nem hiszem, hogy el tud kapni. Igaz, hogy
2: vizuálisan
5: kicsit már öreg, tehát a technikája, bár mondjuk a 2001-es ülődeszi azért nagyon korrekt, még mai szemmel is, de gyönyörű film.
1: Ez teljesen gyönyörű, de ott érdekes, hogy ott fordított, mint a fordított lenne, mert ott a maga korábban volt az, hogy kimentek a moziból az emberek, mert nem bírtak egyszerűen végülni, és ma meg már kultuszfilm.
5: Tehát... Igen, de mondjuk például a Solaris is egy ilyen darab. Igen. Tehát aminek jó az alaptörténete, vagy izgalmas az alaptörténete, és egy jó rendező megfogja, szerintem az ugyanolyan örökbecsű darab lehet, mint bármilyen más film.
2: De akkor őszintén szólva olyasminél tartunk, hogyha valakit érdekel egy film, akkor neki egy régi film is lehet érdekes, ha meg egyszerűen csak odaül és valami tévézni akar, vagy moziba akar menni, egy kis popcorn rákcsálni, akkor meg egy ilyen filmmel őt már nem lehet megragadni.
5: Nem, de viszont ha meg úgy nézzük, akkor általában a science fiction nem ragadja meg az embereket. Tehát amiben nem kardoznak, lőnek, pufogtatnak és üldöznek űrhajót, tehát ez a filozófikusabb vagy lemesebb science fiction, az valamiért nem nagyon közkedvel.
2: Sajnos ez így van.
5: Tehát igazi science fiction szerintem a mozikban nagyon kevés van.
2: Az az igazán baj, hogy most ha a moziban nincs, mert a moziban más stílusú filmeket akarnak csinálni, akkor meg más nincs, mert már olvasni nem nagyon lehet ilyesmit. Valahogy pusztulóban van a science fiction irodalom, sajnos.
5: Nem tudom. Mondjuk én most az utóbbi időben Jan Banksbe futottam bele, aki nekem például nagyon tetszik, uh-huh. És visszaugornék egy kicsit a fantasy versus science fictionbe, hogy ő is ezt a két világot keveri, mint a Herbert ugye a Dűnében. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon kitalált high-tech világ, ami végül is egy kicsit archaikusan működik. Szerintem azért próbálkoznak, meg hát a cyber világ, Gibson is azért nagyon jókat talált ki, igaz, hogy mondjuk az már 20 éves dolog.
0: Milyen érdekes, hogy mondtad a Solariszt, és ezzel kapcsolatban sajnos azt kell mondanom, hogy Tarkovszki és én tökéletesen jobb és baloldalt, vagy inkább tűz és víz vagyunk, mi egymást képtelenek vagyunk megérteni, egészen pontosan én őt, és aggódva szeretném tudni, hogy az úr szín elé, mikor oda került, ugyan el meghalt szegény, hogy őt jobbra vagy balra küldték, mert engem biztos, hogy a másik irányba fognak majd.
5: És neked az új Solaris tetszett?
0: Na. Nem, azt nem ismerem.
5: Azt nem ismered az Odenberg félét?
0: Nem, azt nem láttam.
5: Érdekes, meg kell.
1: Igen, mind a kettő filmet érdemes megnézni, bár kicsit másról szólnak.
5: Igen, tehát de hogy nagyon bátor volt az Odenberg, és teljesen más irányból közelítette meg. Szóval szerintem a science fictionnek azért annyira nincs vége. Igaz, hogy a filmek hiányoznak. Nem tudom, esett-e szó már a Battlestar Galactica-ról?
1: Nem esett még szó.
5: Ami egy nagyon érdekes sorozat, és nagyon jó világot, szerintem egy nagyon jó világot talált ki magának.
0: Tudod, mi lehet, amire te gondolsz? Tehát a science fiction az olyan szempontból örök nyerésben van, mint a vallások, mivel végső megoldást valószínűleg soha nem fogunk tudni, tehát a vallásoknak mindig lesz bizonyos, egészen biztos, hogy lesz muníciója, és a science fictionnek is mindig lesz muníciója, viszont egy jó sorozatot már ellőttek belőle, tehát ez az egyszerű űrhajó, meg ilyen találkozunk idegenekkel, és akkor szeretjük, vagy üldözzük egymást, erről már lerágtak minden csontot, tehát nyilvánvalóan lehet, és vannak nagyon izgalmas témák, csak mondjuk...
5: Na jó, de hát akkor ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy az irodalom is kifúj, mert hát végül is a szerelemről, barátság, ellenség...
2: Jó érv, nehezen megfelfogható. Jó érv.
5: Tehát egyébként az is nagy kérdés, hogy a science fiction az irodalom, vagy nem irodalom.
2: Szerintem az nem kérdés.
0: A gyerekem is így gondolkoztat, mert ezért nem olvas.
1: De valószínűleg azon belül is, inkább azon belül is lehetne szétosztani Ponyvára és irodalomra. Tehát most mondjuk Philip K. Dicknek a regényet hova sorolt például?
5: Kinek?
1: Dick.
5: Dicknek?
1: Igen.
5: Hát ez, azt mondanám, hogy szürrealista irodalom.
1: Na, tessék. Tehát irodalom.
5: Igen, egyfajta irodalom. Mondjuk például Asimov nekem nem annyira irodalom.
1: Az valóban nem annyira.
2: De miért nem irodalom? Csak legfeljebb nem tetszik.
1: Hát igen.
5: Tehát ahogy megközelíti a dolgokat, vagy a nyelvhasználat, bár igaz, hogy én nem tudom ezt angolban olvasni.
1: Igen, ő egyfajta ilyen nagy tudományos világnézetet közvetít szerintem a könyvein keresztül.
5: Igen, tehát ez a nyelvezete nem igazán irodalmi.
2: Nem kifrázza, maradjunk inkább ennyiben.
0: Jézusom, 7 perccel jártam műsoridőn.
5: Elhogyis.
0: Mi kérünk elnézést, köszi szépen, és köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket. Elfelejtettem, hogy most nem délig van a műsor, mint szokásosan, mert egy más összeállítás jön. De nem bírom ki, hogy gyorsan nem mondjam el azt a kis egyszerű, körülbelül egyoldalas vagy másfél oldalas egykora galaktikában olvasott történetet, amit a nagy Marx György írt, akkor még 50 éves se volt. Arról szól a történet, gyorsan összefoglalom, hogy összehívják a birodalom, vagy a ország legjelentősebb tudósait, és levetítenek nekik egy filmet, hogy képzeljék el, hogy itt járt egy ember, egy feltaláló, aki a antigravitációs szerkezetet feltalálta. És lejátszák, hogy hát, film is készült róla, amikor bemutatta, a demonstráció volt, és egy ilyen hátizsákszerű vackot föltett a hátára, aztán bekapcsolta, és szép halkan mindenféle csinadrata nélkül fölemelkedett, és 3 méter magasan lebegett, és aztán egyszer csak paf, fölrobbant, és eltűnt, és minden megsemmisült, és nem tudjuk reprodukálni, hogy ez egy olyan csont lenne, ezt meg tudnátok csinálni, úgyhogy minden pénzt megkaptok, és minden rá van áldozva, csak ez nekünk kell, hogy elsőnek sikerüljön. És akkor hát a kutatóintézetek, előforrások, minden rászáll erre a dologra, és akkor eljön, mint egy év múlva a számadás ideje, és hát nem egy hátizsákszerű szerkezetet, hanem egy mit tűnt, egy repülőgép anyahajban akkora az ő antigravitációs cuccuk, és nem emelkedik föl 3 méter magasra, csak 1/2 méter magasra, és nem 3 perc múlva robban föl, hanem 10 másodperc múlva. De hát sajnálom, ennyit elt az ő elejéből, és akkor azt mondják nekik, hogy semmi gond, jó úton vagytok, az, amit mi bemutattunk filmet, meg itt az egy kamu volt, semmi nem volt igaz az egészből, de ha mi azt mondjuk nektek egy évvel ezelőtt, hogy kezdjetek el antigravitációs cuccon gondolkozni, akkor kiröhögtök minket, és nem megy. De így elhittétek, és biztatok benne, és lámcsak. No. Erre gondoltam.
1: Igen. Volt egy ezhez hasonló novella, és nem tudom, ezt van-e még idő? Erről
0: hát, azt hiszem, már is pofátlan voltam, de ezt láttam, hogy te nagyon bólogattál közben, hogy
2: Zajszint, az a novella címe, emlékszem rá.
0: Igen, igen.
2: Én nekem is kedvenc novellám, igen.
0: Aha. Akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a két vendégünknek, hogy eljött, és a Orion és Holdbázis és egyéb történeteit, érdekességeit megosztottak velünk.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Szakács Tóvalt hallgattátok, jövő héten megint csak. Sziasztok.
2: Sziasztok.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kertakaró.
8: Jó.
7: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
7: Hallgass, hallgass, hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
7: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

halottak napja végre. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár egy Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak korma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhuszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy romára fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint, a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, helyregő rejtem, fekete templomban fekete imád, helyregő rejtem, fehér templomokban fekete imád, helyregő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, helyregő rejtem, azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malaccal egy közös tenyérnyi udvarról, alkoholmámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljő, lobot vet égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végkül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan. 1944. június 2-án, nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának négy szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas, a tekintet semmibe néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt bután el nem esnék, mielőtt bután el nem esnél. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámot most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, menj be s pokolba szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, maros Mississippi. Küküllő angara, maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig, folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, add dobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép stájerlány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztassi sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napjamon. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép portát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannát, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósa, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszelt templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásból, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, amíg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen neszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bujdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon. Ítélet napig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földi galázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, aki ír a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnád. Rikító, részpetúniák, szírmain gyémánt, harmat, fürdőző pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamoz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok messzi beszéde halszik, kérőző kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu jestva pálya, farag ráj, de dinkoló, de mátká múni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világ végét érintő angyalok szárnyaitól szokták kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálból. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfel volna, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisímul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

0: mikor Jézus a Getsemáni kertben kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gond. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztváltól, ne lássa, hogy mit szenvedek, a magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésüket felejtették, napfól csillag elsötétedett, minden ember kezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakma Mária, házam négy szegi, négy őrzangyal, őriz angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejföl Mária, kejföl, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényébe elvitték, a tengerfényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kihontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen Szent Pál és Szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és Szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behontam, szent vérem kihontottam, öt sebém kinyitottam. Ha nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalban, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellőzbe csajtva, és a mennyország kapuja ki lesz neki nyitva. Amen.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene, ó tekintsét a Máriát, hogy sírassa szent fiát, ó én uram teremtőm, aki ingyen teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett, fogadj hézad Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felje, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magos mennybe, ott látok egy marvan kőből koporsócskor, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadult.

fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, a ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibejár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajom, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon ág, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reján? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járjál? Honnan hoztál? Honnan e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacáról? Csűrfődjéről, még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula meccését az anyamé szent laboratórium. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vérés velő hullámhosszán. Akár a kéz, a ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, s amit ha visszajátszol,

Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megcsókolt, s mondta, a bal füle fázik, melegítsem, s én forrókat leheltem rá, mint a táltos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzmarag. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szánk. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn, és nem esett. Szervusz!

Király László emlékmű. Balassi halott, nincs Isten, ki parancsolni tudna az ágyúgolyónak, teste még kisehült. Csokonai halott, a tüdőbaj villogtatja halhatatlan fegyvereit, teste még kisehült. Petőfi halott, a kukoricás hideglelősen reszket a mítoszoktól, teste még kisehült. Attila halott, megrázkódnak a vagonok mindig ugyanott, és nem érti senki, teste még kisehült. És Radnóti halott, ne álljatok sorba, az életre kérlek, ne meneteljetek, teste még kisehült. Miért néztek ránk ilyen furcsán? Mit láttok a fejünk fölött? Csak ülünk a kávéházakban, és beszélgetünk. Andrej Voznyeszenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen, de számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek, és munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendet élem. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud. Csak magában. Madaram szürkém, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak, mit sír szíved? E hangjegyeket én nem értem, lám, süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom. Futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem 2511 költőnk az író szövetségben ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek.

0: remeg az ajtófélfába vágott fejszenyél, s a forralt cujka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perselő, havasi szél. De huremeróma, de huremeróma, de átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak. De hóre, me, róma, de hóre. Arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj pállott kazlai. Végre! De hóre, me, róma, de hóre. Lassan szenesednek az arcok. Az élő hús sistergő szaga terjeng. Az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. De hóre me róma, de hóre me róma. Odakűn komondor éj, és csönd van. Csak Isten háziállatai vonítanak. A kutyák. Megkucorodva, szűkölve nézik, hogy az ajtófélfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeél. Dehóre me róma, dehóre me róma, dehóre me róma, ürügyek fogytán, aki jajgat, adj néki olyan hatalmat, hogy bűneivel fölhurozva álljon cimbalomként e mennyország bálon, s ugasson fel belőle a kín gyomorsabb marta csöndünk artézi kutyain, s nyirokba hulló térdei alatt kövér giliszták, szabóbogarak zsibongják, aj, hogy micsoda világ, micsoda oltár, micsoda út, ami előtt most térdre hult, a nyálkás csönd is ő legyen, ha töpreng új ürügyeken, s omoljon rá nyersen e vad, havasi emberforgatag, mely becsapottan is zúgni mer, villogni kék fényeivel, átvágva tűzön és havon, ürügyek fogytán, szabadon! Ürügyek fogytán, szabadon, szabadon, szabadon. Ásnak. Barak lakónak jöttek e meg-megingó földre. Nehezéknek. A talicskát a tejútról hozták. Kubikolnak, mintha más bolygóra hánynák ezt a földet. Bőrükön kicsap a tengerek messzi sós szaga. Markukra állít. Könyörög a szerszám. Mikor megyünk haza? Csak kis népek fia ás így, mintha magába ásna. Lapától, mintha szemetet magából. És a csákány úgy suhogtatja, mintha idegre, észre, titkos és pontos emlékezésre rakódott ércek, lehúzó kötések szétroncsolása lenne a dolga. Csak kis népek fia néz így, árva, 10 ujjarácsa mögül a világra, s nem zabál, ha éhes, nem eszik. Az élelmet magához veszi. Paradicsomos haldoboza alján a fények is nagy-nagy óceánt jelentenek neki. És pusztíthatatlan. Pusztíthatatlan. Ki a tengert bírja. A végelgyengülésben is csak adni tud. Ki a mindenséget őrzi, nem csak hívja. Kihez bögrével jár tejért, a tejút. Ki e szélverésbe már-már beleájul, de tartja magát. Teszi, ami kell. Akin a tél, a nyár, az ősz csak ámul, s bűvölgeti, de nem, nem keveri el. Azt tudhat így, derékig földben állva, lefegyverzőn csak adni, áldani. S nagy, szelid szemmel nézni a világra. Lipovánok, atyám fiai. Szabadon, ürügyek vagytál. Szabadon, kancák, kancák, szeged sörényű bambák, ti rogyan térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, s kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik! Pamuk-puha macskák és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőtt szerint önkéntesek, ostort csördítek, lószörből forrott ostort az alázat felett!
1: Fölzúg a pajta, s egymás véknyában marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és feléd nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel telt pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapom elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is. Vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát. Vigyed a gólyafészkeket. Lássunk világot!
2: Legalább.
1: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel, a víz csak énekel! A vására vitt bőrnek ára, ára is van, nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? A vására vitt bőrnek ára! Ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért?

0: a kerti törpe figyeli a házat. Füleli elelhaló hangjait. Félek, hogy készül már a magyarázat, amivel eltüntet majd megint valakit. A kerti törpét ide ti hoztátok. Őrizni bazsarózsát, rezgő rezedát. Arról volt szó, csak őrzi e világot, és persze nagyon meghúzza magát. A kerti törpe figyeli a házat, les fölsétál az ablakom alatt. Egy intésére százak somfordálnak elő, és körbefog e hitvány törpehad, e hitvány törpehad. Kicsavartátok karjaimat, elültettétek őket az elizjumi mezőkön, őszpecsenyét süttök, cigánylányt öleltek árnya alatt, s csurog a veresbor szájátok sarkán, ahogy röhögve nézitek, fügét mutat fölöttetek susogó ujjaim lombja. Lábam, a térdből nem hajlíthatót, földbe ástátok térdig, a legmélyebb alázattal ontja terményeit a föld, el nem bogározható én sem, lám, két legyet is ütöttetek egy csapással, dobhártyámat dobra feszítették jól fésült fiaitok, Bartók kékre rugdosott hullája is belerándul, ha verik. Szolgálataimak kényszerűek körültadognak benneteket, egyenként őszülő hajszálaimból árvalányhajcsokrot köthettek vadászkalapok. Vadászkalapotokba. De nézzétek el tekintetemnek. Nem tudok parancsolni, én sem. Kisugárzik a mezőkre, ébreszti, fölveri az alvókat, karjaimra rászól, vissza a helyetekre, ölelni, ölni, verekedni, ez a ti dolgotok. A térdik földből ő ás ki, járj torony iránt mindétig, mondja, s dobhártyám a szívdobogás ritmusát veszi fel ismét. Félek, lázadásnak veszitek tőlem, pedig szolgálataim teljesítése közben ér el a halál, vasul bőrömre a nyirok. Orra bukva az avaron forogva mennyköves határon az ember mondja magáét, mint akit nem vertek még szájon, mint aki lélegzetet is e földgyomrából vesz már kövek köhögnek tüdején nyelvére agyagos sártapat, hogy érezze ne csupán látvalássa a földet, honnan vétetett a fölföld támadásra. Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöldtükkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már. De lelki ismeret. Még orra bukva az avaron a veszélyt megkeresni. Derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mint kire országló erőt, s egy ilyen földet szaptak, hogy óvja lélegzetenként e keserves hatalmat. Öntve az ég kék gálicszal, meszelik a hadak útját. Ezüst havak, porka havak! Valahogy még tisztán tartják. Szederind a sír a hóban, búvó gyomoridege a télnek. A keleti Kárpátokból besöprik a remetéket. Én még lakom, tessék, lássék, nem pásztor tűz, csak a nyájak hiszik annak, amíg semmi lángja körül körbejárnak. Én még lakom, a hadisten belé alszik, mélyen ásít. Én is elaludnék. Ránk küldné a fagy kutyáit.
1: Hosszú évek óta minden betűm elmosódó mosoly és könnycsepp a szülőföld álhatatos orcáján, mert faggatóként és kifaggatottként józan szimbiózisban élek vele. A nagy ajtó sarkánál ott sorakoznak mindétig készenlétben, örökkön megszólíthatóan érte élő szavaim, anyja szoknyájánál, anyja ölében, anyja lakomáján, anyja betegágyánál és sírjánál a temérdek gyerek, s szólnak nyílt tekintettel, összeszorított ajakkal. Szólanának bensőségesen és szemérmesen, miként édesanyjáról, szerelméről beszél az ember, figyelvén szomorún, slótbőröző háttal a legszentebb érzelmek fosztogatóira. A mellkas veregetőkre is demagóg motyogókra, kik anyaföldjük hüledező melegénél pecsenyét sütnek, arcukat egy miattuk szégyenkező nép orcájának pirjával pirosítják. Míg húsos fazékra dülled a mamák szemefénye fényesítette szembogaruk, figyelvén harsogokra és hersegetőkre, áll igazságokat felkérő cökre. Éljenek bárhol a világon, itt, a könyökön mellett, vagy az óperenciákon is túl, merül anyák meséi szólnak, s mely mesék belengik ide cövekelő álmaimat, s válnak édes, keserű édes dologadó valósággá, figyelmeztetővé, eligazítóvá. Hisz romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 30 esztendeje már, hogy nem hagyta el hűtlenül hazáját. Romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 50 esztendeje nem hagyta el hűtlenül az ő népét. E szülőföld mámorral, s az iránta való szerelem történeti tudatával hordoztam meg a közelmúltban verseimet Nyugat-Európa 5 és Észak-Amerika 17 városában, s nagyon nagy hatalma kell legyen az én földemnek, hiszen egyetlen egyszer sem ajánlottak marasztaló fehérebb kenyeret az én verseimért, melyek szerény megítélésem szerint e föld s e nép lelkéből lelkeztek. Szülőföldem, otthonom. Néha meleg derékaijjal kínál, fogvacogtató hideggel is olykor. Ilyenkor fölibém húzom takaróul a sok ezer éves európai kultúra egét. Fut a vonat, véllem loppas, az árdéli tele, holddal gurul, anyám rossz kenyere, borpirosra kerekedve, utánunk a tűzszikrákat, apám szórja ceruzámat, hegyzi éppen halbicskával, világítsunk a világgal, játszint szemű kis leány.

0: Szabadság! Az eső függönyein állt a század vak arcát matarassza, ormótlan sáros lábbal Mozart bölcsőjét rugdossa, bőgjön! Mindennek nekiütődöm, pedig csak menni szeretnék. Szépen, esőbe, fütyörészve, s a felvert sártól sírnak a porcelánházak. Pecézni a lombot, hogy ne venni észre, s könyökömmel leverem a dombról a várat, a tornyot, porlik, ha dúdolok a minden dalnokok szobra. Ázott, hazasóvárgó árnyam, csak a holdra vető rólad 20. század. Pedig most otthon, mély befogadón, békésen gőzölög a turma, hogy gyapjasadik feszítve karám falát. A népvándorlás első évezredének végére jutva, nem álmodok már magamnak máshol hazát, csak ott, hol testvér is marjamba mar, nem csak barát, hol barbár legelőjén szagos füvet harap a nép, bűze melegít, s csülökre kél a civilizáció morzsáiért. Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt, hatalmas húzat kél, hazafújja rólam a holdfényt!
1: Mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk?
0: Van egy tenyérnyi. Három tenyérnyi. Tenyérnyi hely a szívem alatt. Tereli ide a szél, veri ide a szél a lombot, sát és füvet, dübögő állatokat, kérődző barmok, sárgafoga, örvénydik, hersint, holdravacog, millió lelkes kicsi állat bőrén csördülnek gyöngyöstorok, ide döndül a zápor, a villám ide csap le, s örvénylő kerékagyak itt tekerik föl, itt örlik porrá fűzizegésű álmaimat, mint a tej fut ki a völgyből a jóság, a bűn alkohollánggal kékesen ég. Miért? Miért állnak körbe, egyenruhásan, félelmesen a jegenyék? Árnyuk ezüstös karcsuhogás, ringásuk pengevézna, mint ökrök fogai közt a rugdalódzó széna él, fél, vergődik, s a rángóföldből kimered az ember. Istenek kínálják tökkel, faeperrel, s nincs futamodás, körben a jegenyék. Szárnya sincs a szélnek, fölhúzva, mint fazékban az óra, a mélyben élnek, akik élnek. Szíve alatt a villám, itt az gyújt tüzet, és más út nincs, csak föl, mint üstalol a füst, csak föl, mint a füst, mint a füst, mint a füst. Időnként aszmás tüdőből az ének, fölszikráznak a folytott köhögések. Tompán és halkan, mintha csecsemők boxolnák csak az öblös levegőt, mintha zokniban angyal lábnyom sétálgatna a dobhártyánkon, vagy tán kihűlő földünkben a holtak hűltek meg így, és most krákognak, dohognak. Mélyről jövőn hatalmasul el a lárma. Talán ragálykor pusztít, tán e kor ragálya. Köhögünk kétségbe esetten, összepréselt ajakkal, némán. Köhögünk vigyázba meretten, köhögünk fegyelmezetten. Ó, csak az ember szeme fehérje ne villogna, ha ki látja, hallja, bántás ne érje. Köhögünk, és rázkodástól már azt sem látni, hogy hatalmas dómok omolnak bennünk, s katedrálisok. Hogy pusztulóban is az ember utolszor eladja magát, és vására sem bőrét viszi, hanem csak Júdás mosolyát. Köhögünk, és a távol nyírkos folyosóin már öblöget a mély, és nyálkás csillagokként köhögi föl a gyöngyöket. Vízhangzó rázkodással lassunk kunkorodik föl élő hold, vércsik budjan a mosoly sarkán, talán a Nílus? Talán az olt? Havazás lennék lengőn áldó, gyűrött arcokra földre szálló, vigasztaló nagy csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, vigasztaló nagy, csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, mintha volna kedvem és pénzem annyi hóra, mellyel emberi hitványbőrben havazhat egész esztendőben. Lassan, mint akit nem is kérnek, lennék föld felett lengő ének, egy szál ingben is elringatnám, elmúlásommal sem ríkatnám, lennék mindenség ingecskéje, öltözködnék a szegénységre, ne üssön át az éjszakákon vacogó lélek, fázó álomhavazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, ott hol láz van, méltóságos a pusztulásban, méltóságos a pusztulásban. Ülve tivornyán, józan férfikor jobbján, csömörös lakomákon, szomorú fejem csak szegem föl, emelem ki a ködből, míg dőzsöl az Isten, s álmoknak bőre is marjul, bévül az alvó gyermekkor, belekékül, ha szivárvány ujjal veri a ritmust, dobol koponyán, hátgerincen. Ülve tivornyán, csömörös lakomákon, jelentem, amit gyulladt, alvatlan szemmel látok, a csodák csodája csöndben belőlünk elszivárog. Tűnik halkan, mint szél a húzatban. Szivárog láthatatlan, mint megdobott madarak tolai köz serkedező vér. Elillan, eláruklik, stündöklik száz alakban. Nem állja útját kő, se költemény. És míg szegem szomorú fejem föl, jonhomat mossa, nyaldossa sóim, fenséget kiold, sodor lázat, szent tartalmaimból kiforgat, mossa nyelv alól az ezeréves barlangfényű szókat, s a megtartó illő igéket, mint savafémet hűs égéssel kikezdi, nem kapkodok! Nem kapkodok! Legyen hát úr a szivárgás. Tapaszt se jöjjön résre, sebre. Víg nedvei odakint vidítsanak lármát. Kapjon zöld lángra árokfű, ménta, langyos terje. Bozsogjon élet. S ha száradna is ránk, zörgön a bőrünk, higgyük, hogy belőlünk piroslik égen egy bolygó. Ágon a savanyusom. Nem óvok már, s nem alkuszom. Állok munkába itt, tivornyán, józan férfikor jobbján, hol szivárgás kél, s elered. Sürgetek sajgó igéket, lázítok velőt, verőereket, s mi belőlünk loppal illan el, már újra termelik működő álmaink és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, ott hol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett, hatalmas, vadpelyhekben hull a hó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle, mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, Itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme, ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! De mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek. Viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk az ének.

Kis testamentum. Vagy álom, vagy film, vagy csak a romlás emlékezetéből őrzök én már olyan képeket is, melyek ismétlődnek, nem velem estek. Milyen irányba indulnak ágazni-bogazni, mint a fák, az öröklött molekulákban felcsavart metaforák? Hogyha még egyszer öreg lehetnék, nem ingatna meg többé semmilyen tavasz csábítása, nem szenvednék tehát, és nem veszítenék annyi időt. Nem győzhet a világ csak önmaga annyiszor ragyogva megsejtett, s meg is mutatott igazi életével. Nem téved végül, csak elmúlik lendre oly sokszor az ember. Honnan is vehettünk annyi magánidőt, mely elég lett volna a teljesség eszméletére? Özvegyi ABC-t hagyok én is a honra, és kezdetnek mindig minden újra elég lesz. Az első hó éjszakáján. Mert mindig készülök meglepni évről évre, mikor is virradunk a mély, a tiszta télre. Valahol van egy táj, valahol látható lesz, amint a legutolsó esőből első hó lesz. Lehúl egy laplevél, röptében már a másik, libegnek összesen a teljes lombhullásig. Az idő ősze jön egy lelki Ázsiából, s akkor könyvtáraink szállnak le majd a fáról, mivel tovább a szó sem ad hatalmat, s az eső halkan veri a világirodalmat. Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek. A hely. Valami régi harc a dombok alján, valami régi tompa látomás, valami küld. Ha elmennék helyemről, enged az idő, és visszajönne más. Valami múló lelkifurdalásból úgy értettem, hogy korai vagyok, hogy elsietett vad történelemben nem élték végig feladatuk napját a leszerződött igazán nagyok. És nézem, ahogy elviszi a zápor a túl tavaszi mozgás szekerén az utoljára felsorakozókat, s ma lesz megint, és megmaradok én. Ég, föld, madarak. Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolássza tartani, minek a tél. Berzsenyi. Lehult az első idei köd a földre. Ceruzán feldőlt tornya kiáll belőle. Az írás útja feketél a tájig, arc ablakán nézek ki a halálig. Ki van velem, mikor a víradatban a kert ágyán is hófehér a paplan? Akivel nem lennék egyedül, nem akarta, akivel félek, most is rám takarta. Vezérveszély, a többinél veszélyebb. Boldog az úton közeledő lélek, akit csak szél, csak éles eső kerget, nem esze ás élete alá vermet, nem arc ablakán néz ki a mattájra, ahol éjjel-nappal kötelesség várja, és nem magától, nem magáért bírva egy örök lecke füzeteit írja.
szülőföldem. Megszépült régi rétek, egykori ifjúságunk kertjei. Miért nem kiáltom oda mai gyermekeknek, hogy vigyázzatok, itt minden az enyém volt. A nyár újra láthatatlanul fényképezi az életet, gond dübörög és cementpor gomolyog, a folyó térdig hidegben lengeti a fürdőzők óriás tulipánjait. Szépséges, ismerős kert a házunk mögött az egész világ, csak valamivel csendesebben járok már benne, hónom alatt a kisenyitott könyv, lelkemben annyi emlék, vigyázok rájuk. Haydn. Négy termen átviláglik a bejárat. A futószönyeg odas visszafut, piros agár a lépteire támad, így siet mindig, mikor elaludt. Csak tettető is, tudja, van bocsánat. A szőnyegen érkezik, meghajol. Én, aki látom, öreg hölgy vagy állat, épp most bújtam elő az ágy alól, megtorpan, rossz jel, hogy nem várja senki. S amíg az inas benne bejelenti, egy terakotta kandalónak dől. De kínos perc. Az utókor meg hallgat. Pedig hogy visszaadná a nyugalmat egy mondat? Mester, fél valakitől? Hajnalig, halálig. Nem szintézisre, folytatásra vágyom. Így hajnalig foroghatok az ágyon, még életben, ha megszűnhetnék élni, legyen időm a múltba visszatérni, elüldögélni újra ott a kertben, ahol egy gyermek délutánt hevertem. Eléldegélni minden hallomással, mely bíztató és melyet mindig más hal. Felélni mégis, ami már mögöttem a rohanásban ott maradt törötten, amit ígért és meg is adott volna, ha kétszer ennyit tartana. Torna, hogy hiányérzett sánta szívverések ne gúnyolhassanak, hogy úgy is kések, amit a lét csak félig készen vett el, adhassam tiszta lelki ismerettel, mert így hiába nincs halálig álom, nem folytatásra, szintézisre vágyunk.

0: Sírfelirat. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
1: Legyen áldott. Legyen áldott a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, s benne az apró emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyókban legyen sok a hal, az erdőkben a vad, s találják meg mások helyettem az élet békességét. Legyenek áldottak a nők, akik a szemembe kacagtak. Mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. És legyenek áldottak a szöszke fiúk, kik márciusi fényzuhogóban valami elhagyott mezőn csontjaimmal játszanak.

1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sugták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától, de addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben, nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas Lászlót temették. Egy bizánci teológus temetésére. A bokrok közt egy rajdetektív cirkál, géppisztolyjal 20 rendőr áll amott, svédik, mit is? A handhányást a sírnál, s a rendőrállamat. Kordon 2 van, egy belső, s egy külső. Ben, moszkoviták, párt, sajtó, külügy, halk duruzsolás, ez is pofafürdő, a hulla csak ürügy. Kívül spontán tömeg, melyet kötéllel s teheralton hoztak a sírra fel a nagy halotthoz. Ott spicli szögdécsel, s a lógóst írja fel. A nagy halott. Moszkvában élt 20 évig, ettől lett így nagy, nagy étkülegény. Egyébként 5 párt kongresszust ült végig, s élt túl e fenomén. Ragaszkodott is a párt lineához, s ha e lineával néha jót sóztak farára, úgy önkritikázott akár egy filozóf, mert filozófusnak hívták. E székbe a párt ültette, mert Sztálint s Lenint tovább higítva így meg úgy idézte előírás szerint. S ha vonalacs előírást cseréltek, szemétbe dobták minden dolgait. Se baj, a könyv, mit tegnap írt, érvényben marad még holnapig. Egyébként álszent volt, gyávos, kegyetlen, azon rugott, ki ott maradt alul, de előírt hátuljakból egyet sem hagyott nyalatlanul. Mit gondolt valóban, nem került színre. Barátokat nem tartott soha, hű, magához és pártjához így volt, íme, kor, ember és a mű. De már hozzák is. Révai beszámol a boldogultról vélnéd,
egy femét. A heti bel- és külpolitikáról, hogy Truman mi szemét, hogy a harcban nyugat bölcsei ellen a párt viszi elől a lobogó csetéren munkálkodott párthű szellem, míg élt e filozóf. A szónok kész. A hallgatókba holmi tapsvágy csikland. Taps nélkül szinte fáj, majd szétfutnak. Ezt már tudják, tapsolni és taposni muszáj. Magam maradtam a Kossuth emléknél, de szívem a torkomban kelepel. Ha e bandát, Isten meccs, túl nem élném, még így temetnek el. Ne hagyjatok, síromra fel, barátok, mondjatok ott valami emberit, hogy tört borssa lettem a kelvirágot, vajjal a tengerit, hogy mórul szoktam álmomban beszélni, hogy szerény voltam, művelt és buta, ne hagyjatok kínomban veselényi, füsi, íj és gyula. S ha eltemettek, és aztán betértek egy kocsmába, s nem értve az okát, nagy hirtelen s mohón rólam beszéltek éjfélig vagy tovább, ha egyszerre egy szó, egy szín hiányzik belőletek, s nem tudjátok hogyan, úgy életem nem volt, mint a bizánci bölcsé haszontalan. 1950-ben letartóztattak, koholt vádak alapján, miután 3 hónapig tartottak az András út 60 pincéjébe, először a kistarcsai internálótáborba, és aztán a recski fogolytáborba vittek, ahol évekig dolgoztam úgynevezett kényszermunkán. Az Andrássy út 60 börtönében, az Ávó pincéjében 1950. október 6-án írtam a következő verset. Írtam, szóval ez azt jelenti, hogy fejbe csináltam, mert hiszen se papírunk, se tollunk nem volt, és írásra nem volt módunk. Október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán, tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán, libegve hátán, elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott, mit bánta, hogy vége, Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja a híres. Ez volt Dembinszky hadsegéde, Abankur Károly ezredes. És mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szólt mély a gázló, svén ember már nem menekül, leszek Bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csáni László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss, mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinba, Grácba, Józefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 21 odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dohogtak, és elmélkedtek jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat, áldották, s átkozták a hont, és írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre disztihont. Volt, aki bírta, más kivénhet, olyik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kin szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott, rózsás rügyekkel telebik. E rügyből egy se bontott zászlót,
a nagy tavaszi láz heve kilobbant múló szalmalánk volt, vagy elköltözött másfele Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év, és a magyar börtönéjjel nem változott 100 év alatt. 100 év, és az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést, méláztatok róla, mit hozott világos arad. 100 év, hűséges inga óra, én folytatom járástokat, mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pislamécsesek, sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lonovics Barsi, Berde Mózsa,

Rádió, Budapest. Tilos Rádió, Budapest. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi, lépegető. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

Bohumil Hrabál, Münchhausen. Kora reggel járt munkába hanyta. A villamosban leült, aktatáskájából előhúzta a Herald Tribune-t, és úgy tett, mint a nagy érdeklődéssel olvasná a vezércikket. Aztán felkiáltott. Ezek a kapitalisták. No hiszen, adnék én nekik erőpolitikát? Az emberek azonban másfelé néztek. Hanyta pedig ekkor már a Frankfurter Allgemeine-t terítette szét, kis ideig megjátszotta, hogy olvassa, azután kommentálni kezdte. De kérem, ha az ember ezt olvassa, hát így táncolnak tőle az idegei. Hát ki nyerte meg, és kivesztette el tulajdonképpen a háborút? Aztán Harsány kacajra fakadt. Fogjanak meg! Konrad Adenauer a nyugati kultúra védelméről szaval a Kolumbiai Egyetemen. Hát értik ezt kérem? Az egyetemen. Nagy kár, hogy belőlünk nincs vagy 90 millió. Köhétselni kezdett, de amikor megértést keresett a körülötte levő emberi szemekben, látnia kellett, hogy a pillantások elsuhannak mellette, hogy az emberek tekintete csak valahol mögötte találkozik, hogy az emberek úgy tesznek, mintha ő itt se volna, hogy egyszerűen átnéznek rajta. És Hanyta élvezte ezt. Szerette azt az érzést, amikor az emberek irigykednek az emberre, amiért tud valamit. Ezért most letette a szövetségi köztársaságbeli újságot, és élvezette szétnyitotta a L'Humanité-t, és újra megáldotta azzal a nagy címmel az egész utazóközönséget, csak hogy ezek a hírek már egy csöppet sem tetszettek neki. Aztán letette az újságot, és a szeme könnybe lábadt. Ó, hát hová lett a francia büszkeség? Jóságos Isten! Speidel és von Manteuffel Guderiannal, azzal a vén Draufgängerrel, tárgyalásokon vesz részt Párizsban? Én ebbe beledöglöm. Hirtelen összerakta az újságokat, a makulatúrából kiszedett három újságját, melyekből csak a vezeték és utóneveket értette meg, és leszállt. Rögtön a sarok után betért a tejcsarnokba, ahol minden nap tejet vásárolt a macskáknak. Hány macskájuk van tulajdonképpen? Kérdezte a tejcsarnokosnő. Hány? No, azt látnia kellene, asszonyom, mi van, amikor kinyitom a raktárajtót. Ha nem ugrom félre, hát ledönt a lábamról az a macska lavina. Ha nem hallotta már. Mit? Óriási tűzvész a holesovicei kikötőben ma éjjel. Egy gabonával megrakott hajó ég, és az az égő gabona minden

0: irányban lődöz, úgyhogy a tűzoltók már nem is a hajót toltják, hanem a szomszédos negyedeket, Libenyt és Bubnit. Borzalmas katasztrófa.
1: Na, még csak ez hiányzott?
0: Tördelte a kezét a tejcsarnokos nő. Szóval, hány macskájuk van? Kislány, pardon, asszonyom, kevés. Most, hogy 6 kandúrunk megveszett, mivel a párzás az agyukra ment, hát csak 12 maradt. Tudja, az egy kész katasztrófa, ha a kandúrokra rájön a tavasz. A plafonra másznak tőle. A tavasztól? Na igen, hiszen maga is tudja, micsoda kínlódás az a vágy, az a nyivákolás, a természetnek az az iontoforézise, és az állatkákom a kedvtelése az alagutacskás játékban. Az meg mi? No, elnézést kérek, de az állatkák is szeretnek papás-mamást játszani. És egy ilyen kandúr, hát az egy valóságos dinamó. 12 macska, és a gyerekeink oda járnak magukhoz a papírhulladékkal? Még csak az hiányzik, hogy ez a 12 is megvesszen, hiszen összeharapnák az egész utcát. Hát azok bizony összeharapnák. Hanyta beletúrt az aktatáskájába, és kihúzta az olasz unitát. No, itt volt valamelyik újságban. Igen, megvan. Árvizek Páduában, itt meg, hogy az a monakói herceg feleségül vette Grace Kelly amerikai filmkát. Pardon, filmsztár. No, megvan. Firenzében megveszette csapat macska, és az Uffiziban 15 németet haraptak össze, akik éppen ott voltak a képtárban. Még a bédekkereiket is cafatokra tépték. No, hát én pedig ezt nem hagyom ennyiben. Még ma bejelentem a szülői munkaközösségben, jelentette ki a tejcsarnokos nő, és felvetette a fejét, és aggodalmasan kinézett az utcára. A biztosító társaság épületénél a pénztáros várakozott. Hanyta úr, tegnap leadtunk maguknak egy stót szelvény. Igen, no is? És? Mi azt hittük, hogy azok a szelvények, amelyeket leadtunk, már elévültek. Holott az elévülteket tartottuk meg. A pénztáros a biztosító épületére mutatott. És azokat a szelvényeket, amelyek érvényesek, azokat küldtük a hulladékba. Hú, ez nekünk mindegy, nekünk papír, papír, nyugtatta Hanyta. Nem értjük egymást. Azt szeretném tudni, hogy ki lehet-e még cserélni őket. Azt már alig, ha be vannak csomagolva. És hol vannak a csomagok? Hát azt én is szeretném tudni. Még tegnap elvitték őket a papírgyárba. Melyikbe? Az attól függ, hogy melyik autóra raktuk a csomagokat. Azoknak a szelvényeknek már ámen. Akkor már sokkal egyszerűbb az életvizét keresni, vagy minden tudó apó 3 aranyajszálát. Én panaszt teszek. Az lehet. Csak hogy nálunk soha semmit sem találnak meg, ha valamit keresnek. Viszont ugyanakkor meglepetésként egy csomó mindenféle egyéb kerül olyankor elő. Például egyszer a forradalom után az egyik letnyi raktárban csomagolok, villával dolgozom, és egyszerre csak a villa valamiben elakad, és hú, találja ki, mi volt ott. Szelvények! Örvendett meg a pénztáros. Lenét? Egy csizma? Csizma! Beletúrok a halomba még egyszer, és tessék, egy halott Scharführer, és a keze még szorongatja a pisztolyát. Egy Scharführer, valaha a német mosónő kincse, a birodalmi nyúltenyészet díszpéldánya, és most hulla. Mondom, mi legyen vele? Beledobtam egy kibérelt ládába, köréje és a tetejére jó sok papírt, alaposan letapostam, sodordróttal megkötöztem. No, és a Scharführer elment a papírgyárba, akár csak azok a maga szelvényei. Ott elvágják a drótokat, beledobják az egészet a zúzómalomba, a savba. Könnyen lehet, hogy akkoriban néhány száz ember a cseszkész lóvót egy német nemzeti szocialistára nyomtatva olvasta. Szép kis eset, mi? Hát, mondta a pénztáros, és tüsszentett. így igaz, ahogy mondom. Na de csomagoltam én a Nemzeti Bank pincéjében is. Ott, mint azt talán tudni méltóztatik, van egy olyan helyiség, amelybe a mennyezetből hull alá a megdarált, érvénytelen bankjegyek tömege. Ott csomagoltam maszkkal az arcomon milliók porába gázolva. A por, mondom, a mennyezet egy nyílásából potyog alá, s a daráló közben kellemesen zümmög. Na és ott jutott az eszembe, és később meg is kérdeztem a főpénztárost. Nem fordult még elő magával, hogy hiányzott a kasszájából 1 millió? És tudja, mit felel? Nem. Ijedt meg a pénztáros, és a szíve hevesebben vert. Azt felelte, Hanyta úr, a milliós hibát tüstént megtalálom, de ne adja Isten, hogy 20 fillér hiányozzék, mert azt néha 6 ember keresi egy teljes hétig. A pénztárosnak végigfutott a hátán a hideg, és újra tüsszentett. Így van ez, mondta Hanyta. Hanem az igazán érdekes az, hogy az emberek folytonosan elveszítenek valamit. Nálunk már annyi mindent felejtettek a hulladékpapír között, hogyha az mind előkerülne, kész kis bazárt el neki belőle. A gyerekek egyszer egy rádiót hoztak a papír közt tévedésből. Akadt már teljes aeromotor is, cipők, kabátok, 10-esével a mérlegbeszámoló, benzinjegyek, nyugták és szelvények. De a leghíresebb eset az volt, amikor tévedésből a papírral együtt kiszórtak vagy 1,5 millió értékű brilliánst. 7 detektív szedegette fel egyik papírdarabot a másik után az egész pincében, összesen 90 mázsát. Egy hétig tartott, de nem találtak semmit. A pénztáros újra tüsszentett, akkor állt, hogy tele lett a tenyere. Nincs zsebkendője? Nincs, elfelejtettem. Hát miért nem szól? Holnap apró figyelmességként hozok magának egy egész tucatot. Ugyanis amikor felszámolták a zsinagógákat, hát a németek 10 mázsát hoztak hozzánk azokból a zászlókból, szertartási ruhákból, kendőkből. Melyet a kapcának téptük, de később már zsebkendőket meg törülközőket csináltunk belőlük. Nekem, közölte boldog hangsúlyjal Hanyta, nekem 2 mennyasszonyra való hozományom van. Csak zászlókból 2 tucat alsónadrágot vart a nejecském. És az a tömérdek zsebkendő életem végéig elég lesz. Még a sósavat taknyulnék bele akkor is. Uram, állati klassz ezekbe orrot fújni. Tudja, micsoda kéj az, amikor azok az aranyszálak úgy csiklandozzák az ember orlikát? A pénztáros azonban azon gondolkodott, hogy mi volna, ha a kasszájából hiányozna az a bizonyos 20 fillér. Alaposan megfáztam, mondta. Hát miért nem szól? Figyeljen ide! Amikor hazamegy a hivatalból, ereszten egy kis edénybe egy kevéske vizet, és öntse fel jó bőven rummal. Aztán gyönyörűen felfőzi, de előbb természetesen még tesz bele egy kis szegfűszeget meg borsot. Aztán jó ízűen igyon meg. Várjon vagy egy 1/4 órácskát, míg az az ital akceleráción nem megy át, akkor igyon rá még 2 deci rospálinkát. A rospálinka ugyanis jó a merre. No, akkor menjen ki a szabadba. Már éppen alkonyodni fog, ott kint a szabadban aztán elvágódik valahol, szépen elalszik, és reggel 3. hulláskor már nyoma se lesz a hűlésnek. Ez az a bizonyos Kneipp-kúra, és sokkal többet ér, mint Priznitz-úr borogatása. Én pedig holnap hozok magának azokból a zsebkendőkből, mondta Hanyta, és kezet nyújtott a pénztárosnak, és őszinte barátsággal pumpált a pénztáros kezével. A pénztáros kitapogatta a biztosítóintézet kilincsét, és akkor átösszentett, hogy berepült tőle egyenesen az előcsarnokba. Hanyta ezután észrevette, hogy egy verejtékében fürdő ember befordul a hulladékgyűjtőjük felé, és egy taligáttól maga előtt. Meggyorsította lépteit, és aztán segített neki tolni a taligát, amely olyan volt, mint egy ágyú. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, mondta elégedetten a taliga tulajdonos. Egy egészen aprócska csomagot szállított rajta. A főnök kijött az irodából, és odaszólt. Tegye a mérlegre! Van borkorcsolyájuk? Kérdezte a büszke taliga tulajdonos, és a verítékét törölgette. Mi az, hogy borkorcsolya? Hát, borkorcsolya, amin a hordókat gurítják. Az nincs. De egy emelő csak akad legalább. Emelő? Az van. De minek? Talán csak nem erre? Bődült el a főnök, és már tudta, hogy a jókedvének mára befellegzett. Odaugrott, és a mérlegre dobta a kis csomagot. 5 kiló az egész. No, ez már döfi. Örvendett a taliga tulajdonos. Mit kér érte? Pénzt vagy sorsjegyet? Sorsjegyet. De a számok ne legyenek túl közel egymáshoz. Tessék, itt van egy. Még mit nem? Az nekem nem kell, előbb keverje meg. Itt van egy sorsjegy, aztán keverje meg maga, mondta szárazon a főnök. Egy papagájt kellene tartaniuk. Ejtette el ábrándozón a taliga tulajdonos, és a sorsjegyet bedugta a levéltárcájába. Aztán el akart indulni, de nem ment a dolog. A taliga nehéz volt, s az udvarról kifelé egy kicsi emelkedőnek vitt az út. Így aztán hanyta az egyik, a főnök a másik oldalról, majdhogy nem térdelve, s kezükkel a kerék koszorún kellett, hogy belefeküdjenek, még biztatniuk is kellett egymást, hogy hóruk, hóruk. Csak akkor mozdult meg végre a taliga, mely egészen olyan volt, és bizonyára annyit is nyomott, mint egy ágyú. Ha úgy nyernék ezzel egy Spartak kocsit, sóhajtott fel a taliga tulajdonos. Még mit nem. Abban már az igazgatón kocsikázik, és a többi főnyeremény is ki van már osztva. Ha nyersz is vele, legfeljebb egy tálat, könyvet, vagy inget nyersz. Ha, mondta Hanyta. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, szólt elégedetten a tulajdonos, és belefeküdt a láncba, és trappolva befordult a Spálená utcába. Amikor Hanyta visszatért az udvarba, odaszólt a főnöknek. Kísérteties volt ez az ember azzal a taligával. Valóságos szimbóluma a régi életemnek. 9 óra tájt bejött a hulladékgyűjtő udvarába egy öreg férfi, megkerülte a kliensek csoportját, akik a mérleg körül szorongtak, és aztán megállt az udvar kellős közepén. Vallásos áhítatta a szemügyre vett minden falat és zúgot, végül még a sapkáját is levette, mint a csak ugyan valami templomban állna. Mit nézeget itt úgy, mintha éppen lepottyalt volna a fáról? Emelte rá szemét, a munkájáról Hanyta.
1: Tudja, én itt dolgoztam 30 évvel ezelőtt, de akkor ez a bérház még nem állt itt. Ahol most a mérleg van, mutatta az öreg, ott régen kút volt, és itt, ahol ez a raktár áll, itt régen istállók voltak. Én ugyanis valaha itt kocsiskodtam. Jóságos Isten, hiszen ez egy aranyszívű ember. Gyorsan nyújtsd a kezed.
0: És szorongatták egymás kezét, és egy kis ideig mereven egymás szemébe néztek. Amikor elég alaposan szemre vették már egymást, az öreg tovább mutogatott. Amott, ahol az az iroda van, nem volt semmi. Ott csak egy zugoly volt, mögötte pedig a rakodó. Itt, ezeknél az ablakoknál létrák álltak, amelyek a padlásra vezettek, mert ott volt a széna. És ott, ahol az a sötétség van, egy padocska volt, mert oda sütött legerősebben a nap. Hű, te aranyszívű! Hát te szereted az eltemetett emlékeket? Hát akkor én majd elviszlek egyszer, de csak ha alkalmas lesz az idő, és én jelt adok neked, akkor elviszlek majd a Slapii tóra, fogadkozott Hanyta. Elmegyünk, de csak mi ketten. Egy kis ladikkal hajózunk majd a tavon, és én egyszerre csak azt mondom, állj! És akkor kihajolunk majd, mint egy léghajóból, és lenézünk a vízbe, és ha a víz átlátszóan tiszta lesz, akkor a kis ladikunk alatt láthatóvá válik Holovoust, a szülőfalom. És én mutogatnám és magyaráznám neked, amott,
1: ahol az a pont úszik, ott születtem. Hanyta legugolt, és ujjával a föld felé böködött. És ott, ahol most olyan méltóság teljesen vonul egy harcsa, abban a templomban kereszteltek meg engem. Amerre az a süllő kergeti a kis halakat, hát abban a toronyban szólt a harang. Megkopogtatta a kövezetet. És emitt, ahol most úgy villant egy keszeg, mint egy lapát, itt áll a kocsma, itt áll tető nélkül a kocsma, ahol annyit verekedtem a lányok miatt. Könnyek potyogtak a keze fejére. Az öreg kifújta az orrát, és azt mondta. Barátom, én mostanság az életem nyomait keresem, de mindenütt egészen másképp van már minden. Minden. Mindenütt csak az emlékek élnek. Olyan emlékek, hogy visszaidézésük jobban lesújt, mint annak idején maga a valóság. Tudod, sóhajtott fel kisvártatva az öreg, szeretném újra végigjárni mindazokat a helyeket, ahol fiatal voltam. És mert mindenütt lerombolva találom a múltamat, hát mindig azt hiszem, hogy tévedtem, és hogy valahol máshol vagyok. Elmentem megnézni a szülőfalumat is. 50 éve nem jártam abban a dubiparti kis faluban Kládnó mellett. Elindulok a falu felé, megyek az úton, és az az út egyszerre csak a falu helyett valami kerítéseknél ér véget. Nézem, s hát látom, hogy az én egész szülőfalumat már régen betemették, elhordták, és a helyén felállították a második poldavkai acélművet. Te, barátom, te legalább, amikor a gátat megnyitják, végig mehetsz a szülőfalud utcáján, míg a szülőházadba is befordulhatsz. De nekem betemették azt már örökre. Hát így aztán csak kapaszkodtam mindkét kezemmel abba a kerítésbe, akár Jézus a kereszten, és aztán elmentem, és jelentkeztem brigádmunkára. Arra gondoltam, hogy ha beállok egy olyan csapatba, amelyik mindenféle csatornákat ás, akkor egyszer talán a csákányomból beleütköznék a templom toronyba. De nem vettek föl, mert hogy már vén vagyok, már nem kellek az embereknek. Hát akkor add el a csontvázadat, mondta Hanyta. Micsoda? Add el a csontvázadat. Vannak intézmények, amelyek emberi csontvázakat vásárolnak. Amikor aztán kinyúlsz, elvisznek, és más halottakkal együtt szépen beleeresztenek a pácba. Most viszont még életedben kapsz ezért egy pár ezrest, és akkorát mulathatsz belőle, mint egy disznóülésen. Azoknak az embereknek még kell lennék, de még mennyire? Előbb az egyetemisták gyakorolnának rajtad, aztán kifőznének, kicsontoznának, rézdrótocskákkal meg stiftecskékkel szépen összeraknának, egy gyönyörű csontvázzá, egy aladár rá. No nézd csak, és soha nagyobb szükségem még nem volt erre. Az a sok visszaemlékezés teljesen tönkretett. Barátom, bevallom neked, suttogta az öreg, kikapcsolták a villanyomat, mert hogy nem fizetek. A lakásadónőm kivitte a káját, mert hogy nem fizetek. Már csak nem mindenemet eladtam. Na de így? Kérdezte megbűvölten az öreg. Hiszen akkor újra állományban volnék, és a tetejébe tudományosban. Tudod, de te szerencsés flótás, újongott Hanyta. Micsoda mázli volna, ha mondjuk egy múzeumba kerülnél. Vagy, és ezen az ötletem már maga is elámult, vagy ha egy gimnázium szertárában állnál, időnként bevinnének az osztályba, és a tanár úr a mutatójával pengetné a csontjaidat, mint egy citerát, és magyarázná a diákoknak, hogy melyik csontnak mi a neve. És szünetben állt meg egy pillanatra elgondolkodva, szünetben pedig a srácok cigarettát dugnának az agyaraid közé, és még táncra is perdülnének veled. Elég. Micsoda tippet adtál, egy motort raktál belém. Van még egy sanszom, kiáltozta az öreg. De a következő pillanatban elkomorult. Csak hogy vajon bevesznek-e, megvesznek-e? Indulok már is, hová kell menni? Albertovba. Végig a Karlován lefelé, és ott aztán kérdezd meg, hogy
0: hol vásárolnak csontvázakat. Lehet, hogy nem fizetik ki rögtön az egészet, akkor egyez ki részletekben.
1: Az öreg könnyes szemmel gyorsan eltűnt a kapuhajban.
0: Mázsenka, aki papírt csomagolt és fültanúja volt az egésznek, beleborzongott a hallottakba.
1: Jézus Mária, hogy maguk férfiak mikkel nem tudnak szórakozni, most meg ugye eladni a csontvázukat. És este hazamegy az ember, és akkor ott újra ehhez hasonlók. Mert ott meg a szomszédok jönnek vigasztalni.
0: Panaszkodott, és közben kibélelt egy ládát papírral. Valami rátigó úr jár hozzám, úgymond keresztényi kötelessége, vigasztalni az özvegyet.
1: Szépen elterpeszkedik ott nekem, és elkezd kuncsorogni, hogy ő bárcsak venné már magához őt az Úristen, mert mihez is kezd majd. Ha a felesége, aki egy daganattal fekszik a kórházban, ott marad neki a kés alatt, mert hogy ő akkor már, mint ez a rátig úr, hol biztos, hogy a gyors vonat alá veti magát.
0: Hányta hallgatta, de közben egy régi sörös hordóból leányregényeket válogatott.
1: Komolyan? Kérdezte. No, és akkor még nekem, akit maguk itt agyongyötörnek, még nekem kell vigasztalnom azt a keresztény szomszédot, hogy az orvosoknak még csak nem is arany, de egyenesen gyémánt kezük van.
0: Rátig úr azonban erre azt mondja, hogy nem, és hogy ő biztosan tudja, hogy nincs arany kezük, és hogy most rögtön megy, és a gyors halál veti magát.
1: Aztán egyszerre csak felugrik, és egy nagyot kiált, Jézusom!
0: Mi történt?
1: Rémült meg Hanyta. Semmi. Rátig úr kiáltott felé tegnap este, Jézusom, hová tette a feleségem azt a brilliáns gyűrűt. És akkor nekem el kell mennem a lakására, és négy kézláb keresgélni vele azt a gyűrűt.
0: Tegnap is. Figyel rám.
1: Hát persze, tegnap is,
0: hazudta Hanyta.
1: Tegnap is, amikor vigasztalni jött abban az özvegyi magányomban, hát hozott magával egy revolvert, és hogy ő főbe lövi magát nálam. Amikor aztán főztem neki három törökös kávét, hát megígérte, hogy bár agyonlőni agyonlövi magát, de csak majd otthon. Ennyi bajom van magukkal, férfiakkal. Hová megy?
0: Hanyta a kabátja alá dugta a leányregényeket.
1: El kell mennem venni a főnöknek egy kaniszter benzint, felelte, meg egy kaniszter petróleumot.
0: Azt mondta a főnök, hogy az emberek már megint azt kérdezgetik tőle nagy hangon az utcán, mi van, mikor mennek ki magukhoz újra a tűzoltók, mikor fog megint leltározni.
1: No, tudják, még az a szerencse, hogy megvan az a sírom Olsaniban, az az én vasárnapom. Kimegyek a temetőbe, megállok a sírom előtt, és elképzelem, hogy szép, békésen fekszem odalent. Nincsenek férfiak, nincs semmiféle papír, nincsenek keresztények. Bár csak ott lennék már,
0: vágyakozott Mázsenka. Amikor Hanyta belépett a vendéglőbe, nem köszönt, csak letette a leányregényeket a pultra és körülnézett. Az egyik vendég éppen fizetett, és elmenőben elégedetten dönögött magában, a másik a bádokpulton dobolt, és kedvtelve figyelte, amint a pincérnő a világosság felé tartva kitöltötte a rumot. A harmadik vendég pedig, miután kigyönyörködte magát a teli pohárkában, hirtelen hátravetette a fejét, és magába döntötte. Akkor a pincérnő begerebjézte a leányregényeket, és a pult alatt türelmetlen sóvársággal végigfutotta legalább a címüket. Aztán fölnézett, és reggel óta első ízben elmosolyodott.
1: Hát mit adunk magunknak, kedveske?
0: Kérdezte, és kitöltött egy pohár rumot. Szerelmiek mind, de még mennyire? Felelte Hanyta.
1: Olvasta őket? Azt a Magdi sorsát nem olvastam, meg az eltört bilincseket sem, de a báró vágya.
0: No hát, az aztán a maga szívecskéjének való olvasmány lesz, hölgyem, mondta Hanyta, és meghajolt.
1: Én ezt nem bírom ki. Én ezt nem bírom ki estig,
0: jelentette ki a pincérnő.
1: Meséljen belőle legalább egy részletet.
0: hányta kocintott a levegővel, és mesélni kezdte, de nem a báró vágyát, hanem a tisztességes lányt, amelyet akkor olvasott, amikor csalán kiütése volt. A kastélyban mélységes csönd honolt. Gyönyörű forró nyári éjszaka. Vilma kinyitotta a teraszra nyíló ajtót. Báró úr! Kiáltott fel riadtan. Kedveském, adok magának ma egy ebédet, jó? Jó. Vilma azonban így szólt. Hagyjon föl ezzel, báró úr! E szavak nem méltók önhöz, gondoljon arra, hogy ön nős, én pedig szegény lány vagyok. De a báró elébe térdelt. Vilma, a szerelem nem veszel a tisztességből, ellenkezőleg megsokszorozza azt. Enyém kell, hogy legyél. Ó, Isten hozta, tanácsos úr, hát hogy van mindig? Kiáltotta hanyta egy kopasz férfinak, aki éppen fölhörpintette pohárka rumját, s hanyta magyarázatképpen megtoldotta. Barátaim, nem árt, ha tudják, mi ketten kifogtunk még az elvonó kúrán is, igaz? Hanyta elragadtatottan nézte a kopasz férfit, aki egy cseppet sem örült ennek a találkozásnak, és az egész kocsmának magyarázta. Én és a tanácsos úr, mi bizony tönkre tettük Miss Livecsek úrnak azt az ő feltételes reflexét. Minden páciensénél beváltak az injekciók, mindannyian okáttak, csak mi ketten nem. Én meg a tanácsos úr. Mi ketten legyőztük a tudományt, a szellem győzelme volt ez az anyag fölött, igaz? A tanácsos azonban nem örvendezett. A legszívesebben eltűnt volna a falon át. Vizetek, mondta fagyosan. 2 deci rumocska volt és 2 tízes sör, ugye? Adta meg neki a kegyelemdöfést a pincérnő. Tünyögött a tanácsos, ledobott a pultra 2 10 koronást, és tökéletesen elszerencsétlenedve attól a Miss Livecsek úr felett aratott győzelemtől, kilépett az utcára. Hogy volt tovább? Vibrált a pincérnő. A bárónő rajta csipte őket. Vilma, maga éj időn is íj öltözékben nős férfiak látogatását fogadja, és én úgy hittem magában. Hanyta az üres pohárkával játszott. Csak amikor a pincérnő újra teletöltötte, csak akkor fejezte be a bárónő mondókáját. Tehát a báró úr az ön kedvese? Hely, te átkozott kölyök! Kiáltott fel hirtelen, amikor felfedezte az egyik elázott vendéget. Tudod-e, hogy úgy nézel ki, mint Eddie Polo? Az meg lehet, felelte a vendég, de ő szépen ide mellém, és nevez Dodónak. Tegnap óta olyan pácban vagyok, mint egy fácán, állati zűrben vagyok. Megcsalt a feleségem. No, Jézus Mária, hát én rendeznék neki otthon egy kis ébresztőt. Katolikus vagy? Az. Hát akkor előbb ki kell oktatnod a feleséged, hogy a világon az első az Isten, és rögtön utána jön a férj. Azután következnek mind a többi hívők, és legesleg végül a térdelő feleség, a szegényke és a csupa jóság. Nálunk pontosan így van. Mit nem adnék, ha egy kicsit tekeregne? De ő csak ül otthon, horgolgat, és így csak én vagyok a gazember. Mutatott saját magára a vendég, majd folytatta. Micsoda ideálokkal kezdtem én a házasságot, micsoda ideálokkal, hogy úgy egy év múltán az asszony talál majd magának valami pacákot, én meg előbb kihúzom az egyik, aztán a másik kezemet, és újra olyan szabad leszek, mint a madár, mint amilyen azelőtt voltam. Hát ez valóban nagy balszerencse, ismerte el hanyta, és visszament a pulthoz, ahová a pincérnő hívogatta behajlított mutatóujjával. Hogy volt tovább? Tartotta oda a pincérnő a fülbevalóját. Vele? Mutatott hanyta a férfira, aki azt kívánta, hogy Dodónak szólítsa. Az olyan részeg, mint a csap. De mi történt a báróval? Hát azt nem. Azt már nem, ezt ne kívánja tőlem. Tiltakozott mindkét kezével hanyta. Azt én nem mondhatom el magának. Még kár tenne magában? Borzalmas tragédia. pincérnő rumot öntött a pohárkába és kunyerált. No, kedvesként, csak ki vele? Én már sok mindent megértem, két férjet temettem el. Az rögtön látszik magán, hogy úri hölgy, mondta Hanyta, és csak tartotta a pohárkát, kihörpintésének odázgatásával ingerelve önmagát. Még egy részt elmondok, de azzal vége. Az utolsó fejezetben a bárónő rákiált a haldoklóra. Vilma, maga titkol előlem valamit, maga megmérgezte magát. És Vilma ekkor így válaszol. Bárónő, kérem, én most olyan boldog vagyok. A bárónő az égre emeli szemét, és így suttog. Ach, Vilma, maga egy nagy lélek, és én most értem csak meg az ön áldozatát, amelyet a házasságomért hozott. A pincérnő, aki két férjet temetett el, és már sok mindent megért, kinézett az ablakon, és szabadjára engedte könnyeit, melyeket az összegyűrt, személyhez emelt köténke mögött hullatott. Hanyta is szipogott. És Vilma a következő pillanatban meghalt, és a kastély fölött megkondult a lélekharang, mondta, és megtörölte a szemét a kabátja ujjával, és felhajtotta a rumot. A férfi, aki, mint mesélte, már reggel óta pácban volt, mint egy fácán, felújongott. Ha nem emberek, ha tudnátok, hogy micsoda fiam van, nézzetek rám! Tudjátok, micsoda öröm az, ha az embernek egy olyan fia van, mint nekem? Mert az én fiam ifjúsági cselgáncs bajnok. A szentségit nézzetek rám! Van itt biceps! Hanyta megtapogatta az izmait, és elismerően nyugtázta. Még mindig frankó. Na ugye? És most képzeljétek el ezt a boldogságot, kiabálta. Vasárnap reggel fölkelünk, és én nézem, ahogy a fiam mosakszik. Könnyű súlyú. Én neki bátorodok, és ugratom. No, fiú, ma csinálunk egy kis revancsot. Mire a gyerek kedvesen, illedelmesen azt mondja tisztelettel. Ahogy gondolja apuka, jöjjön, próbálja meg, mert maga állsz tiszteletből. No, én erre el akarom kapni. De ő mindannyiszor csak megragad itt az ingemnél, és úgy vág a földhöz, hogy apró csillagok ugrálnak a fejemből, mint a vicclapokban. A névnapomra ajándékképpen kificamította a csuklómat. Barátaim, a házasságom gajra ment. Az egyetlen örömöm, hogy olyan jó sikerült fiammal. Hanyta letette az üres pohárkát, és odasugta a pincérnőnek. És akkor a parkban a szép és halott Vilma szobájának ablaka alatt eldördült egy fegyver, és kémlelően nézte a pincérnőt. Már elég, éppen eleget ivott, mondta hűvösen a pincérnő. Ez a beszéd, és én mindig is respektálom egy hölgy kívánságát, de van még a ládában egy Hilda Hanyikova bűne, meg a kurtizán regénye, meg a hatodik osztály. Na de mit csináljak velük, ha senkinek se kellenek? Hogy mondta? Kérdezte a pincérnő, és nem hitt a fülének. Magát érdekelnék? Mintha nem tudná, főleg a hatodik osztály, hiszen abban játszottam is egy szerepet. Én voltam Valászková, Sztán a barátnője. Tengerész bundácskám volt, a hajamban pedig Masli. Maga nem ismeri? Hát akkor elmesélem magának. Máskor, inkább máskor. Fáj a lábam, védekezett Hanyta. Meg aztán már egyedül vagyok a raktárban, a főnököt a reggeli kocsikázásnál fejbe rúgta a ló. Meg aztán mi már amúgy sem vagyunk itt sokáig, mi kb. 14 nap és agyő. Vagy zenés mulatót csinálnak belőle, vagy tört aranyfelvásárlót. Persze a maga számára, hölgyem, már most eldugom karácsonyra az európai könyvpiac olyan gyöngyszemeit, mint az utolsó akkord, élve eltemetve, szenvedéssel a boldogság útján, meg hasonlók. Kedveske, sóhajtott fel a pincérnő, és előlegbe töltött a beárufkából. Nos, hölgyem, csapta össze Hanyta a bokáját, az ön egészségére. főnök átvetette a mérleg kampóját, s megkérdezte. Mi szépet adnak?
1: Gyönyörű film megy.
0: Jó napot, elefánt! 2 zsák papír hulladék egyetlen nap alatt. No de mi ez a Moulin Rouge-hoz? Legyintett a Metro Filmszínház takarítónője. Az volt csak az igazán gyönyörűségesen gyönyörű film. 8 zsák papír 2 nap alatt? Majdnem ugyanakkor a siker, mint a 7. kereszt. Hanem a jövő héten valami egészen prímát játszunk, és csókokat dobált illusztrációul az udvar üvegezett teteje felé. A Hamletet adjuk, és a lányok a Párizs moziból azt mondják, hogy az egy szerelmes darab. 20 kiló az egész, és öntse egyenesen azokba a ládákba, mondta a főnök. És az egyik zsákot ő maga húzta oda előzékenyen, ahol Mazsenka taposta a papírt. Azt hiszem, jegyezte meg, maga minden filmet kívülről tud, igaz? Én? Egyáltalán nem. A Moulin Rouge sem. Még a 7. keresztet sem. Én a kirakati képek alapján csinálok magamnak belőle történetet. Tudja, mert én jobban szeretem a színházat. De maga csak jöjjön el azért, és nézze meg. A képek alapján ez valami csodafes fiúról szól. Tökéletesen hasonlít arra a diákra, akiben az a tragikus szerelmi eset történt nálunk Jarovban, mondta, és kiszúrta a ládába a jégrúd és cukorkás papírkákat, s Mazsenka rögvest le is taposta őket. Ebben a pillanatban lépett az udvarba Hanyta. A főnök az órájára nézett, s mikor megállapította, hogy 9:45 mutat, felhúzta a szemöldökét. 11 óra, és ma még semmit se csináltál. Istenkém, estig még van idő, fintorgott Hanyta. Ha nem legyen szabad egy kérdést föltennem. Nem jött be az udvarba egy olyan nagyobb acska autó? Miféle autó? Rémült meg a főnök.
1: Hát egy autó.
0: Amit látom, nem jött.
1: Nem, semmi, csak egy kis beszélgetésem volt az igazgatósággal, és ebből alig, hanem egy kis meglepetés lesz.
0: Jézus Mária! Én félek a te kis meglepetéseidtől. Hanyta, hol és mit pletykáltál már megint?
1: A vége úgyis az lesz, hogy mindnyájunkat bajba keversz.
0: Pedig milyen nyugodalmas lehetne itt az élet, rázta kezét a főnök.
1: És akkor aludjon az ember éjszaka. Hiába, én már csak ilyen vagyok,
0: ábrándozott Hanyta.
1: Tudják, én a fociban sem szeretem a 6-0, de még az 5-1-et sem. Nincs abban semmi drámai. Nekem még a legegyszerűbb dolgokat is dramatizálnom kell. Számomra a 6-5 a szimpatikus eredmény, meg a 4-4. Egy szóval az, amikor a jobbik csapat elveszti a számára létfontosságú mérkőzést, de úgy, hogy nem rúg be 2 11-est, 3-szor találja el a felső, 2-szer az oldalsó kapufát, és a végén öngóllal veszít. Szóval te így. És tudod-e, hogy akkor te egy veszedelmes ember vagy?
0: Az is vagyok. Bökött a mellére Hanyta, és vagdalni kezdte a drótot.
1: Na de beszéljünk másról. Hölgyeim, mi újság a Metró mozgóképszínházban? Egy bűnügyi filmet fognak adni, mi?
0: Nevetett fel.
1: Elmegyek, megnézem én is, hogy jobban menjen maguknak az üzlet. És veszek 3 jégkrémet is.
0: Ohó, tudja milyen lesz az, amikor Lord Olivier szétvert fejjel a kezében fog mászkálni a moziban?
1: Tudja, ki volt az a Hamlet, Mazsenka?
0: Nem, felelte mosolyogva Mazsenka.
1: Remek fickó volt.
0: Ember, aki mindent komolyan vett.
1: Egy rekorder, aki végül a saját vérével írta meg a krédóját, mi alatt hölgyecskéjének hullája szemben úszott az árral.
0: Jézusom, te már megint itt áll. Szép kis munka lesz ez ma.
1: Ittam.
0: Én.
1: Na és ha ittam is, az csak olyan kis fertőtlenítés volt, egy kis higiénia. Az antik világ öröksége.
0: Mosolygott jóságosan Hanyta.
1: Ma megint nagyon kijut nekem,
0: sóhajtott a főnök, és a Metró mozi takarító nőihez fordult.
1: Jöjjön, asszonyom, felírom magának. És visszament a mérlekhez, és közben maga elé morogta. Hát kinek? És mit vétettem én? Marzsenka gyűlölködve nézett a főnök után, és halkan panaszkodott. Szörnyű ez. Nekem ez az egész olyan itt, mint egy Szent Ivánéi álom. És nekem, hanyta, líceumi végzettségem van, és 11 szobában laktam, és sofőröm, meg szakácsom, és cselédségem volt. És a kertész minden áldott nap megkérdezte, nagyságos asszony, milyen virágokat vágjak? Na de így bánni az emberekkel, mint ez? Láthatta. Még 10 óra sincs, de ő már ordít, 11 óra. És velem ugyanezt csinálja délben az ostoba fajankója. Komoran elnézett a mérleg fele. Megyek ebédelni. Ő megnézi az óráját, az óra 00:30 mutat, de üvölt, menjen ebédelni, már 2:45. Rohanok hát az üzemi konyhára, és hogy gyorsan megkapjam az ételt, tehát azt kell hazudnom, hogy terhes vagyok. Bedobálom magamba az ebédet, de amikor visszaérek, hát ez a fajankó újra csak nézi az óráját, és az óra 01:00 mutat, de ő ordít. Hol járt ennyi ideig? Már 2:45, és én már nem kapok ebédet. Gyorsan átveszem át tőle a mérleget, ő átöltözik, aztán megint az órájára néz, az óra 1:45 mutat, de ő azt állítja az ember szemébe, hogy 1 óra, és 2 pillanat múlva itt vagyok. Amikor visszajön, az órán 14:30 van, de ő elégedetten dörzsöli a kezét, és dicsekszik. No, ezt gyorsan elintéztem, még csak 2:45. Összekulcsolta a kezét. Istenem, hiszen én itt tulajdonképpen már a tisztító tűzben vagyok. Igen, Mazsenka, bólintott rá hanyta. Volt egy osztálytársam, Gangalának hívták. Mennyi 3 meg 3? Kérdezte a tanító. És Gangala rávágta, hogy 7. Erre kapott egy pafont. És aztán kezdődött előről. Mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Erre egymást váltva az egész osztályt elfenekelte a nádpálcával. És mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Gangala olyan magabiztosan viselkedett, hogy a tanító elrohant a tanáriba, és nekiesett a számtankönyveknek. És így ment ez egész évben. És ő folyton elrohant a tanáriba, és a végén már a számtankönyveknek se hitt. Végül is beleőrült a Gangalába és az egyszerű összeadásba. Isten hozott öreg csontváz, kiáltott Tonira, a Práter egykori főpincérére, aki egy taligával befordult most az udvarba, és vidáman feléjük intett bepójált kezével. Aztán egyenesen a mérlegre dobta a zsákokat. A főnök megtapogatta őket. De Anton úr, ezek a zsákok vizesek. Csak nyugi, nyugi, főnök, fő a nyugi, morogta Toni. Hiszen a zsákokat csak a hajnali köd járta át egy kicsit. A hajnali köd? Jajdult fel a főnök. Hát akkor 5 kiló hajnali köd azonnal levonatik. És tovább turkált a beszakadt zsákban. Valami kiesett belőle, és csengőn szólt. Szélámosság, Anton úr, itt nem fémet gyűjtünk, azzal a Ribnicsek utcába kell mennie. De főn, mondom, hogy fő a nyugi, hiszen ez csak egy ovomaltin kupak. Én viszont egy eskü alatt álló ember vagyok, verte melbe magát a főnök. No, hát látja ezt a hisztériást? Prüszkölt Mazsenka. A szegény emberre arra bezzeg rámászik. A mérlegnél újra megcsendült valami. Anton úr azonnal szedje össze az egészet, és Isten áldja. Én nem fogom lecsukatni magam. De főnök, ez tévedés. Tévedés ide, tévedés oda. Ez itt nem valami szociális intézmény, ez egy nemzeti vállalat. Hát vigye csak ezt a szemetet innen valahová a Sváti Vojtyek melletti szemétlerakó telepre. De főnök, értse meg hát, hiszen én is voltam valaki, csak hát bezüllöttem. Én már lekéstem mindenről, már szétesőben vagyok. Ich war Wiener Buha, firmas besoffen wie Sau, aber so was. A szabály a szabály. Tartott ki a magáé mellett a főnök. Ho-ho, kiáltott fel hanyta. Most jut az eszembe. Ha egy távirat jönne a könnyűipari minisztériumból, hát akkor majd hivasson, főnök. Nekem szól.
0: Miféle távirat? Csapott le a főnök.
1: Nem, semmi, csak meghívást várok a miniszter úrhoz. No és? Semmi, csak leadtam neki a drótot.
0: Miféle drótot?
1: No, hát egy jelentést az általános helyzetről, már az itteni helyzetről.
0: És ki adott neked engedélyt erre?
1: Hogy ki?
0: Hát én.
1: Meglátjuk, mi lesz belőle.
0: Meglátjuk, mi lesz belőle? És egyenesen jelentést?
1: Hát hiszen te, barátocskám, ahol csak megfordultál eddig, ott kész szerencsétlenség volt a főnököd élete. Az nem volt elég neked, hogy Carlinban levegőbe röpítettétek a pénztárt, és ráadásul még fel is gyújtottátok? És persze, ki került érte a sitre? Ki?
0: Ki más, mint a főnök? Nevetett anyta.
1: A főnök.
0: És hogy most én lennék soron? Hát azt már nem.
1: Nem,
0: tiltakozott még a kezével is a főnök. Hanyta, erőt merítve Mazsenka örömtől sugárzó szeméből, folytatta. Tudja, főnök, az ember olykor örömöt talál abban, ha hatalma van az emberek fölött. Nem fontos, hogy nagy legyen az a hatalom, elég csak annyi, hogy letörhesse vele mások szarvát.
1: Hanem fiúk,
0: tudjátok, milyen csodálatosan szép lesz az, ha újra beköszönt a tavasz, és én kint állok majd a karsteini erdőkben, és az eső éppen elcsitul, és kövér cseppek potyognak majd a levelekről, plutty, és újra plutty, és én fölnézek, és azt mondom, no,
1: ugye ez jól esett nektek, ugye ti fenyők, ugye ti cirbolyák,
0: jót hörpintettetek, és te is jót hörpintettél, idáig érezni, ugye milyen borzalmasan bűzlik belőle?
1: Bocsánat, de ez csak hagyma fokhagymával. Mit akar vele?
0: Fiúk, én kimegyek az én erdőmbe, az én irtásaimra és tisztásaimra még télidőn. Szétnézek ott, és azt mondom,
1: hát mi van, ti fák? Hát hogy megvagytok mindig, és mit csináltok?
0: És a fák azt felelik, csak arra várunk, hogy ledobjuk magunkról a havat, és hogy a természet húshángot ragadjon, s elkiáltsa magát, urrá, előre!
1: Már megint rájött, mondta a főnök Toninak, és kifizetett neki 70 kiló papír árát. Hiszen ha megvolna az erőm hozzá, mi mindent nem mondanék én maguknak, mormolta Mazsenka. De nekem már nincs ahhoz erő, csak amikor otthon vagyok, csak amikor már az ágyban vagyok, és az ajtó be van zárva, csak akkor mondom el hangosan a párna alatt, amit itt szeretnék elmondani maguknak. És látja, Hanyta? Most meg mindennek a tetejében még a saját lányom is tönkretesz. Férhez ment egy orvoshoz, egy vén kandúrhoz, aki most a lányomnak, hogy nem művelhessen ostobaságokat. Minden évben csinál egy gyereket, és megparancsolja neki, hogy énekelni járjon a templomba, s hogy sokat imádkozzon. Jár hát a templomba, és a sok paptól már egészen gonosz lett. Tegnap például azt írta nekem, hogy ha én az ő nővére volnék a Krisztusban, és nem csupán az ő testi anyja, akkor nem halt volna meg a férjem. Mivel azonban én nem vagyok az ő testvére a Krisztusban, hát ezzel az úr haragját vontam az egész családra. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírocskám Olsaniban,

Bócsek úr a turistából hetenként egyszer szállította a különböző elavult röpcédulákat. Ideg sorvadása volt, és ezért egy-két fázissal mindig le volt maradva. Hát mi legyen, fizessünk vagy sorshegyet kér? Mordult Bócsek úrra a főnök. Ám Bócsek úr ekkor alig, ha nem még csak azt intézte, amit a turistában kellett volna intéznie. Nem fizettem még ki a postán a telefont, mondta. Erre odament Hanyta,